Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: Bocsánat, van ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

észrevi rekt, hogy baszom, adsz cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az

0: podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Sprémben vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívását. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalmi impulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
2: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar.

0: tart, csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Koncert.
2: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Szent Iván éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. Mint írták, a Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert és nem is klasszikus előadás, inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert dalok csak nem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Cutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Ulá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus Molnár Monika kórus vezető közreműködésével. Kiemelték, hogy minden jegyvásárlónak kiküldik a teljes dalszöveg csomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent Iván éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is, az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
1: Esemény.
2: A jazz, a cigány és a világzene neves képviselőinek koncertjeire, valamint gasztronómiai sétákra várják az érdeklődőket a Rigó Jancsi napokon, amelyeket június 11-e és 13-a között tartanak Kaposváron. A második alkalommal sorra kerülő eseményen a Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán felállított színpadokon olyan kiválóságok lépnek fel, mint a Magyarország legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekarának tartott Swing a la Django, a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyéniségének nevét viselő Orbai Lilla Quintet, az egyedi repertoáriában klasszikus, jazz, cigány és népzenei elemeket is megjelenítő Sárközi kollektív. Ez derült ki az esemény honlapjára és a Facebook oldalra feltöltött videókból és ismertetőkből. Hozzátették, hogy a Somogyi Vármegye székhelyen felép az Artisius és kétszeres fonogram díjas basszus gitáros, rendező, producer vezette Temesi Berci és Barátai nevű formáció, és mások mellett a híres cigány zenész családok leszármazottaiból álló autentikus magyar, francia, orosz és balkáni cigány zenét játszó Hungarian Gypsy All Stars is. Jelezték, az Egy húron pendülünk mottóval meghirdetett háromnapos, mintegy 30 programot felvonultató rendezvény többségében zenei előadásokat kínál, de a közönséget izgalmas fogásokkal, újragondolt ételekkel várják belvárosi éttermek, és gasztrosétákra invitálja a helyi Turinform iroda vezetője Bocska Ági. A június 12-i belvárosi és június 13-i piaci gasztroséta résztvevői hallhatnak az egykori híres kaposvári vendéglőkről, kocsmákról, a régi élelmiszerboltokról, pincérekről, vendégekről, továbbá a híres cigányprímás Rigó Jancsi botrányos szerelmi életéről is.
1: Film.
2: Két hónapig heti 3 ingyenes kertmozis vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben található pavilonkertben június 3-a és július 31-e között. A pavilonkert nyári kertmozi sorozatában klasszikus és magyar filmeket vetítenek majd. A szerda esti kedvenc klasszikusok blokk ikonikus több generáció által ismert alkotásokat mutat be, míg péntekenként a romantikus filmeké, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A programsorozatban levetítik egyebek mellett a Ponyvaregényt, a Good Will Huntingot, a Grease-t, a Mamma Mia-t, a Dr. Seuss-t, az Indulabakter házat, az Adams Family-t vagy a Kincs, ami nincset is. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A pavilonkert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. Az aktualitásokról, a kertmozi vetítéseinek pontos menetrendjéről a Pavilonkert, valamint a Liget Budapest hivatalos felületein és közösségi oldalain folyamatosan beszámolnak a szervezők.
1: Színház.
2: A Szigligeti Várudvarban játszik idén nyáron a Centrál Színház. Az augusztus 8-a és 22-e közötti Centrál nyárra a társulat két produkcióval készül, Neil Simon népszerű darabjának, a Furcsa párnak az előbemutatójával, valamint Woody Allen vígjátékával, a Tiszta őrülettel. A Furcsa pár címszerepében Alföldi Róbertet és Tóla Andrást láthatják a nézők, az előadáshoz készült új fordítás is, amely Puskás Somu és Puskás Dávid munkája. A Thália Színház nyári játszóhelye idén is a Salföldi Káli Fecske étterem és kulturális központ. A Thália nyári kert június végén indul Péli Barna koncertjével. A vasárnap a gyerekeké, 28-án a Kip-Kop és Tip-Top című előadás szól a kicsiknek, majd érkeznek további mesék. A Bogyó és Babóca utazás államországba, a Boribon nyaral, valamint a vásári hangulatot idéző Vitéz László Menyecskét keres. Vitéz László karaktere visszatér Barna Zsombor előadásában, és a Rózsa Színház játssza a Ludas Matyit, valamint a Három kecskegide és a Farkas című báb előadást. A szombat estékre a felnőtteknek szóló táliás előadásokra lehet jegyet váltani. Július 4-én a Bűnöző Zsenék című fekete komédia nyitja a sorozatot, ezt követi a Fénytörés. A nyár közepén Molnár Ferenc Olimpia című vígjátéka jön, majd a Tengeren című fekete komédia. Az Augusztus Gubik Petra Mi van a zsebemben című estje kezdi, egy héttel később a Fehér Babák című zenés est látható, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara ad koncertet Otthon vagyunk címmel. A program sorozatot Stahl Judit improvizációs gasztro színházzal zárja a Flódni. Idén is lesz Dumafüred, a Duma Színház program sorozata július 17-e és július 26-a között zajlik majd. A helyszín a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, ahol szinte az összes Duma Színház előadás látható lesz.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni mediterrán botanikus kert Kisapáti. A Szentgyörgyhegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A sétányokon andalogva olyan érzésünk lehet, mintha egy távoli tengerparton járnánk. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kertem magánarborétum, Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. Kis Zoltánné Androsovics Petronella romantikus kertje mérete miatt is különösen bensőséges, ahol könnyű elmerülni a lombkoronák és a virágok szín- és illatkavalkádjában. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzóbarát, biodiversz kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj életfenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli Arborétum és Borászat, Badacsonyőrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkerteként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk, miközben lenyűgöző balatoni panorámában gyönyörködhetünk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Sőt, az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat. Nyár elején virágba borulnak a levendulák és számos évelő növény. Sétánk során pedig úton útfélen csúszdákat, gyerekbarát építményeket, izgalmas szobrokat és installációkat találunk. A Folliban a nyári szezonban borkóstolón, birtoksétákon, vezetett túrákon és esti programokon is részt vehetünk, amelyek során a hazánkban honos szőlőfajtákat és a birtok díjnyertes borait is megismerhetjük.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
4: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
5: Kezdődjék a filmszerész, szavasz Gellért, jó reggelt!
6: Szavasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Kellemes délután.
6: Olyan nap van, amikor hallgatnak
5: ez
6: minket.
5: Így van, így
6: már
5: van.
6: Mint hogyha rendesen hallgatnak minket a rádióban, akkor persze délután van, de mivel fölkerül ugye streamingre, és az adásunk ezért bármikor hallgathatnak minket, és így bármilyen napszakot köszönthetünk.
5: Na, hát az jó körbe jártuk ezt a témát. Hát kezdjük akkor azzal, hogy bevezetésképpen, hogy ha még élne, akkor 100 éves lenne Marilyn Monroe.
6: Igen, és az durva, hogy bő 60 éve már nem is él.
5: Igen.
6: Tehát eléggé rövid volt az ő élete is, meg hát a karrierje is, és mégis megpecsételte Hollywood történetét. Szóval,
5: Felteszem a kezem.
6: Hogy?
5: Miért pecsételte meg Hollywood történetét? Mi volt az oka annak? Mert hogy ha csak úgy ránézünk Marilyn Monroe-ra, hát nem egy mindjárt 100 éves Clint Eastwoodról beszélünk, hanem Marilyn Monroe-ról. Nem kétlem, hogy nyomot hagyott Hollywoodban, meg a világban, de hogy pár sarokpontot elmondasz vele kapcsolatban?
6: Persze, igazából szerintem ez egyszerű. Az egyik fele az, hogy egy olyan női eszmény testesített meg a jelenlétével a filmekben, ami általánosnak mondható. Tehát a szőke, nem tudom én, szépség, anyajegyes.
5: Pin-up girl.
6: Igen,
5: jellegű,
6: nagyon szép alakú, vonzó nő, aki egyszerre naíva, meg femme fatale is tud lenni. És hát ezt a fajta jelenséget tulajdonképpen az ő személye óta kötik össze az emberek Hollywooddal. Ez az egyik, a másik pedig a tragikus élete. Az, hogy ennyire regényes volt, az, hogy ugye nem csak elvileg, mert ugye ez már bizonyított, hogy gyengét szálak fűzték ugye Kennedy elnökhöz. Sokak szerint egyébként ez is volt az egyik oka annak, hogy aztán az történt vele, ami történt, és hát azt is példázza az ő élete, és szerintem ezért is maradt velünk mondjuk a sorsa is, ezért dolgozzák fel a mai napig az életét filmekben, meg könyvekben, meg mindenféle dolgokban, mert az a tündöklés és bukás, nyilván valamennyire idézőjelbe mondom ezt, az, ami rá jellemző volt, vagy az életére és a karrierjére, az tulajdonképpen ott van minden olyan ember szeme előtt, aki szerencsét akar próbálni Hollywoodban. Tehát tulajdonképpen már az 50-es, 60-as években bebizonyosodott az, hogy ez egy nagyon veszélyes játék, ahol a tehetségek is hát elhullhatnak, vagy nem feltétlenül tudnak felül emelkedni a nehézségeken.
5: Marilyn Monroe egy tehetség volt?
6: Szerintem ő nagyon tehetséges filmsztár volt, igen. Tehát, hogy ő eleve abban az időszakban lett ismert, lett óriási csillag, amikor a filmsztárság, mint olyan, ha nem is kezdett leválni a színészi tehetségről, de valamiféle új minőséget kezdett mutatni. Tehát, hogy ő az egyik olyan filmsztár, akiről szerintem senki nem gondolja azt, hogy Meryl Streepi magasságokban volt a képessége, mint ő színész, de talán éppen még az is lehet, hogy vele kapcsolatban használták először azt, hogy valakit imád a kamera. Mm-hmm. És ő tényleg olyan volt, hogy a kamera elkezdte venni, és senki másra nem tudtál nézni, ha csak van, aki forron szeret, itt említjük például abban is, ugye ez van, hogy van mellette két akkor már kifejezetten befutottnak számító sztár, ugye a Jack Lemmon meg a Tony Curtis, és még nekik is kapaszkodniuk kell női ruhában is az egész filmben, hogy valahogy fölérjenek Marilyn Monroe ragyogásához.
5: Jó, akkor azt a példát tudom ide hozni, hogy van mondjuk egy szobagitáros, aki mindenkinek jobban gitározik, viszont ha feláll a színpadra, senki nem kíváncsi rá. És van egy sokkal rosszabbul gitározó valaki, akinek a színpadi jelenléte viszont egyszerűen vonza a szemet.
6: Ez remek példa.
5: Vannak időszakok, amikor ilyen zenekarok, mint a Nirvana például, ami csapnivaló zene szerintem, viszont mégis magára mondta a rock történelem figyelmét, ez természetesen az én véleményem.
6: Igen, én nem tartottam őket rossz zenésznek sose egyébként, de vannak ezek a vélemények.
5: Tehát igen, meg tudtak fogni valamit, most ne nirvánázzunk, de hogy én kezdtem el, de hogy lássuk be, hogy azért az a csapdosás, amit ők műveltek, az nem ér fel mondjuk egy és akkor most a másik végre, tehát mondom, a Dream Theater-i magasságokban,
6: ja, hát ahol
5: a zenészek
6: persze
5: tudtak zenélni.
6: Persze.
5: De nyilván nem erről szól az egyik zenekar, és nem erről szól a másik, de hát, és van a kettőjük között az a típusú zenész, aki otthon buborog, tök jól gitározik, vagy tök jól csinál bármit, csak senki nem kíváncsi rá.
6: Igen, mert szerintem
5: a karizma nélküli
6: zenészek. Teljesen találó ez a példa. Igen, jó, arról van szó. Alapvetően ez a különbség a filmsztárok és a nem tudom én a csak filmszínészek között. Aztán persze van átfedés, tehát vannak olyan nagyon-nagyon tehetséges színészek, meg zenészek is, akik ugyanúgy tudnak létezni színpadon per filmben, mint amennyire jól játszanak a hangszerükön, vagy pedig egy alakítás.
5: Évek óta próbálom megérteni ezt a Marilyn Monroe dolgot, de most így elmondtad a lényeget, azért tettem fel így sarkosan a kérdést, hogy tehetséges volt a Marilyn Monroe, mert igazából Elvis Presley, aki ugyanúgy velünk van, de legalább te tudott énekelni, tehát hogy tudott valamit, ami nyilvánvaló 100-ból 100 embernek, ha tetszett neki a művészete, ha nem, de Marilyn Monroe csak az derült ki, hogyha ezzel volt, meg azzal volt, meg tragikus élet, meg szőke, meg pirosra festett száj, de hogy egyébként kapott-e valami díjat, vagy a kis rövidke életében csinált-e olyat, amire azt mondjuk, hogy egyébként szakmailag is értékeltő, azt eddig nem tudtam.
6: De szerintem csinált. Okay. Tehát, viszonylag rövid ideig, olyan egy évtizeden keresztül készítette ő a filmjeit, és abban azért volt néhány, a már említett Van, aki forrón szereti mellett is, amiben szerintem színészként is nagyon jó volt, de nyilván hogy mondjam, az ő hatása, tehát azt, amit az, amiről te is beszélsz, az inkább egyfajta popkulturális hatás.
5: Igen, ez tiszta sor,
6: amit
5: persze
6: a lényével érdemelt ki, ha csak arra a híres képre gondolunk, amikor ugye a csatornából jön a szellő és a szoknyáját, igen, ugye fellibenti, vagy az Andy Warholnak a híres Marilyn Monroe képeire, igen. Hogy valahogy mindig jött egy olyan generáció, aki kezdett valamit a karakterével, okay, akár csak a külsejével is.
5: Ja, Marilyn Monroe-nak más funkciója volt, mint addig a többi filmsztárnak, vagy film színésznek.
6: Igen, hát erről beszélgettünk.
5: Jó, akkor Szabit segítettük hozzához, hogy megértse Marilyn Monroe-t. Mostanában lett volna 100 éves.
6: Igen, igen,
5: beszéltünk
6: néhány
5: róla
6: napja
5: hosszasan, most pedig arról beszélünk, hogy a mai műsorban miről lesz szó, tök jó tartalmak. Eddig is mindig tök jó tartalmak voltak, de kedves, most nagyon felcsillant a szemem arra, hogy a háromnegyede a kínálatnak az számomra teli találat. És az hát előzetesek alapján.
6: Igen, az a helyzet, hogy a háromnegyede kifejezetten jó filmekből áll, amióta megjöttem az utazásomról, heveny mozizással töltöttem a szabadidőmet, ennek is köszönhető, hogy most 4 mozifilmet tudtam beszerkeszteni, és valóban ez lesz, hogy igazából nem is a legjobb filmmel kezdünk, ebből a szempontból az első film.
5: Volt egy sejtésem, az volt a kakuktojás nálam is.
6: Igen, az egy kakuktojás, de bizonyos szempontból meg nem az, mert én egyébként magát a franchise-t, a He-Man franchise-t, az univerzum védelmezői franchise-t, azt nagyon kedvelem, de mindjárt majd elmondom, hogy miért, meg hogy ehhez képest milyen lett ez az új univerzum védelmezői film. Aztán jön utána egy mozi, ami a Tourette szindrómáról szól, a Miket nem beszélek című film, amihez egy ilyen kisebb botrány is fűződött, a legfrissebb, vagy a legutóbbi BAFTA díját adó, mert ott egyébként 2 díjat is kapott ez a film, de nem mesélem, hogy mi volt ez, és szerintem rendkívül tanulságos dolgokat árul el a filmiparról, mint olyanról, már mint arról, hogy ők mennyire foglalkoznak egyáltalán azokkal a termékekkel, amiket aztán díjaznak, és aztán jön 2 horrorfilm, mindkét horrorfilmnek szemtelenül fiatal a rendezője, az egyiknek 20 éves lett most éppen a direktora, a Hátsó szobáknak, a másik egy picit idősebb, talán 23 éves is van,
5: talán
6: aki
5: is megvan,
6: aki a Megszáradtságot készített, és mindkét alkotó a YouTube világából jött. Az egyik, aki a Megszállottságot készítette, nem a saját YouTube-os sikerét dolgozta föl, hanem egy eredeti történetet, de a Hátsó szobák az egy websorozat alapján készült, ami meghökkentően népszerű egyébként a 10 évesek körében. Magam is ezt tapasztaltam, amikor a hétvégén megnéztem a Hátsó szobákat, kijöttem a teremből, amint bementem, bementem, mert azt hittem, hogy rossz filmre ülök be. Kérdeztem az embereket, ez biztos a Hátsó szobák című 16-os horrorfilm lesz, és azt mondták, hogy igen, igen, és hát tele volt kamaszokkal, és aztán utána néztem, hogy ennek mi az oka, és hát majd nyilván erről is dumálunk.
5: Rövid szünetet tartunk, iszunk egy kávét, aztán jövünk vissza, ez itt a Filmszerész.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Meg is érkeztünk, és akkor kezdjük a He-Man-nel, legyünk túl az elején a univerzum védelmezői. Nekem a képregény, illetve nem is képregény, hanem a színező, kifestős időszakom, amikor nyugatról megérkezett egy ilyen adag kifestő, és az egyik az ilyen He-Man-es volt, és azt sem tudtam, hogy mi az, mindaddig, amíg rendszerváltás nem történt még az előző.
2: És megérkeztek a Super Channel-ek, meg igen, a Sky Channel-ek, benne a Fun Factory című műsor, amiben a Transformer meg a G.I. Joe mellett lehetett látni a Masters of the Universe, és azt is, a Masters of the Universe című sorozatot. Gyorsan elhadarom, hogy ez mi is. Tulajdonképpen ennek az alaperedete az, hogy ez hát originálisan egy játék. Tehát a Mattel készítette, az 1980-as években jött ki, a legelején, tehát 80-81-ben. A Mattel egyértelműen a Star Wars sikerét próbálta meg valahogy transformálni, úgy, hogy létrehozott egy saját történetet, amiben aztán tényleg az összes ilyen gyerekek között népszerű műfaj vegyült. Tehát van benne fantasy, vannak benne robotok, van benne, nem tudom én,
1: csontváz,
2: ilyen Star, tehát valóban egyfajta Star Wars pótlékként is tud működni, meg van benne egy kard, ugye, ami ilyen kvázi Excaliburként működik, abban van tulajdonképpen az erő, ami a He-Man esetében nem a Force, ahogy ugye a ahogy ugye a Star Wars-ban van, hanem a Power, és hát ez, és aztán kijött ez a játék, és ebből a játékból készítettek egy két évados, de egyébként nagyon sok részből álló rajzfilm sorozatot, amit a Filmation nevezetű cég gyártott, ők tulajdonképpen a Hanna-Barbera 2 cég volt abban az időben, nagyon hasonló világú animációkat készítettek, mint a Hanna-Barbera, és hát nagyon hamar kultusz státuszba helyezkedett ez a sorozat, és aztán ebből készült aztán több feldolgozás, egyébként a legutóbbi ilyen He-Man animációs sorozat, az éppen a Netflixen érhető el, az néhány éve készült, tehát hogy nagyon is élt a kultusza, de most jött el az ideje, hogy a Mattel egy kicsit a Barbie sikerét is nyilván saját magától megirigyelvén készítsen belőle egy filmet, amit szerintem joggal volt elvárható, hogyha nem is azt csinálja, mint a Barbie-val a filmváltozat, de hogy valamit azért így modernizál rajta, vagy legalább a metaszálat belerakja. Hát ezzel annyira nem foglalkoztak, és maga a film szerintem annyira nem is lett klassz, azzal együtt, hogy egy tök jó rendező készítette, Travis Knight, aki hát elég sok animációs filmet is készített. Igazából, amit még nem mondtam el a Masters of the Universe-el kapcsolatban, és fontos, az, hogy nyilván a nagyon szexi főszereplőnek, meg a mindenféle érdekes jelmeznek köszönhetően, ez egy ilyen gay klasszik is lett, tehát hogy a He-Man-nek öltözni a meleg kultúrában az nagyon népszerű választásnak számít, és hát egy kicsit a film is rámegy erre a dologra, mármint, hogy nem szégyelli azt, hogy van egy ilyen gay kisugázása ennek az egész történetnek, de hát magával a cselekménnyel, ami mindig is a leggyengébb pontja volt ennek a He-Man franchise-nak, igazából nem kezdtek így különösebben semmit, viszont találtak egy tök jó főszereplőt, akit Nicolas Galtzinnek hívnak, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon jó képű, meg nagyon-nagyon-nagyon izmos, és nyilván az egyik fontos merékszereplőt még nem említettük, aki a He-Man-nek hát a barátja, vagy hát egy lova tulajdonképpen, aki egy tigris, egy ilyen félős tigris, de amikor ugye a kardból kiszabadul az erő, akkor belőle is egy ilyen igazi harci fenevad válik. Én nagyon vártam ezt a filmet, mert talán kiderült a mondandóból is, hogy nekem igen szimpatikus ez a dolog, meg gyerekként is eléggé elkapott, de igazából egy dolgot tartok benne nagyon-nagyon klassznak, és abban már majd talán bele is fogunk hallgatni, az a zenéje, és az az érdekes benne, hogy annyiban üt el a szokásos ilyen franchise zenéktől, hogy a zeneszerző, akit Daniel Pempertonnak hívnak, nem elégedett meg az ilyenkor teljesen logikus, olcsó megoldással, hogy megfogja az eredeti főt témát, és abból csinál zenét, hanem teljesen új fő témát csinált. Ráadásul megnyerte magának Brian May-t, akinek érdekes módon a Queen-en keresztül ugye több hasonló dologhoz is volt közel. Az egyik volt ugye a Flash Gordon című, című film, a másik pedig a Hegylakó, amire szintúgy eléggé sokat utalnak egyébként ebben a filmben, és azt kell, hogy mondjam, hogy a filmnek a zenéje az egészen kivételes, tehát hogy egy picit nem ártott volna fölnőnie a filmnek is ahhoz, amilyen nagyszabású, meg nagyon-nagyon klassz ez a zene.
1: Na jó, hát annyira akkor nem lehet rossz ez a dolog, mint amennyire...
2: Szerintem lehet szeretni egyébként, csak nem történik benne semmi olyan, amitől...
1: Nem történik benne semmi.
2: Nem, amitől igazából megjegyeznéd, vagy amitől igazából ki tudna tűnni a franchise filmek forgatakából.
1: Nem sokára jövünk vissza, megint csak iszunk egy kávét, vagy teát, vagy amire éppen rászottyanunk, úgyhogy rövidesen folytatjuk a filmszerészt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Amivel pedig folytatjuk a filmszerészt, az nem más, mint két horrorfilm.
2: Nem, az nem, majd csak a végén.
1: Két horrorfilm, de azt megelőzően pedig a Miket nem beszélek című megtörtént eseményeket feldolgozó, hát brit film, jól mondom?
2: Igen, nagyon furán beszélnek benne. Skóta főszereplő.
1: Nagyon furán beszélnek benne.
2: Azért, mert skóta főszereplő.
1: Érthetetlen módon.
2: És leginkább Skóciában játszódik, de a rendező az egyébként brit, és hát a film eredeti szereplőjét, tehát akiről szól, akinek az életrajzi filmje ez.
1: Hát a Skócia, akkor hát brit végül is szól.
2: Igen, a királynő tüntette ki, és egyébként meglehetősen erőt teljesen indul a film, konkrétan azzal a pillanattal, amikor őt kitüntette a királynő, mert hogy egy Tourette-szindrómás emberről beszélünk, aki John Davidsonnak hívnak, még mindig él, azt hiszem, hogy 56 éves. És
1: tehát fiatal.
2: Igen, tehát fiatal, csak hát ez most azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert mondjuk sokan gondolhatnak arra, hogy talán a betegsége miatt már nincsen köztünk, de köztünk van, és hát úgy is indul a film, hogy ott áll a királynő előtt, és izgul, hogy ne mondjon majd olyat, ami problémás lehet, és hát azonnal mondja, hogy fuck the queen. Majd néhány másodperc bocsánat, később pedig a királynő kitünteti. Tehát már rögtön az elején egyértelmű lesz, hogy ez a film miről fog pontosabban szólni. Egyébként Robert Aramayo alakítja ezt az embert, aki egy csodálatosan klassz színész.
1: Hát valamilyen díjat azért kaphatná ezért.
2: Ő kapott is, megkapta a BAFTA-t, és pont a BAFTA díjátadón történt az, amire utaltam a bevezetőben, hogy hát meghívták a főszereplőt, mármint hogy
1: az eredetit,
2: tehát John Davidsont is, aki egyébként produceri kreditet is kapott a filmben, de a szervezők a BAFTA-ig, akik elvileg, ugye ez a Brit Filmakadémiának a díja, akik elvileg látták azokat a filmeket, amiket díjazni akarnak, valahogy így nem számoltak azzal, hogyha a királynő előtt nem volt probléma a Tourette-szindrómának, hogy azt mondja, amit, akkor egy élőben közvetített gálán se lesz ez probléma, és éppen a Michael B. Jordan meg még valaki adott át egy díjat, vagy éppen föl voltak a színpadon, amikor egy nagyon durva rasszista mondatot fölkiabált ez az ember, amiből ilyen mini botrány lett, mert azért eltelt egy kis időnek, tehát nyilatkoztak hülyeséget a sztárok is, meg a szervezők is addig, amíg rájöttek, hogy ember tényleg nem tehet róla. Tehát erről szól a film, erről mesél ez a film, hogy a saját családja sem volt képes elhinni a 80-as, 90-es években, hogy ezek a tikkek, amik ugye a Tourette-szindrómásoknál jelentkeznek, akár ütésben, akár köpésben, akár trágár kifejezésekben, hogy e felett semmiféle uralma nincs annak, aki ebben a szindrómában szenved. És az az ördögi, és attól működik nagyon jól ez a film szerintem, hogy valóban azt adja vissza, hogy valahogy ez a betegség mindig megtalálja, vagy ez az állapot mindig megtalálja azt a kifejezést, azt a lehető legkínosabb mondatot, amit egy bizonyos helyzetben, abban a helyzetben nem szabadna mondani, és a Tourette-szindrómások pont ezt mondják ki, és ettől van az, hogy ha nem ismered a betegséget, akkor azt gondolhatod, hogy ez nem lehet valami tünet, hiszen kontextusban kezdett el sértegetni engem ez az ember, tehát nem csak így össze-vissza, de hogy ennek pont ez a lényeg, és pont ez a szívszorító a filmben, és ettől működik szerintem nagyon, hogy abszolút él azzal a humorforrással, amit ezek az incidensek szolgáltatnak tulajdonképpen napi szinten ennek az embernek az életébe, tehát lehet nevetni így vele együtt, nem feltétlenül rajta nevetni, de azért legkésőbb a film végére eljutunk arra a pontra, amikor nagyon-nagyon pofán vágja az az embert, hogy tulajdonképpen olyan polgártársainkról beszélünk, akiknek az az alap dolog nem adatott meg az életébe, ami igazából tényleg mindenkinek megadatik, hogy nyugodtan, normálisan a személyiségét reprezentálva beszélgethessen egy emberrel. Anélkül, hogy saját magától félnie kellene. És amikor ennek a módját megtalálják, hogy mert ugye ez egy gyógyíthatatlan betegség, de vannak már mindenféle kütyük, amikkel bizonyos tünetek csökkenthetők, szóval amikor ezt megtalálják, és a filmben bemutatják nekünk, hogy milyen az, amikor ez az ember valóban egy kicsit jobban el tudja magát engedni ilyen helyzetben, az szerintem nagyon torokszorító. Engem legalábbis rettenetesen meghatott, mert ebbe valóban nem gondolunk bele, mert ez egy eléggé különös, furcsa betegség, ami azért nagyon-nagyon sokáig volt tabu, akár csak a társadalmi párbeszédekben is.
1: Igen, nekem van egy személyes élményem ezzel a betegséggel kapcsolatban, ugye ennek vannak azért fokozatai, mint egy csomó más betegségnek is. Amit ebben a filmben látunk, az már egy egészen magas foka ennek a betegségnek, viszont vannak alacsonyabb fokai, amikor mondjuk tikkelés az nem a káromkodásban merül ki, hanem úgy hirtelen mozdulatokban.
2: Igen.
1: És van egy ilyen élelmiszerbeszerzési hely, egy nagyobb hely, ahol dolgoztunk ott még régen, és ott dolgozik egy lány, egy nagyon szép, dekoratív hölgy, akiről láttam a messziről, hogy ott furán mozog, és kiderült róla az első találkozásunkról, hogy ő már pedig Tourette-es. És hát még annak idején, amikor ott dolgoztunk a rádióban, megpróbáltuk úgy valahogy fölnyalábolni, hogy meséljen már erről, hogy milyen ez az egész, és nem sikerült sajnos, mert ugye megszűnt a rádió, de hogy az az érdekes, hogy próbálok mindig az ilyen helyzetekben úgy viselkedni, mintha nem történne semmi, de képtelenség. Ott állsz, igen, és koncentrálsz arra, hogy ne ijedj meg, amikor hirtelen oda csap az asztalra, és megijedsz, és akkor egymásra mosolygunk, igen, hogy tudja, vágja, hogy miről van szó. Tehát nyilván ő ebben él. Ő nem fog nap mint nap, percről percre megsértődni, meg eljátszani, hogy őnek most akkor ez hogy esik. Én nekem viszont ugye nyilván nem találkozom vele minden nap, koncentrálnom kell, hogy ne ijedjek meg, de természetesen mindig megijedek.
2: Igen, és ebben a filmben egyébként ennek a tünet együttesnek a teljes skáláját bemutatják. Tehát, hogy tényleg van olyan, és az ember néha már fejét fogja, hogy egyszerűen nem igaz, hogy tényleg ilyenek történnek ez a szerencsétlennel, hogy beszélget valakivel, aki nagyon szereti, aki nagyon türelmes hozzá, akit nem érdekel, hogy mások mit mondanak, majd hirtelen tökön vágja. És tudod, ezek annyira összetett szituációk érzelmileg, hogy azokat a karaktereket is meg lehet érteni a filmben, akik nem tudnak állandóan mindig jól reagálni ezekre a helyzetekre, pusztán azért, mert hogy nem is létezik nagyon sokszor az, hogy jó reagálás, vagy rossz reagálás.
1: Ez valahogy azt szeretném üzenni, hogy legyen valami pozitív üzenet ennek az egésznek részemről, és nem hablatyolom el a dolgot, hogy kedves gyerekek, próbáljátok meg megismerni, vagy törekedni arra, hogy megismerjétek azokat az embertársaitokat, akik nem választott módon viselkednek, nem választott módon élik az életüket, hanem ezt rótta királyuk a sors, és egyébként nem bántanak ők senkit, csak furábbak, mint az átlag.
2: Igen,
1: és hát, bocsánat, különlegesebbek, mint az
2: igen,
1: átlag.
2: Különlegesebbek, és John Davidson egyébként azért is legendás figura, és azért is tüntette ki a királynő, ezt talán még nem mondtam el, hogy tulajdonképpen ő állt az élére ennek a dolognak Nagy-Britanniában, meg aztán világszerte, és tehát világhírű figura lett belőle. Nagyon sok suliba, nagyon sok munkahelyre elment, ahol előadást tartott, és hasonló, tehát olyan embereknek is segített, akár közvetlenül is, tehát közvetlen segítséggel, akik még nem tudnak mit kezdeni a Tourette-szindrómájukkal.
1: Már a mai napra rendelt két horrorfilmünkből az egyikkel folytatjuk, ez pedig a Megszállottság, legalábbis, ha jól láttam, akkor igen, ez következik, mert a műsor elején fordítva mondtuk, de mindegy, most a Megszállottság.
2: Igen, mert úgy jutott eszembe, ugye, hogy a hátsó ablakot
1: de ez egy
2: fiatalok
1: ilyen,
2: nézik.
1: Ez egy

0: Előzetesen, hogyha megmaradtunk volna ebben a nyomasztásban, amikor az van, hogy...
1: Akkor imádni fogod.
0: Igen? Jó, oké.
1: Okay. Igen.
0: Szóval, hogy a megszállottság az egy, szerintem valószínű, hogy egy utóbbi idők egyik legjobb ötletén, nem tudom, ez remake, ez vagy...
1: Nem, teljesen eredeti.
0: Mert itt utaltak volna arra, hogy ez már egyszer volt egy ilyen, de mindegy,
1: nem.
0: Nagyon jó az alapötlet.
1: Nem, hanem hogy az van, hogy ez a Curry Baker, aki hasonlóan fiatal, mint a hátsó szobáknak a rendezője.
0: 14 éves.
1: Nem, tehát 20-valahány éves. Ő YouTube-ra csinált már egy saját filmet, de alapvetően ez az első ilyen mozis nagyjátékfilmje.
0: Amire pénzt is kapott, igen.
1: Igen, amiről én május 4-én 2026-ban abszolút kimerem jelenteni, hogy eddig ez a kedvenc filmem, amit moziba láttam. Ennek több oka van. Az egyik az, amit te is említettél, vagy amiben reménykedtél, hogy rettentően eredeti. Egyébként nem csak az alapötlet, mert az alapötlet az annyi, hogy van egy srác, egy kicsit ilyen gátlásos fiú, aki már baromi régen szerelmes az egyik munkatársába. Egy hangszerboltban dolgoznak egyébként. És már nagyon régen azt gyakorolja, hogy majd hogyan fogja elhívni őt randizni. És hát...
0: Csak nem megy neki.
1: Nem megy neki a dolog, és bemegy egy ilyen helyre, ami egy ilyen fura ezobolt, és ott talál egy kívánságfűz nevezetű terméket, ami egy ilyen doboz, és ha kiveszed belőle, akkor egy ilyen fűzfa darab van benne, és egy hangot is ad, el kell törni, és kívánni valamit, de utána már ezt nem lehet visszacsinálni.
0: Mit kíván a szerencsétlen?
1: És azt kívánja a szerencsétlen egy estén, amikor ismét lemarad az alkalomról, hogy szerelmet valhasson, hagyja, hogy a csaj bemenjen a házba, ő meg ott marad a kocsiban, hát azt kívánja, hogy mindennél a világon jobban szeresse őt ez a lány. És mire befejezi ezt a kívánságot, néhány másodpercen belül már kemény. A csaj ott áll.
0: Ott az autó, az ablakban, a kocsi ablakában, nem?
1: Ja, ott az ajtó, a ház ajtaja előtt.
0: És vészjóslóan szereti a férfit.
1: És onnantól kezdve vészjóslóan elkezdi szeretni igen a férfit, és ez a vészjóslás, ez át is fordul nagyon hamar brutalitásba, gyilkosságokba, és mindenféle olyanba, amit egyébként így elvárunk egy ilyen történettől.
0: Bocs, megvan, mi jutott eszembe, a végzetes vonzerő volt nekem a hasonlóan nyomasztó, bár tökre nem emlékszem arra a filmre, de ott volt az ilyen pszichonyomasztás, hogy így nagyon rácuppant ugye Michael Douglasra a
1: szeretője, a
0: Glenn Close, igen. És hogy nekem ez volt az elvárásom ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem megyünk át ebbe a vicsorgó véres izébe, hanem hogy de jó lesz.
1: De átmegyünk.
0: Igen, átmegyünk, jó, nem baj, csak a nyomasztást maradjon meg, szeretnék nyomasztani.
1: Nagyon-nagyon nyomasztó film. Épp ezt akartam egyébként mondani, hogy engem pont az nyűgözött le benne. És azon túl, hogy $1 millió készült. Ides mond, $1 millió készült, és most olyan 180-nál tart világszinten.
0: Ez egy jó befektetés volt a stúdiónak.
1: Nagyon jó befektetés volt. Szóval amellett, hogy ilyen klasszikus filmkészítői eszközökkel van megcsinálva, szerintem annyira kellemetlen ez a film, és nézni is nagyon sokszor rendkívül kellemetlen, mert átlép egyébként nagyon sok olyan határt, amit még az ilyen horrorfilmeknél se szoktunk meg feltétlenül, hogy azt a, bennem legalábbis azt a hatást keltette, ami akkor jön, amikor így valami igazából undorít is egy kicsit, tehát ilyen visszataszító, tehát tele van ilyen úgynevezett a nézőt elidegenítő hatással, de mégis annyira szuggesztív, annyira tudni akarod, hogy mi lesz, hogy mi történik, hogy nem tudod nem nézni, tehát akkor sem, amikor tényleg visszataszító dolgokat mutatnak, és hát az a fajta gonoszság, ami ennek a varázslatnak köszönhetően beköltözik ebbe a lányba, az pedig olyan szinten van egészen fantasztikusan ábrázolva, hogy én hasonlót éreztem, mint a fegyvereknél tavaly, hogy ez a csaj, aki játszott, azt hiszem egyébként Indy Navarrete-nek hívják, esélyes, hogy ott lesz az Oscaron, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagyon félelmetes benne, és szerintem a maga a film is izgalmas dolgokat mond alapvetően arról, hogy ha egy szerelem egy oldalú, akkor ez mennyire veszélyes tud lenni, lenni arra az emberre nézve, aki igazából csak a saját érzelmeivel van tisztába, a másikéval nem, ezért rávetít, és oda képzel egy csomó dolgot, aminek nagyon sokszor igazából nincs köze a valósághoz. És hát ennek tulajdonképpen az ilyen abszurd

0: megnyilvánulása ez a történet.
1: Nagyon kíváncsi vagyok rá, nem mondom, hogy franchise-ért kiállt ez a film, viszont egy rész még talán benne van, hogy ugyanez a szituáció csak fordítva. Mert pont azon gondolkodtam, hogy ugye férfi szemmel nézve, ilyen cipőben már jártunk, hogy valaki nem volt ránk kíváncsi, és ugye meg kívántunk volna egy ilyet, hogy de legyen ránk kíváncsi, az az illető, de női szemmel nem tudom, hogy ez hogy működne, hiszen nem vagyok nő.
0: Igazából az benne a jó, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy egy, de aztán persze lehet, hogy egy második rész is működne.
1: Vannak jó forgatókönyvírók.
0: Igen, de az, amit állít, az eléggé általános. Tehát, hogy az nem csak arról szól, hogy egy pasi, hogy éli meg ezt, hanem, hogy egy ember, hogy éli meg, aki nem tudom én, elképzelte, hogy neki már pedig azzal a másik emberrel lesz dolga, és ez korán sem nem biztos, hogy ez valóban igaz, vagy hogy valóban ennek így kell történnie.
1: A másik horrorfilm mára pedig a Hátsó szobák, angol címen pedig a Backrooms, főszerepben Csivetel Ejiofor, megkíméltelek.
0: És Renata Reinsve.
1: Megkíméltelek attól, hogy egyébként nem tudom, hogy ez a csávó miért nem változtatta maga nevét, büszke lehet rá, hogy ilyen neve van, csak ez képtelenség kimondani.
0: Egyszer ő is, meg a Saoirse Ronan is egyébként vendégek voltak valami talk show-ba, és ott volt is egy ilyen kis továbbképzés, hogy mind a kettő.
1: Tudja, hogy a Graham Nortonban voltak.
0: Lehet, hogy ott, de lehet, hogy valami amerikai műsorban voltak, mert a Graham Norton azt hiszem az brit, ugye? Az, igen, amikor igen, ilyen narancs háttérrel üldögelnek a sztárok, és akkor
1: lehet, nem tudom, csak azért, mert hogy ugye a Csivetel Ejiofor is brit szerintem, ő nem amerikai.
0: De, igen, de hát a Renata Reinsve meg ugye északi, norvég.
1: Igen.
0: És hát azért
1: szóval is, lehettek a Graham Norton show-ban, azt akartam.
0: Abszolút. Szóval, hogy az tényleg nagyon szuper, hogy Kane Parsons, aki a 20 éves csávó, így nem csak azt tudta elérni, hogy az A24 adjon neki több millió dollárt a filmére, ami egyébként szintén filmtörténeti tett. Tehát,
1: léci.
0: Ez a srác, a Kane Parsons a legfiatalabb rendező, aki valaha 180 milliót keresett a nyitó hétvégén a filmjével, és azt mondják az elemzők, hogy az, amit ez a film elindított a box office-ban, meg az, ahogy bevitte a YouTube közönséget, a tizenéveseket a mozikba, az meg is változtathatja Hollywoodot. Tehát, hogyha ha ebből valóban egy ilyen tulajdonképpen egy trend lesz, hogy jönnek a YouTube-ról a srácok, akik beterelik a közönségüket a moziba, az valóban eléggé sok mindent megváltoztathat, mert hogy egyébként ennek az a háttér története, hogy néhány évvel ezelőtt ez a Parsons gyerek elindított egy websorozatot a YouTube-on, a Backrooms-t, ami az úgynevezett found footage filmeknek a stílusában mesélt el egy horror sztorit. Ugye a found footage, hogyha lefordítjuk, az tulajdonképpen talált felvételeket jelent. Ugye a leghíresebb ilyen film az a Blair Witch Project volt, ami szintén egy ilyen -$2 készült
1: vizsgafilm volt. Igen,
0: és ilyen óriási bevételt hozott, és utána a sorra készültek a teljesen found footage technikával készült átdokumentarista filmek, meg azok is, amik csak így elemükben használnak ilyeneket. Itt igazából ennek a filmnek a középpontjában egy hátsó szobák állnak, egy olyan furcsa, lecsupaszított, nyomasztó szobák, amik tulajdonképpen, és ebből a szempontból egy kicsit tényleg olyan, mint az új generációs kocka, meghökkentő mesék, vagy a kocka, vagy a Twilight Zone, hogy a legtöbbször ezeknek a szobáknak a mindenféle dimenzió csapdái, azok a főszereplő pszichéjének a kivetülései. Tehát az emberek ezekben a backroom-okban.
1: A saját backroom-jaikban vannak.
0: Igen, a saját backroom-jaikban vannak, és az az érdekes, hogy már ez is, amit elmondok, ez is azért egy eléggé intellektuális felütés, és mégis a kiskamaszokat annyira elkapta ez a viszonylag bonyolult, meg nem tudom én, ijesztő alaphelyzet, hogy teljesen rácsavarodtak erre.
1: Automatikusan tudnak csatlakozni ehhez, anélkül, hogy megmagyaráznak maguknak. Tehát ettől működhet egyébként.
0: Igen, de olvastam egyébként,
1: Dr. Urbán válaszol.
0: Hogy már most, tehát csináltak ilyen kimutatásokat, és az van, hogy ennek a filmnek a nézőinek az átlag életkora az 20+, ami nagyon-nagyon alacsonynak számít. Nálunk egyébként maga a korhatár az csak ajánlást jelent, tehát nálunk nem áll oda senki az ajtóba, hogy nem ehessen be a 10 10 éves megnézni a horrorfilmet, de Amerikában egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert ott személyítés kérnek, ott általában azt csinálják a fiatalok, hogy ezt talán már meséltem itt is, meg le is írtam sokszor, hogy azt szeretik nagyon, hogy megvesznek egy jegyet, egy nem tudom, egy Disney-re, egy akármilyen jégvarázsra, és aztán másik. Kinéznek egy termet, ahol megy a horror, a Fűrész 8, vagy a Black Rooms, és akkor beülnek oda. Tehát ebből adódóan mondjuk is statisztikailag egy kicsit húzósabb ezeket a filmeket, nem tudom én, mozikba küldeni, de egyébként mint film se rossz. Tehát azzal együtt, hogy én azért azt éreztem, hogy itt valóban egy sorozatnak a két órásra kitágított változatát látom, azért tényleg fantasztikusan van fényképezve, meg nagyon ügyesen játszik ezzel a szobadologgal, meg ezekkel az univerzumokkal, amik ott megjelennek.
1: Az alapcselekményt elmondod, mert ugye most a backroomsról, meg a ugye hátsó szobákról beszélünk, de hogy kerülnek oda, ki kerül oda, és miért kerül oda?
0: Igazából pont az enigmatikussága az, ami behúzza az embert, tehát hogy a szabályrendszere az nincs annyira nem tudom én kialakítva. Itt konkrétan arról van szó, hogy ez egy bútoráruház, ahol játszódik ez az egész, egy eléggé kihalt és rosszul menő bútoráruház, aminek az Eifor a főnöke, tele van adósságokkal, mindenféle magánéleti problémái vannak, és egyszer csak azt veszi észre, hogy a bútoráruházának az egyik fala, vagy több fala is átjárható. És amikor átmegy rajta, akkor egy ilyen tök üres szobákba találja magát, és ott indul a hókamóka. A Renata Reinswer pedig ennek az embernek tulajdonképpen az analitikusa, tehát a pszichiátere vagy pszichológusa, most erre pontosan nem emlékszem, aki bizonyos dolgok miatt kénytelen oda menni ebbe a bútoráruházba, és hát ő is találkozik a saját félelmeivel, amik így megtestesülnek ebbe a backroomba.
1: Felfutunk valami hegyre, és akkor ott történik valami, vagy így elül, de jó, lesz csatana a végén, vagy hagynak bennünket gondolkodni, hogy jó, akkor most.
0: Igazából most egy kicsit visszautalnék a megszállottságra, meg erre a filmre, hogy az is összeköti őket az alkotók fiatalsága mellett, meg bátorsága mellett, hogy nagyon következetes mindkét film. Tehát mind a kettő vállal valamit, hogy akkor ez most erről fog szólni, és ez, amiről szól mindkét esetben, ez nem egy vidám dolog, és a végén is tulajdonképpen úgy fejezik be a filmet, hogy van tulajdonképpen megoldás, van valamiféle lekerekítés, de happy endnek véletlenül tehát se nevezném egyiket
1: sem. Ne gondoljátok azt, hogy klasszikus hollywoodi vége lesz.
0: Nem.
1: Bármilyen tekintetben
0: is. És ettől is vonzó szerintem ez a két film.
1: Nagyon jó, felizgattál ezekkel a filmekkel. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ennyi volt már a Filmszerész. Jövő héten ismét találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on például.
0: Igen, és most nem inzultáltál azzal, hogy mondjak valamit a jövő hétről, ezért mondok, jövő héten jön az új Spielberg film, amit már nagyon-nagyon várok, tehát arról biztos, hogy fogunk beszélni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, minden jó mindenkinek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Újabb hitelminősítő ismerte el hazánkat, súlyosbodik az asszály, marad a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadékhiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
6: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
5: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl le a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A gyermekek egészsége közös ügy, és egyre többen vallják, hogy az egészséges életmódra, a tudatos döntésekre és a lelki egyensúlyra már az iskolában is tanítani kell a fiatalokat. Ezzel a témával kezdjük ma az egészségkódot. A következő beszélgetésünk apropója pedig az, hogy június 5-én Gyulán első alkalommal adják át az egészségtudatos iskola címeket, de hogy mitől lesz egy iskola valóban egészségtudatos, milyen szerepe van ebben a pedagógusoknak, a szülőknek és egyáltalán a közösségnek, erről beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban Kertész Éva, a 21-nél az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője, az Egészségtudatos Iskola program egyik kezdeményezője. Szervusz Éva, örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Én is örülök, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: De apropója tehát a beszélgetésünknek, hogy első alkalommal adjátok át az Egészségtudatos Iskola címeket, és ez egy több éves munka eredménye. Mit jelent neked személyesen, hogy most eljutottatok ehhez a mérföldkőhöz?
2: Hát pont a legjobb kérdéssel kezdeni, Judit. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon belülről hatalmas örömet érzek, és azt hiszem, hogy nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ebben a munkában hosszú évek óta partnereink voltak, azoknak a pedagógusoknak és egészségügyi szakembereknek, de mondhatom az informatikusokat is, akiknek a segítségével létrejöhetett maga a pályázati rendszer. Szóval öröm és hála van bennem, és egyébként ezentúl azt hiszem, hogy az egésznek a jelentőségét föl kell, hogy ismerjük akkor, amikor látjuk, hogy a gyerekeink nincsenek jól, nincsenek jó egészségi állapotban, és ezekből a gyerekekből nagyon gyakran nagyon beteg felnőttek lesznek, akik nem is tudják összekapcsolni a gyerekkori rossz állapotukat a felnőttkori rossz állapotukkal, miközben egyenes következménye a felnőttkori betegségek sorozatának a gyerekkorban gyökerezik. Úgyhogy örülök nagyon.
1: Igen, nem mindegy, hogy hogyan szocializálódunk, és mint ahogy mi az életünk nagy részét a munkahelyen töltjük, ők az iskolában, tehát hogy nagyon nagy hatást gyakorol ez a környezet rájuk. Hogyha egy picit visszamegyünk az elejére, hogyan született meg az egészségtudatos iskola kezdeményezés, hány éve, pontosan milyen probléma volt az, amit akkor felismertetek?
2: Természetesen nem egy új dolog, hogy látjuk, hogy a gyerekeinknek az egészségért tennünk kell, és azért kell, mert ezt az egész egészségtudatos szemléletet, ezt az ember gyakorlatilag a gyerekkorában sajátítja el. Ha nagyon akarjuk, akkor ezzel születünk, és már a születésünk előtt is vannak olyan hatások, környezeti hatások, meg a magzati kornak a fejlődését befolyásoló hatások, amelyeket aztán viszünk tovább. Tehát ez önmagában egyáltalán nem egy új gondolat, hogy tennünk kell érte. És fölismertük azt ezelőtt, hát szerintem legalább 6 vagy 7 évvel, hogy az a terület, ahol rendszer szinten a gyerekeknek az egészségi tudatosságáért tehet még valamit a rendszer, az az iskola. Uh-huh. Mert ott még együtt vannak a gyerekek, még együtt vannak a szülők, tehát egy nagy közös erővel még lehet befolyásolni, lehet hatni a gyermekeknek a szemléletét. És ez az egészségtudatosságnak, a magának, a gondolatnak az elsajátítása, ez egy tanulási folyamat. Tehát lássuk be, hogy nagyon sok minden, amit nem tudtak ezelőtt a szüleink, nagyszüleink, azt mi már tudjuk. Tehát tudjuk azt, hogy miért vagyunk felelősek, mi az, amit befolyásolni tudunk. Úgyhogy amikor ez a gondolat megszületett, annak az volt az előzménye, hogy először is volt egy 21 nő az egészségügyért alapítvány, és abban volt 21, és van is nagyon-nagyon komoly szakember gárda alkotja ezt az alapítványt. Tehát ott volt az egészségügy oldaláról egy komoly szakmai bázis, a kórházigazgatótól kezdve a házi orvosig, a gyógyszerészig, a kommunikációs szakemberig, a közgazdászig, a gyógyszergyártóig, tehát azért ez egy nagyon-nagyon széles spektrumot fed le ez az alapítványi szakértők által, és mi csináltunk egy pályázatot ezelőtt jó sok évvel, 6-7 évvel pedagógusoknak, mert láttuk azt, hogy nagyon sok pedagógus már küzd azzal a problémával, hogy látja, hogy a gyerekek nem egészségesek, és ők saját maguktól először elkezdtek olyan programokat szervezni az iskolákban, amelyek összeértek azokkal az egészségügyi üzenetekkel, amiket mi szerettünk volna felerősíteni. És volt egy pedagógus gárdánk is, és olyan valahogy annyira egyértelmű volt, hogy a kettőnek találkozni kell, és ezt az egész egészségedukációt, ezt minél magasabb szinten az iskolák felé közvetíteni kell. Nyilvánvalóan a NAT, a Nemzeti Alaptanterv erre ráerősít, hiszen ott ez egy elvárt követelmény az iskoláktól, hogy foglalkoznak az egészségedukációval.
1: Hogyha visszatérünk a pályázati kiírásotokhoz, illetve ahhoz, hogy mit jelent pontosan az, hogy egy intézmény egészségtudatos iskola, akkor milyen szempontokat vizsgáltatok?
2: Ez egy 17 kategóriából álló rendszer, és ezt úgy érdemes elképzelni, most nem tudom, mi ebben a nagy melegben a karácsonyfa jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a fenyőfa. Tehát van egy váza ennek az egész egészségtudatos pályázati rendszernek, és erre rá lehet rakni azokat a díszeket, amitől igazán életre kell, és betölti a funkcióját. Tehát ez egy váz. És ez a váz, ez 17 pontból áll, és a pontok között, ugye leggyakoribb biztos, hogy azt mondják, hogy biztos benne van a táplálkozás, meg biztos benne van a mozgás, természetesen igen. Benne kell, hogy legyen a mentális egészséggel kapcsolatos sok-sok kérdés. Benne kell az is legyen, hogy milyen a környezete egy iskolának, mennyire figyel arra, hogy tiszta vizet lehessen inni az iskolában. Nyilvánvalóan a higiénés kérdések, azok a kérdések, hogy mit csinál, vagy mit képes csinálni egy iskola akkor, hogyha van egy krízis helyzet az osztályban egy gyermekkel, akár amiatt, mert van egy olyan betegsége, ami hirtelen akkor derül ki. Fölkészült-e az iskola arra, hogy hogyan bánjon például az epilepsziás gyermekekkel, a diákok mit csináljanak, hogyha látnak egy ilyet, vagy lesz egy diabéteszes osztálytársuk, akiknek segítségre van szüksége. De akkor is, hogyha éri egy trauma a gyermeket, akár egy gyász, vagy akár egy súlyos baleset, hogy erre hogyan tud az iskola reagálni. És akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az iskolának az egyik legfontosabb szereplői nyilvánvalóan a gyerekek, de a másik fontos szereplője a pedagógus. És a pedagógussal is foglalkozni kell, hogy a pedagógusnak van-e lelki segítsége, van-e traumakezelési, stresszkezelési módszere. Szóval nagyon sok szempontot állítottunk össze akkor, és nagyon sokan dolgoztunk ezen, amikor összeállítottuk ezt a pályázati rendszert, és szeretném kiemelni, hogy az egészségügyi szakemberek és a pedagógusok mellett a diákoknak a véleményét is megkérdeztük, és a diákokat is bevontuk abba, hogy nekik melyek a fontos témák, hogy nekik mit jelent az, hogy egy iskolában az egészség az egy fontos téma, mitől lesz fontos téma. És bizony a diákoknak a véleményét is nagyon-nagyon számításba véve állítottuk össze ezt a bonyolult pályázati modellt.
1: Igen, és hát említetted, hogy itt 17 kategóriáról van szó. Mennyire hangsúlyos a programban a mentális egészség, említetted, az érzelmi biztonság és a lelki jóllét kérdése?
2: Mindenképpen hangsúlyos kell, hogy legyen, és erre azt tudom mondani neked, hogy rendkívül sok figyelmet fordítottunk erre, és figyelmet fordítottunk arra a közegre, amiben ez a mentális egészség, a biztonság megteremtődhet. Mert az iskola az nem önmagában való. Az sosem úgy van, hogy így kinő valahol az iskola, és akkor az iskolának a falai mögött van egy egészséges közeg, és ha kilépünk az iskola kapuján, akkor meg aztán teljesen mindegy, hogy mi van. A mi rendszerünk fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az iskola a szülőkkel. De nem csak a szülőkkel, hanem a tágabb környezettel. Azzal, hogy hogy néz ki mondjuk az iskola képe. Vagy hogy van-e kapcsolódási pontja azokkal, akár civil szervezetekkel, akik körbe veszik az iskolákat, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a gyerekeink jól legyenek, vagy van-e kapcsolata lokális egészségügyi szolgáltatókkal. Tehát az iskolát azt mi egy rendszernek a részeként kell, hogy kezeljük, mint ahogy magát az egészség tudatosságot is egy rendszer részeként kell, hogy kezeljük, és maga a pályázat és ezek a kérdések, amiket mi felteszünk, azok két célt is szolgálnak. Egyrészt azért, hogy mérhetővé tegyük, hogy egy iskola mit tesz a gyermekek egészségéért, de ugyanakkor meg azzal a vázzal, amit említettem, azzal ad egy ritmust ahhoz, hogy végül is aztán a zenekar össze tudjon állni, és segítőkészen tudja használni magát ezt az eszközt, ezt a pályázati rendszert.
1: Igen, ami nekem még itt hirtelen eszembe jut az iskolán túl, hogy a gyerekek életének jelentős része ma már a digitális térben zajlik. Ez mennyire lehet egészségügyi kérdés?
2: Mindenképpen egészségügyi kérdés. Itt most már azért nagyon régóta elérhetőek azok a hazai és nemzetközi kutatások is, amelyek képet mutatnak arról, hogy ez a digitális lét, ez milyen hatással van a gyerekeknek, nem csak a mentális, hanem a fizikai állapotára is. Ugyanakkor azzal tisztában kell lennünk, hogy a digitális létformát, ami része az életünknek, ezt nem lehet kiiktatni, tehát nem szabad ellenségként kezelni, hanem a saját hasznunkra kell formálni, és hogyha a gyereknek vannak választási lehetőségei, amiket szeret, és a választási lehetőségek között ott van a szociális együttlét, a társas kapcsolatok, a sport, a közös élményszerzésnek az öröme, akkor a digitális élmények csak egy lesz a sok közül, amit egyébként használ, mert az iskola is használja a digitális eszközöket. Ezt nem lehet nem használni, csak hogy ne az legyen napi 5-6 órában. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hanem pont annyit használja, amennyi az ő épülésére szolgál.
1: Ugye június 5-én első alkalommal adjátok át az egészségtudatos iskola címeket. Milyen példákat láttatok a jelentkező intézményeknél? Mi az, ami különösen inspiráló volt esetleg számotokra?
2: Önmagában az nagyon inspiráló volt, hogy ugye a gyulai tankerülettel együtt hirdettük meg, és azért a gyulaiakkal ezt nagyon szeretném kiemelni, mert a gyulai tankerület szisztematikusan szervez egészségedukációs programokat, tehát ott már egy termékeny talaj találtunk, és ott két szemét is szeretnék kiemelni, hogyha lehet, Judit. Az egyik egy nagyon tevékeny és nagyon aktív pedagógus, akit Ágostoni Farkas Máriának hívnak, és a Gyomaendrődi általános iskola, Kisbálint általános iskolának az igazgatója, aki évek óta hangoztatja, hogy mennyire fontos odafigyelni a gyermekeink egészségére, és ebben nagyon jó partnerre talált Teleki Szávai Krisztinában, aki a gyulai tankerületnek a vezetője. Tehát velük együtt tudtunk nagyon klasszul együttműködni, és hogyha visszatérve a kérdésedre, hogy mik voltak az első nagyon nagy és klassz élményeink ezzel kapcsolatban, az, hogy rögtön 49 iskola pályázott. Ez nem egy egyszerű pályázat, tehát ez órákat vesz igénybe, és gondolkodni kell, és összegyűjteni az adatokat, tehát 49 iskola a munkáján felül fordított arra időt, hogy nagyon-nagyon szisztematikusan végig menjen a pályázaton, és aztán láttunk kiváló példákat. Nem mondhatom még el, hogy mit, mert ugye 5-én lesz az eredményhirdetés, de azt tudom mondani, hogy vannak iskolák, akik beépítik az életükbe az egészségtudatosságot. Nem egy-egy nappal, vagy egy-egy tematikus egészséghéttel, hanem része az iskolának az, hogy odafigyelnek a gyerekeknek az egészségére, és ezt dokumentálják, és ezt jó példaként tudjuk majd más iskolák felé is mutatni.
1: Említetted az iskola, család, közösség, hármast fogalmazzunk így, volt, vagy van olyan tapasztalatotok, vagy visszajelzésetek, amely különösen jól megmutatta azt, hogy egy iskolai kezdeményezés hogyan tud kihatni a családra?
2: Olyan sok van, hogy most csak azért választok egyet, mert ezt hallottam tegnap. Pont az említett gyomendrődei iskolában az iskola igazgatónak volt egy kezdeményezése, hogy egy héten többször a gyerekek ne 7:30-ra jöjjenek iskolába, hanem jöjjenek 7:45-ra szülőkkel együtt, és van ott egy kör, ami 15 perc alatt körbe járható, tehát az iskola egy szép séta útvonal, és mielőtt beülnek a gyerekek az iskola padba, sétáljunk 15 percet. És elindította a pedagógus ezt, nem tudom én, 10 lelkes emberrel, meg 5 diákkal, és most tegnap beszéltünk, és azt mondta, képzeld el, 200-an sétáltunk. És nem kell égrengető dolgokra gondolni. Milyen jó egy séta, 15 perc, lehet beszélgetni, nézzük lehet, hogy hogyan változnak a falevelek, közben jár a lábunk, jár a szánk, együtt vagyunk, és mire beülnek a gyerekek az iskolapadba, addig egy kicsit fölfrissül.
1: Hát meg egy más mentális állapot, amiről beszéltünk, hogy már ráhangolódva, nem csak beesve az utolsó pillanatba, rohanva, stresszelve kerülünk
2: pontosan,
1: oda.
2: Pontosan. És amikor már 200-an, és van, aki babakocsiban ment, van, aki nagymamája kísérte, és amikor mennek, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek azt érzi, hogy ja, milyen jó sétálni, hát így együtt vagyunk, nagyon klassz. És miközben megteszi ezt a 15 percet, nem a fülhallgatóját kapcsolja be, vagy valami jó zenét hallgat, egyébként annak is megvan a helye, hanem nyitott a világra, nyitott az emberekre, nyitott a természetre, szívja a jó levegőt, sétál, mozog a lába, és egyszerűen jól érzi magát.
1: Mesélj még pár szót a díjátadóról, illetve az azt követő szakmai fórumról.
2: Nagyon izgalmas lesz a díjátadó, mert egy nagyon, nagyon ünnepélyes, nagyon szép keretek között rendezzük meg ezt a díjátadó Gyulán, az Almási kastélyban. Tehát a külsőségekkel is szeretnénk ráerősíteni, hogy ez egy milyen komoly elismerés, ez az egészségtudatos iskola. És a Teleki Szávai Krisztinának az volt a kérése, hogy ha már összegyűlik egy mintegy 150 pedagógus erre az ünnepére, akkor tartalmilag is adjunk valami pluszt, ami az egészségről szól, és ehhez nyilvánvalóan olyan témákat gyűjtöttünk össze, és olyan szakembereket, akik valóban az iskolák számára aktuális kérdésekről fognak rövid, interaktív előadásokat tartani, és az előadások szereplő témák szerintem nagyon említésre méltó most a dohányzás, az alternatív dohányzással együtt, ami már sajnos már egy 11 éves gyerek kezébe is kerülnek ezek az alternatív dohánytermékek, tehát általános iskolásoknak is ez egy fontos dolog. A hamis online termékek, amelyek lehetőséget adnak akár a legkisebbeknek is, hogy vásároljanak bármit, ezen belül gyógyszereket, drogokat, mindent az égvilágon, hogy hogyan lehet ezt fölismerni, mit lehet vele tenni. Ez lesz egy második témánk. Fertőző betegségekről lesz szó, amelyekről látjuk szintén, hogy nem olyan egyszerű az ezekkel való szembenézés, nem csak a COVID, de a COVID még aktuálisabbá tette ezt a kérdéskört, de hát látjuk azóta is, hogy micsoda óriási viták vannak a védőoltások körül, és a fertőző betegségeknek a veszélyét talán már el is felejtettük, mert nagymamáinktól hallottunk utoljára arról, hogy ebbe beire is lehet halni, hát nem szomorúan mondjuk, hogy most is meg lehet halni, hogyha nem kapja meg valaki a megfelelő védőoltást időben. Egy gyógypedagógiai témával fogjuk zárni a szakmai fórumot, amely arról fog szólni, hogy azok a gyermekek, akiknek van valamiféle másságuk a viselkedésükben, és direkt nem viselkedészavart használok, hanem máshogy viselkednek, mint a szokványos, hogy őket hogyan lehet segíteni iskolai keretek között az egészséggel, az egészségüggyel összefogva. És hát nagyon köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták a felkérésünket, és Magyarország legkiválóbb szakembereit sikerült felkérnünk, és jönnek előadni Cselkó Zsuzsanna a dohányzásról, Galgóci Ágnes az NNGK-tól a fertőző betegségekről, Madarász Natália a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyógypedagógusa jön el velünk, és végül, de nem utolsó sorban Csákó Ibolya, a lezredes, aki a hamis honlapokról, hamis drogszerzésről fog előadni nekünk.
1: Említetted azt a példát, és egy záró kérdésre maradt időnk, hogy 15-en kezdtek el sétálni iskola kezdés előtt pedagógusok, diákok és tanárok, és most már 200-an sétálnak, és erről jut eszembe az utolsó kérdésként, hogy mi a célotok hosszú távon az egészségtudatos iskola programmal, hol szeretnétek mondjuk ezt a kezdeményezést látni 5 év múlva?
2: 5 év múlva én nagyon bízom benne, hogy ez a kezdeményezés, ez egy országos programmá növi ki magát, és nagyon hatékony segítséget tudunk adni a pedagógusoknak abban, hogy olyan forrásból és azt az információt tudják átadni az egészségügy dolgozóinak segítségével és azoknak a bevonásával, amire a gyerekeinknek igazán szüksége van, és tudják befolyásolni az ő jó életminőségüket, amit remélhetőleg minél hosszabban meg fog tapasztalni ez a generáció, akiket mi most elérünk.
1: Legyen így, június 5-e Gyula Egészségtudatos Iskola címek átadása. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.
2: Én köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Kertész Éva, a 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője volt ma az Egészségkód első vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd témánk az élelmiszerbiztonság. Valóban meg kell-e enni, vagy inkább ki kell dobni az élelmiszereket a lejárati dátum után? Zene után folytatjuk az Egészségkódot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
1: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
6: Már is folytatjuk az egészségkódot, ezúttal arról beszélgetünk, hogy mit jelentenek a lejárati és a minőség megőrzési idők, mennyire biztonságos a fagyasztás, vagy éppen az újrafagyasztás, illetve melyek a különösen kockázatos élelmiszerek. Pilling Robert dietetikus, saloklebeles táplálkozástudományi szakemberrel, egészségügyi menedzserrel, a Semmelweis Egyetem mesteroktatójával beszélgettem mindenről, akit először arról kérdeztem, hogy mi a különbség a minőségét megőrzi és a fogyasztható dátum között.
7: Mindig örülök, hogyha ezek kerülnek szóba, mert amit az előző mondatokban hallhattunk, tehát a fenntarthatóság, a fenntartható élelmiszer termelés, az élelmiszerpazarlás csökkentése, az egy nagyon-nagyon fontos közös ügyünk. Tehát ott tartunk, hogy ma Magyarországon egy háztartás évente több mint 100 kiló élelmiszer dob ki a hulladékba. Nyilván ennek hatalmas környezeti lábnyoma van, sőt, tegyük hozzá, a pénztárcánkra is hatást gyakorol. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük azt a dátumot, amit a csomagolt élelmiszereken találunk. És valóban nagyon fontos, hogy értsük is azt, hogy ez hogyan van föltüntetve. Nagyon egyszerű a két megjelölés közötti különbség, amire azt látjuk, hogy úgy írták fel, hogy minőségét megőrzi, az ugye maximum, hát nem olyan jó lesz, amikor lejár, és elváltozik valamilyen tulajdonsága, esetleg kevésbé lesz ízletes, de általában nem okoz különböző élelmiszerbiztonsági problémákat, vagy egészségügyi problémákat, ha elfogyasztjuk. Ha valamin azt látjuk, hogy fogyasztható, akkor bizony egyrészt meg kell néznünk, hogy meddig, másrészt meg kell néznünk a mellette lévő tárolási körülményeket, mert már az a dátum is csak addig vonatkozhat, ameddig ez a tárolási körülmény biztosítva van. És azt tudni kell, hogy ami így van jelölve, hogy fogyasztható, annak az elfogyasztása a lejárati időn túl az adott esetben komoly egészségügyi problémát is okozhat. Tehát én azt mondom, hogy legelőször ezzel legyünk tisztában, és mindig nézzük meg a csomagoláson, hogy melyiket tüntették föl rajta.
6: És hát felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkozik, dietetikus, táplálkozás, tudományi szakember, egészségügyi menedzser. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor a dietetikus, az egészségügyi szakember hogyan táplálkozik, mennyire figyel oda ezekre az alapszabályokra?
7: Ezt a kérdést soha nem ússza meg az ember, hogyha dietetikusként érkezik valahová. Ugye ezért ezek rokon területek, tehát ugye mindegyik egészségügyi tematikával foglalkozik. Ugye a dietetikus az, aki a beteg emberek gyógyításával is Igen. foglalkozhat a táplálkozása útján. A táplálkozástudomány szakember meg inkább élelmiszerekkel és az egészséges emberek táplálkozásával foglalkozik. Úgyhogy nem tudom elkerülni valóban ezeket a kérdéseket, hogy mit is eszik a dietetikus. Természetesen a dietetikus pont ugyanolyan ember, mint bárki más. Abban különbözik, hogy jobban megnézi valóban, hogy mit vesz le a polcról a boltban. Tehát én vagyok az, aki képes tényleg egy egyszerű bevásárlással akár egy másfél órákat is eltölteni, mert közben megáll, nézegeti az élelmiszerek címkéjét, felfedezi az új élelmiszereket, és adott esetben nem rest ezeket kipróbálni is. Aztán természetesen, hogy megmaradnak-e ezek például az én táplálkozásomban, az én étrendem részét képezik-e majd, az nem teljesen biztos, de az biztos, hogy nagyon sok mindent ki szoktam próbálni.
6: És hát akkor sokkal tudatosabb, ezt kijelenthetjük.
7: Nyilván sokkal tudatosabb vagyok, de mondom, én is azért egy fogyasztó vagyok, tehát rám is hatást gyakorolnak például az akciók, nyilván valamennyire akár a reklámok is, de mondjuk ezeket valamennyire tényleg tudatosan tudom kezelni. Én inkább arra azt mondom, hogy tudatosan és változatosan válogatom össze azt a kosarat, vagy azt az étrendet, amit én elfogyasztok, de azt észlelem, hogy ez a tudatosság egyre inkább megjelenik mindenki másban is, és én ennek nagyon örülök szakemberként.
6: És hát amikor a lejárati időről beszéltünk, akkor el szokott hangozni az az apró kis mondat, hogy hát a határeset, hogy akkor még megegyük, ne együk, de amit feszegettem a legelején, hogy nem mindegy, hogy adott esetben egy egészséges fiatal felnőttről, vagy egy pici gyerekről, egy kismamáról, egy idős emberről beszélünk. Tehetünk ebben különbséget?
7: Természetesen tehetünk. Tehát ugye vannak ezek a sérülékeny csoportok, amit említett. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy egészséges felnőttnek lesz mondjuk valamilyen gyomorbélrendszeri panasza egy adott esetben határidőn túl elfogyasztott fogyaszthatósági jelölésű termékkel kapcsolatban, vagy mondjuk ugyanez a probléma egy várandós édesanyát érint, és ezáltal veszélybe sodorja a magzat egészséges fejlődését, vagy mondjuk egy idős embert, akinek a vízháztartása amúgy is eléggé fel van borulva, és a legkisebb vízvesztés is azonnal dehidratációhoz, ezzel együtt dekoncentrációhoz, eleséshez, sérülésekhez vezethet. Tehát valóban vannak olyan csoportok, akiknek még nagyobb figyelmet kell fordítani adott esetben az élelmiszerbiztonság teljesülésére.
6: És hát említette, hogy vannak ilyen sérülékeny, érzékeny csoportok, de talán a krónikus betegeket nem említettem, őrájuk is gondolom kifejezetten oda kell figyelni.
7: Nem kerültek ők még szóba valóban, tehát egyrészt a krónikus betegeknél is vannak nyilván olyanok, akiknek mondjuk egy gyomor emésztőrendszeri problémája van, és nekik ugye nem biztos, hogy a legjobb, hogyha találkoznak egy olyan élelmiszerrel, ami adott esetben nem megfelelő minőségű, sőt élelmiszerbiztonsági veszélyt, például egy élelmiszerfertőzési forrást jelent, de ezen belül is még egy külön csoportot alkotnak azok a betegeknek autoimmun betegségük van, és adott esetben egy-egy ilyen gyulladásos probléma konkrétan berobbanhat, hogyha egy ilyen ételfertőzés sikerül még összeszedniük mellé.
6: A gyerekek esetében mennyire kell szigorúnak lenni szülőként?
7: Én azt az elvet vallom, hogy a gyerekeknek az a legjobb, hogyha találkoznak mindennel. Valóban úgy lesz a legegészségesebb az immunrendszerük, hogyha azt rendszeresen próbára tesszük, ami nem jelenti azt, hogy zöld és penészes élelmiszert kellene nekik adni.
6: Lejárati túl egy-két nappal a joghurt.
7: De hogyha csak ilyen egy-két nappal van túl például a lejárati időn a joghurt, akkor számukra sem jelent ennek az elfogyasztása semmilyen különleges veszélyt. Amire ügyelni kell náluk is, hogy ugye a folyadékbevitelük bizonyos esetekben azért nem tudja lekövetni az igényeiket, tehát hogyha előidézünk egy élelmiszerfertőzést, valóban akár óvatlanul, akár gondatlanul, bizony őket is veszélybe tudjuk sodorni, tehát semmiképpen sem árt az óvatosság, de az idősekkel ellentétben azért náluk megvan az a előny gyakorlatilag, hogy az ő szervezetük ezt sokkal jobban tudja tolerálni.
6: Azt gondolom, hogy ha már így említette, hogy mit tolerál a szervezetünk, vagy mit nem, akkor beszélgessünk a kockázatokról, és emellett a tévhitekről is, hogy milyen problémákat okozhat a lejárt élelmiszerek fogyasztása.
7: Hát ugye itt is nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú idejű élelmiszerek között, tehát aminek minőségmegőrzési ideje van, mint hangsúlyoztam, annak az elfogyasztása adott esetben akár hónapokkal, sőt, netán évekkel később sem okoz különösebb problémát azon kívül, mint sem, hogy mondjuk nem lesz ízletes, vagy mondjuk egy kellemetlen illat, egy kellemetlen íz kapcsolódik hozzá, de mikrobiológiai veszélyt általában nem tartogatnak. Tehát ugye tipikusan ilyen például a cukor, vagy a nagyon tömény cukrot tartalmazó lekvárok és társaik, amiknek az elfogyasztása hónapokkal a lejárat után is teljesen elfogadható lehet. A rövid lejáratú idővel rendelkező, tehát fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszerek elfogyasztásánál nem az az első elsődleges probléma, hogy az ízük el fog változni, vagy az illatuk, vagy a színük megváltozik, hanem az a baj, hogy elszaporodnak bennük azok a baktériumok, amik természetesen is jelen vannak az élelmiszerekben, és ugye ezek okoznak egy élelmiszerfertőzést a mi esetünkben, tehát ott náluk ugye erre kell igazából figyelni, és ők viszont ugye akut problémát okozhatnak ezáltal.
6: Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy lejárt nyers húsról beszélünk, vagy mondjuk egy joghurtról, ha jól értem?
7: Mind a kettőnek fogyaszthatósági ideje van, de igen, a húsnál azért különösen oda kell figyelni. Ugye tudni kell, hogy maguk a vágóállatok húsa az általában steril egészen addig, amíg hozzá nem nyúlunk, hogy feldolgozzuk, de hát ahhoz, hogy elénk kerülhessen, mindenképpen föl kell dolgoznunk. Tehát a hús az mindenképpen egy nagyon erőteljesen szennyezett élelmiszeripari termék, minden gondosság ellenére, tehát a felületén pedig ideális feltételek vannak a különböző mikroorganizmusok szaporodására, tehát a lejárt minőségű hús akkor is, hogyha nem mutatja romlás jeleit, de túl van a fogyaszthatósági határidőn, akkor az már inkább nem fogyasztható. Ellentétben a joghurttal, ami általában véve egy nagyon komoly hőkezelési, illetve csirádmanítási folyamaton megy keresztül, és csak élő flórát, tehát hasznos baktériumokat találunk benne, annak az elfogyasztása nem szokott különösebb problémát okozni, akár hetekkel a lejárat után sem. Tehát annak ellenére, hogy a joghurtoknak fogyaszthatósági jelölése van, hogyha kinyitjuk, nem látunk rajta romlásra utaló jelet, nem észlelünk semmilyen szín, állag, szag, ízváltozást, akkor elég nagy az esély annak, hogyha azt elfogyasztjuk, nem is lesz különösebb problémánk tőle.
6: Igen, ezt akartam ott kérdezni, hogy mennyire bízhatunk az érzékszerveinkben egy ilyen esetben?
7: Meg kell válogatni, hogy milyen élelmiszerről beszélünk. Tehát ugye a húsnál, mint az említettem, nem igazán bízhatunk az érzékszerveinkben, mert az első időszakban azok a baktériumok kezdenek el a felszínén tenyészni, amelyek nem okoznak semmilyen fizikális változást. Tehát nem látjuk, nem érezzük se az orrunkkal, se a szemünkkel, nem látjuk. Később kezd el ugye nyálkásodni, ahogy a fehérjéket kezdik el bontani ezek a baktériumok.
6: Már
7: addigra már régen késő van, tehát addigra már nagyjából ilyen milliárdos nagyságrendben van grammonként baktérium a hús felszínén. A joghurt ugye szerencsére tud egészen jó romlási jeleket mutatni, természetesen, hogyha ilyet látunk, tehát például ilyen zöldes vagy fehéres szigetecske a joghurton, akkor ne azt csináljuk, hogy kikanalazzuk és a többit megesszük, hanem akkor sajnos az egészet ki kell dobni. De ha például egy hosszú ideig érlelt sajtról beszélünk, aminek a kérgén megtelepedett valamilyen kórokozó, és emiatt például látunk rajta egy elváltozást, akkor ugye nem tud behatolni az élelmiszer belsejébe, tehát hogyha abból a romlott részt levágjuk, a maradék még hasznosítható lesz, és valószínűleg nem tartalmaz olyan kórokozót, amellyel élelmiszerfertőzésnek tennénk ki magunkat.
6: Van egyébként akkor ezek szerint olyan élelmiszer, ami ránézésre még jó, de már azért túl sok a kockázat, amit vállalunk.
7: Tipikusan ilyenek a húsok, húsfélék, tehát ugye ott a hústermékeknél az erőteljes ízes

0: gombok, mert addigra a penészgombák és a baktériumok már gyakorlatilag az élelmiszer teljes terjedelmében szépen eloszlottak.
1: A dzsemre is igaz?
0: Általában igen, az alacsonyabb cukortartalmú lekvárokra, ugye tipikusan magas cukortartalmú lekvár, a szilva lekvár szinte gyakorlatilag évtizedekig eltartható, de ezek a dzsemek és társaik, amiknek viszonylag magas a víztartalma, alacsonyabb a cukortartalma, ezek valóban így tudnak romlani, hogy mire látjuk rajtuk a romlási jelet, addigra már az élelmiszer teljes terjedelme fertőzöttnek mondható, és nem érdemes elfogyasztani.
1: Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Ott mondjuk az érzékszerveinkre, a látásunkra hagyatkozhatunk, látjuk, hogy az almának egy része már mondjuk barna, puhább, de mondjuk a másik része megmenthető-e?
0: Ez egy rendkívül jó kérdés, mert hogy a leggyakrabban kukába dobott élelmiszerek egyike, az pontosan a gyümölcs, a különböző romlási jelek miatt. Maga a gyümölcs az általában elég jó természetes védelemmel rendelkezik a különböző romlások ellen, de természetesen semmi sem tart örökké, előbb-utóbb megjelennek mindegyiken a romlás jelei. De itt is nagyon fontos, hogy elkülönítsük, hogy mi az, ami esztétikai probléma, és mi az, ami élelmiszerbiztonsági probléma. Tehát az, hogy egy banán elkezdett megbarnulni, az nem egy mikrobiális romlást jelent, az egy enzimes barnulás. Ugyanez vonatkozik például a megvágott almára, tehát hogyha én fölvágom az almát, és az a szép fehér alma húsa elkezd barnulni, az nem azt jelenti, hogy itt elterjedtek a penészgombák és a egyéb mikroorganizmusok, hanem egész egyszerűen egy enzimes barnulás következett be. Ha penészes részt látunk egy zöldségen, egy gyümölcsön, és ez érezhetően nem terjedt át a gyümölcs többi részére, tehát például nem puhult meg a gyümölcs húsa, nem változott el, nem eresztett levet, akkor nagyon az esetek többségében friss, tisztánra mosott éles késsel ezt a részt kimetszve a zöldség és a gyümölcs többi része még általában hasznosítható marad. De itt is igaz az, hogy meg kell néznünk, hogy látunk-e bármilyen romlási nyomot a maradékon, mert bizony kiderülhet, hogy ami az alma tetején egy kicsi barna folt, az igazából csak a felszín és belül már a teljes alma romlott valóban. Ilyen esetben én azt tanácsolom, hogyha bármennyire is fáj a szívünk, érted, ki kell dobni az adott élelmiszert.
1: Egy-két villámkérdés az, ami még így eszembe jut hirtelen, hogy mondjuk nézzünk egy enyhén penészes kenyeret vagy zsömlét, azzal mit csináljunk?
0: Hát a zsömléről van szó, én azt már nem fogyasztanám el, tehát az fuka mindenképpen. Az állatoknak se adjuk oda, mert fertőző, illetve toxin tartalmazhat, és rosszat tehetünk velük is. Tehát az állatok alatt ugye nem csak nagyvágó állatokra gondolok, hogyha valaki vidéken sertést vagy marhát tart, hanem például a madaraknak se adjunk penészes cereáliákat. Mi pedig azért ne fogyasszuk el, mert hogy egész egyszerűen a zsemlének a tömege, a térfogata olyan kicsi, hogy mire látunk rajta egy romlási jelet, addigra az egész fertőzött. Kenyérre ugyanez vonatkozik, nagyon-nagyon meg kell nézni, hogyha mondjuk a megvágott kenyér vágási felszínén látunk egy kezdődő penészfoltot, hát abból bizony nagyon sokat le kell vágni, hogy a penész alá tudjunk menni, de ha még csak azt látjuk, hogy egy-két foltocska van és picike, akkor valóban egy jó vastag rész levágva, a maradék talán még menthető, de én azt szoktam ajánlani, hogy ilyenkor már valamilyen hőkezeléssel kombináljuk, tehát például akkor legyen abból pirítós, meleg szendvics, kenyér, kocka, hasonlók, és hogyha pedig több ilyen foltot látunk, illetve a héj felszínén is megjelennek, akkor azt már nem tudjuk megmenteni azt az élelmiszert.
1: Egy hetes húsleves van a hűtőben.
0: Sajnos az lefolyó, vagy attól függ, hogy kinek vannak ilyen lehetőségei, hogy élelmiszer hulladékos kuka például, semmiképpen sem javaslom az elfogyasztását, tehát a tojás mellett a húsleves az, ami az ideális táptalaja a baktériumoknak, tehát gyakorlatilag annyira, hogy ugye laboratóriumban szoktuk is majd, hogy nem ilyen táptalajon tenyeszteni a baktériumokat.
1: Ha felforralja az ember, nem. Akkor sem. Nagyon fontos kérdések ezek, nem. Mert ugye, nem. Mint laikus, nem tudja az ember, hogy mivel tesz jót vagy rossz.
0: Azért nem, mert ugye beszéltünk arról, hogy van élelmiszer fertőzés, és van élelmiszer mérgezés. A húslevesben megtelepedő baktériumok és mikroorganizmusok egy jelentős része képes élelmiszer mérgezést is okozni. Tehát azzal, hogy én felforralom, azzal magát a baktériumot elpusztítom, de a toxinját, a mérgét nem. Tehát megeszem, és utána még komolyabb problémáim lehetnek. Semmiképpen se használjunk fel egy hetes húsleves semmire.
1: Még visszaugrnék egy pillanatra. Például a fagyasztott gyümölcshöz. Megvesszük a boltban, lefagyasztjuk, és nagyon sokan ilyenkor ugye nem mossák meg, hanem kiveszik az acskóból, és úgy használják fel. Ez valid megoldás?
0: A fagyasztott gyümölcsök nagyon-nagyon higiénikus körülmények között készülnek a gyárakban. Pontosan azért, hogy eltarthatóak maradjanak, hiszen a gyors fagyasztás esetén semmilyen más tartósítási módszert nem alkalmazunk, csak a elvonást. Tehát ők nagyon-nagyon alaposan tisztított zöldségek, gyümölcsök, és nincs szükségük további tisztítására.

0: immunitásra. Annyira nem, hogy igazából csak növelni tudjuk a baktérium mennyiséget rajta, hogyha például egy csapvízzel lemossuk.
1: Szóba került többször, de csak említés szintjén a fenntarthatóság. Hogyan, milyen tanácsokat adna, hogy azért ez minél jobban szem előtt legyen, de nyilván az egészségünket ne veszélyeztessük?
0: Az egyik legfontosabb dolog, amit lehet tanácsolni, az, hogy mindig nézzük a lejárati időt, a boltban is, és mindig ahhoz képest vásároljunk, hogy mikor tervezzük elfogyasztani. Tehát nincs semmi baj azzal a termékkel sem, ami a boltban ki van téve, és mondjuk holnap vagy holnap után jár le a fogyaszthatóság ideje. Ha mi aznap vagy másnap meg akarjuk enni, akkor nyugodtan tegyük ezt a kosarunkba, és ne válasszuk azt, amelyik még hosszabb lejárati idejű, hiszen azzal mondjuk lehet, hogy pont azt idézzük elő, hogy az ott fog maradni a boltban, és a boltnak ezt meg kell semmisíteni, hiszen ő már nem adhatja el a lejárati időt követően. Tehát ez az első, hogy tudatosan vásároljunk, a másik az, hogy legyünk tudatosak, és úgy rendezzük be a hűtőt is. Ugye vannak erre nagyon jó kis hűtőrend táblázatok, hogy mit hová kell tenni, melyik megy alulra, melyik megy fölülre, de számunkra az a legfontosabb, hogy áttekinthető legyen. Tehát, hogyha eltűnik egy joghurt a hűtő mélyén, akkor valószínűleg ott élelmiszert fogunk pazarolni. Hogyha a szem előtt van, és időnként vesszük a fáradtságot, hogy a három doboz hasonló joghurt közül megnézzük, hogy melyik mikori lejárati idejű, és azt vegyük előre, amelyik leghamarabb le fog járni, akkor a legnagyobb valószínűséggel azt fogjuk a polcról is leemelni, amikor legközelebb reggelizünk. Tehát mindenképpen egy kis figyelmet javaslok, és ez nem csak a fenntarthatóság érdekében fontos, hanem valóban a pénztárcánk miatt is. Tehát sok-sok 10 vagy akár 100 000 forintot tudunk megtakarítani így évente, ami egy háztartás szintjén akár egy havi fizetés is lehet, hogyha vigyázunk arra, hogy mi mikor jár le, és még elfogyasztjuk azelőtt, mielőtt ki kellene dobnunk.
1: És hát a másik kérdés, amit többször is hangsúlyozott, a biztonság, az egészségünk és a kritikus életkorban vagy állapotban lévő embereknek a védelme.
0: Így van, természetesen, tehát ahogy mondtam, az emberi egészség a legfontosabb, tehát semmiképpen sem kockáztathatunk semmilyen ember egészségét, vagy esetleg még ennél is rosszabb körülmények közé kerülését azzal, hogy a fenntarthatóságot, vagy a gazdasági szempontokat helyezzük előtérbe. Tehát ennek a családi elemezés szintjén is meg kell jelennie, tehát hogyha mondjuk több generáció él egy fedél alatt, akkor mondjuk lehet, hogy én magamnak kiveszem azt a joghurtot, ami a múlt héten lejárt, és elfogyasztom, de a nagyszülőmnek már nem adom oda, hanem neki azt adom, amit tegnap hoztam a boltból.
1: Vagy pontosan a pici azért.
0: Vagy a pici gyereknek. A pici gyereknek mindig ugye frissen főzünk, például hogy a legnagyobb tápanyagmennyiséget tudjuk biztosítani, és valóban ezt az idős családtagjainkkal szemben is érvényesíteni kell. De mondom, ezek között a szempontok között nagyon ügyesen lehet egyensúlyozni, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, és mit mikor használunk föl.
1: Záró kérdésként, ugye nagyon sok mindent most átbeszéltünk, de mennyire találkozik információ hiánnyal a mindennapokban?
0: Nem az információ hiánnyal találkozom, hanem az információ értelmezésének a problémájával. Tehát, hogy nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a jelölés. És ennek kapcsán beszéljünk még egy nagyon fontos kérdésről, ami hozzátartozik mind a fogyaszthatósági idő, mind a lejárati idő, tehát minőség megőrzési idő kérdéséhez. Nagyon sokan nem tudják értelmezni, hogy ez a szám, amit ott látnak, az mit is jelent. Ugye tudni kell, hogy mióta az Unióhoz csatlakoztunk, azóta megfordultak a dátumok. Tehát minden ilyen esetben először a nap áll, és utána a hónap, majd végül azt követi az év. És azon se lepődjünk meg, ha mondjuk évet nem látunk, csak napot meg hónapot, sőt, még néha azon sem kell meglepődni, ha csak azt látjuk, hogy minőségét megőrzi június. Ez is egy teljesen szabványos jelölés, de vigyázzunk arra, hogy a fogyaszthatóságot így kell jelölni, a minőségét megőrzi jelölések ugye lehetnek eltérőek, tehát ott lehet odaírni azt, hogy 2028 például. Ne tévesszük össze például a dátumokat, hogy melyik mit jelent. Ugye egy ideig még abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy ugye még az évet is össze tudjuk téveszteni a nappal, hiszen még ugye nem érkeztünk el 2032-höz, amikor ez már nem fog problémát okozni. De igazából ez a probléma, hogy az emberek nem tudják ezeket a jelöléseket értelmezni. Ugye erre volt nagyon jó a beszélgetésünk eleje, amikor arról beszéltünk, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy fogyasztható, és mit jelent az, hogy minőségét megőrzi. De ha már látják, akkor tudni kell megfelelően értelmezni ezeket a jelöléseket is. Tudni kell, hogy a nap áll először, és ezt követi például a hónap. Illetve még azt szoktam látni különböző fogyasztóknál, hogy hiába van ott az információ az élelmiszeren, ugye nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincs meg a megfelelő képzettség ahhoz. És most nem arra gondolok, hogy mindenkinek dietetikussá kellene válni, tenni, hanem arra, hogy milyen hasznos lenne, hogyha az általános iskolákban például egy pici élelmiszerbiztonságot is tanítanánk a fiataloknak. Pontosan az, hogy mit lehet elfogyasztani, meddig lehet elfogyasztani, mikor biztonságos, mikor nem biztonságos.
1: Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk a mai beszélgetésből is, és hát igazából az a legfontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra, magunkra, és akkor nem lehet olyan nagy gond. Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
0: Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam, remélem, hogy hasznos dolgokkal gyarapodtak a hallgatók ennek révén, és valóban a figyelem, meg a megértés, és egy kicsit a kritikus szemlélet, ez mindig nagyon sokat jelent. Hát a élelmiszerbiztonság terén, a tudatos táplálkozás terén és a fenntarthatóság terén egyaránt.
1: Köszönöm szépen. Pilling Robert, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mesteroktatója volt ma a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Sprémen Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
6: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalmi impulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
5: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Sajátos pogácsa, társadalmi gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. A mai témánk pedig ismét a forint és a forint erősödése, sőt, igazából most már azt kell mondani, hogy a forint szárnyalása. És azért ez a téma, mert hogy ez a szint, amin a forint tartózkodik, ez most már úgy tűnik, hogy egy tartós 350 és 360 forint közötti szint, ebben a sáv mozog az elmúlt időszakban. Lehet azt mondani, hogy lényegében azonnal a választások után beállt erre a szintre, és innen nem is nagyon mozdult el. És ez azért érdekes, mert hogy átír jó pár dolgot, ami a forint erejéhez kötött, és azért beszélgetünk erről. Tehát, hogy olvastam egy cikket, ahol azt lehetett, vagy ahol azt írták, hogy alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása, ezért beszélgetünk a forintról.
2: Igen, sziasztok! Hát alapvetően ugye az van, hogy itt nagyon hosszú ideje mindig azon pampogunk, hogy a forint folyton gyengül. Én emlékszem, hogy még így a választások előtt ez egy ilyen politikai sztori is volt, mert nagyon sokan ugye olyan mémet osztottak meg az interneten, hogy amióta Fidesz van, azóta egyre gyengébb és gyengébb a forint. Valójában, ha az ember megnézte, akkor amióta Gyurcsány Orbán van, azóta gyengül a forint, mert ha megnézzük az adatokat, akkor 2008 óta volt gyengülőben egyébként a forint, tehát hogy ebből a szempontból is ezt érdemesebb szerintem Gyurcsány Orbán korszaknak nevezni, ami mögöttünk van, sok más szempontból is. De tényleg 2008-tól úgy körülbelül a tavalyi év végéig folyamatos gyengülésben volt a forint, és hát ez nagyon sok mindent okozott, tehát hogy például az, hogy Magyarországon az emberek 80%-a eurót szeretne, ez nem kis részben azért van, mert azt tapasztalták, hogy időtlen idők óta folyamatosan gyengül a forint, és azok számára, akik mondjuk külföldön vásárolnak, vagy külföldön nyaralnak, vagy mondjuk importtermékeket fogyasztanak, stb., ők úgy érzékelték, hogy a forintjuk az kevesebbet és kevesebbet ért. Viszont ugye ennek volt egy olyan előnye is, erről is sokat beszéltünk az elmúlt évtizedekben, hogy például a Matolcsi féle jegybank ugye engedte ezt a forint gyengülést, tehát hogy nem tett nagyon ellene mondjuk a kamatok emelésével, és akkor arról beszéltünk, hogy az exportáló vállalatoknak ez jót tesz, mert hogy ugye amikor forintban emelkednek a bérek Magyarországon, és volt időszak, amikor igen jelentősen emelkedtek, úgy 2013 és a Covid között, akkor ez a forint gyengülés ez visszaadta az exportáló vállalatoknak, ugye amikor ő euróban ad el, azt beváltja forintra, forintban ugye annyival többet kapott a exportjáért, mint amennyivel emelkedtek a bérek forintban a magyar termelő cégeknél. Tehát, hogy volt egy ilyen, hát arról vita van, hogy ki mondott, vagy ki nem mondott politikája a Matolcsi féle jegybanknak, de volt olyan közgazdász is, például Surányi György, aki azt mondta, hogy ezért nem nő a termelékenység. Szerintem ez egy kicsit túlzott, mert hogy a termelékenység nem növekedésének sok egyéb más oka is volt, alulbefektetés az oktatásba, stb. De Surányi például ugye azt gondolta, hogy nem kis részben azért nem emelkedik a termelékenységben, nincsenek rákényszerítve az exportáló magyar vállalatok azáltal, hogy folyamatosan ez a forint gyengüléshez segíti őket. Aztán ugye jött Varga Mihály, Varga Mihály pedig explicite kimondta, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, és ezért például ugye magasabban tartja a kamatokat, tehát hogy az, hogy nincs olyan gyors, nincs semmi, szinte semmi reagálása a jegybanknak az elmúlt időszakban, eléggé stabilan tartja a kamatokat, ez azért nem kis részben szintén hozzájárult ahhoz, hogy ugye ők nem engedik tovább a forint gyengülést, de viszont ugye jött az, amit mondtál, hogy a politikai váltással viszont a forint megerősödött, és most már ott tartunk, hogy amikor ilyen előadásokat tartok gazdasági szereplőknek, akkor megjelentek azok a gazdasági szereplők, akik azt kérdezik, azon panaszkodnak, hogy most már túl erős nekik a forint, tehát, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta először már olyan helyzetbe kerültünk, ahol ugye nyilván, és ezt mindig is mondtam a diákjaimnak, hogy sosem mondjuk azt, hogy rossz az árfolyam, mert hogy rossz valakinek, jó valakinek. Minden árfolyam valakinek jó, és valakinek rossz. Ami gyenge valakinek, az túl erős másnak, és most már megjelentek azok a cégek, főleg exportáló cégek, akiknek effektíve túl erős ez a mostani árfolyam.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz. Két dologra reflektálnék. Az egyik az, hogy nyilván, hogyha egy hosszú távú grafikont nézünk, és egy hatást, akkor az teljesen jogos, hogy a Gyurcsány Orbán korszak és a gyengülő forint. Ennek azért, hogy azért vannak úgynevezett spike-jai ennek az időszaknak. Tehát vannak olyan pontok, ahol azt lehet mondani, hogy ez a trend és a csökkenő vagy gyengülő trendből kiugró teljesítményeket lehetett látni, és talán azok a vélekedések, amik bizonyos személyekhez vagy intézkedésekhez kötik a forintnak a gyengeségét vagy erősségét, azok innen táplálkoznak. Ne felejtsük el például azt az időszakot, amikor teljesen elfogadott vagy általános piaci vélekedés volt Magyarországon, hogy úgy tűnik, hogy az Orbán kormány, azt hiszem, hogy a kettővel ezelőtti Orbán kormány a választások után, mintha arra játszana, hogy direkt gyengíti a fizetőeszközt. Az volt az elfogadott nézet, hogy a forint gyengülésére spekulálnak, és abból maguknak profitot realizálnak. De mondok egy másikat is, hogy ne csak az egyik oldalt mondjunk. Emlékszem rá pontosan, hogy mekkora probléma volt, és milyen kamatemelési ciklusokhoz vezetett az, amikor például Draskovics Tibor például egy afrikai vadászat, egy kenyai vadászaton a nyilatkozatával konkrétan olyan nyilatkozatot tett, ami elég jelentősen gyengítette a forintot.
2: Én erre nem emlékszem, de majd meg fogom nézni ezt a Draskovics vadászatos sztorit. Nem emlékeztem, hogy Draskovics ekkora pampalini volt, hogy közben Afrikában mozgatta a forintot. Nagyon régen volt. De az tény és való, hogy valójában itt ugye vannak, tehát hogyha azt mondjuk, hogy vannak egy elsődleges trend, az a gyengülő trend, tehát teljesen egyértelmű és szinte lineáris elsődleges gyengülő trend, azon belül ilyen másodlagos trendek, harmadlagos trendek persze voltak, tehát hogy azon belül voltak gyengülések és erősödések is, különböző történetek, de az hosszú távon egyértelműen elmondható, hogy egy gyengülő trend. Hogy ki nyerészkedett ezen, az egy nagyon érdekes kérdés. Tartja magát Magyarországon a közvélekedés. Nagyon-nagyon sűrűn találkozom ezzel, hogy politikusok spekuláltak a forint erősödésére, gyengülésére. Őszintén szólva én ennek nem láttam jelét. Ha valaki tud ilyet, akkor írjon, szóljon. Nem tartom kizártnak, Magyarországon bármi lehet, de azért azt gondolom, hogy bizonyítottan nincs erre utalójel, hogy itt valakik nyerészkedtek volna a forint árfolyamon. Ez a hit, hogy ezt gondolják az emberek, ez persze tovább gyengíti a forintot, mert akár volt, akár nem, de ebben erősen hisznek az emberek. Ugye még egy dolog volt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak elképesztő vesztesége volt egyébként az árfolyamon. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy több ezer, vagy ilyen 1000 milliárdos nagyságrendű vesztesége volt, amit a parlament az Orbán időszakban ugye elkönyvelt sok évre, tehát hogy ezt egy évben kellett volna a költségvetésben veszteségként lenyelni, és akkor átalakították a törvényeket, hogy akkor az sok év alatt legyen benne nettósítva ezeket a hatásokat. Szóval mindenfajta csúnya sztori volt, ez nyilván nem erősítette a bizalmat a forintban, de hogy ugye most egészen más a helyzet, és meg az a helyzet, hogy ugye, ahol most van a forint, ott már az exportőröknek ez túl erős. Ugye a másik, ahol tavaly volt, az a 400 közeli árfolyam, vagy néha még a fölött is, az pedig ugye az importőröknek túl gyenge. Tehát, hogy nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy valahol olyan 380 környékén lenne az optimális árfolyam, mert hogy ideális sosincsen, és akkor ugye ezt érdemes kimondani, hogy jó, hogyha hozzászokunk ahhoz, de egy normális országban, egy jól működő országban ez egy állandó vita a különböző gazdasági társaságok között. Van, akinek gyengébb kéne, van, akinek erősebb kéne, és nem igazán tudunk ideálisat, hanem így optimálisat tudunk mondani. Tehát, hogy valahol arról kell szóljon a vita, hogy hol van az az optimális árfolyam, ami hát nem borzalmasan rossz az egyik társaságnak, de nem borzalmasan rossz a másiknak sem. Olyan sose lesz, hogy mindenki boldog.
1: Oké. Amit mondtál, az is nagyon érdekes. Itt újra vissza szeretnék utalni már az előző kijelentésre az exportőrökkel kapcsolatban, de nézzük akkor azt, hogy az árfolyamokat ne egy bizonyos napi vagy heti szinten, vagy egy bizonyos csúcson vagy mélyponton az elmúlt időszakban, hanem átlagban. Tehát, hogyha 2025 átlagát nézzük, akkor 397 forint 78 fillér volt a forint az euróhoz képest. Ez is nagyon fontos egyébként, hogy folyamatosan euró árfolyamot mondunk. Ami azért fontos, mert ugye dollárral szemben más elmozdulásokat is lehet tapasztalni az euró-dollár kereszt mozgás miatt, és az sem mindegy, vagy az sem volt mindegy az utóbbi időben, hogyha például a lakossági szintet nézünk, hogy mondjuk egy japán ilyen kurzus milyen volt, vagy egy svájci frank kurzus milyen volt, mert az egyébként merőben eltérő lehetett az euró-dollár kereszt árfolyam és a forint hatására. Szóval, hogy 2025-ben az euróhoz képest 397,78 volt, 2026-ban az eddig mért időszakban, tehát május végéig 377 forint 18 fillér, tehát ezt lehet látni. És ennek
2: de a 377 az ugye úgy jön ki, hogy ez egy folyamatosan erősödő árfolyam, tehát hogyha ez így marad, ahogy most van az év végéig, akkor valószínűleg közelebb lesz a 350-360-hoz az átlag is.
1: Így van, így van. Na, szóval, hogy amikor az optimálisról beszélsz, nekem az jutott eszembe, és ezt szerettem volna az előzőhöz mondani, hogy az exportőrök. Ki az az exportőr, akinek ez bántó, ez az árfolyam? Azok az exportőrök, akik arra rendezkedtek be, hogy az ő működésükhöz egy 400 forinthoz közeli euró árfolyam az optimális. És ugye, hát ők nyilván veszteséggel számolnak, hogyha most a 355 forintot nézzük.
2: Szerintem, de azért nem volt ilyen, mert ugye az euró-forint árfolyamos folyamatos gyengülésben volt. Tehát azt lehet inkább mondani, hogy voltak olyan exportőrök, akik arra rendezkedtek be, hogy ez egy folyamatosan gyengülő árfolyam. Tehát ugye emlékszünk arra, amikor 300 környékén volt az euró-forint, és ugye Demján Sándor mondott egy ilyet, hogy lesz az még 350 is, és akkor az egész ország azt mondta, hogy úristen, hallottad, mit mondott a Demján, hogy lesz az még 350 is, aztán lett az 400 is, de 436-nál volt valahol az ukrajnai-orosz invázió környékén a csúcs, tehát, hogy egy ilyen Magyarországról az Európai Unióba exportáló multi, vagy magyar exportőr, az arra rendezkedett be, hogy évről évre gyengébb és gyengébb lesz az euró-forint árfolyama. Abban igazad van, hogy ez konkrétan az idénre nézve azt jelentette, vagy tavalyra nézve azt jelentette, hogy egy 400 körüli árfolyammal számolhatod, és őt meglepetésként érhette, hogy ugye nem számított senki arra, hogy kétharmada lesz a Tiszának, tehát valószínű volt egy politikai instabilitási helyzet, ami ugye akár 400 fölötti eurót is eredményezhetett volna, hogyha mondjuk nincsen könnyű hatalomátvétel, vagy egy mit tudom én, senki nem nyer egyértelműen, tehát ugye az is teljesen reális forgatókönyv lett volna, hogy 400 fölé megy az euró, hogyha politikai instabilitás van, de hogy mindenkit meglepett, hogy milyen erősen nyert a Tisza, ugye kétharmadas felhatalmazással, viszont gyakorlatilag mindent átírhat. Az első lépéseik jók, ebből adódóan ugye indokolt a 350, viszont itt bejön az, hogy ugye felmerül a kamatcsökkentésnek az esélye, tehát ugye a jegybank egyébként tudna gyengíteni az árfolyamon, hogyha azt gondolnánk, hogy a 370-380 az optimálisabb, ott a jegybank megteheti azt, hogy szépen lemegy hat alá mondjuk a kamat, az irányadó kamattal, csak hogy, és akkor ott jön be az a cikk, amire hivatkoztál az elején, hogy az, hogy most erős a forint, ez egyébként javította a statisztikákat, tehát hogy az ilyen makrostatisztikáinkban ez jót tett, ha viszont ugye a jegybank lépne, csökkenteni a kamatot, az jót tenne a hitelezésnek, hiszen akkor közelebb kerülnénk egy piaci alapú hitelezéshez Magyarországon, ugye ne felejtsük el, hogy államilag támogatott hitelezéssel megyünk már nagyon hosszú idő óta. Tehát, hogy ez indokolt lenne, azt hiszem most már lassan elgondolkodni a kamatcsökkentésen, de ha gyengülne a forint, akkor az ugye megint kedvezőtlen irányba írna át bizonyos makrostatisztikánkat.
1: Jó, tegyünk itt egy pontot, tartsunk egy rövid szünetet, hamarosan folytatjuk a forint szárnyalása és ereje, és ennek a hatása az, amiről beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
7: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
8: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
9: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
9: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez továbbra is a sajátos pogácsa, a forint erősödés a témánk, illetve a forint erősödésnek a hatása. Egészen pontosan az, hogy egy 355 forint körüli euró árfolyam, az milyen hatást gyakorol az egész gazdaságra. És itt nagyon sok érdekes hatás van. Ugye beszéltünk arról, hogy a jegybanknak mi lehet a szerepe, illetve hogy érdemes lenne-e gyengíteni ezt, és itt az euróban érdekelt exportálóknak a helyzetét ecsetelted, akik ugye arra játszottak, vagy hát arra rendezkedtek be, az volt a stratégia, hogy folyamatosan gyengülő forint árfolyammal számolnak, legalábbis az elmúlt jó pár, most lehet már azt mondani, hogy 20 évnek a grafikonja alapján. Én még mindig egy picit ott tartok, hogy szerintem nem egészen jó stratégia az, hogyha valaki úgy rendezkedik be, mint exportőr, hogy itt most ez a szint marad, főleg egy olyan helyzetben, ami nem feltétlenül csak magyar specifikus. Tehát, hogy van egy csomó minden, ami ezt befolyásolja. És amikor a forintról beszélünk, akkor nyilván főleg az euróhoz nézzük, de azért a dollárnak a helyzete a világban is jelentős változtatásokat hoz. Például egy dollárban exportáló cég teljesen mást élt meg az elmúlt időszakban, és az, aki nem hedzseli ezeket a mozgásokat, az szerintem nagyon rossz lóra tesz, és biztos vagyok benne, hogy mindenki gondolkodik ebben. Persze a lobbyerő az azt mondja, hogy oké, egy ilyen árfolyam szint mellett lobbizzunk. Na de most, hogyha gondolj bele, hogyha a jegybankot mondjuk sikeresen lobbizzuk olyan irányba, hogy gyengítse a forint árfolyamát, akkor egy csomó olyan sor olyan dolog változik, ami viszont az ország gazdasága szempontjából nem annyira jó.
2: Na most már nagyon sok mindent mondtál, vegyük ezeket akkor sorba.
1: Akkor a következő 15 perc témája ez.
2: Abban szerintem igazad van, hogy ugye másik árfolyamokat is kell nézni, csak ugye jelenleg az van, hogy mivel nekünk forintunk van még, ezért a legtöbb cég az ugye Európába exportál, tehát nekik messze a legfontosabb az euró-forint paritás, viszont azért fontos, amit mondasz a többivel, hogy abban a pillanatban, hogyha lenne eurónk, ami azért még messze van, de hogyha egyszer lenne eurónk, akkor hirtelen nagyon fontossá válna az euró, dollár, euró, jen és az összes többi, mert ugye azok a cégek, akikhez a magyar cégek kapcsolódnak, ők viszont sok esetben ugye exportálnak ezekbe a más nagy regionális gazdaságokba, és ugye az euróval működő országokban intenzíven nézik a dollár-euró árfolyamot, vagy a renminbit, vagy a jent, stb., mert ugye nekik az a fontos a saját kereskedelmükben, és a Magyarországon már ugye rögzített lenne, tehát eurónk lenne, az az árfolyam már nem változik, akkor hirtelen elkezdenénk mi is sokkal intenzívebben nézni a dollár, jen, renminbi, stb. Paritásokat. Ami most a helyzet, amíg nincs eurónk, az ugye az, hogy egy tipikus multi az nem Magyarországon vesz fel hitelt. Tehát, hogy neki nem annyira fontos, hogy a magyar kamatkörnyezet az milyen, a magyar kamatkörnyezet sokkal fontosabb a magyar kis- és középvállalkozásoknak, tehát, hogy a jegybank csökkentse a kamatot, az igazából a magyar kis- és középvállalkozásnak sokkal fontosabb. A multi az nagy valószínűséggel az anyacégétől kap finanszírozást, ott meg ugye eleve mondjuk euró környezetben vesz fel hitelt. De ami fontos a multinak, az például a munkaerőköltség. Tehát a munkaerőköltséget ő euróban számolja, de ha forintban kell kifizetnie, akkor, és ugye Magyarországon forintban kell kifizetnie, akkor neki egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan változik az euró-forint árfolyam ebből a szempontból sem, mert ugye megdrágítja a foglalkoztatást, hogyha erősödik a forint. Ha gyengül a forint, akkor olcsóbb. Viszont ugye ugyanakkor az is van, amit az előbb mondtunk, hogyha viszont gyengül a forint, akkor ugye az ő euróban jelentkező exportbevételei azok többet érnek, forintban, és akkor ugye könnyebben ki tudja fizetni a munkásait. Tehát ez egy multinak a kalkulációja. Egy magyar kis- és középvállalkozás teljesen más helyzetben van, mert ő ugye forintban vesz fel hitelt, neki fontos a magyar alapkamat, most jelenleg ugye az államilag támogatott, de itt meg ugye az államnak vannak problémái, mert ugye az államnak nagyon sok pénzbe kerül az, hogy ugye a kamat támogatásokat fizetnie kell évről évre, tehát nyilván a gazdasági miniszter szeretné, hogyha már piaci alapon lenne hitelezés, a jegybanknak ezért kéne lejönnie. Ha kicsit az árfolyam közelebb menne ez a 380-as szinthez, akkor ugye a magyar exportáló vállalat, ha visszaváltja az export euró bevételeit forintra, akkor több

0: De hogy ugye a magyar bérek, azért azt mondjuk el, hogy a magyar bérek még mindig alacsonyak. Tehát itt még mindig jelentős előnyünk van. Gyakorlatilag ugye így a románokkal, bulgárokkal vagyunk versenybe, de az Európai Uniós mezőny nagy része messze fölöttünk van, még akkor is egyébként, hogyha ugye ezzel az erősebb euróval számolunk. Egyszerűen annyival magasabb bérek vannak Lengyelországban, Csehországban, nem is szólva, de még Dél-Európában is, tehát még egy Görögországban, Cipruson is, nem is szólva Nyugat-Európáról, hogy még azért így is jelentős bérelőnye van Magyarországnak, csak hát ugye nem a bérelőnnyel kellene versenyezni, hanem a hozzáadott értékkel.
1: Oké, ez amit most mondtál, ez mind a reálgazdasági szereplőknek a szenáriója, hogy ők milyen helyzetbe kerültek a forint erősödésével. De amit, amiről a nagy képben beszélni kell még, az az, hogy a magyar gazdaság szempontjából milyen mutatókat érint ez az egész. Tehát itt ugye változik az, hogy mondjuk az árszínvonal, ami a devizában mért árszínvonal helyzete milyen. Mondjuk az, hogy például mennyire versenyképes egy fizetés, mármint amikor el akarja költeni valaki a lakosság részéről, akkor az államadósság szerepe és mértéke. Hát itt azért óriási összegekről van szó, egy 412-415 forintos euró és egy 355 forintos euró között. És mondjuk az egyfőre jutó GDP-t is nézhetjük ilyen esetben. Tehát, hogy sok olyan dolog van, ami viszont nem tűnik rossznak az ország szempontjából. Ezt kell mérlegelni.
0: Vegyük a legfontosabbat, szerintem a legfontosabb gazdasági hatása az államadósságnak van. Az államadósság esetében az a szerencsés helyzet van, hogy relatíve alacsony a deviza aránya. Tehát ugye az volt, hogy itt megint, hogyha veszük ezt a Gyurcsány-Orbán korszakot, hogy hát a Gyurcsány az nem csak a háztartások devizahitelezését indította el, az az ismertebb történet, hogy ugye tönkretette a költségvetést, és akkor utána azt mondta, hogy nem fog fájni, ez alatt azt értette, hogy akkor vegyetek fel szépen devizahiteleket, amiből nagy baj lett. Ugye az kevésbé ismert történet, hogy a Gyurcsány alatt brutálisan elment a deviza aránya is az államadóságnak, 50%-ot is elérte, ami ugye azért nagy probléma, mert devizát a Magyar Jegybank nem tud nyomtatni. Tehát forintban, ha eladósodunk, ugye ott a legrosszabb, ami történhet, hogy akkor forintot nyomtatunk, kifizetjük belőle, stb. Lehet inflatórikus hatása, de nem tud csődbe menni bele. A devizaadóság az sokkal veszélyesebb, mert ugye azt nem tudunk kibocsátani. És az átárazódik, ha átárazódik az árfolyam. Na most, amit a Fidesz jól csinált, az az volt, hogy hoztak egy szabályt, hogy 20% alá kell lefeszíteni tulajdonképpen ezt az arányt, és ez sikerült is nekik egy bizonyos ponton, tehát 50-ről lementünk 20 alá, az más kérdés, hogy itt a vége felé még ezt is elengedték, tehát egy kicsit fölé mentünk, de hogy még így is az van, hogy azért tűrhető, elfogadható szinten van a deviza aránya az adósságállománynak. Ugye ezzel együtt is az van, hogy ugye nyilván minden országnak van egy kisebb részben devizaaránya, és ezt átárazza az árfolyam hatás. Tehát, hogyha a magyar forint erős, akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen pár százalék pontnyi, ha erős, akkor javulás, ha gyenge, akkor romlás van ebben az adósságmutatóban. Tehát most, hogy erősebb a forint, ezzel jobb mutatókat tudunk produkálni, ha viszont ugye gyengülne vissza a forint, akkor ez pár százalék ponttal emelné az adósságállományunkat. Ez egész egyszerűen csak egy árfolyam hatás. Ezzel szembe kell
1: nézni. Igen, ezt egyébként pontosan ki is mutatták, hogy az mennyi. Tehát, hogyha megnézzük az euró jegyzését, ha a forinthoz képest 10 egységnyit csökken, akkor ez körülbelül 590 milliárd forinttal csökkenti a devizaadósságnak a névértékét. Ez az árfolyamhatás, amiről beszélsz.
0: Azért mondtam a pár százalékot, mert ugye szerintem a legtöbb ember ilyen milliárdokban nem tud gondolkodni, de hogyha azt mondjuk, hogy a magyar államadósság az egy hosszú időn keresztül 75% volt, most a legutolsó bejelentés, most éppen update-elték, az egy 78%-os államadósság arány, amire én folyamatosan mondom, hogy mindenki

0: jegyezze meg, hogy ez nem magas. Tehát itt szemben azzal, hogy a közvéleményben él egy ilyen kép, hogy magas a magyar államadóság, az uniós átlag az 81%, és az euró országoké még ennél is magasabb. Tehát ezzel 78-al sem vagyunk magas szinten.
1: Ebben igazad van egyébként, a 600 milliárd az most már egy olyan, mint egy focipálya. Tehát a híres focipálya példa, akkor azt mondjuk, hogy mekkora erdőterület tűnik el, és a focipályát mondunk. Ha most 600 milliárdot mondunk, akkor azt már mindenki el tudja helyezni a térképen körülbelül.
0: Hát nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek nem nagyon szeretnek milliárdokban gondolkodni, főleg nem 100 milliárdokban, 1000 milliárdokban, az egyszerűen túl nagy összeg ahhoz, hogy ezt el tudják képzelni. De ha azt mondjuk, hogy a GDP-nek 1%-a, és ugye azt mondjuk, hogy mit tudom én, a magyar államadósság az 75%, hogyha ahhoz képest mondjuk pár százalék pont a mozog fölfelé, lefelé a árfolyam hatás eredményeképpen, az talán jobban vizualizálható, hogy hát ez egy olyan hatás, amire azt mondom, hogy nem jelentéktelen, de nem is olyan, ami mondjuk tönkreteszi az országot. Tehát nyilván van szerepe, nyilván fontos ezzel számolni, de nem arról van szó, hogyha mondjuk most mit tudom én, visszagyengülne a forint egy olyan árfolyam szinten. Miért fontos? Ez azért fontos, mert ugye innentől fogva az lesz a játék, hogy a kormánynak és a jegybanknak folyamatosan meg kéne találni azt az optimális árfolyamot, ami exportőröknek, importőröknek egyaránt elfogadható. Nem mondom, hogy jó, hanem elfogadható. Csak ugye, ha mondjuk éppen az erős szélén van, vagy a gyenge szélén van az árfolyam, akkor ez ugye onnantól, ha bemozdulunk középre, ez átárazza mindig az adósságot. Tehát, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy mekkora a mozgás tér, mekkora hatással van ez az árfolyamra.
1: Na jó, és közben pedig ugye, amiről beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy a Maastrichti kritériumoknak az eléréséhez mi kéne? Oké, ezt értem, és abszolút érthető, hogy ez egy nagyon kényes kötéltánc. Szerintem ez egy olyan téma, amit még tudunk folytatni, úgyhogy ezt is fogjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és természetesen várjuk a kommenteket, hozzászólásokat ehhez a témához is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: Pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Premium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több kérdésben is döntött a kormány, kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök, speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyet csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalmi impulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkentik kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
3: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban.

0: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és velem szemben kedves kollégám Czoller Andi, aki olyan lelkesen érkezett haza Isztambulból, hogy azonnal kitaláltuk, hogy egy török műsort kell csináljunk. Nem csak azért, múlt héten is már nagyon, amikor beszélgettünk arról, hogy csak azért, mert közelebb esik földrajzilag a közel-keleti feszkóhoz, azért van visszaesés és kevesebben mennek. Az elmúlt években egyik legnépszerűbb célállomás lett Magyarországon, érthető módon, de mindig így bennem van, hogy beszéljünk róla azért, mert hogy még mindig a többsége az utazóknak Antalya Resort, illetve még ott a környékén néhány charter, és akkor csak nézgelődünk meg, ugye a városlátogatást nyilván, vagy süttetjük magunkat, és a tengerpartnak az örömeit élvezzük, plusz ott vannak ugye a városlátogatások Isztambulban, azon nem nagyon lépnek túl. Úgyhogy beszéljünk Törökországról, egy kicsit talán túllépve, bár elsősorban Isztambulból lesz szó, mert hogy Andi most ott járt, és én tényleg nem tudom, utazás után még talán sose láttalak ennyire lelkesnek.
2: Először is hello, mert még nem köszöntem, mert annyit hello. Beszélsz szokás szerint.
1: Hát igen.
2: Na szóval hello. Igen, Isztambul volt egy 5 nap, 4 éjszaka. A lányom 18. születésnapjára ez volt az ajándék.
1: Aha, én jártam, mármint, hogy tőle neked, vagy fordítva?
2: Tőlem jó, neki. Ne, a ragozás nem mindig megy.
1: De ő kérte? Vagy hogy ez...
2: Ő szeretett volna mindenképpen valami élményt. Uh-huh. És akkor felkínálta Tunéziát, Londont, és Isztambult. És miután én 12-3-4 évvel ezelőtt jártam Isztambulban, és oda-vissza voltam, az élményektől, ezért gondoltam, hogy inkább azt Londonba 57-szer fog még kb. Eljutni az élete során. Uh-huh. Gondoltam, hogy legyen
1: volt?
2: Egy különleges élményünk, nem volt.
1: Ez mindegyik új lett volna.
2: Igen. A Tunéziát nem mertem bevállalni.
1: És adott egy 3 pontos listát, hogy anya, erről válasz,
2: igen,
1: és menjünk.
2: Igen,
1: és te tudtad, hogy Isztambul lesz, vagy pedig mindent megnézted, és akkor ez tűnt így?
2: Én ebből a szempontból elég határozottan azonnal eldöntöttem, hogy ebből a választékból Isztambul lesz, uh-huh, ami megvalósul. Nem volt egyébként bonyolult a szervezés. Megmondom őszintén, hogy a repülőjegyet azt viszonylag korán megvettem, 40 000 forint volt fejenként oda-vissza. Uh-huh. Hát ez egy kezelhető összeg, ki lehet fogni, igen, biztos pár 1000 forinttal olcsóbban, de miután...
1: Erre majd nagyon... kitérek akkor később, de nem
2: igen,
1: akarok közbeszólni.
2: Ugye nekünk az időpont az viszonylag kötött volt, hogy hol tudunk menni, úgyhogy én ezen nem játszottam tovább, viszont a szállással nagyon sokáig vártam. Még rögtön a repjegy idején megnéztem a szállásokat, és olyan mennyiségű volt, ráadásul mind, én úgy szoktam keresni, hogy 9 pont fölött a bookingon.
1: Én már 7,5-nél, hogyha...
2: Én 9,
1: de hogy attól
2: főleg,
1: függ, hogy miért pontozzák le.
2: Főleg Isztambulban, én azt gondolom, hogy ott ezen nem érdemes játszani.
1: Igen, minél inkább eltávolodunk Európától, annál inkább igen, a magas pontszámok. Igen, ez
2: úgy, hogy reggelivel szállást azt gyakorlatilag egy héttel az utazás előtt foglaltam be. És viszonylag jó áron, tehát 4 éjszakára...
1: Zenefüleimnek, tehát ez...
2: Ha mondhatom, 4 éjszakára foglaltunk kettőnknek reggelivel 73 000 forintért.
1: Az a baj, hogy én már annyira átálltam az eurós számításra, hogy mindig gyors fejszámolást kell végeznem, de 4 éjszak, az azért persze kiváló.
2: Abszolút. És igen, ráadásul mindezt a kék mecsettől 2 darab utcára.
1: Aha, na hát az meg akkor még szuperebb. Mi 4-en voltunk gyerekekkel, és nem gondoltam, hogy 55 euróért 4 fős reggelis,
2: abszolút,
1: és minőségi kis butik szállásokat lehet foglalni.
2: Nagyon sok van, és egyébként nagyon jó minőségűek most már.
1: Ez egy nagyon egyszerű módszer, és nagyon hasznos megnézni, hogy éppen mennyi az adott szállás az adott időszakra, mennyi a egy hónappal azelőttre, ezzel kiszűrhetjük azt, hogy beleszaladjunk egy olyan hétvégébe, amikor esetleg valami esemény van, és szűk a kínálat, vagy bármi miatt megugranak az árak, mert ilyenbe is már sikerült beleszaladni. Hogyha ez megvan, akkor azért a kereslet kínálat alapvető törvényei alapján az utolsó hetekben azért nagyon komoly lerzások vannak.
2: Hogy
1: és miután mindenki külön áraz, és mindenki meg akarja tölteni, sok-sok egyéni árazó egymás alá kezd licitálni, és akkor nagyon jó
2: pontosan
1: díjeket lehet általánosságban. világban, igen, nem Isztambulban, igen, szinte igen, mindenhol. Igen.
2: Mert hogy annyira sok szállás van, hogy kénytelenek, igen, igen, ahhoz, hogy megtöltsék, vagy legalábbis igen, részben kihasznált legyen, az, ahhoz muszáj lemenni az árakkal. Tehát volt olyan, ami 400 000-es összeg lett volna 4 éjszakára, és volt helyette 120. Tehát, hogy olyanokat láttam tényleg, hogy döbbenet. Szóval ezt mondom, ez elég könnyen
1: ment. Bocsánat, még egy zárójeles megjegyzés, bár majd nyilván ki fogunk térni a lírára, meg a líra árfolyamára, az, hogy Törökországban külön fölértékelődik a turista, akinek euróban tudnak árazni, olyan szinten értékelődik le a líra már évek óta egyébként, és annyira olcsóvá válik így a külföldi turisták számára, hogy a helyieknek meg ez egy érték, és tök fontos, hogy megtöltsék, és euróban el tudjanak adni a szállást, és nekik, ami nekik ilyen tök pitjáner árnak, és tök alacsony összegeknek tűnnek, az érték, és azért is van ekkora verseny, tehát ez külön egy török specialitás most itt a líra árfolyamának a folyamatos omlása.
2: Egy fél megjegyzés csak ahhoz, hogy mennyire szeretik a turistákat. Ugye én említettem az előbb, hogy 11 pár évvel ezelőtt voltam. Akkoriban nagyítóval kellett azt a helyet keresni, ahol mindenféle undabundákkal végül is ki lehetett kérni egy pohár bort vagy valamit. Uh-huh. És most minden áldott sarkon van egy tetőbár, egy happy hour, egy mit, tehát most már nem csinálnak ebből abszolút problémát, tudják, hogy csak így lehet. Például.
1: Na most lépjünk túl legalább néhány perc erejéig. Noha ez a műsor persze erről szól, hogy gyakorlati tanácsok és tippek az utazáshoz, de akkor árasz el az élményekkel. Tehát mit láttatok?
2: Sokkal
1: miért voltál ennyire feldobott?
2: Mint amire emlékeztem. Jó mondom, valószínűleg ez is az elmúlt 10 év fejlesztéseinek köszönhető.
1: Benne
2: még
1: van.
2: Most is benne van azért a enyhe káosz, az megvan az utcákon.
1: Ez kell is.
2: De kifejezetten érezhető az a fajta nyitottság a turisták felé, a magyarok felé, meg végkép. Volt olyan élményünk egy...
1: Továbbra is minden árus tud magyarul?
2: Hát egy picit igen, de volt, aki az aktuális politikai helyzettel is teljesen képbe volt, és mutogatta, hogy kit szeret, és kit nem szeret, és így diktátor, és úgy szeretem a másikat, szóval hogy nagyon, nagyon érdekes volt egyébként.
1: Hát nekünk ez a kuszadaszi bazárban is megtörtént, és sose gondoltam volna.
2: Képbe vannak,
1: tavaly,
2: teljesen,
1: úgy, igen.
2: Teljesen képbe vannak. Úgyhogy ez volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Illetve én megmondom őszintén, hogy ezt a soft iszlámot, ez nekem tetszik, ami ott Isztambulban van. Az, hogy pont annyit kapsz belőle, amennyit európaiként még meg tudsz emészteni, uh-huh, sőt, tetszenni is tud. Megértesz olyan iszlámmal kapcsolatos szabályokat, amik innen nézve kevésbé érthetőek, ott viszont tök logikusnak tűnik.
1: És fontosnak, igen.
2: És teljesen emészthető. Én nekem az építészet az mindig is nagyon fontos, vagy akárhova megyek, az úgy meg tud érinteni, és hát ez a Mimár színen által összerakott város, ez nekem egy ilyen lenyűgöző. Megmondom őszintén, csináltunk egy olyat a lányommal, hogy végig feküdtük Isztambul dzsámijait.
1: Az mit jelenti?
2: Azt jelenti, hogy egy csomó helyen voltunk, olyan helyeken is, amik, tehát nem a kék mecset, meg az Aja Szófia, meg ilyesmi, hanem kisebb dzsámikban, ami kevésbé látogatottak volt, ahol senki nem volt kettőnkön kívül, úgyhogy énekeltünk benne a dzsámiban, feküdtünk a szőnyegen, és próbáltuk átélni de ezt megcsináltuk az ázsiai oldalon, a Jeni dzsámiban, a Hocsapasa dzsámiban, a Kücsükaja Szófiában, a Szokolú Mehmet Pasa dzsámiban. Szóval gyakorlatilag végig feküdtük a dzsámikat. Megmondom őszintén, hogy azért is nagyon jó ez. A kék mecsetbe is le tudtunk feküdni, mert volt egy olyan nap, hogy senki nem volt.
1: A kék mecsetben.
2: Képzeld el, tehát döbbenet volt azért, mert aznap este volt Európa Liga döntő Isztambulban, és az egész város kocilázban égett, és egy picit esett az eső is, úgyhogy tényleg senki nem volt a kék mecsetben, nagyon jó volt. Úgyhogy ez volt a mi kis poénunk, hogy így mindenhol lefeküdtünk, és néztük azt a csodát, amit oda építettek.
1: És hogy teltek a napok? Nagyon eltervezetten?
2: Nem, egyáltalán.
1: Pedig bele a közepide és lazán.
2: És sokkal precízebben szoktam megtervezni.
1: Igen, azért is kérdeztem, mert meséltél erről.
2: Előre rendelni jegyeket, belépőket, kicsit, legalább egy picit megtervezni ilyen modulszerűen azt, hogy egy-egy fél nap, vagy egy-egy nap az hogyan telik. Itt viszont abszolút sodortattuk magunkat, egyrészt az időjárás, meg a kedvünk miatt, és nem is nagyon lehetett előre semmit megvenni. Viszont sehol nem volt sorban állás. Megmondom őszintén, hogy nagyon korán keltünk, az azt jelentette, hogy 9:40-10-kor már ott tudtunk lenni a valahol.
1: Ez a nagyon korán kellés?
2: Hát úgy nagyon korán, hogy a többi ilyen kényelmes úri turistához képest.
1: Ja,
2: és innentől kezdve a Topkapi Szerálynál sem volt abszolút semmi. 2 másodperc alatt megvolt a belépőnk, ugyanez volt érvényes az Elsüllyedt Palotánál is a belépőknél. Tehát nem volt abszolút gond. Nem kellett előre sorba állni, meg órákat tölteni, ott teljesen simán flottul ment.
1: Tehát végig mentetek, sétáltatok, élveztétek a hangulatát, és átadtátok magatokat a városnak.
2: Igen, és természetesen egy 19 évesen shoppingolni is kell. Az egy nehéz menet volt, jópofa volt a helyzet, mert ugye mindenki tudja, hogy nagy bazárban nem szabad vásárolni. Tehát mindenhol máshol kell vásárolni.
1: Nem.
2: Hát ott a legdrágább mindig minden.
1: Ez kétség kívül. Attól függ, mennyire tudsz alkudni, igen.
2: És ezt akarom pont mondani, hogy volt egy fiatal srác, akinek szerintem tetszett a lányom, és kérdezte, hogy te még sosem alkudtál, és mondta a lányom, hogy nem. Akkor gyere, megtanítalak. És akkor megpróbálta angolul neki elmagyarázni, hogy mikor mit érdemes mondani egy kiírt árhoz képest, és ő mit fog erre válaszolni.
1: Na, hát nem akarod megosztani velünk a se hallgatókkal?
2: Hát a lényeg az nagyjából a konklúzió.
1: Tudod, mennyi,
2: felénél
1: hogy nekem ez para, én ezt utálom, inkább bele se kezdek, nem tudom a szabályokat, de van, aki ezt profin csinálja,
2: nekünk
1: és az levisz 30-40%-ot.
2: Annál többet is. Mm-hmm. Szerintem fél ár köré le lehet vinni. Nekünk is kellett azért egy jó egy nap, hogy ezt a fajta hozzáállás, mert tőlem is nagyon távol áll.
1: Tőlem is, igen.
2: De aztán belerázódsz, és megmondom őszintén, hogy a legnagyobb fogásunk az egy olyan táska volt, amit 1700 liráért kínáltak, most árfolyamtól függetlenül 1700-ért kínáltak, és 300-ért vettünk.
1: Várj, és mennyivel szorozunk most a lírát?
2: 7-es forinttal kell szorozni a lirát.
1: Jézusom, legutóbb voltam is 20, tehát meg beszéltük Gede kollégával, hogy akkor volt 100. Jó, azért meg 10 sok éve volt, de hogy jó. Valami egészen durva a lírának.
2: Hát és állandóan változik, ugye az ember nem vesz ki egyszerre sok készpénzt, na hát erről majd azért beszélgessünk. Igen. A készpénz használatról. De hogy
1: most még az élményeknél tartunk, azt a gyakorlatra majd a műsor második felében, igen.
2: A lényeg az az, hogy napi szinten is változott az árfolyam. Nem nagyon, de azért voltak folyamatosan ingadozások benne.
1: Uh-huh. És minden napra egy kis shopping, vagy össze-vissza, ahogy éppen?
2: Ahol éppen jártunk.
1: Nagy bazárban mennyi időt töltöttetek? Mert ott igazából, ha nem veszel semmit, csak ott kóvályogsz, akkor is.
2: 12 percet úgy kb.
1: Igen. Én sokkal többet, mert hogy csak ott elveszni is élmény. Most attól ha tudom, hogy nem vásárolok, és voltam többször, de valahogy nekem az úgy hiányzik, és csak úgy menni, az, hogy ott nézelődsz, összehasonlítod a dolgokat.
2: De a város bármely más pontján ugyanez az élményed megvan. Tehát az egész város egy darab összefüggő shopping center.
1: De olyan, mint a bazárni, nem tudom, nekem a nagy bazár, meg az, hogy vajon hol fogok kiukadni? Már amikor
2: igen,
1: már elvezted,
2: igen.
1: És utána hogyan találok vissza oda a villamos megálló irányába, honnan mennék tovább? Na mindegy, ez jó, nekem van egy ilyen becsípődés is, hogy volt tájfutóverseny ott, képzeld el, nyilván a bazárban konkrétan.
2: Úristen!
1: Ahol a több emeletes, több szintes részeket is ábrázolták, már zárás után a bezárt nagy bazárban, óriási élmény sok éve, és akkor mindig erre emlékszem,
2: hát
1: már nem hiszem magammal a térképet, de persze, és óriási, nagyon-nagyon szeretem, igen.
2: Szóval igazából az a hangulat, meg azok az a nyizsgés-zsizsgés illatok, az, hogy élnek, az utcán élnek, uh-huh. és mindenki mindenkivel valamilyen fajta kapcsolódásban van. Nekem ez így tetszett. Sok egyébként, tehát 5 nap elég volt az idegrendszeremnek, utána ezért egy kicsit kellett ezen pihenni, de nekem bejött nagyon ez.
1: Egyébként szerintem 2-3 nap, nyilván nem lett minden fontosat megnézni, de egy ízelítőnek, meg a hangulat megérzéséhez ilyen tipikusan a hosszú hétvége kedvenc célra, ha másokat uh-huh. össze kell raknom, akkor ott a top 3-ban biztos, igen. hogy benne van Isztambul, mert
2: eszmetlen jókat lehet enni, arra is nagyon kell vigyázni. Tehát de ez minden igazából minden városra érvényes, hogy a turisták által leginkább látogatott helyeken uh-huh. sokkal drágábban tudsz enni, kevésbé autentikust. Tudom mondani, lokantasi, ez az ilyen helyi kifőzde. Aha. Ahol a helyiek is esznek, ilyen menürendszerben. Úgyhogy az ott nagyon finom, nagyon helyi, és nagyon olcsó.
1: és minden nagyon finom, persze. De mondjuk a tea, hát a teázol, ugye az bármikor érdemes leülni, de ott is irgalmatlan sokszoros különbségek vannak. Igen. A különböző helyek között, akár csak egy teát.
2: Mindenre igaz ez, hogy hatalmas árkülönbségek vannak, igen.
1: Melyik látnivaló volt a kedvenc?
2: Hát én nagyon elfogult vagyok, én nekem a Jeni Dzsámi a kedvencem.
1: Azok
2: az Eminönűnél, a Galata hídnál van.
1: Aha.
2: Nem tudom. Valószínűleg azzal lehet összefüggésben, mint ahogy az előbb mondtad, a futóversenyt a Nagybazárban. Én ott találkoztam először az iszlámmal 10 évvel ezelőtt, és a szavam elakadt, és valószínűleg emiatt van egy ilyen kicsit erősebb kötődésem ehhez.
1: Uh-huh. Galata torony?
2: Nem is mentünk fel, megmondom őszintén.
1: Mi sem, nem volt ingerenciánk. Szóval meg akartam mutatni a gyerekeknek, de nem foglaltam előre, mert ennél lazábra akartuk venni. Sejtettem, hogy sokan lesznek, de az, hogy sok órás sor,
2: igen.
1: Az azért
2: viszont rettentő jó különböző oldalakon lehet találni olyan ajánlatokat, hogy milyen tetőbárok azok, amik legalább olyan kilátást tudnak nyújtani az egész Boszporuszra és az Aranyszarvöbölre, úgyhogy alapvetően a drága, sokáig tart, nekem nem volt rá úgy ingerenciánk.
1: Akkor viszont hajókirándulás, Boszporusz?
2: Hát azt, ha lehet kirándulásnak nevezni, hogy a helyi BKV-ra felültünk, és átmentünk az ázsiai oldalra.
1: Azt nem lehet.
2: Hát nekem az úgy bőven jó volt.
1: Csak egy áthajózás.
2: De ez elég is volt.
1: Ebben
2: jó,
1: vitatkoznék.
2: Jó, hajó.
1: De nem csak azért, mert én hajómániás vagyok, de hogy szerintem ott a Boszporuszon egy 2 órás, vagy 2,5 órás, amikor elmegy a hidak alatt, mindkét oldalt megmutatja, látod a gyönyörű palotákat, a kicsit a természetet is, az egészet, a nyüzsgését, nem, az nekem kell. Ráadásul tavaly nyáron, 5 euró.
2: Igen.
1: Tehát ugye, abban
2: most
1: a pillanatban...
2: 8, de hogy, semmi.
1: Ez árfolyamtól függ, hogy éppen a lírát, hogy adják, de hogy gyakorlatilag tényleg fillérekért, szóval nekem az kihagyhatatlan.
2: Aláírom, de nekem ez most nem volt. Nekünk ez bőven elég volt így a kis hajókázással átmenni az ázsiai oldalra.
1: Oké, na akkor itt most egy pillanatra megszakítjuk, maradunk még Isztambulban, nem tudom mennyi idő lesz még más török élményekre, illetve gyakorlati tudnivalókra. Ha belefér a műsorba, akkor belesúvasztjuk, de az biztos, hogy most szusszannunk kell egyet. Czoller Andival beszélgetünk elsősorban Isztambulról, a legfrissebb élményei kapcsán. Mindjárt folytatjuk.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/per programok oldalon találsz. Várunk!
8: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Okos telefon, okos óra, okos utas.
11: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
12: Folytatódik az Okos utas magazin, Czoller Andi mesél elsősorban Isztambulról. Nagyjából az élményeken vagyunk túl, illetve arról beszélgettünk a műsor első felében, úgyhogy most kicsit átérünk akkor a gyakorlatibb tudnivalókra. Hogy tetszett a bejutás, illetve a új reptér?
13: Az új reptér az lenyűgöző. Európa legnagyobb reptere, tehát 80 négyzetkilométer, utána olvastam, mondtam, hogy ez nem hiszem.
12: Na, akkor ezek szerint nagyon beleestad
13: magad. A repülő földet érése, illetve hát a gépből való kilépés után 47 percig tartott kijutni szabad levegőre az épületből.
12: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez meg már engem halálba idegesít, hogyha
13: elhiszem.
12: Hiszem, hogy hányszor kellett elővenni az útlevelet, az már tényleg az irritáló kategória volt, és nem csak a távolság, tényleg fantasztikus, hatalmas, csili-vili, de az idő, amikor az ember azért, tehát eleve nagyon korán ki kell, hogy menjél, és akkor még ott is nagyon-nagyon lassan mennek a folyamatok.
13: 3 órát kell számolni visszafelé arra, hogy 3 órával hamarabb érjél ki a reptérre. És erre még rájön az, hogy metróval 40 perc kijutni.
12: De úgy, hogy száguld a metró, és tényleg megy, mint a golyó, és nem arról van szó, hogy szüttyök 20-szal, és megáll 15-ször. Tényleg hosszú állomáskörök vannak, egész egyszerűen messze
13: egyébként
12: van.
13: Egyébként az profi. Tehát a metró profi, kb. 20 percenként jár, és bevisz úgy a belvárosba, hogy egy darab átszállással az ember a Taksim téren van.
12: Azt akartam még tőled kérdezni, az Isztambul kártya, ami alapvető felszerelés, már megszűnt, régen sokat emlegettem a zsetonnal működő villamost, amikor a beléptető kapuknál zsetonokat kellett venni, és azzal nyílt a kis, nem is tudom, hogy hívják ezt, amikor...
13: Hát ilyen beengedő kapu.
12: Amikor csak eltolod, és így megy körbe-körbe az a... Na, mindegy. Most már egy Isztambul kártya van, ami egyébként másra is jó, például nyilván a svécik is azzal működnek, tehát egyébként egy jó rendszer találtak ki. A reptéren tudtatok venni?
13: Tudtunk.
12: Jó,
13: készpénzért mert... csak.
12: És csak, na ez a másik kérdés, és csak készpénzért.
13: Csak készpénzért, úgyhogy el kellett mennem automatához, aha, kivenni, és utána készpénzért.
12: Ez akkor egy fontos információ, és de euróért, vagy már hát, ott líráért kellett, mert...
13: Lírát vettem ki kapásból. Tehát
12: lírát vettél ki, jó, oké, ez gyakori probléma, így jártunk Abu Dhabiban is, azt hiszem, vagy már, igen, hogy most már nem utolsó alkalommal azért már működött a kártyás, a közlekedési kártyának a bankkártyás fizetése való megvétele, de hogy ez ilyen tök alapvető és tök triviális dolognak tűnik rengeteg turistának, és mégis egy csomó országban nem tudják meg, de akkor most már működik, de illetve itt nem működik, tehát készpénzzel
13: lehetett csak. A reptéren ott nem működött, aztán utána a feltöltésnél én próbáltam néhányszor telefonnal feltölteni, vagy kártyával feltölteni, és nem fogadta el a rendszer, úgyhogy kizárólag ez a bedugdosom a 200 lírásokat.
12: Nekem is, abszolút a 200 lírásokat, nem értem, hogy ott van egyébként, tehát ott van a tehát működnie kéne, és nem fogadja el a kártyát. Akkor ugyanez, akkor ez egy állandó probléma, erre akkor
13: egyébként
12: érdemes készülni.
13: Egyébként maga az Isztambul kárt valóban tökéletesen jó,
12: ha már megvan,
13: nagyon normálisan lehet
12: akkor,
13: közlekedni vele,
12: bárhova
13: egy darab
12: érinted.
13: Elég. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy egészen 3-4 emberig elég egy kártya.
12: Így van. Jó, akkor ez működik. És a városi közlekedés, nyilván van az egy szál villamos vonal. Említetted
13: mi azt használtuk, illetve még egy másik ilyen buszvillamos viszonylatot, mert kimentünk Baladba, ami egy ilyen kis bohókás hangulatában egy ilyen, mondjuk, hogy Szentendréhez hasonló ilyen művész negyed. Úgyhogy oda meg simán busszal, meg villamossal ki lehet menni. Tökéletesen jól működik a rendszer, és én megmondom őszintén, hogy Google térkép alapján mentünk, hogy melyik busz, meg melyik villamos járat hova visz, illetve van egy Move It nevezetű applikációjuk, ami valós közlekedési adatokkal
12: abban
13: van
12: is,
13: tele.
12: Mert az a nagyon vegyesek a tapasztalataim, ugye sok városban egészen használhatatlan, máshol meg tök jól működik, úgyhogy akkor itt érdemes.
13: De hát amennyit közlekedünk, te is tudod, hogy nagyon jól Isztambul közepe, az gyakorlatilag gyalogosan bármikor, bárhova bejárható.
12: Persze, lejárod a lábadat, mert azért vannak távolságok.
13: Igen, de alapvetően nincs gond vele. Az, hogy az ember villamosra néha felszáll.
12: Igen, de ha elindulsz a bazártól, és végsétálod, és akkor a Dája Szofia, még akkor lesétálsz partra, Galata híd, még
13: igen,
12: utána.
13: Igen.
12: Nosztalgia villamos a kis főutcán meg volt?
13: Hát meg volt, az aranyos, hogy ott jön, megy, de hát mondjuk nem ülnék rá.
12: Nem ülnék rá? Hát nekem meg alap természetesen,
13: hát
12: de nyilván városnak a egyik fő látványossággal, persze rengetege vannak rajta, ott is ugye trükközni kell, hogy fölférj, úgyhogy ez sajnos így működik.
13: Egy nagyon érdekes dolgot gondoltam, hogy én megosztok veletek, nekem ez újdonság volt, és a lányom világosított fel. Rengeteg olyan embert láttunk az utcán, akik arctartó maszkkal, különböző fáslikkal a fejükön, meg lefogó, nem tudom, ilyen egészségügyi eszközökkel a fejükön jöttek-mentek, és én nem értettem, hogy ez mi. És a lányom világosított föl, hogy Törökország és azon belül Isztambul a fellegvára a szépészeti műtéteknek. Rengetegen azért jönnek oda, volt ilyen szállástársunk is, aki ilyen felvart arctartó, nem tudom mivel ült ott a reggelinél. Oda járnak arcfelvarrásra, hajbeültetésre, rengeteg pasit láttam, tiszta vérpöttyös piros fejjel, hajbeültetésre mentek Isztambulba. Állítólag ez most ilyen nagyon felkapott, ez az egészségi turizmus, vagy kozmetikai turizmus.
12: A villamoshoz, mint alapvető és legfontosabb közlekedési eszközhöz említetted az Eminönü. Megállót, szóval a villamosok egyrészt lényegében mindig extrém módon tömöttek. Elég sokszor nem lehet rájuk fölférni. És még erre rájön az, ami így magyar szemmel, tehát itt azért nyilván a közlekedési kultúránk olyan, amilyen, erről sokat beszélünk, de azért a buszokra, villamosokra felszálláskor azért annyira azért az kialakult, hogy megvárjuk, míg leszállnak. És utána egészen döbbenetes módon, tehát amikor rengetegen leszállnának, simán. Tehát egyszerűen volt úgy, hogy közelharc árán sikerült lekeveredni, azonnal nyomják befelé az embereket, tehát kész közelharc az utascsere. Tehát tényleg, és általában tömeg is van. Szóval erre rendkívül idegesítő, így magyar szemmel, de erre készüljünk. Igen. Hogy lehet ezt egy kicsit csökkenteni? Pont Eminönü. A villamosoknak vannak betétjárataik, tehát ami nem megy végig a teljes útvonalon, van egy, ami pont Eminönünél
13: ott fordul. Meg is jártuk egyszer, és mert bejött, és ugyanabban az irányba ment tovább vissza, és nem mertünk rá felszállni.
12: És egyrészt mindig érdemes megnézni, hogy mi van ráírva, de pontosan azért, mert amikor a hídon már átjön, a Galata hídon, ott eleve tele van, de ezekre a fordulós villamosok, ha éppen mi visszafelé akarunk menni a város fele, érdemes ezeket a betétjáratokat megvárni, és amikor az beáll, azokra felszállni, mert azokon tudunk üres helyet. Tehát erre kimondottan érdemes, és az olyan tök apróságnak tűnik, hogy betétjáratokról beszélgetünk, olyan brutális tömeg tud lenni, hogy ez tényleg egy kis felszabadultság, hogy ráadásul lejártuk a lábunkat, baromi jól esik ilyenkor az leülni, amikor órák óta császkálunk, és mi menjünk visszafelé, a szállás felé, szóval érdemes ezekre az Eminönün forduló betét járatokra odafigyelni. Olyan apró praktikus tipp akkor, még csak a villamosokhoz. Fűszerbazár?
13: A fűszerbazárt én nagyon-nagyon szeretem, az illatok meg a látvány miatt. Most is onnan hoztam a Gede Balázsnak halfűszert, mert megrendelést kaptam rá.
12: Mennyire lehet ott alkudozni?
13: Hát ott nem nagyon.
12: Ugye? Én is azt tapasztaltam. Az nekem kudarc volt, azt hittem, hogy majd ott is működnek a dolgok, és nem, ott ugye, a legkevésbé, igen. Hát az
13: úgy ha tudik, akarják, hanem oda mindenki elmegy, ő nem vitatkozik, és nem áll bele az alkudozásba, úgyhogy annyi, ami ki van írva, azt hello, mehetsz, ha nem tetszik.
12: Mi volt az, amit beígértél, hogy meg akarsz lepni, és van?
13: Hát ez a kozmetikai turizmus volt az egyik, egyébként, ami mondom, nekem egy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Sose láttam még ilyen számban, ilyen tömegben ilyen jellegű. Illetve a másik az a Pera Hotel,

0: ott volt Európa első liftjeinek egyike, gyönyörű kovácsoltvas lift, illetve itt tűnt el 5 napra Agatha Christie.
1: Oh.
0: Itt nagyon visszajáró vendég volt.
1: Nem is szálltatott meg.
0: Nem, persze, csak belógtunk körbenézni, meg ilyesmi. De hát Mataharitól kezdve a angol királyig mindenki lakott abban a szállodában. Hát az egy fantasztikus élmény volt az is.
1: Akkor még egyet, mert most már amit még kiemelnél, mert utána majd még a legfontosabb praktikumokra visszatérhetünk.
0: Hát én azt mondanám úgy általánosságban, hogy merjenek azokból a körökből kilépni az emberek, amik ezek a kötelező körök. Nagyon sok embernél azt láttam, hogy rengetegen fogadnak helyi idegenvezetőt, rengetegen, akik viszik őket ezekre a kötelezőkre. És egyrészt azok az információk, hogy mi hol van, és mi hogy van nyitva, és hogy mi hogy lehet bejutni, azok mind rendelkezésre állnak, tehát ilyenben nem tud hozzátenni. Azt is, hogy egy-egy látnivalónál, vagy érdekességnél a Topkapi Szerályba is adnak saját fülest, tehát hogy tudsz applikációból minden információt meghallgatni a Topkapi palotával kapcsolatosan, meg hát egyébként is rengeteg információ megtalálható. Én feleslegesnek gondolom azt, hogy privát idegenvezetőt fogadott az ember, mert saját magától simán megoldhatja. És mondom, én arra biztatnék mindenkit, hogy lépjen ki ezekből a kötelező körökből, és menjen el egy kicsikét arrébb, és vessen el egy olyan helyen, mondjuk a Kékmecset alatti részen, ahol fantasztikus hangulatú házakkal, kis utcákkal, kis éttermekkel, eldugott dzsámikkal. Az egy kicsit, hogy mondjam, bővebben mutat abból, mint amilyen Isztambul.
1: Na pont az a rész volt az, ahol én belebotlottam, és ott voltak a hamamos élményeim annak idején, de mintha eltűntek volna, és amikor legutóbb, csak úgy tényleg úgy volt, hogy találomra elindultam, és találtam, bementem, és akkor ott nem is kellett foglalni, és akkor lehetett menni a Törökfürdőbe. De aztán utolsó 2 alkalommal már ezek úgy nem voltak ott, vagy hogy nem találtam.
0: Már nagyon komoly, nem voltunk, erre nagyon komoly iparág épült, minden második sarkon van egy hamám, úgy legalábbis az én tapasztalataim alapján. Oda sajnos nem sikerült eljutnunk, amit én szerettem volna, ami szintén 10 évvel ezelőtti élményem, ez a Szulajmán Szultán hamámja, amit a Mimar Sinan tervezett, tehát 500 éve ott van ez a hamám. Az egy fantasztikus élmény volt, most is fogadnak vendégeket, de valami teljesen érthetetlen okból kizárólag vegyes párosokat voltak hajlandóak fogadni, tehát amikor én még e-mailt is írtam nekik, hogy nem értem, mert nem enged foglalni, 2 nő mennénk, egy anya és a lánya, és közölték, hogy június 5-éig nem mehet 2 azonos nemű. Úgyhogy az kimaradt sajnos.
1: A 2 férfi se?
0: Hát arra nem kérdeztem rá, de gondolom, hogy igen, ennyit írtak. Tehát csak 1 férfi, 1 nő, hogy ennek mi volt az oka, és miért pont június 5-éig, nem tudom. Tehát azt nagyon sajnálom, hogy ez kimaradt, mert az egy hatalmas élmény volt régen nekem, és szerettem volna egy kis meglepetést a lányomnak ezzel. És azok a pótlékok, amiket ugye lehet találni rengeteg hamamot, de a legtöbbben nincs benne az a történelmi töltet, ami itt benne van, és szóval minden áron meg nem akartam.
1: Aha. Hát oké, maradék 1-2 percre, rengeteg mindent.
0: Elvittem a műsor, bocsánat.
1: Nem vitted, de hát azért beszélgettünk, az tök jó. Néhány aprósággal egészteném még csak ki, nem megyünk túl ezek szerint túlságosan Isztambulon, illetve csak annyiban, hogy ami adja magát kézenfekvő összeköttetés, azokról néhány infót azért elmondjunk. Hát nyilván Turkish Airlines adja magát, van Pegasus és van Wizz Air, tehát eljutni egyszerű. A Wizz Air nem adja a budapesti útvonalakat 13-14 alá, most megint nem engedik menni. Ellenben Debrecenből van, Debrecenből 10 alatt is el lehet repülni Isztambulba. Pegazussal kapcsolatosan egy élményemet hadd osszam meg. A mostani közel-keleti háború kitörésekor törölték a járatomat. Akkor jött az utolsó kommunikáció köztünk, a törlésről szóló értesítő volt benne egy link, hogy hol tudom intézni, ami nem működik. A foglalási kódomat a rendszer nem ismeri, azóta se pénz, se információ, tehát ez csak egy ilyen aprócska élmény a Pegasussal kapcsolatosan, ugye nyilván általában azért működnek, de őszintén szóval, bár ugye most már könnyebb lett a bejutás, ugye metróval a másik reptérről, az ázsiai reptérről is, ahova a Pegasus jár, azért a fő reptér a nagyságával együtt, meg mindennel együtt azért nagyon kényelmes, meg a metró azért a 40 perc is, de azért gyorsabban

0: van, tehát talán az európai oldalon levő főreptér inkább ajánlható. Ha mégis összekötnénk valamivel, akkor tényleg akkor még csak utolsó információ. Éjszakai busz például elvisz Antaliába. Valami egységáron van. A Flixbus megvette a legnagyobb helyi, egyik legnagyobb helyi busztársaságot, tehát a Flixbusnál is lehet foglalni, ez a Kamil Koc, és az 27 euróért van, de közelebbi úti célokra meg 50, tehát változatosak az árak, de mindenhova el lehet menni, rengeteg buszjárat indul. Össze lehet kötni Bulgáriával is, ugye a bolgár tengerpartról Burgaszból naponta sok járat megy, ez egy 5-6 órás út, ott inkább csak a határállomáson a hosszú kellemetlenkedés az, ami bosszantó lehet, de elég hamar Isztambulba ér a járat, úgyhogy. És hát még egy érdekes, hát ez majd egy külön történet lesz, végig hajózni a Dardanellákon, és ez tök jó. Rengeteg hajósút is érinti Isztambult, de miután úgyis, hogy megállnak és mennek tovább, de ez annyira egy fantasztikus város, én ha úgy és kiszállóhelyként is működik. Én innen indulnék és ide érkeznék, vagy az egyik irány, amikor csak egyirányú hajótak, akkor itt fejezném be, már csak azért is, hogy vagy előtte, vagy utána, vagy előtte és utána is ne csak annyi idő maradjon, ami egy átlag hajó után, hogy reggel érkezik és este megy tovább a hajó, hanem lehessen persze több napot eltölteni, de önmagában ott a hajózásod a szorosban, és vannak ugye Dardanellák, összeszűkül, nagyon-nagyon szűkre. Az is önmagában tök nagy élmény. Utána kimegy a görög szigetvilágba, és a hajók utána a görög szigeteken, török kikötőkbe is megállnak. Nem is drágák, tehát ezeket lehet foglalni, de Isztambul legyen benne. Csak ez lenne mindenképpen a javaslatom, úgyhogy ez is egy mód arra, hogy Isztambul meg Törökország bejussunk, és a szépségeit megnézzük. Na, akkor csak ennyit teszek hozzá, mert hogy az időnk az lassan lejár. Andi, nagyon szépen köszönjük,
1: én köszönöm,
0: hogy itt voltál és meséltél az én egyik kedvenc városomról is, lehet tegyük hozzá. Törökország, Isztambul, bármikor. Kedves hallgatók, a szokásos elköszönés.
1: Ez a legnehezebb mindig.
0: Ez a legnehezebb, igen. Várunk benneteket jövő héten is, és hát a jelszavunk az változatlan, bízz magadban, utaz okosan, és figyeljétek, olvassátok az okosutas.hu-t. Találkozunk tehát jövő héten. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod!

0: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.
1: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontroll. Hungarokontroll, a felhők felett is biztonságban.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez most komoly.
1: Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az.
4: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Korszerűsítenék a tananyagot, közlekedéstörténeti kiállítás nyílt, kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések az oktatás jövőjéről. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a kormányzat és az oktatási szereplők között indult szakmai párbeszéd, egyebek mellett a pedagógus hiány csökkentéséről és a tananyag korszerűsítéséről. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője elmondta, a tervek szerint a folyamatba a diákok képviselőit is bevonják. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban kisebb és nagyobb falvak, 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek versenyeznek, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
8: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi kérte turisztikai szakemberek vannak.
7: Új kiállítás nyílt a budapesti közlekedés történetéről. A Föld alatti Vasúti Múzeumban plakátok, dokumentumok és korabeli utastájékoztató anyagok láthatók. A látogatók többek között megismerhetik, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor Budapest utcáin, és azt is, mikor vállalhattak először munkát nők a fővárosi közlekedésben. Újulnak a Szántóri és Tihanyi kombikötők, rendbe teszik a mólókat, az épületeket, az utakat és az utastájékoztató rendszereket. Új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vízes blokkok épülnek. 2027 végére végeznek a fejlesztésekkel, a kombforgalom addig is zavartalan. ismét játékos tanulással és kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. A Magyar Fürdőszövetség Suli a strandon elnevezésű programjához idén 30 fürdő csatlakozott országszerte. A következő két hétben szerveznek itt programokat. A cél, hogy a fiatalok a kikapcsolódás mellett hasznos ismereteket szerezzenek. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a borravaló.hu oldalon, vagy iratkozzatok fel valamelyik csatornánkon, az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy RSS-ben a Borravaló podcastekre. A mai témánk nagyon érdekes, hiszen a múzeumok éjszakájához kötődik, és a levéltár programjához ezzel kapcsolatban, ami a Monarchia gasztronómiája lesz, és hát természetesen ki más lenne itt a beszélgetőtársam, mint Katona Csaba történész, aki egyébként a levéltár munkatársa, és gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a program létrejöjjön. Rosszul gondolom?
2: Nem rosszul gondolod, de tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, valóban igyekszem aktívan részt venni ebben a dologban. Egyrészt oly módon, hogy nyilván én is az ötletelők közé tartoztam számos kiváló kollégámmal, de aktívan részt fogok venni ezen az estén.
1: Kicsit beszélj arról, légy szíves, hogy működik ez. Lehet, hogy nem ismerik a levéltár működését sokan, és akkor nem tudják, hogy most itt miről is van szó. Be kell menni egy ilyen múzeumszerű épületbe, ahol egy csomó régi iratot meg levelet őriznek?
2: Alapesetben igen. Ugye a levéltár úgy működik nagyjából, hogy 8-tól 4-ig van nyitva, illetve pénteken talán nem 4-ig, de hát valóban, ha valaki a magyar történelmet akarja kutatni, akkor nem haszontalan, ha elmegy egy levéltárba, adott esetben ez az országos levéltár fönt a várban, és amit kevesen tudnak, hogy teljesen ingyenesen állampolgári jogon bárki kikérheti az iratokat. Tehát itt, ha valaki beiratkozik és aláírja a kutatótermi szabályzatot, akkor innentől kezdve jogában áll kutatni. Ugyanez igaz egyébként természetesen a nem magyarokra is, mert hát egy külföldi mének kutathatna ugyanúgy. Úgyhogy igazából ez az alapfunkciója a levéltárnak, hogy kiszolgáljuk a kutatókat, de a múzeumok éjszakája az más, akkor nem tartjuk be ezt a szigorú zárási rendet. A múzeumok éjszakáján, ott, ha jól emlékszem, éjfélig nyitva vagyunk, és kifejezetten arról szól a dolog, hogy este lehet borongolni az épületbe, és itt nem a kutatáson lesz a hangsúly, mert a kutatóterem akkor zárva lesz.
1: Tárlatvezetés is van, hogy le lehet menni a pincébe az iratokhoz, vagy ott csak azok jutnak, akiknek ilyen bejárásuk van?
2: Le lehet menni, de ezek vezetett séták lesznek, tehát szoktunk tartani raktársétákat, most is lesznek ilyenek természetesen. Ugye a levéltároknak a raktárak a legértékesebb részei, hiszen itt őrizzük az iratokat, adott esetben az árpádkori oklevelektől egészen a modern iratokig. Itt nagyon sok mindenre figyelni kell, megfelelő tárolási körülményekre, például állandó hőmérséklet, állandó páratartalom, állandó fényviszonyok. Ide egyébként külsősök nem nagyon szoktak bejutni, viszont nyilván az emberi kíváncsiság az elsődlegesen az iratokra irányul, ha valaki levéltárba jön. Éppen ezért lesznek vezetett raktárlátogatások, összegyűjtünk egy csoportnyi embert, és szakértő kollégák segítségével ők végigjárhatják a raktárak egyes szakaszait, és nagyon érdekes iratokkal fognak ismerkedni, különös tekintettel a gasztronómia történetére, mert hiszen ez lesz a generál téma.
1: Na, hát jó is, hogy mondod, gasztronómia történeti előadások, beszélgetések, és itt a Monarchia korára fókuszál ez az egész, vagy azért ebből van valamilyen irányba elmozdulás?
2: Természetesen van elmozdulás, ennek több oka van, az egyik, hogy a történelem egy folyamat, tehát bármennyire szeret egy-egy korszakra szakosodni egy történész, nem lehet azt mondani, hogy eddig az évig érdekel, ettől az évtől nem érdekel, hanem természetesen bizonyos folyamatok átnyúlnak a korszakokon, meg a nagy köztörténeti szezúrákon. Aztán ezen kívül magunkat nem akartuk bilincsbe zárni, tehát nyilván a Monarchia a főszerepet fog kapni, de nem csak a Monarchia gasztronómiája fog megjelenni.
1: Érdekes, mert mi sokat beszéltünk ebben a magazinban magáról a gasztronómiai jellegzetességekről, főleg a Monarchia korában, ugye arról, hogy hogyan alakult ki a magyaros ételeknek a sora, beszéltünk a pörköltekről, a gulyásokról és stb. De amikor azt mondod, hogy az osztrák-magyar Monarchia korszaka és a konyha, akkor mindenkinek eszébe jut ugye a Tafelspitz, ami szintén már egy téma volt nálunk, ugye a Ferenc Jóska kedvenc étele, állítólag az volt az a legenda, hogy ezt reggeltől estig enni tudta volna, és mindig ilyet kért.
2: Igen, úgy tartják számolni, valóban ez volt a kedvence. Nagyon nehéz ellenőrizni, hogy ebből mennyi az igazság, de kétségkívül az ő nevéhez kötődik.
1: Aztán ugye ilyenek jutnak eszébe az embernek, mint a Borjú Bécsi, a Zacher torta, és...
2: Pájsli,
1: így van. Ezek mind szerepelnek a korábbi beszélgetéseinkben. De olvastam egy nagyon vicceset, mégpedig azt, hogy egy sokkal... önmagában ugye sokkal rétegzettebb volt az úgynevezett boldog békeidők, vagy az osztrák-magyar monarchia konyhája, mint azt ezek az ételek mutatják, hiszen pontosan összefogott egy csomó nemzetiséget, egy csomó népcsoportot, neki a szokásait, elkészítési módszereit, de hogy van egy olyan étel, ami úgy köti össze ezt az egész területet, mint semmi más, ez pedig a burgonya főzelék, hiszen lényegében a tiroli hegyektől az alföldi rónákig megtalálható valamilyen formában.
2: Hát ugye Amerika megtermékenyítette Európa gasztro kultúráját, ezt ne vitassuk el, hát gondoljunk az ilyen dolgokra, mint mondjuk a paprika, vagy a kukorica, vagy a krumpli, vagy a paradicsom, tehát próbáljuk meg bármelyik európai nemzet konyháját ennélkül elképzelni, ma ez nyilván lehetetlen. De valóban a burgonya, ami egy strapabíró és nagyon sokféle módon elkészíthető alapanyag, az mindenhol megjelenik, és lássuk, hogy minden létező módon lehet ízesíteni, de egyébként egy főtt krumpli önmagában is tud finom lenni, nem azt mondom, hogy felér egy vaglyú bélszínnel, de azért nagyon jó étel tud lenni. Ezért aztán sokan hozzáférhettek, ha pedig valahol ne adj Isten probléma volt a burgonya termelésre, gondoljunk az írországi éhezés, akkor az bizony nagy csapást jelentett a lakosságra, ez viszont mutatja a burgonyának valóban a jelentőségét.
1: Nem akarom a burgonya főzelék felé elvinni, de nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy mondjuk a bécsi iskolától, ugye a magyaros vonalig milyen külön. De ha most, hogyha keresel mondjuk egy burgonya főzelék receptet, megtalálod egyébként ezt a vertigumot, tehát ugye a bécsi iskolát indítva ez a könnyedebb, majoránnás, köményes, citromhéjas, habarásos vonal, és akkor az megy át egy ilyen sertészsíros, babérleveles, vöröshagymás, sokszor rántásos, paprikát is használó vonalba.
2: Én most Kiskunfélegyházán futottam bele például abba, hogy libamáj mellé mandulás burgonyapürét kínáltak, ugye ez nem burgonyafőzelék, hanem krumplipüré, mindazonáltal azt gondolom, hogy ez egy elég jó kombináció volt.
1: Bocsát, rosszul mondtam, mert hogy nem habarás, hanem ez a bécsi módszerben ugye ez a vajasrántás van, az Einmach.
2: Igen,
1: tehát az nagyon klasszikus és jellemző
2: és
1: volt.
2: Vaj.
1: Igen. Na, azt mondja, hogy ha megnézzük a programokat, akkor azt látjuk, hogy hát itt problémába ütköztem, mert nehéz választani. De minden esetre ezek a gasztronómia történeti előadások és beszélgetések, ezek kóstolóban egybekötöttek, viszont regisztrációhoz kötött programok, ugye?
2: Így van, tehát nyilván itt a létszámot azt nekünk meg kell határozni, hogy fel tudjanak készülni a partnereink, akik a segítségünkre vannak a kóstoltatásban. Miért van kóstolóval összekötve valamennyi program? Viszonylag egyszerű oka van ennek, nincs gyilkosabb dolog, mint finom ételekről, italokról beszélni, anélkül, hogy hozzájutnánk. Tehát most nem akarok frivol hasonlattal élni, ezért nem is fogok, de maradjunk annyiban, hogy a gyakorlat az sokkal jobb, mint az elmélet, vagy ahogy Petőfi írta, minden Démosz terésznél szebben beszél a tett, ezért aztán természetesen valamennyi beszélgetés kóstolóval lesz megtoldva.
1: Oké, nézzük akkor ezeket a programokat, ja, illetve a regisztráció az hol lehet?
2: Azt a Levéltár honlapján lehet a legkönnyebben megtalálni, de ha valaki telefonál, akkor is a segítségére leszünk. Úgyhogy a programot meg fogjuk hirdetni természetesen a megfelelő időben, és hát ha betelik valamelyik program, akkor majd meglátjuk, hogy lesz-e lehetőség ismételni, de van olyan programunk, amit eleve két időpontban hirdettünk meg.
1: Szuper. Na, akkor kezdjük ezzel, a 17 órakor indul a program, sajt és sörkóstoló.
2: Így van, itt háromféle sajtot fogunk kóstolni, ugye az Apisfarma paras sajt, illetve a Tolbán sajt műhely részéről. De a sajtot általában borral szokták kombinálni, és a sajtbor az egy csodálatos kombináció, na de nem kevésbé csodálatos a sajtsör, és akkor itt jön be a First Craft Beer, amelyik pedig három kiváló sört fog mellé kínálni. Ez azt jelenti, hogy ezt a programot, ha jól emlékszem, ez lesz az, amit kétszer fogunk megtartani. Beszélni fogunk a sajttörténetről, beszélni fogunk a sörtörténetről, természetesen a sajtkészítés, illetve a sörkészítés technológiáról is szó esik. Én magam ehhez egy kis históriográfiai hátteret fog hozzá, vagy bocsánat, históriai hátteret fog hozzátenni.
1: Itt azért mosolyogtam közben, mert eszembe jutott, hogy ahogy, amit talán jobban ismert, az a sör sajt. Tehát ugye a lehet, hogy a sajt sörhöz egy jó sör sajtot is lehet vagy kombinálni.
2: A sör sajt az nekem személyes kedvencem, ugye legutóbb Brünn városában találkoztam vele, és nagyon kulturáltan úgy hozták ki a szabadtéri részlegre, hogy egy kis lezárt üvegben volt, és ugye ennek a lényege, hogy ez a sajt átható illatot áraszt, most nagyon szofisztikáltan fogalmaztam meg ennek a lényegét. És úgy hozták, hogy szépen oda volt még pakolva mellé, mint régen klasszikusan a tatárbisztek, ez a kiegészítők, még egy kis mustár, még egy kis mindenféle fűszerek, és megjelent egy deci sör, amivel föl tudom lazítani a sörsajtomat, de a maradék sört illik meginni. És hát ezt, hogyha rákenjük egy olyan pirított kenyérre, amit zsírban pirítottak meg, majd meg is kentük fokhagymával, és még erre jön a sörsajt, az valami egészen csodálatos hatást gyakorol az ember ízlelő bimbójára. Más kérdés, hogy utána egy darabig nem menjen társaságba.
1: Ezeket a partnereket, ezeket megkerestétek? Tehát az Apis Farm, ugye ők friss kecske sajtot hoznak, ugye?
2: Igen, méghozzá a Sajtszövetségen keresztül, aha, tehát ugye a Kádár Gellértel, a Sajtszövetség vezető tisztviselőjével van nagyon jó kapcsolatunk, és akkor őt kerestük meg, hogy volna kedve egy ilyenbe beszállni, és innen jött aztán, hogy akkor azért a sajtot kombináljuk egy kis sörrel is, és így szállt be a First Craft Beer, akinek én már sokszor tartottam kóstolót, levéltárban még nem ez lesz a premier.
1: 18 órakor pedig elkezdődik az a beszélgetés, amit Banai Zsófiával együtt tartasz, ez a Mit tettek a kora újkori Magyarországon című.
2: Itt kicsit visszatekintünk, ugye beszéltünk már ebben a műsorban arról, hogy a Banai Zsófi kiváló kolléganőmmel, illetve rajta kívül még szóval a Zsófi kiváló kolléganőmmel fogunk készíteni egy könyvet, és ennek az egésznek a lényege, hogy egy koraújkortól lényegében a 20. század elejéig húzódó recepteket szeretnénk összeszedegetni a levéltárban. Van egy harmadik szerzőtársunk is, Berta András, ő azért nem lesz jelen, mert éppen akkor máshol külföldön tartózkodik. De a dolognak a lényege, hogy mi ketten egy kicsit ennek a könyvnek az előkészületeiről szeretnénk a Zsófival beszélni. Ennek pedig a legfőbb oka az, hogy a koraújkor konyhája döntően eltért a hagyományosnak tekintett magyar konyhától, és szeretnénk egy kicsit ezt a korszakot is megjeleníteni, ezt a korszakot is fölvezetni.
1: Mik ezek a különbségek, és illetve mikortól származnak ezek? Tehát mit, amikor azt mondta, hogy kora újkor, akkor honnan kezdtétek ezt a...
2: 1500-as évek második fele, de nyilván itt az határozza meg a mi mozgásterünket, hogy összesen milyen források maradtak ránk. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy én ugye a modern kort kutatom, a 19. századot, Berta András és Banai Zsófia viszont kifejezetten a koraújkor, tehát a 16-17-18. Századot. És innen már maradtak fönn szerencsére receptek, és ahogy haladunk előre az időben, egyre több recept maradt ránk. És ezek ugye abszolút nem azt hordozzák, ezek az ételek, amit így elképzelünk a hagyományos magyar konyháról, mert az tényleg a 19. század második felére nyeri el azt a formáját, ahogy mi ismerni véljük. És itt azért előfordulnak mai szemmel nézve nagyon más ételek, találkozunk az édes sós kombinációval, nagyon mások az alapanyagok, hangsúlyozottan jelennek meg a különféle vízi állatok, tehát a rák, akkor a teknős béka, nagyon előtérbe kerülnek a halak, meg hát a klasszikussá vált Szent Háromság fűszereken kívül, tehát a són, borson, piros paprikán kívül nagyon gazdag fűszerezés, különféle mártások, tehát látni fogjuk, hogy a koraújkornak ez a leginkább a nemesi udvarházakhoz köthető, meg a főnemesekhez köthető konyhája mennyire más volt, mint ahogy mi gondolni szeretünk a hagyományos magyar konyhára.
1: Egyébként, hogyha valaki ezt kicsit mélyebben szeretné megérteni, vagy tudni szeretne róla, akkor a borovvaló.hu a podcastek között, hogyha rákeres Banai Zsófia nevére, vagy Bert András nevére, akkor velük beszélgettünk arról, hogy milyenek voltak a diéták, az étkezések, ételek ebben a korban. Úgyhogy ez egy baromi érdekes dolog, és tényleg nagyon eltérő attól, amit a monarchia konyhája időszakról tudunk, mert akkor indult el egy olyan változás, amit ma magyaros konyhának tartunk. Tehát nagyon-nagyon nagy a különbség ebben a korban és a mostani magyaros ételek között.
2: Hát arról nem beszélve, ugye, hogy a modern kor uniformizálja az ételeket, tehát ugye megjelenik a tömegsajtó a korábbiakhoz mérten, nem a mai iszonyunkhoz mérten, hanem a korábbiakhoz mérten, megjelennek az első nyomtatott szakácskönyvek, és ebből aztán az következik, hogy egy idő után elkezdenek az ételek tényleg uniformizálódni, ez viszont a koraújkorban egyáltalán nem így van, és nyilván az a meghatározó, mondjuk egy főnemesi konyhában, hogy ad egy milyen alapanyagot teremnek helybe, át kettő, mennyi pénze van a adott főnemesnek, hogy különlegességeket hozasson oda, és ezzel tudja saját magát, illetve a vendégeit megkínálni.
1: Most mondok például egy nagyon jó példát, és erről beszélgettünk ugye mi is már, hogy hát amikor azt mondjuk, hogy a lecsó ugye az egyik ilyen totum factum nagy magyaros ételünk, ugye 1930-as évek eleje óta van írásos emlék a lecsóról, ami azért érdekes, ugye, mert nyilván korábban is készült lecsó, de hogy ugye a császári udvarnak a francia konyha elképesztő módon hatással volt rá az ottani van étkezésnek, és ugye gyakorlatilag ez az összes típusú, a tök lecsó, a patiszon lecsó, és a hagyományosnak tekinthető paprikából készült lecsó, az mind visszavezethető a ratatouille-ra, illetve ezekre az ételekre. Tehát igazából ez nem egy ős magyar étel, amit a nyereg alatt puhítva hoztunk be.
2: Hát nagyon nem, és arról nem beszélve, hogy ezt az ős magyar ételt lehetetlen elképzelni a bolgár kertészek áldásos tevékenysége nélkül, akik ugye a különféle nagyvárosok mellett telepedtek meg, jellemzően például Káposztásmegyerende, Baja vagy 60 mellett is ott voltak, és ők hozták magukkal azt a technológiát, aminek segítségével a paprikát, illetve a paradicsomot is különösen népszerűvé tudták tenni, sokkal jobban, mint ahogy az korábban kitapintható volt.
1: Megyünk tovább akkor a programokkal, mert hogy nagyon izgalmasak ezek a levéltári programok a múzeum éjszakáján, de itt egy pici szünetet kell tartani, mert elérkeztünk ehhez a ponthoz a műsorban, és akkor utána nézzük azt, hogy a múzeumok éjszakáján az országos levéltár milyen jó kis gasztronómiai programokkal készül, úgyhogy érdemes a honlapon regisztrálni, ha valaki részt akar venni, hamarosan folytatjuk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Katona Csaba történésszel beszélgettünk azokról a programokról, gasztronómiai programokról, amiket a múzeumok éjszakáján az országos levéltárban lehet majd látni, nézni, és részt is lehet venni, meg kóstolni is lehet. Ott tartottunk, hogy 19 órakor kezdődik az az előadás, illetve beszélgetés, aminek az a cím, hogy különlegességek az osztrák-magyar monarchia gasztronómiájából.
2: Így van, itt a hangsúlya az örömfőzés csapatának a tevékenységére kerül. Az örömfőzésnek a séfje Pálinkás Zsolt lesz az, akivel beszélgetni fogok arról, hogy egy alapvetően kóstoltatásra, vacsorára, szó szerint, ahogy a cégneve is mondja, örömfőzésre szakosodott csapat, az miért helyezi előtérbe a történelmi érdekességeket. Nyilván, ha tartunk egy vacsorát, legyen ez egy céges vacsora, vagy legyen egy meghirdetett vacsora, ahol befizetés ellenében vehet részt az, aki ott van. Az nagyon sokféle módon lehet összeállítani a programot. Ez lehet egy húsvéti vacsora, lehet egy holland konyha, lehet egy személynek az életútja, akinek a életrajzát, ha ismertetjük, akkor a különféle hozzákötődő ételek jelennek meg. De hát hangsúlyosan jelen van a monarchia folyamatosan az örömfőzés eseményeim. És itt igazából egyrészt kóstolni fogunk, másrészt pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent ez év számára ez a hagyomány, ez a tradíció, amit nyilván 21. század igényeinek megfelelően tud megjeleníteni, de mégiscsak a hagyományokhoz kötődően.
1: Lehet spoilerezni? Mi az a különlegesség?
2: Azért nem lehet, mert azt még nem tudjuk pontosan, Zsolt minket is meg fog lepni azzal, hogy mi lesz az a három tétel, amivel találkozni fogunk, de egy biztos, mind a három a monarchia konyhájának a sarkalatos étele lesz.
1: Aha, tehát ez van kiadva, hogy a sarkalatos kell, hogy legyen. Na, ez igen, nagyon izgalmas. Akkor nem egy sima borjú bécsi, ami egyébként sohasem sima, mert mindig rendkívül jó.
2: Az szerintem nem az lesz, ami egész egyszerűen azért, mert ugye itt az egésznek a lényeg, hogy valami olyat tudjunk felmutatni, ami túlmutat a közismert dolgokon. Ezt persze mindig jól ki kell mérni, mert ugye a közönség az egyrészt szeret ragaszkodni a megszokott dolgokhoz, de tapasztalatom szerint egy ilyen kóstolón inkább abba az irányba szeret elmozdulni, hogy ismeretlen tájak felé tudjon elindulni, ezt meg fogjuk oldani.
1: A sajt és sörkóstoló utána meg lesz ismételve, ha jól láttam a programban.
2: Így van,
1: 8 órakor, tehát ennek kettő alkalom van, hogy ezen részt vegyenek az emberek, és akkor 9 órakor a Ferdinánd étterem, Ferdinánd Monarchia étterem, és itt ugye Martin Imre és Katona Csaba beszélgetése, és a végén kóstolóval.
2: Természetesen, tehát nagyjából ugyanaz a metódus, hogy beszélgetünk egy nagyon jó, kiváló barátommal, Martin Imrével, aki ugye a Ferdinándnak a tulajdonosa és egyúttal vezetője. Ő ugye hangsúlyozottan a monarchiát helyezi a étterme konyhájának a előterébe, és nem véletlenül. Ugye maga a Ferdinánd az valamikor cseh étteremnek indult, de aztán tágabb horizontra váltottak, és az étlap is ezt tükrözi, tehát ott még trieszti ételek is megjelennek tekintettel arra, hogy az volt a monarchia konyhája, a monarchia kikötője, de hát nyilván nem azon van a hangsúly, hanem cseh, osztrák, erdélyi, magyar, stb. Ételeken. Itt is lesz kóstoló, ugyancsak meglepetés, tehát meg fogjuk látni, hogy Imre majd mit fog letenni az asztalra vele, viszont arról fogok beszélgetni, hogy számára miért olyan fontos, hogy pont a monarchiát jelenítsünk a konyhájában, miért volt neki hívó szó, mit látott meg benne, amiről úgy gondolt, hogy a 21. században is meg lehet szólítani vele az embereket.
1: És akkor 22 órakor zárul a Cvakkonikum bemutatóval és kóstolóval.
2: Így van, tavaly kötöttünk egy együttműködési megállapodást, mint Magyar Országos Levéltár, vagy Magyar Nemzeti Levéltár a Cvakkonikummal, ami egy szerintem nagyon gyümölcsöző együttműködésnek a kezdete lesz, hiszen mi igyekszünk feltárni a rendelkezésünkre álló források alapján hitelesebben és pontosabban a világhírű cégnek a múltját. Erről tavaly egy nagyon jó hangulatú sajtótájékoztató keretében ismertettük is a közvéleménnyel, hogy ez fog várni ránk, illetve hát majd meglátjuk, hogy milyen eredményeket fog hozni. Itt nagy örömmel mondom előtt, Szvak Sándor személyesen vitt le minket, aztán a pincébe is tartott nekünk egy kóstolót, ami egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, másrészt nagyon nagy élmény volt. És erre a partnerségben való tekintettel kerestük meg a Cvakkonikumot, hogy nincs-e kedvük részt venni az országos levéltárban. Nem árulok el meglepetést, volt kedvük.
1: És hát nyilván van egy csomó olyan levéltári irat, ami említi a családot. Egyébként érdekesség, hogy ezt a beszélgetést pont Cvak Péter születésének napján vesszük fel. 1927-ben született Cvak Péter, és ő is egy ilyen, hát ugye gyakorlatilag üzletember, de politikus, mert országgyűlési képviselő ő is volt, de ilyen legendás ember volt, akivel hát én budapesti fürdőkben is lehetett találkozni, mert nagyon szeretettel járt például a Rudas gyógyfürdőben, én többször találkoztam vele, úgyhogy egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon legendás karaktere volt.
2: Ő azt gondolom, hogy annak a klasszikus polgári etosznak volt a hordozója, és a régi vágású üzletembereknek volt a mintája, akire sokszor ilyen idealizáltan gondolunk, és akire sokkal több nagyobb szükség volna, hogy jóval többen legyenek ebben a világban. Úgy tudott sikeres céget működtetni a 20. században, azért ne felejtsük el, hogy miken kellett keresztül mennie, nem csak Magyarországnak, hanem a Cvakunikumnak is, hogy meg tudta őrizni a hitelességét, és vissza tudott térni a rendszerváltás utáni Magyarországra, ami nem volt egy könnyű történet, és mindezt hitelesen tudta képviselni. Hát arról nem beszélve, hogy a termék az csak ugyan világhírű. Itt annyit azért elárulhatok, hogy természetesen lesz kóstoló, többféle termékkel fogunk találkozni, de a klasszikus unikum az minden körülmények között köztük lesz.
1: Hát ugye azt elfejtettem, hogy ugye magyar amerikai nagykövet is volt Cvak Péter, és ahogy mondtad, az nagyon érdekes a történet, ráadásul mostanában a cég visszanyúl abba az időbe, amikor hát olaszországi számüzetésben voltak. Ez a legújabb ízesítésű, vagy legújabb vonal, amivel most kijöttek, ez kimondottan ezt a narancsos bitter vonalat hozza be, amire azt mondják, hogy ez az olasz éveknek az ihletése, hiszen ott többször úgy fogyasztották az ottaniak az unikumot, hogy narancssal és némi kis szódával vagy proszekkóval felnyomva egy ilyen koktélt varázsoltak belőle.
2: Igen, hát ugye évtizedeken átkötődött a család ugye Olaszországhoz, hogy voltam Cvak Sándor, ma is Fiorentina szurkoló, ez valószínűleg nem véletlen, mert az emberen nyomot hagynak ezek a dolgok. És igen, valóban, tehát ugye nyilván, mint minden cég, ők is igyekeznek több lábon állni, aminek az egyik alapja, hogy vannak a hagyományos, tradicionális termékek, de mindig szükség van arra, hogy valami újjal is meg tudják szólítani a fogyasztóközönséget, és ennek a kettőnek az ötvözete teljes sikeressé egy ilyen vállalkozást.
1: És meg azt is eszembe jutott, hogy tehát mint üzletember is kötődött ugye ezer száron nyilvánvalóan az italokhoz, ő egy borimportőr céget alapított a 60-as években az Egyesült Államokban, aztán utána nyilván áthelyezte a fókuszt, és amiután Magyarországra visszajöttek, akkor a 1989-ben az Emil Underberg német likörgyárossal alapította közösen a budapesti likőripari vállalat a Cvakunikum Budapest Kft. Tehát az Underbergnek is köze van hozzá, ezt lehet, hogy nem tudják sokan.
2: Igen, és az Underberg az egy nagy legenda, nekem nagyon szép bécsi élményem, hogy erősen este 11-kor forró nyári estén, amikor Bécsben a legelegánsabb hölgyek és urak is virslit esznek kézzel, bárhol, természetesen, császárzsömlével, meg mustárról, akkor elő szokott kerülni ez a szépen kis papírkába tekert Underberg, és előtte, esetleg utána, esetleg mindkét esetben lehúznak egyet-egyet, természetesen egy jó sör mellé.
1: Mennyire érdemes előre regisztrálni? Csak azért kérdezem, mert itt nekem úgy tűnik ebből a programból, hogy egyrészt nincs sok hely, másrészt pedig igen kellendőek a helyek.
2: Én azt gondolom, hogy érdemes, hadd legyek optimista, ugye nyilván nem is mondhatok mást egy általunk szervezett programról. Ha jól emlékszem, 25 hely van valamennyi programon, ami a tanácsteremnek nevezett egyébként nagyon szép, hatalmas teremben, relatíve hatalmas teremben fogjuk ezeket a programokat bonyolítani. Nyilván itt korlátozott a hely, úgyhogy szerintem érdemes időben regisztrálni.
1: Aztán van egy csomó minden, ami ilyen élményprogram kategóriában van, és ez is azért érdekes, mert főleg nekem, mert rengeteg dolog merül itt fel, amiről mi már beszélgettünk, így előjöttek. Például ez a mindennapi ételünk és italunk, a családi levéltárak 16.-20. századi ételkultúrával kapcsolatos iratainak bemutatása.
2: Ugye, ha már beszéltünk erről a bizonyos könyvről, amit ugye Bert Andrissal meg Banai Zsófival készítünk, akkor mi elkezdtük ezeket az iratokat kutatni, de hát más kollégák is foglalkoztak ezzel, úgyhogy a levéltár számos munkatársának van komoly munkája abban, hogy egy iratválogatást tudunk megmutatni a kedves közönségnek. Nyilván nagyon fontos, hogy lehessen kóstolni, lehessen ismerkedni a gasztrotörténettel, de azért mi mégiscsak egy levéltár vagyunk, a legfontosabb kincseink az iratok, tehát szeretnénk ezekből valóban egy válogatást bemutatni azoknak, akik befáradnak hozzánk, hogy lássák azt, hogy magyar történelem milyen eredeti iratok alapján ragadható meg, és a gasztrotörténetnek is vannak ilyen forrásai, úgyhogy ezeket lehet itt megtekinteni természetesen.
1: Aztán van egy ilyen, hogy pincék és paloták, bor a főúri főpapi világban. Hát ugye az a régi mondás, hogy amit fermentálni lehetett, azt a papok fermentáltak, úgyhogy ez a szerzetesek, és az egyik olyan dolog, ez a bor természetesen.
2: Ugye a bornak a szerepe megkérdőjelezhetetlen. Természetesen a jobbféle italok azok a reprezentációt is szolgálták, ugyanakkor azonban a hétköznapok itala is volt, illetve hát ne felejtsük el, hogy az egyháznál azért ugye a hitéletnek is a része a bor fogyasztása, hiszen a misén megjelenik a bor liturgikus szakrális szerepben. Következésképpen ennek viszonylag bőséges forrása van. Ugye ne felejtsük el, hogy a régi Magyarország egész területe alkalmas arra, hogy bogyós gyümölcsök teremjenek rajta, így szőlő is, tehát akkor a bor is megjelenik, úgyhogy a bornak, mint úgymond legmagyarabb italnak megadtuk a tiszteletet, és ez is meg fog jelenni hangsúlyosan.
1: Hát itt rögtön ugye kapásból mond az ember olyanokat, hogy a rengeteg apátsági pincészet, még ma is új pompájában ugye a pannonhalmi apátsági pince, akkor van egy kisebb, de minőségben akkor is nagyon jól gyártó a somlói apátsági pincészet, akkor ugye Ranolder püspök birtokai csopak és vidéke, úgyhogy rengeteg érdekesség van. Na, 71-es ízek a polgári kor világából.
2: Így van, tehát a monarchiát nyilván ilyen módon is szeretném megidézni, hál' Istennek egy forrás

0: a beltartalma, hanem saját maguknak, ahogy ugye ma is születnek hasonló dolgok, csak a ma születik hasonló dolog, unalmas hivatali iratként tekintünk rá, de bezzeg, ha 200 vagy 300 éves mindjárt kultúrtörténeti érdekességé válik, hát itt fogjuk látni azt, hogy a kamrák mién mit őriztek az eleink.
1: Ugye mondtuk, hogy vezetett épületséták vannak a levéltári palotában is, és hogy ne gondolja senki azt, hogy ez csak egy ilyen felnőtteknek való és szeszes italokkal foglalkozó valami, családi kincskereső játék, illetve kiállítások is vannak. Ugye állandó kiállítás, kurátori tárlatvezetések, a Königfrigyes várrajzai, ami egy időszaki kiállítás, és különböző interaktív foglalkozások, tehát ilyen kézműves műhely, szalvétakészítés, hímzés, különböző restaurátorok vezetik, tehát ugye itt meg lehet tudni azt, hogy például egy régi ilyen tárgyat hogyan lehet alaposan és szépen korhű módon restaurálni, de van itt egy megint, amivel visszakanyarodunk ide a borokhoz, sörökhöz, a palackba zárt történetek, források az ital és borgyártás történetéből.
0: Igen, hát itt is csak arról van szó, hogy ha már egyszer vannak levéltári forrásaink a gasztronómia múltjáról, különös tekintetel erre a tematikára, akkor ezeket szeretnénk megjeleníteni. Ugye nyilván a közönség az kétféle a múzeumok éjszakáján, aki tudatosan megcélozza a levéltárat, és van olyan, aki egész egyszerűen elsétál az épület előtt, ugye a Budai Várban rengeteg program van, rácsodálkozik a nyitott kapura, befárad, és akkor ezért jön hozzánk. Na most ebből következik az, hogy sok olyan vendég van, aki nem feltétlenül a gasztronómia csodáira kíváncsi, hanem magára a levéltárra, vagy akár az épületre, ezért vannak aztán épületséták, hiszen maga az épület is megér egy misét, ahogy mondani szokták. Nyilván a állandó kiállításunk a Keresztűzben 1945, az tavaly nyílt meg, ugye nyilván azt az évet célozta meg, a II. Világháború utolsó évét, ami új irányba indította el igazából a világtörténelmet. Azért is érdemes megnézni, mert ezt idén-nyáron föl fogja váltani egy Mohács 500 kiállítás, tehát így a utolsó pillanatokban vagyunk. Königfrigyes várrajzait illetően pedig az idénes kiállítás szintén, de ha valakiben van, akkor érdemes megtekinteni. De az egésznek az a lényege, hogy egy komplex élményprogramot szeretnénk nyújtani, ha valakit jobban érdekel a gasztronómia, akkor abba az irányba tud elmozdulni. Ha valakit esetleg a levéltár vagy a történelem más szegmensei ragadnak meg, akkor abba az irányba, de rögtön hozzáteszem, hogy a kettő együtt teszi kerek ki ezt a programot.
1: Így nagyon érdekes, tehát az Országos Levéltár honlapját érdemes felkeresni, a múzeumok éjszakája, tehát az időpont, és regisztrálni kell ezekre a programokra, hogy részt vegyenek a kóstolókon, illetve a tárlatvezetéseken.
0: Így van, de egyébként pedig, ha valaki csak besétál a levéltárba, akkor természetesen tárkapukkal és örömmel várjuk, és hozzáteszem, hogy vannak nekünk kiváló levéltárpedagógusaink is, tehát a gyermekek sem fognak unatkozni.
1: Még egy dolog jutott eszembe így, amikor arról beszélgettünk, hogy az újkor ételei, és hogy mennyiben különbözött, és ugye nyilván a paprikának a térhódítása sok mindennek volt köszönhető, és volt egy műsorunk, amiben korábban ugye ezt kielemeztük, hogy a török bors nevű étel, és ugye mint a bors nyilván drága volt, és a régenben is voltak nagyon drága fűszerek, erről is beszélgettünk ugye magánlán kapcsán, a szegfűszeg például, mint az egyik nagyon drága dolog, és most is vannak ilyenek, és ez a sáfrány, ami viszont érdekes módon a bors, a gyömbér és a sáfrány volt a korabeli magyar konyhának a nagyon sokszor használatos fűszere. És a sáfrány ugye elképesztő érdekes, mert nagyon markáns színező, és van egy íze is, ami viszont nem annyira erős, csípős, intenzív, de van egy olyan íze, amit hogyha mondjuk nem teszenek sáfrányt egy paellába például, akkor azt rögtön lehet tudni, hogy ez valami hiányzik belőle.
0: A színéből, ízéből azonnal észreveszük, ha hiányzik, hogy a sáfrány az nem tartozik az olcsó fűszerek közé. Korábban sem tartozott azok közé, most sem tartozik azok közé. Sokszor helyettesítik ugye sáfrányos szeklicével.
1: Igen, igen.
0: De hát az csak olyan, mint a dió.
1: Olyan,
0: mint de jó. Igen, tehát és tudjuk, hogyha valami majdnem olyan, az nem olyan. Ugye ez a viszony nem egyenrangú, maradjunk annyiban. Ugyanakkor azonban bizonyos ételekből is tényleg a pálya nemzetközi fronton egy nagyon jól ismert ételről beszélünk, ez egy tipikus példája annak, ahol lehetetlen pótolni. Ugye ez a fűszerkeverék, ez olyan ízhatást tudott kiváltani, amire nagyon hasonlít a édesnemes paprika íze. Azért így mondom, hogy a paprika hasonlít erre, mert ez a hármas fűszerkeverék létezett korábban. Viszont a piros paprika azért tudta kiváltani, meg kiszorítani igazából a piacról, mert sokkal olcsóbb volt, egyrészt könnyebb volt hozzáférni, másfelől pedig nem kellett arra figyelmet fordítani,

0: megfelelő arányba keverjük, hiszen el lehetett rontani a keverési arányokat. Úgyhogy úgy fogalmazta meg egyszer ezt egy kollégám, hogy a aranyszínben ázó magyar konyha hirtelen vörössé vált.
1: Hát igen, most már ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen, és én gondoltam is, hogy ezt valahogy reprodukálni kellene, ezeket az ilyen pörkölt húsokat és különböző ételeket, amik így vannak elkészítve. Beszéltem egy kertészettel, akik nagyon izgalmas dolgokat csinálnak, készítenek kis mennyiségben különböző paprikákat, csiliket, stb. Ezeket tartósítják is, és egyszer azt gondolták, hogy ilyen sáfrány termesztésre is adják a fejüket. Ezt 3 évig csinálták, aztán feladták a harcot. Többek között azért, mert ugye ez ugye egy ilyen a fűszerként termesztett sáfrány, ez egy változat, ez genetikailag homogén, tehát hogy csak ivartalanul szaporítható, ezért minden egyed egy klón, ugyanúgy, mint ahogy a szőlőknél is van ez, és akkor itt jön a bibét használják. Eleve ezeket klónozni kell és úgy szaporítani, utána megvárni, amíg teljes pompájában megvan a virág, akkor a bibéket óvatosan ki kell szedni belőle kézzel, tehát megőrülsz, amire ezeket összeszeded. Úgyhogy biztos tudod, hogyha veszel egy sáfrányt, akkor ugyanolyan csomagolásban van, mint a többi fűszer, de hogyha kinyitod, akkor abban van egy sokkal kisebb papírzacskó, és abban van egy pár szál belőle. Tehát összegyűjteni belőle akár annyit is, amit a boltban meg tudsz vásárolni, valami elképesztő munka, úgyhogy feladták a harcot, nem tudnak ezzel foglalkozni.
0: Hát a sáfránynak a termesztése, szaporítása nem egyszerű dolog, azt gondolom, hogy a emberi szaporodásokhoz szórakoztatóbb és könnyedebb ennél.
1: Egyébként pedig azt lehet, hogy nem tudják, hogy 5 gram fölött mérgező hatású a bibéje, tehát nagy adagban, úgyhogy úgy nem érdemes, de gyógyászatban nyugtatóként, görcsoldóként használták régen, meg a kínai orvoslásban is jelen van, de hát ugye, mint mondtam, ez teljesen más most már a magyar konyhában. Na, például ilyeneket is lehet hallani a Levéltár programjában, úgyhogy kíváncsian várom magát a múzeumok éjszakai eseményt, és a majd a visszajelzéseket.
0: És tisztelettel jelzem, hogy nincs más dolgod, aznap este szeretettel várunk,
1: hát
0: természetesen.
1: Én nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Katona Csaba történész számolt be arról, hogy milyen kiváló programsorozattal készül a múzeumok éjszakájára a Levéltár. A neten minden megtalálható, minden információ. Én köszönöm szépen a figyelmet, keressétek a borravaló.hu-n az előző beszélgetéseket, nagyon sok minden, amit most beszélgettünk, vagy amiről most beszélgettünk, azt már jó alaposan kibeszéltük különböző podcastekben, úgyhogy érdemes visszahallgatni ezeket. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió K.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Vizsgálatok és változások egész sora jön. Nem lesznek ott a gyermekotthonokban mostantól a rendőrök. Daganatos betegeknek indult különleges kezelés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyet csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta el rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
3: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Ragyogó, napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő komoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
5: Sziasztok! Ez a Helló járat, ahogy hallhattátok, és velem szemben Winkler Nóra.
6: Sziasztok, ez a Helló járat, és velem szemben Mahancsetvei Frigyes.
5: Mit szólsz, június című műsorunk következik?
6: Sok mindent szólok. Frici küldött nekem témákat, amiből van 2 olyan jellegű, amire egyenként fel lehetne húzni egy-2 napos szakmai konferenciát, hogy az ember valóban körbejárja, megértse, minden vonatkozását átlássa ezeknek a témafelvetéseknek. Mi egyszerűen meg fogjuk próbálni ezeket 7-7 percben tárgyalni. Mondom, hogy mik ezek. Az egyik az AI, mint olyan jelenléte, mondjuk így a kreatív-kulturális szektorban. A másik pedig, ezt egyébként értem, hogy ez nem hagy nyugodni, az NKA botrány óta mi is úgy beszélgetünk, meg gondolom te is a saját köreidben, meg én is a saját köreimben, hogy azért ez elég brutális. Volt egy Partizán interjú Vági Bencével, aki egy nagyon látványos, immerzív show kitalálója, rendezője, annak a finanszírozása, ami a centrumában áll ennek a Partizán beszélgetésnek, annak kapcsán szeretnénk egy kicsit arról beszélgetni, hogy milyen elvek mentén finanszírozódik egy országban a kultúra.
5: Hogy mi ezt hogy látjuk, inkább ez a lényeges. Szerintem az én véleményem biztos megérkezik benne, hogy a Nóra mennyit tesz hozzá, azt majd ő fogja tudni.
6: Én szokásos megúszósan fogom. Úgy fogok csinálni, mint aki nem hallja, mert annyira nagy az a itt a stúdióban. Lesz sport, és meglepő módon, ezt jól láttam, tenisz.
5: Igen. Történések vannak. Ez az az időszak az évben, amikor 2 nagy verseny egymás mögé sorolódik, a 2 legrégebbi teniszverseny ilyenkor ebben az évnek, ennek a szakaszát arra ki szoktam használni, hogy erről a sportágról is beszélgessek. Ráadásul itt a szerkesztőségben parázsvita alakult ki, a padel versus tenisz versus pick and ball, vagy mi a manual, nem pick and ball.
6: Yes.
5: Hát pick and roll. Tudod, az ugyanaz, mint a padel. Most fognak megdobálni direkt, figyelj. De a műsor későbbi szakaszában fogom ezt kifejteni bővebben.
6: Egyébként ne haragudj, hogy elmondom, de a 11. kerületben van egy padelpálya, mellette egy teniszpálya, ez az a teniszpálya, ahol láttam a nagybátyát fotóját és nevét nagyban kiírva, mint a ennek a sportágnak a nemzeti nagyjai.
5: Igen, ez a Bikás Park.
6: A Bikás Park, és ott van egy padelpálya.
5: Igen.
6: És nekem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen publikus padelpálya, ahova feliratkozással lehet bejutni, és aztán ott játszani a haverjaiddal. Tudom, hogy neked van bajod a padellal, nekem minden, amivel az emberek mozognak, meg ezt átélik, az jó.
5: Annyira megengedő vagy, hogy én csodálva nézem azt, hogy tudod ezt. Én egyszerűen nem jön ki a számon azt, hogy ennyire rugalmas legyek ilyen kérdésekben. És hogy egy picit spoilerezem is a dolgot, ide hoznám azt a Bublik interjút, ő egy elég jó teniszező, aki teljesen, tehát ő az a típusú bohóc teniszező, aki lehetne első is a világranglistán, meg nagyon elől is, és lehetne sokkal nagyobb sztár, de jóval kevésbé érdekli ez a sportág, csak mint pénzkereset. És egy nyílt szívű faszi, aki adott egy interjút, azt hiszem talán a Eurosportnak, és abban egy röviden definiálja a helyzetet, hogy kimegy teniszezni, kimegy padelezni, és akkor úgy van nála a rangsor, ahogy nálam is, hogy aki nem tud szinglizni, azaz egyénizni teniszben, azaz párost játszik. Aki nem tud párost játszani, az elmegy padelezni. Folytassuk tovább a tartalomismertetést.
6: Remélem most mindenki, aki eddig szerette a padelt, az...
5: Nem, amíg eddig szimpatikusnak tartott, most már ezután sem.
6: Van egy nagyon jó új podcast, amit csinálok, Eszterházi Vibes a címe, és az Eszterházi Alapítványnak a nagyon sok kulturális területen lévő aktivitásáról szól. Azon belül most az Eszterházi Irodalmi Díjjal foglalkoztunk, mert hogy annak most friss a 7 könyvből álló shortlistje, vagyis azok a könyvek, amik eséllyel indulnak, hogy az év könyvei legyenek, az Eszterházi díjat megnyerjék. Én erről szeretnék beszélni. A Frici pedig egy kis kiruccanást fog éltetni.
5: Igen, Szlovákia és Magyarország egy picit tengerét, ami régen egy volt, most külön, mert van egy folyó, egy Duna nevű, ami elválasztja ezt a két országot, és ebbe egy picit elmélkedni is fogok. Nagyon sok mindenen, életvezetésen is, borokról, építészetről, ez lesz kb.
6: A Matchmakerben pedig politikai szatírák találkoznak.
5: Na, az nagyon jó lesz, azt nézzétek már most meg, szerintem a hellojárat.hu-n a Matchmaker applikáció az pont erre van, hogyha az adott idő intervallumot ki tudjátok használni, ezt a 2 órát, 6-tól 8-ig, vagy a vasárnapi ismétlés korszakát.
6: 4-től 6-ig.
5: 4-től, mit mondtam?
6: 6-tól 8-ig.
5: 4-től 6-ig természetesen órának van mindig igaza, meg ha az órátokra néztek, akkor az is azt mutatja. Szóval ott meg lehet nézni nekem az egyik kedvenc Máriásim, ez most nagyon tetszik nekem. És lehet szerinted ilyenkor már jazzt játszani? Vagy az teljesen az este?
6: Korai?
5: Igen.
6: Nem.
5: Mert van magyar vonatkozása is annak, ami most jön. Az Outer Words Jazz Ensemble következik, és az Alto Vento című darabjuk, szerzeményük, amely a The Karman Line címmel jelenik meg. És ugye, hogy a Karman vonal, az a határvonal, amely elválasztja az űrt, vagy a, csak úgy most ugye egyszerűen fogalmazzam, a stratoszférát, a nem tudom én milyen szférától, és az a, ami magyar szülöttünk, ugye Kármán János volt, az a csillagás, akiről elnevezték ezt a vonalat, a határvonalát.
6: Megnézem a zene alatt.
5: Jó, ez következik, Outer Words Jazz Ensemble.

0: Én is megnéztem, és köszönjük szépen a hallgatóinknak is, akik azonnal megírták, hogy Tódor. Kármán Tódor.
1: Igen, hazánk szülötte, és mindenki, aki átlépi a határvonalat, és az űr felé tart, az egyszer csak elhalad itt a kármán vonalon.
0: Én ezt nem is tudtam,
1: nem?
0: Nem. Pedig a Simi őrült ilyen űr mániában van, és valahogy ez még nem került elő.
1: És tudod, hogy ez a nagy biznisz beszélgetés, hogy akkor most a Virgin Atlantic, vagy a Jeff Bezosnak az űrcége, akik arra, mostanában nem hallom, hogy vinnének fel űrturistákat, hogy az űrnek számít-e ott a Kármán vonal előtt, alatt, fölött, hogy az mitől számít űrutazásnak, mert hogy a pénzt azért kérik el, de különben csak ott mennek a Kármán vonal környékén, szóval...
0: Te felmennél, ha meg tudnád fizetni?
1: Nem én.
0: Én sem. Maradhatunk itt a földön. Én nem láttam egészében, csak részben láttam ezt a Partizán interjút a Vági Bencével, aki a Walk My World című immerzív, brutál látványos tánc per vízió per...
1: Új cirkusz.
0: Igen. Előadásnak a kitalálója és rendezője, és vele beszélgetett a Marcia Partizánon.
1: És igazából az interjú nagyon érdekes, de a legfontosabb az, hogy ami az én látásmódomat tükrözi...
0: De azért várjál, mondjuk arra, hogy mi a alapvetése az interjúnak.
1: Hogy sok pénzt kapott. Túl sok pénzt, túl látványosan egy produkció Magyarországon, amely a Millenárison látható, ahhoz képest, hogy a többiek az NKA-ból, akik pályáztak mindenfélére, hasonló művészeti színvonalon, legalábbis mindenki azt gondolja, az összes művész az saját magáéról, hogy az van olyan, hogy akkor az hogy van, hogy látja az, aki kapta ezeket a forrásokat, a felhasználását, és hogy mi ennek a az etikus része, hogyan gondolkodunk arról, hogy én kapom a 9/10-ét, a többiek 1/10-ét, most csak mondtam egy nagyságrendet. Tényleg hallgassátok meg a beszélgetést, mert én nem is erre a részére szeretnék most reflektálni, hanem a beszélgetés utolsó harmadában hangzik el az többszörös kérdésére a Marciának, Gulyás Mártonnak, hogy akkor ez... hogyan élne meg a piacon ez az előadás, amire 350 embert tudnak beengedni alkalmanként, és mennyit kell az államnak finanszírozni belőle. Tehát a nagyon fontos tényadat az, hogy a jegybevételekből az egész költség körülbelül a produkció egész költségének 1/3-a tud megvalósulni, 2/3-ot, amíg ez az előadás látható, a magyar államnak, és nekünk kell beleadni. Nyilvánvalóan, amikor azt mondom, hogy a jegybevétel is a miénk, akkor tudom azt, hogy külföldiek is érkeznek erre az előadásra megnézni, mert az folyamatosan előkerül a beszélgetés közben, hogy ez a világszínvonal, a világszínvonalnak, a világszínvonalának, a világszínvonala. Nekem megmondom őszintén, unszimpatikus az, amikor a művész azt állítja folyamatosan az ő tevékenységéről, hogy az megugorhatatlan magasságokban van, és igazából a csimborra szólja annak a műfajnak, még ha úgy is van. Tehát ez olyan, mint hogy a krasznahorkai folyamatosan azt mondani, hogy én vagyok a legnagyobb író. És nekem az ütött szöget a fejembe, és én sajnos csak így tudok gondolkodni, ezzel nagyon sokakat meg fogok bántani, egészen biztosan, hogy azok a produkciók, amelyek A. nem piacképesek, kultúráról beszélünk, B. nem tudják kitermelni annak a pénznek, amely a bekerülési költség legalább a 2/3-át, azt nem biztos, hogy egy olyan szegény országnak, amilyen Magyarország, finanszíroznia kell. És akkor itt jöhetnek, mint ahogy az interjú alanya is folyamatosan hozta elő például a fesztiválzenekart, aki különben ugyanannyi pénzt kap, mint amennyit mi kell. Tehát ez az egóharc, és annak megállapíthatatlansága, hogy tehát nincs egy mérőeszköz arra, hogy melyik produkció érdemes nagyobb pénzre, melyik produkció pedig nem érdemes arra a pénzre, amennyire pályázik, vagy valamennyire. Hogy én örökké, amióta ezt látom, ezt az NK-t, és most már 20 éve nézem közelebbről, messzebbről, mert volt, hogy én is pályáztam, hogy mindig is az volt, hogy aki kijáróbb, vagy van neki lobby ereje, bármilyen áttételes is, az könnyebben érvényesül ebbe, mint az, aki egyszerűen csak megjelenik az utcáról. Sok minden miatt, ez egy pici ország, én nagyon jól tudom, és hogy az egy pedig egy kinyilhatatlan dosszié, hogy az államnak mennyiben feladata, és milyen kultúrát finanszíroznia. Én azt állítom, amit mondok a magyar sportfinanszírozással és benne a futballal is, hogy az olyan sportágok, amelyek lényegében elszívják a magyar adófizetők pénzét, az ne legyen profi sport. Tehát a magyar futballban azonnal megszüntetném az állami finanszírozást, ezt most már mondom már jó ideje, és a kultúrában is hát nagyon erős indoklással mondanám azt, hogy valakinek ilyen nagyságrendű pénzt, még hogyha világszínvonalat is hoz, ugyanis ez az újfajta színház vagy új cirkusz a világban sincs nagyon sok helyen, még a Cirque du Soleil is csődbe tudott menni Kanadában, és csak az állam segítségével tudott kijönni, meg sok-sok mutáció segítségével, és egyáltalán biztos, hogy nulla közelinél, vagy nulla pluszos, mert hogy olyan drága, magyarul, hogy kell-e ez a nagy kérdés, kell-e a magyar futball profi szinten, vagy kell-e nekünk egy olyan produkció, ami semennyire sem tudja finanszírozni saját magát. Na csak ez. Minden mást ti el fogtok dönteni magatok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egyszi.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, nemzeti innovációs ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online. De a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ideges voltál, amikor nézted, vagy dühösen nézted?
8: Nem, csak hogy ugye tudjuk a Vági Bencéről is, hogy lobbija erősebb, mint a többinek. Erre rákérdez a Márton is, a Gulyás Márton az interjúban, hogy ehhez hogyan áll. És ez nem megy, tehát ez egy ilyen ország, több száz éve már.
7: Szerintem ebből azt mondom, minden ország ilyen, tehát nem tudom elképzelni, hogy meg tud egyszerűen valósulni egy ilyen 100%-ig demokratikus, senkinek sem lejt a pálya.
8: Olyan nincs.
7: Olyan nincs.
8: Olyan nincs. De az, hogy 99-ben
7: persze,
8: lejt,
7: hát
8: és egyben
7: ő.
8: Nem.
7: Na.
8: Tehát ez nincs külföldön. És ebben ez keserít el, hogy nem vetünk számot azzal, hogy mennyi pénzünk van, és hogy milyen gazdasági lehetőségeink vannak, és megpróbálunk egy ilyen, mint a vár, hogy újjáépítjük a várat. Nekünk erre tudottan nincs pénzünk, meg nem kell, de mégis megcsináljuk. Létrehozunk egy olyan előadást, amit mi finanszírozunk adófizetői pénzből, plusz mi veszünk jegyet is rá. Tehát, hogy a kérdés, hogy kell-e?
7: Veled vagyok. Veled
8: és
7: vagyok.
8: Ezt hogy lehet eldönteni, ki fogja ezt, hogy milyen módon, vagy mert kuratóriumok ide-oda, hát tudjuk, kik ülnek a kuratóriumok, ez kis ország, minden kuratóriumban olyanok ülnek, akik abban az adott szcénában valakik ismertek, akkor lehet kiállni.
7: De hogyha egy ilyen ideális világot képzelsz el, ahol egy kuratóriumban tényleg konszenzuálisan jó szakemberek ülnek.
8: Magyarországon nem lesz olyan, hogy
7: de
8: konszenzuálisan.
7: De most ne így gyere, hanem képzelj el egy olyat, hogy van egy szakmai kuratórium, tényleg egy szakmai testület, olyan emberekből, akik ismerik azt a terepet, nehogy Isten, maguk is létrehoztak már működő, fenntartható produkciókat. Akkor is, ami igazán nehéz ebben az interjúban, meg ebben a sztoriban, az tényleg a léptéke, meg a nagyságrendje. Tehát az, hogy a kultúra megőrzésébe, közzétételébe, a publikálásába, a nemzeti identitás megtartásába egy mindenkori állam részt vesz, az oké, de hogy ebben is nyilván annak a szempontnak érvényesülnie kell, hogy egy megvalósuló kulturális termékhez kapcsolódjon olyan elvárás, hogy az találja meg a saját közönségét. Ez legyen annyira ügyes, az legyen annyira okos, az legyen, ismerje annyira a közeget, tudjon úgy kommunikálni, tudjon úgy csatornákat építeni ahhoz a közönséghez, akihez beszélni akar. Tehát ezt a fajta kényelmi pozíciót, hogy egy ilyen brutális összegekből létrejön valami, ami fogadjuk el, hogy objektíve világszínvonalú.
8: Az oké. Okay.
7: Fogadjuk el. De nem tud megállni a magyar realitás talaján, az tényleg irritáló és tényleg túlzó. És ez nem érinti azt, hogy egyébként ennek a művészeti színvonala valóban magas-e, hogy a kreativitás faktora nagy-e, mert nagy, hogy a táncosok mindent beleraknak-e abba, hogy ez az élmény olyan legyen, amikor te egyet váltasz, hogy tényleg hónapokig utána még kóvályog. Ezeket mind nem kérdőjelezi meg az ember. Csak hát egyrészt az, amit mondasz, hogy van egy összbüdzsé, és annak a demokratikus szétosztása az, hogy úgy mondjam, megsérült ebben az esetben, illetve hogy a dolog fenntarthatósága az meglette vizsgálva, és nem.
8: Hát vagy nem volt sohasem ez opció.
7: Mint szempont. Igen.
8: Tehát, hogy a piacon lévő produkcióról beszélünk, míg vannak olyan, ahogy te is fogalmaztad, a Magyar Kultúra Egyetemes megtartása érdekében létező, működő entitások létrehozása, fenntartása. Szóval azt gondolom, ami kint van a piacon, és nem tud megélni, az nem. És hogyha megnézitek ennek a
7: ezt árnyaljuk, ami kint van a piacon, és állami támogatást is kap, és amellé nem bírja saját maga megoldani, hogy a hiányzó finanszírozása az jegyeladásból, vagy piaci szereplők támogatásából megvalósul, arra mondjuk azt, hogy nem. Tehát azért, ez egy nagyon árnyalt és nagyon bonyolult ökoszisztéma, és értem, hogy mindent le lehet végül is egyszerűsíteni egy
8: ilyen
7: bináris.
8: Ha nem fogjuk leegyszerűsíteni, mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Egyszer ebben szerintem kell húzni egy vonalat.
7: Mondjuk azt, hogy te meg én az összes dologgal, amit csinálunk, a saját estjénkkel, ti a borkóstolókkal, én a tárlatvezetésekkel, engem nagyon hajt az a szempont, hogy bármi, amit csinálok, az megtalálja a saját közönségét, a saját piacát.
8: Mi nem tudnánk enni adni a gyereknek, hogyha a piacról nem tudnánk megélni. Soha egyetlen egy állami forint nem volt abba a sztoriba, amit mi csinálunk. És én tudom, hogy ez a, az országnak egy nagy része, a cégek is, zombi cégek, az agráriumnak szerintem 80%-ában ilyen cégek vannak, hogy pályázattól pályázatig, amit már sokszor mondtam, hogy ezt az országot és ennek az országnak a vállalkozói rétegeit arra képzik ki, hogy hogyan pályázon. Nem az, hogy hogyan éljél meg a piacról, hogy találjál ki egy olyan terméket. Nem. Majd lobbizunk, majd én ismerem Johnny-t, Johnny ismeri Gézát, lesz pénz. De ez az ország többek között azért nem megy sem erre se, mert hogy ebbe tocsogunk a híg izébe. Ausztráliában vagyunk, az egyik borkóstol, nem is borkóstolon, vagy lemezklubunkon, ott lent a végeken volt egy vendégünk, aki mesélte, hogy több 10 évvel ezelőtt az Ausztrál Cat Empire zenekart, azt én mutattam meg nekik valahogy a rádióban, és azóta is volt a koncerten. És akkor mondom, eltelt ennyi évtized, mi van ezzel a zenekarral? Megnéztem, és van új lemezük, képzeld el, még mindig tolják a piacról. The Cat Empire-nek hívják, és szerintem ide jön a dal címe. Blood on the Stage.

Az Eszterházi Magyarország Alapítvány nagyon sokféle területen van jelen a magyar kultúrában. Amiről én neked a legtöbbet eddig beszéltem, az az Eszterházi Art Award, ami egy két évente kiadott képzőművészeti díj, de nagyon erős a zenei programja az alapítványnak, és tavaly, igen, szerintem 25-ben indult el az Eszterházi Irodalmi díj, aminek a krédója, tehát amiben úgy megfogalmazza magát, hogy milyen akar lenni ez a díj, mivel akar foglalkozni, nyilván kortárs irodalmi alkotásokból emel ki, válogat, és aztán mutatja fel, hogy egy szakmai zsűri szerint melyik a legjobb abban az évben. Hogy nagyon komolyan veszi azt, hogy ez egy független díj. Tehát sem állami, sem pedig egy piaci szereplők nincsenek benne az odaítélésében. Pár héttel ezelőtt volt az a nem sajtótájékoztató, mert annál sokkal informálisabb volt. Tudod, én nem szeretek eleve ilyen formálisan vezetni eseményeket, meg ilyen nagyon karótnyelt stílóban előadni dolgokat. Tehát, hogy ez egy sajtónyilvános esemény volt, ahol beszéltünk arról, hogy mit csinál ez az alapítvány, kik ülnek a zsűriében idén, tehát kik olvasnak könyveket, eleve honnan kapják meg ezeket a könyveket, és akkor most ezt el is mondom. A díj rengeteg irodalmi műhellyel van kapcsolatban, és tőlük kérnek ajánlásokat a 2025-ös évben megjelent irodalmi kínálatból, hogy mit éreznek a legszínvonalasabbnak. Ebből beérkezik több mint 60 mű, és ezt szűkíti le a zsűri egy 7 tételes listára, akiről azt gondolják, hogy ennek az évnek versben, prózában, rövid dologba, hosszú, komoly dologba ez az a 7 könyv, ami szerintük a legjobb. Van egy olyan kitétele annak, hogy mit keres ez az irodalmi díj, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen ilyen humanista világnézetű. És ezt úgy kicsit így cincálgattam is. Egyrészt elindult egy podcast, az Eszterházi Vibes, aminek én vagyok a műsorvezetője, és minden epizód egy-egy kulturális területet mesél el, vagy fejt ki, vagy van, hogy egy-egy témának több epizódot is fogunk adni. Ráadásul ez egy videós podcast, tehát a YouTube-on nézhető, és az összes podcast felületen hallgatható. És a zsűribe idén dr. Margócsi István ül, ő egy igazi régi vágású irodalomprofesszor, Terézia Mora, Détót Kriszta, Dejcsics Konrád, aki a pannonhalmi apátságnak a kulturális igazgatója, és Mácsai Pál. Ők ülnek és olvasnak, és utána megbeszélik, hogy melyik legyen ez a 7 könyv. Mi készítettünk már egy podcast epizódot, tehát az Eszterházi Vibes-nak már elérhető az a része, ahol én a Margócsival és a Dejcsics Konráddal beszélgetek erről a mezőnyről. De leginkább, és ez volt a legjobb része ennek a beszélgetésnek, az olvasásról, hogy ez milyen élmény, hogy mit keresel akkor, amikor olvasol, mit élsz át akkor, amikor olvasol, hogyan kerülsz át annak a könyvnek a világába, abból a világból, ami éppen egyébként a te saját akkori valóságod. És nagyon-nagyon-nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy azt mondja a Margócsi, aki irodalomprofesszorként, ebbe irodalomkritikusként is ebbe töltötte el az életét, a szakmai életét, hogy szövegekben van, mondatokban van, hangzásvilágokban van, aurákban van, ami egy-egy szövegből kijön. És azt mondta, hogy attól, hogy neki ez lett a munkája, annyi van, hogy ő bejáratódottabban, tréningezettebben olvas, de ami a lényege számára az olvasmánynak, mint élménynek, az nem más, mint a tied, vagy az enyém, vagy ahogy ott ült a Dejcsics Konrádé. Hogy olyan szépen beszéltek arról, hogy mit ad az a dolog, hogy belefeledkezel egy könyvbe. És amikor volt ez az élő eseményünk, akkor ott kiült a színpadra
a Détót Kriszta is, és ezt kérdezgetem, hogy hogy jelenik meg ez a humanista szemlélet, ami nekem nagyon tetszik. Figyelj, a választások előtti hónapokba, de azt is mondhatom, hogy évbe, szerintem fel se fogtuk, hogy hányszor beszéltünk erről a humanista értékrendről bárminek a kapcsán. Tehát én hányszor meséltem festmények esetén arról, hogy hogyan megérint az, hogy valamit érzékelsz annak a festőnek az összességébe vett világnézetéről, az emberekről való emberséges gondolkodásáról, hogy hányszor beszéltünk zene kapcsán, hányszor beszéltél a sportban arról, ami emberi minőség, ami egy emberi hozzáállás a dolgokhoz. Szerintem ilyen mániásan és kétségbe esetten akartunk megtapasztalni olyat, ami egy jófajta emberségről szól. És igaziból azt mondták el a shortlist kapcsán, hogy ezek olyan könyvek, amit hogyha nagyon-nagyon le kell egyszerűsíteni ezt a mondatot, amitől azt érzik, hogy jobb lesz tőle az élet, hogy könnyebb lesz tőle az élet, hogy nem elszigeted, nem magányos harcosnak érzed magad ebbe a világba, hanem azt érzed, hogy kapcsolódsz, más emberekhez kapcsolódsz. Olyan plasztikusan, de olyan átéléssel lehetett erről a dologról beszélni, erről a folyamatról, hogy milyen élmény. Ez is egy kicsit más lesz szerintem, mert nagyon nehéz időkben nagyon felértékelődik, amikor értelmes emberekkel értelmes feladatokban lehetsz. Tehát ebben azért eltöltöttünk nagyon sok évet, hogy megbecsültük azt, amikor ilyen típusú munkáink voltak, és most is meg fogjuk becsülni, csak most nem lesz akkora kontraszt a

0: azt éreztem, hogy én nem akarok ennyit a halál közelében lenni most, de ez nem az én választásom. Kollár Árpád, Nád, Szálinger Balázs, Mintha repülnék, Takács Zsuzsa, A maradás szégyene, Tóth Krisztina, Szeleknek fordít. Az is nagyon bejött nekem, hogy azt mondták, hogy ennek a díjnak nincs olyan elvárása önmagától, hogy feltétlenül csak a már meglévő irodalmi kánont erősítse. Tehát, hogy ők nagyon örülnek annak, hogyha ebbe olyan neveket tudnak berakni, akik még ugye pályájuk elején vannak, az első harmadban, vagy az a műfaj, amiben ők írnak, az nem a legnépszerűbb műfaj. Ezek nem ilyen kőbevésett szempontok, hanem ilyen finoman, úgy szubtilisan megvan. És azt is mondták, hogy amikor összeállt ez a hét, tulajdonképpen ők nagyon örültek annak, hogy ez korosztályosan is sokféle, a nemek arányát tekintve is rendben van, a novella pervers tartományon is belül is nagyon sokféle. Szóval, hogy olyan kerek elégedettséggel jelentették be ezt a hétkönyvet, úgyhogy a következő hetekben mindenkivel, aki shortlistes szerző ezen a listán, én fogok csinálni beszélgetéseket, és ezekben a beszélgetésekben az engem tényleg nagyon-nagyon érdeklő képzőművészeti tevékenységekről is szóval, hogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezeket nézze, hallgassa.
1: Nekem az a gondolat van most a fejemben végig, amíg hallgattalak, hogy nekem valami mankó, vagy nem is mankó, mankó erdő kellene, hogy a kis lányomnak hogyan próbálja meg az olvasást bevezetni az életébe.
0: Képzeld el, hogy minden, amit csinálnak az Eszterháziak, annak van egy edukációs lába, és itt a könyvekből készülnek tananyagok, amit be lehet vinni a irodalomoktatásba, és kész csinálnak egy irodalmi, országos irodalmi verseny gyerekeknek. Figyelj, arról, amit meséltek, az olyan volt, hogy én azt kérdeztem, hogy nem lehetne, hogy nem csak a gyerekek, hanem a gyerekek szülei is elmennek. Figyelj, fantasztikus dolgokat fognak csinálni a te kislányod korosztályának is.
1: Csak félek attól, hogy oda
0: most
1: nem szivárog.
0: Mitől tartasz?
1: Na, attól, hogy nem szivárog ez le. Nekem egy kicsit ilyen fönt van ez még. Tehát nekem a mindennapok megoldása kell. Tehát tök szépek ezek, meg igen. Az író ír, aki hozzáért, az meg hozzáérti, de én azt látom, hogy a gyerekek között 100-ból egy, akinek olvasás élményei vannak, legalábbis ott, ahol én élek, és jóval inkább vannak Minecraft élményei, és amellett, hogy leborulok a nagysága előtt az Eszterházi díjnál is, mert irodalma foglalkozik, számomra sokkal, de sokkal húsba vágóbb kérdés az, hogy mivel én tudom, hogy mennyi mindent ad az irodalom, vagy az olvasás önmagában, vagy mennyit tud, hogy ezt hogyan lehet átcsatornázni egy nagyon fiatal generáció, aki gyakorlatilag a digitális korszakban él. Ez csak egy ilyen mellékszál volt, nem is akarok ezzel tovább pörögni. A Squirrel Nut Zippers amerikaiak, és hát ők ez a 20-as, 30-as évek jazz, swing, kis blues, már jó régóta, 30-40 éve az új lemezről egyet választottam, ide ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak.
3: A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorította FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
9: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegek
5: ezeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalmi impulzust megtörténhet helyi érzéstelenítővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
8: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvítve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
9: Említettem az adás elején, hogy Frici két könnyű, nyárias témát küldött át nekem, hogy ezekkel akar foglalkozni. Az egyik volt a már nagyon alaposan körbejárt, ezt kicsit idézőjelbe teszem, hiszen elmondtam, hogy ezek akkora topikok, hogy erről napokat lehetne vitatkozni, de hogy az egyik volt a kultúrafinanszírozás, az állami nemzeti kultúrafinanszírozás kérdése, a másik pedig az AI jelenléte a kulturális per kreatív teljesítmények területén.
10: És ezt csak úgy értsétek, ezt a felkonfot, hogy ezek az én véleményemet tükröző mondatok, amik különböző fontosnak gondolt
9: témák, amik érdekelnek téged, igen, az életben.
10: Igen, tehát én nem akarok megfejtést, nem gondolnám, hogy kormányzati szerepkörbe valahova fel fognak kérni, mert az óriás tüntetések lennének már másnap, hogy a Feledi Botondéknak van ugye a Birodalom podcastja, ez a Partizánon hallható 2 hetente.
9: Tudod, hogy a Feledi Botond felesége a Durica Katarina, aki szuperszónikus könyveket ír?
10: Ezt nem tudtam, örülök neki.
9: Nagyon helyes család, a Tünde barátai ők. Szoktak együtt nyaralni, hogyha úgy annyira megadatik nekik a jó az életben.
10: Ez volt a színvonalas bulvár része a Helló járatnak. Én az utolsóban a mesterséges intelligencia által vezérlelt életünkről fejtenek ebben a podcastban, abból az alapállásból, hogy ugye a Google, a Facebook, vagy Meta most már, és a többi nagy tech cég, aki azzal foglalkozik, hogy ezt az AI vezérelt világot előállítsa nekünk, és annak tulajdonosai milyen alapállással vannak a világban, hogy ezt egy új vallásnak próbálják előadni, hogy ez igazából csak a most ismert világunknak egy korporációval, azaz vállalattá való átalakításában vállal szerepet és gondolkodik, hogy igazából már ezek a cégek irányítják az egyes nemzetállamok vagy államok politikáját. Szóval számos ágaboga van ennek, ki hogyan nézi, hogy Elon Musk, és amiben az Elon Musknak különben bármilyen csúnyán hangzik is, van igazsága, hogy ő az állampolgárokat besorolja különböző kasztokba, hogy besoroltak minket, és besorolnak minket mindig is, amióta bármiféle társadalom van, és ő úgy tekinti a dolgozókat, akik egyfajta haszonélvezői és elszenvedői ennek az új világnak, ami most köszönt ránk. Úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg, mert számotokra is szerintem mindenki, aki egy ilyet meghallgat, elindul a gondolkodása.
9: De milyen attitűdbe beszélnek róla? Mit gondolnak? Kétségbe vannak esve, vagy egy ilyen nyugodt megfigyelők? Oké, ez egy podcast, tehát ott nem siránkoznak, hanem információkat raknak össze.
10: Én azt szeretem bennük, hogy nagyon alaposan körbejárják a témákat, és ezeknek a fejlesztési irányoknak a hátterét is, már hogy lássuk azt, hogy egyelőre ez mondjuk az Egyesült Államokban egy állami pozíció, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költünk arra, hogy a szoftveres része, hogy mi legyünk elő, már hogy az Egyesült Államok diktálja a tempót, és mondjuk Kína pedig okosan, költségkímélően háttérbe vonul és lelopja, amit le kell, és saját magára tartja majd a verzióját, és aztán Európa ebben, hogy mennyire le van maradva, de különben az, hogy mi is látjuk a napokban, hogy a Google pont most alakítja át a keresőrendszerét úgy, hogy igazából már, hogy nem vagy igazán mélyen tudatos, vagy nagyon sok időd nincsen, akkor neked egyből az az opció, az AI opció a keresésre, és én is látok a családomban és barátaim közül olyanokat is, akiket teljes egészében, tényleg nem tudom másképp fogalmazni, beszippantott az, hogy bármilyen kérdésre csak és kizárólag az AI adta válaszokra kíváncsi, és aztán az a filozófiai kérdés, hogy kell ennyi kérdés neked? Tehát, hogy te, mint ember, humánum, fontos-e, hogy ennyi kérdésed legyen, és ennyi kérdésedre prompt válaszokat kapjál, amelyekről nem tudod, mert nem ellenőrizted, mert annyi időd viszont nem lesz sohasem, hogy valóban utána járjál, hogy azokat a azok valid válaszok-e. Szóval azért próbálom magamat képezni ez ügyben, visszautalva az olvasásra, hogy legyen érvényes mondásom a gyerekemnek, meg magamnak is arra, hogy amikor majd ő odaér és készen jön minden szemben az AI által generált válaszokkal, meg életekkel, mert hogy most már minden, tényleg minden kérdésünkre, a szexuális életünktől, befektetéseinken át, mindenre, egészségügyi problémánkra is ezt vesszük alapul, holott igazából nyelvi rendszerekről beszélünk, amelyek azokon az adatmennyiségeken alapulnak, amelyeket beleprogramoznak, és a legkézenfekvőbb következő szót vár, nem gondolkodik, hanem csak pörgeti azt, amit mi átadunk, bekötve egy ilyen rózsaszín masnival, azáltal, hogy mindig keresünk, hogy mindig. És én azt látom, hogy aki ezt elkezdi használni, az egyre többet használja. Tehát nem moderáltan, hanem mivel megkapja gyorsan kézenfekvően pillanatok alatt, a következő kérdésére, problémájára, per bármiére is ezt veszi, és ezzel eteted folyamatosan az algoritmust. Tehát az, hogy észnél vagy, vagy tudatos vagy egyben, az nem is elég, és ez nagyon messzire vezet, csak én azt látom, hogy az én kislányom, aki 10 éves korosztálya már ott, az ő osztálytársainak 90%-a is digitálban van, és azt szerintem nem normális, már ha lenne ilyen, hogy normális. Na, én csak szülői attitűdként próbálkozom megérteni és informálódni ebből, meg különben én fognám, és az egészet itt balra letenném, és nyilván használom a keresőket, de különben ülnék, vagy kaszálnék, vagy bármi ilyesmit csinálnék, mert hogy azért érzem ennek a nyomását.
9: Veled vagyok.
10: De jó.
9: És egy pillanatra visszacsatolok oda, hogy amikor volt ez a munkám a Mentálliget napnak a moderálása, és ott sok kerekasztalt vezettem, azért, mert tudom, hogy te szereted, amikor én kerekasztalokat vezetek, ezért elvállaltam.
10: Megszoktam, maradjunk ebbe.
9: De hogy tulajdonképpen az emberek mentális állapotával foglalkozott ez a nap, vagy azzal, hogy ez hogyan javítható, mert hogy pusztító állapotban vannak. A kutatások egy része a magyarországi vezetőkkel foglalkozott, de minden, ami ott elhangzott, az teljesen általánosítható. Nem kell speciális munkai környezetben lenned, vagy ebben a hierarchiában, hogy ez téged érintsen, és ez egy visszatérő szempont volt. Időnként azzal szórakoztattam magamat, meg a közönséget is, hogy összefoglaltam, hogy mi az a terep, ahol per ma egy embernek a saját életébe jól kellene lennie, hogy azon a terepen mik a nehezítő tényezők, és ez, hogy folyamatosan benne vagy egy olyan spirálba, amiről ha csak nem vagy nagyon tudatos, nem is gondolod azt, hogy ez csak egy opció, ez csak egy választás, tehát csinálhatnál mást, hogy ebbe a darálóba vagyunk, és hogy ez milyen fajta terhelés idegrendszerileg, érzelmileg, az idődet hogyan strukturálja, az brutális volt. Tehát igaziból nekem az volt a megélésem minden kerekasztalnál, hogy egy lehetetlen küldetésbe jövünk, megyünk, mint régen a Deltába, hogy ott húzzuk a, nem tudom mit, a önsúlyunk százszorosát, és próbálunk valahova eljutni, ahol végre meleg lesz, és nem esik a hó. Oké, köszi, hello, próbáld.
10: A következő témánkra fog átvezetni az az utolsó mondat, amit erre még itt most jutott eszembe, hogy tényleg van a családban valaki, aki nagyon AI használó, és elutaztak valahova, és az AI-jal talált, ahova nagyon sokat jártak már, nagyon-nagyon sokat, kvázi azt gondolt, hogy már ismeri a teljes szövetét annak a helységnek, ahol voltak, és AI-jal talált két új helyet. És küldte a családi csoportba, ez mekkora menőség, hogy talált két új. De hogy mi van akkor, ez soha nem derül ki, hogy van ez a két hely. Érted? Tehát, hogy meg voltunk anélkül is, hogy tudtuk volna, hogy van ez a két másik hely, és jó is, de hogy ez újra az generálta, hogy ja, hát így találtam két puszát. Tehát akkor a következő kereséssel, vagy a következő állomáson még fogok találni hármat, és még fogok találni tízet. De hogy kell ez? Tehát, hogy oké. So what? Mondta a művelt spanyol. Radika következik egy nagyon fiatal lány, akinek első lemeze a Future Me, az lesz itt hallható. Radika különben felerészben indiai származású, felerészben angol, egy nagyon nagy katyasz, én nagyon bírom az ilyen össze-vissza származásokat, mint ahogy a magyarok is annyira nagy mismes, hogy annál nagyobb már kevés van. Bárki már mi mást állít, az nem igaz. Radika.

0: Pünkösdi hétvégén két tömeghívásnak tettünk eleget. Egyrészt Szlovákiában voltunk. Bátorkeszi az egyik település.
1: Mi a neve?
0: Bátorkeszi. Igazán Komáromtól 20 perc. Tehát tőlünk Mohortól is egy óra. Egy másfél óra volt, és aztán meg Fűr. Két organikus pici borászatot látogattunk meg. Az egyik a végtelen old school-ság.
1: Az mit jelent?
0: Hát a Bátorkeszi pince során található egy 15-20 az 50-es, 60-as, 70-es években épült ilyen tudott hobbi teleknek. Szőlők telepítve, és az öregek ott molyolnak, mókolnak, csinálják a mindennapi életüket. Megjönnek a kis bicikliükkel, hozzák a kaszánt, vagy megjönnek a kis, láttam ott én szerintem 70 éves John Deere traktort, majd megőrültem tőle. Ezek a földbe vájt nagyon-nagyon, tehát 1000-2000-3000 liter bor elkészítésére alkalmas helységek. És a Bóna borászatban őt onnan ismerjük, hogy volt nálunk a Zoli gyakornok. Eljött, amikor 10 éve mi is elkezdtük az organikusat, átjött hozzánk, minden nap gondolna onnan másfél órát levezetett, másfél órát vissza, hogy megnézze, hogy a Kriszti hogy készíti organikusan a borokat, és mára már neki is ilyen borászata van, és akkor mellé pincepöri, ott főzte a kis pergola alatt a fantasztikus volt, tényleg ment le a nap, az a nyugalom, alkohol.
1: Ilyenkor kivezet nálatok?
0: Ott alszunk. Ott aludtunk a pincébe. Én azt gondolom, hogy maga a látvány is, hogy Bátorkeszi dombjait megnézni, és aztán átmenni Kürt és Fűr. Ezek olyan pici települések, ugye Monarchiában, mint nálunk volt még. Fűr és Kürt, különben az esztergomi érsekség, talán a kis gyümölcsös kertje volt mindig is a Monarchiáig, vagy az első világháború végéig, Trianonig. Onnan 5 kilométer, ha nem lenne két domb előttük, látni lehetne a Dunát, ahogy folyik. Jó látni azt, hogy ott is elindult. Az újra, ami az 1800-as években simán működött, hogy pici gazdaságok és normálisan vegyszermentesen készítenek mindenfélét.
1: De nekik mi a piac? Tehát ők hova adnak el?
0: Belső. Szlovákia, Csehország, de főleg Szlovákia környék. Képzeld el, Kasnyikék, Botfrici az nagy név, mind ott belül, meg aztán
1: de
0: külföldök.
1: Botfrici nem ott van?
0: Ő nem pont ott, de Szlovákiában, felvidéken. Őt is ajánlom mindenkinek. Úgyhogy nagyon erős az a felvidéki organikus bernatúr borkészítési kultúra, ezt mi is megtapasztaltuk, és aztán ez volt az egyik napon, a másik nap pedig visszafelé, morfelé beugrottunk Tatára. Tatai tanösvényt szerettük volna megnézni, amely a lápi kultúrát mutatja be a gyerekek. Ha még nem voltatok mindenképpen, egy órás séta, másfél órás gyerekkel is simán bejárható, és hát Magyarországon lápi kultúrát hol találsz? Lápi teknősöket simán ott napoznak előtted, és mint a filmekben olyan gyönyörű szép a környezet, ott az élő vizek, benne a halak, de ilyen fél méteres mélységet kért, hát láp. És ezt a környezetet ott a tatai tanösvény egyre szebben és kulturáltabban mutatja be. Nem is értem, miért nem országos hírű ez.
1: Majd most.
0: Mi is ott élünk a környezetében, és először láttuk, hogy óriási nagy élmény volt, és aztán pedig, hogy együnk is valamit, a Platánba elmentünk, a Platán bisztóba, az egy biztos pont. Lent az öreg tó partján vannak asztalok, és olyan hibátlan ételeket sikerült enni.
1: De mit? Milyen fajta kaja van?
0: Hát én például halat ettem, tőkehalat, de volt, aki mangalica, rántott mangalicát, szóval mindenféle konyha megtalálható, vagy ízlésnek. Hála Istennek nem hosszú az étla, pikpak tudsz választani, és ami még nagyon fontos hozzá, hogy pezsgőt ittunk, és bort mellé, és az ételek kiegészítéseként fantasztikus élmény az, amikor a pezsgő és a bor párosítás az összeáll, és ezt nem pótolja semmilyen 0%-os semmi, mert én semminek hívom a 0%-os semmit, hanem ez így, és egy pohárral a napon az öreg tó partján rendes ételt enni, pont úgy érezted magad, mintha ember lennél. És nem kötöttél nem tudom én milyen kompromisszumokat.
1: Amikor ilyen kirándulások vannak, melyikötök találja ki, hogy mi legyen?
0: Mindig a Kriszti.
1: És mennyi spontaneitás van benne?
0: Sok. Sok, mert most is Szlovákiában akkor jó, akkor még menjünk ide át, akkor kóstoljuk meg ezt, maradjunk itt, még ugye Krisztit nagyon sokan hívják, még megy is, és próbálunk eleget tenni ezeknek a meghívásoknak. Itt ráadásul, ahogy mondtam, volt is kapcsolat, úgyhogy a régebbi kapcsolat. Nagyon fejlődik az a rész, tehát Fűr, Kürt, Sütő Zsoltékat is látogassátok meg. Szóval, na, egy kicsit érezzük már azt, hogy tudod, megint azt éreztem, hogy mi szeretjük mindig magunkra azt állít, hogy mi a spanyol viasz, az nálunk van, és mi vagyunk az Uber mencs, meg az Uber áll, de nem. Nem, nekünk is van helyünk. Nekünk is kellene egy karakter, amit mi kialakítunk, de mellettünk is élnek, és ők is magyarok, vagy már félig szlovákok, de hogy ez nem ez számít, hanem hogy hogyan élünk.
1: Nagyon vágykeltő volt, amit mondtál, én nagyon régen voltam a Platánban, szerintem még akkor, amikor nem kapta meg a Michelin minősítést, de akkor egy ilyen...
0: Mondom, ez nem a Michelines része.
1: Értem, felfogtam. Akkor szerintem inkább egy bisztró étterem volt, aminek ez indult, egy nagyon magas fokon kivitelezett, de bisztró jellegű. És ez, hogy így ülni a tóparton, és enni, és azt képzelem, hogy a Simivel szuper program inni. Lehet ez a tanösvény.
0: A Simivel, meg minden gyerekkel. Figyelj, nem látsz ilyet máshol.
1: Tudom, értem. Nagyon-nagyon kedvem lett egy ilyen, ezt a kettőt látsz. Összekötni. Én most rövid távon hasonlót, ami a szellemnek is, és a gyomornak is jó. Holnap fogok átélni a Out of Office vacsoránkon a Tom Bornellivel az Axis étterembe. Amitől nagyon sokat várok. Nagyon sokat várok a Nelly féle ételektől is. Meg az egésztől én nagyon szeretem ezeket az esteket csinálni. Nagyon magasra lehet benne menni, és közben mégiscsak az van, hogy így a földi örömök között vagy, hiszen eszel. Ott egyébként koktélokat szoktak válogatni, kifejezetten a menühöz, ne haragudj rájuk, de vannak alkoholmentes koktélváltozataik is azoknak, akik ne adj Isten autóval érkeztek, vagy elvi alapon nem isznak. Szóval, hogy meg fogom nézni ezt a tatakört, de holnap ott leszek ezen a Nellisem.
0: Ezek az elvi alapon eltolunk. Egy dogmatizmus.
1: Ne kezdj el morogni.
0: Dogmatizmus.
1: Ne kezdj el morogni.
0: Mindennek az arc. Kimono. Mit adtak? Múlt héten beszélgettünk arról, hogy mit adtak az olaszok nekünk. Művészetben. Nesztek.
1: Majd mindjárt újra fogok erről beszélni.
0: Na de most én adok nektek olasz művészetet, figyeljetek. Kimono a zenekar, és Ellen Sorrenti énekel az Iceberg című dalba, és ez Italo Disco a legmagasabb csúcsokon 2026-ban.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink: Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
3: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
4: Mondtad az előbb az Itáliát, úgyhogy itt most mondom el, hiszen a Matchmakerben képzőművészet ez a rovat. Június 12-én délután 5-től Topor Tündével párban a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításában fogunk tartani egy vezetést, ami nagyon-nagyon-nagyon sok mű megnézése közben azt járja körbe, hogy mit adott Olaszország, mit adott az itáliai élmény a magyar képzőművészetnek, kortársak és 200 évvel ezelőtti képzőművészek esetében. Nagyon gazdag anyag, és sokféle is, és ahogy az első vezetésen egy csomó olyan sztorit mondtunk el a Tündével, ami a mi saját privát olaszországi nyaralásaink vagy utazásaink során esett meg velük, ezek nagy része nagyon vicces. Na, szóval, hogy a Nemzeti Galéria oldalán lehet jegyet vásárolni rá limitált számba, mert nagyon komolyan veszik, hogy ne az legyen, hogy 250 ember vonszolódik végig, és senki se látja se a képet, se minket. Úgyhogy ide majd gyertek. Na, és akkor a Matchmaker. Nagyon vicces borítót választottam. Egy pink felületen egy rózsaszín kismalac, az amerikai zászló motivumaival egy pelenkával, és a haja, vagy egy ilyen kis tincse van ennek a kismalacnak, ami félreérthetetlenül a Donald Trump féle séró. És akkor eszembe jutott, hogy ennek tök jó párja a Dr. Máriás politikai szatírája, amiben ezt az őrületet rakja át képbe, amikbe így hosszan voltunk. És egy olyan festményt választottam, amiben azt hiszem a Kövér László és Orbán Viktor keresztelik meg a pápát a Balaton vizében. Tehát amiről te sokat beszélsz, hogy hogyan szeretjük építeni ezt a magyar önképet, minden itt indult, mi vagyunk a leg. Ezt is nagyon viccesen hozza, a színvilágában is passzol, nem is mondom igazán túl, mert annyira jó, hogy létezik a hellojárat.hu oldalon ez a külön fül, ahol a Matchmaker rovatnak a párjait egymás mellett tudjátok nézni.
5: Igen, és akkor Vance Staples, egy amerikai hip-hopper, aki már többször politikai áthallásos műveivel jött elő, és most a fehér zászló White Flag a legújabb, jó kis szöveggel. Szerintem simán menne, ha lenne ilyen kiállítás megnyitója megint, és nem a nagy életmű kiállítás ünnepsége lenne a Máriásinál, hanem egy új kollekciót, és akkor alá jönne a DJ vagy zenekar, akkor ezt játszana.
4: Képzeld, most mondtad, hogy White Flag. Te tudtad azt, hogy a White Stripes-ból Jack White? Hogy ő azon kívül, hogy zenél, neki nagyon erős képzőművészeti ambíciói vannak, és most azt hiszem, hogy Londonban nyílt meg egy kiállítása, amiről 5 évvel ezelőtt kezdtek el dumálni a Damien Hirst-tel, és mondta neki, hogy őt nagyon régóta izgatja ez a képzőművészet, és tulajdonképpen ő talált tárgyakból épít műveket, és nagyon megtetszett a Damien Hirst-nek, és azt mondta, hogy akkor ezt így ne hagyják el aludni. És 5 évig csinálgatta a dolgait, azt mondta, ami nekem tetszik, hogy ő nem akar olyan lenni, mint amikor mondjuk a Frank Sinatra-ról kiderül, hogy by the way pingálgat is, hanem ő szeretné, hogyha ez egy komolyan vehető, valid dolog lenne, amit ő csinál, ezt majd mindenki eldönti. Nekem egy kicsit úgy megkérdőjelezi, hogy a Damien Hirstnél van, aki tényleg annyira ez a piactudatos, biznisz alapú, hogy kommunikálhatunk jól. Ez is egy képesség, szóval ez teljesen oké, de hogy így kíváncsi vagyok, de ezt annyira örültem, amikor olvastam, hogy ezt elmondhatom neked, mert annyira imádod őt.
5: Nagyon. És képzeljétek, egy darab állami pénz nincs a White Stripes-ba, meg a Jack White életébe, és ahhoz képest elég jó dolgokat csinál, de azt nem szabad, soha nem szabad szerintem figyelmen kívül hagyni, mikor így arról gondolkodsz, hogy képzőművészet, meg egy zenész, hogy ez egy amerikai srác, aki nyilván teljesen másképp gondolkodik, tehát neki Damien Hirst lehet, hogy a Leonardo-nál is magasabban van, mert ahonnan ő jön, vagy amiben ő gondolkodik, az neki teljesen valid képzőművészet, tehát hogy mi elemelkedünk, ugye mi látjuk az antikultúrától egészen a mai napig az egészet, és helyre tudjuk tenni szövetébe. Jack White azonban Detroit külsőről jön, és neki, amikor, hát inkább Damien Hirst-et tekintse, nem tudom én,
4: pápájának.
5: Köszi szépen, akkor most mégis Vince Staples jön, és a White Flag.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Második hetes, sőt annak is a vége felé poroszkál Roland Garros, hiszen teniszezni fogunk most egy nagyon kicsit, és tényleg azért is, mert hogy most van bő 4 hét, ami alatt két nagy verseny lehet látni a tévében is, hogyha valaki szeretne. Egyrészt az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi, a Wimbledoni Nemzetközi Teniszbajnokság következik 2 hét múlva, és most lesz vége a héten Roland Garrosnak, api pedig salakon. Tartószuszkolódás, és igazából most az van, hogy a tenisz eljutott egy olyan állapotában, hogy van a Jannik Sinner és az összes többi. És ez nem tesz jót ennek a sportágnak, nagyon nem, hiszen nincs rivalizálás. És többször előfordult már, hogy borkostolókon is, vagy az élő eseményünkön, vagy lemész klubba az esemény után oda jöttek hozzám, és akkor, hogy miért nem szeretem én a teniszt már, mert hallják a műsorból. Nem, én igazából minden héten megyek játszani, és imádom.
2: Nem is tudtam, hogy jársz még játszani.
1: Hát amíg bírom magam, vagy menni tudok, addig ez így lesz. Hát nem reklámozom ezt, hanem arról szeretnék beszélni, hogy aki még nem kezdett el teniszezni, és szeretné megnézni, hogy miről szól, az most zanzásítva, mert hogy a fű az egészen más, ott ugye elegáns emberek csúszós területen, itt pedig szintén csúszós területen, de Párizsban, ahol sikít a közönség, és nem lehet őket kordában tartani, főleg ha marad a végére még egy-két francia aktor is. Többen visszavonultak, a Stan Wawrinka, aki nagyon nagy játékos volt, csak az is csoda, hogy ő annyi Grand Slamet tudott nyerni, amennyit a 4 nagy árnyékában, a 4 nagy, ugye a Djokovic, a Federer, a Murray és a Nadal, ők voltak így 4-en, és melléjük tudott sorolódni néha-néha valaki, aztán Wawrinka volt az, aki a legtöbbet ezügyben elérte, csak hogy most a kesergésemnek az a problémája, vagy az az oka, hogy így nincs mit nézni. Tehát hogy a döntőig érdemes, de aztán utána jön a Jannik Sinner, és valakit nagyon megver. Ez nem, tehát így nem jó, nem jó. Minden más, mert csak a Sinnerét nem kell nézni, a többi...
2: Jó, de mit csináljon szerencsétlen Sinner? Tehát nem tudom, hogy ennyire
1: jó, hogy én nem, csak a számra veszem az ő kritikáját.
2: Nem, csak elindultam ezen a gondolaton.
1: De ne is induljál el ezen a gondolaton, mert nincs ez.
2: Hadd induljak, amerre szeretnék, ne haragudj, hát nincs még gondolatrendőrség. Mert.
1: Én például, miután felkonferálom az utolsó dalunkat, felállok és indulok az utamon. Erre is tudnék egy dalt énekelni, de nem teszem, mert van bennem kontroll. Majd Seo Feliciano fog bennünket szórakoztatni, Puerto Rico 60-as, 70-es évek, ők is áttelepültek Puerto Ricóból, mint nagyon sokan New Yorkba, és ott lett ő nagy sztár. Aztán jött a heroin, de még mindig a hangja az nagyon-nagyon, azt hiszem 2014-ben költözött föl a vadászmezőkre, és nem összetévesztendő José Feliciánóval, aki szintén Puerto Ricói.
2: Én sose keverném őket. Ha engem kérdezel, én soha nem keverném őket.
1: Köszönöm, és azt is, hogy figyeltetek, és hogy a Nóra is végül néha-néha bekapcsolódott a műsorba.
2: Ha.
1: Jövő héten találkozunk.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
4: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa, lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató imavirrasztáson arról beszélt, a közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Fesztivál közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba. A lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapota kritikus. Az elkövetők továbbra is szökésben vannak. A rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új Odu Park segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevérodut, valamint vércse és kuvik ládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolt alapdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen. 2-0-ra nyert a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán, összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Szent Iván éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt élnekelnek velük. Mint írták, a Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert és nem is klasszikus előadás, inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert dalok csak nem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Cutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Ulá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus Molnár Monika kórus vezető közreműködésével. Kiemelték, hogy minden jegyvásárlónak kiküldik a teljes dalszöveg csomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent Iván éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Esemény.
1: A jazz, a cigány és a világzene neves képviselőinek koncertjeire, valamint gasztronómiai sétákra várják az érdeklődőket a Rigó Jancsi napokon, amelyeket június 11-e és 13-a között tartanak Kaposváron. A második alkalommal sorra kerülő eseményen a Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán felállított színpadokon olyan kiválóságok lépnek fel, mint a Magyarország legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekarának tartott Swing a la Django, a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyéniségének nevét viselő Orbai Lilla Quintet, az egyedi repertoáriában klasszikus, jazz, cigány és népzenei elemeket is megjelenítő Sárközi kollektív, ez derült ki az esemény honlapjára és a Facebook oldalra feltöltött videókból és ismertetőkből. Hozzátették, hogy a Somogyi Vármegye székhelyen felép az Artisius és kétszeres fonogram díjas basszus gitáros, rendező, producer vezette, Temesi Berci és Barátai nevű formáció, és mások mellett a híres cigány zenész családok leszármazottaiból álló autentikus magyar, francia, orosz és balkáni cigány zenét játszó Hungarian Gypsy All Stars is. Jelezték, az Egy húron pendülünk mottóval meghirdetett háromnapos, mintegy 30 programot felvonultató rendezvény többségében zenei előadásokat kínál, de a közönséget izgalmas fogásokkal, újragondolt ételekkel várják belvárosi éttermek, és gasztrosétákra invitálja a helyi Turinform iroda vezetője Bocska Ági. A június 12-i belvárosi és június 13-i piaci gasztroséta résztvevői hallhatnak az egykori híres kaposvári vendéglőkről, kocsmákról, a régi élelmiszerboltokról, pincérekről, vendégekről, továbbá a híres cigányprímás Rigó Jancsi botrányos szerelmi életéről is.
0: Film.
1: Két hónapig heti 3 ingyenes kertmozis vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben található pavilonkertben, június 3-a és július 31-e között. A pavilonkert nyári kertmozi sorozatában klasszikus és magyar filmeket vetítenek majd. A szerda esti kedvenc klasszikusok blokk ikonikus több generáció által ismert alkotásokat mutat be, míg péntekenként a romantikus filmeké, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A programsorozatban levetítik egyebek mellett a Ponyvaregényt, a Good Will Huntingot, a Grease-t, a Mamma Mia-t, a Dr. Sussit, az Indul a Bakter házat, az Addams Family-t vagy a Kincs, ami nincset is. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A pavilonkert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. Az aktualitásokról, a kertmozi vetítéseinek pontos menetrendjéről a Pavilonkert, valamint a Liget Budapest hivatalos felületein és közösségi oldalain folyamatosan beszámolnak a szervezők.
0: Színház.
1: A Szigligeti Várudvarban játszik idén nyáron a Centrál Színház. Az augusztus 8-a és 22-e közötti Centrál nyárra a társulat két produkcióval készül, Neil Simon népszerű darabjának a furcsa párnak az előbemutatójával, valamint Woody Allen végjátékával a tiszta őrülettel. A furcsa pár címszerepében Alföldi Robertet és Tóla Andrást láthatják a nézők, az előadáshoz készült új fordítás is, amely Puskás Somu és Puskás Dávid munkája. A Thália Színház nyári játszóhelye idén is a Salföldi Káli Fecske étterem és kulturális központ. A Thália nyári kert június végén indul Péli Barna koncertjével. A vasárnap a gyerekeké, 28-án a Kip Kop és Tip Top című előadás szól a kicsiknek, majd érkeznek további mesék. A Bogyó és Babóca utazás államországba, a Boribon nyaral, valamint a vásári hangulatot idéző Vitéz László menyecskét keres. Vitéz László karaktere visszatér Barna Zsombor előadásában, és a Rózsa Színház játssza a Ludas Matyit, valamint a Három Kecskegide és a Farkas című báb előadást. A szombat estékre a felnőtteknek szóló táliás előadásokra lehet jegyet váltani. Július 4-én a Bűnöző Zsenék című fekete komédia nyitja a sorozatot, ezt követi a Fénytörés. A nyár közepén Molnár Ferenc Olimpia című végjátéka jön, majd a Tengeren című fekete komédia. Az Augusztus Gubik Petra Mi van a zsebemben című estje kezdi, egy héttel később a Fehér Babák című zenés est látható, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara ad koncertet Otthon vagyunk címmel. A program sorozatot Stáh Judit improvizációs gasztro színházzal zárja a Flódni. Idén is lesz Dumafüred, a Duma Színház program sorozata július 17-e és július 26-a között zajlik majd. A helyszín a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, ahol szinte az összes Duma Színház előadás látható lesz.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni Mediterrán Botanikus Kert, Kisapáti. A Szent György hegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A sétányokon andalogva olyan érzésünk lehet, mintha egy távoli tengerparton járnánk. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kertem magánarborétum, Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. Kis Zoltánné Androsovics Petronella romantikus kertje mérete miatt is különösen bensőséges, ahol könnyű elmerülni a lombkoronák és a virágok szín- és illatkavalkádjában. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzó barát, biodiversz kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj élet fenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli Arborétum és Borászat, Badacsonyőrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkerteként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk, miközben lenyűgöző balatoni panorámában gyönyörködhetünk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Sőt, az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat. Nyár elején virágba borulnak a levendulák és számos évelő növény. Sétánk során pedig úton útfélen csúszdákat, gyerekbarát építményeket, izgalmas szobrokat és installációkat találunk. A Folliban a nyári szezonban borkóstolón, birtoksétákon, vezetett túrákon és esti programokon is részt vehetünk, amelyek során a hazánkban honos szőlőfajtákat és a birtok díjnyertes borait is megismerhetjük.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene állandóan változik, de a rap örök. Mindig lesznek emberek, akik nem tudnak énekelni, mondta Fresh Prince.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Surfrockot és garage rockot játszik az Ausztrál Hockey Dead Duo. Mindkét műfaji meghatározást kéretik a lehető legkomolyabban, szó szerint venni, mivel 2013-as megalakulásuk története, hogy két gyerekkori jóbarát a hullámok hiánya miatt épp nem tudott szörfözni, ezért unaloműzésként bevonultak a szülő garázsába zenélni. Zach Stevenson énekes gitáros és Billy Fleming dobos az együttes nevét a Simpson család egyik epizódjából kölcsönözte, amelyben a szereplő egy Hockey Dead nevű videójátékkal játszottak. 2024-es Rebuild Repeat albumuk első kislemezdala, a Still Have Room olyan volt szerelmekről és barátokról szól, akik jól elbántak a dalszöveg költőjénnyével, szívében mégis van hely számukra.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A verklé, vagyis sípláda, vagy kintorna egyenletes kézihajtással, forgatókarral működő szerkezet, amely előzetesen rögzített zenét szólaltat meg. Mechanizmusának alapja egy szögekkel kivert henger, amelynek forgatása hangzó acélnyelveket hoz működésbe. 1700 körül kezdték utcai muzsikusok használni, de hasonló elven működő kisebb zenélő szerkezetek már korábban is voltak. Budapesti lépcsőházakban régen kiírták, köpködni, koldulni, kintornázni tilos. Ma már se tábla, se kintornász.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Power Rangers és Salvador Dalí rajongóinak ajánlja művészetét a Honey Glaze. Bár a szuperhősös sorozat 2005-ös évadában fontos szerephez jutott, egy kutyaszerű Power Ranger, bizonyos Anubis Doggy Krüger és a katalán-spanyol dadaista-szürrealista festőművész is elrejtett pár blökit olyan képein, mint a halucinogén torreador, a szörnyetegek feltalálása, vagy az arc és gyümölcstál látomása a tengerparton, sörivó kutyussal egyikük sem foglalkozott. Nem úgy a londoni indie rock trió, akiknek 24-es klipjében, a Pretty Girls-ben egy aranyos, de pimasz Ebb szemrebbenés nélkül belevedel egy gyanútlan ember folyékony kenyerébe. Aztán szépségversenyen enyeleg a lányokkal, sőt, meg is nyeri a viadalt. Befizettünk volna ilyen cselekményszállal egy Power Rangers évadra, amelynek plakátját Dalí készíthette volna.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Laiz Brazíliában született, Németországban alkotó rapper. A hip-hopot afrobittel, jazzzel és szülőhazája Tropicália muzsikájával szereti fűszerezni. Kísérő zenekarként funkcionáló kollektívájában, a The New Love Experience-ben kubai, perui, kolumbiai, algériai, gánai, elefántcsontparti, madagaszkári és ausztrál tagok is megfordulnak. Szeszegúra című 2025-ös kislemezük Georgie Ben 78-as szerzeményének, a Sauvio Vergine-nek átirata. Amíg az eredeti dal környezetvédelmi témájú, addig az új verzió a pénzről szól, amelynek nem szabad korrupt kezekbe kerülnie, inkább a rászorulókat és a kultúrát kell támogatni belőle. Laizék értelmezésében így egész mást jelent Bane művének sora, Isten óvja a zöldet, amelyet az emberek elpusztítanak, hogy szürkét építhessenek.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlói Forma 1-es futam. Fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiunknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Form 1-es monakói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkocka. Indul. A monakói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Kész a kávé. Kész a kávé.
2: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
3: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
7: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
6: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök Fengyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok-zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok, világcsúcstartó, úszó, gyerekorvos, író és olvasó.
10: Leginkább olvasó.
9: Akit köszöntök, szia!
10: Szia, és én is köszöntelek téged is, meg a kedves hallgatókat.
9: Igen, nagyon gondolkodtam, amikor itt szedtem össze, hogy mikről beszélgetünk, meg hogy mik azok a titulusok, amiket el kell mondani. Azért azt is el kell mondani, hogy mi ismerjük egymást jó régóta. Egyébként talán az első könyved kapcsán, a Gyere velem gyógyítani kapcsán találkoztunk, és aztán utána szinte minden könyvednél beszélgettünk.
10: Igen, de a mi közös történetünknek az az egyik első, az én lelkemben megmaradt lenyomata, hogy hallgattam annak idején, szabad bármi műsorodról beszélni? Vagy
9: persze, mert ezek már nem léteznek.
10: Tehát, budapesti arcok. És igen, akkor én jöttem haza a munkahelyemről, és természetesen hallgattam a rádiót, és benne hallgattam, ugye, hallgattalak téged, de jó lenne, hát engem ez miért nem hív? Hát ilyeneket én is tudnék mondani. És később kiderült, hogy úgy gondoltad, te mesélted,
9: igen,
10: hogy én túl nagy falat vagyok.
9: Igen.
10: Na most azért azóta azért csak össze melegettünk.
9: Az hagyján, mert
10: kisebb-nagyobb szünetekkel.
9: Mert hogy nekem meg ez az élményem, hogy igen, gondolkodtam, hogy hát, még amikor meg először szóltak, hogy a könyv, hogy nem akarnék, és mondtam, hát ezt most még én nem is tudom, hogy én ezt most le tudom-e
10: a kicsi
9: hozni.
10: Mariad.
9: Igen. És aztán utána, amikor rávettem magam, és felhívtalak, és az annyira megvan, hogy megkaptam a számod, és felhívtak, és mondtam, hogy jó napot kívánok, én Fehér Marian vagyok, és azt mondtad, szia, hát mi? És így mondom, úristen. És hogy te mondtad, hogy jaj, ne haragudj, csak hogy hallgatlak, és annyira azt érzem, hogy ismerjük. És mondtam, hogy jaj, te ne szeretném, ha betetszene jönni a
10: rádióba. Betetszene a néninek jönni.
9: Oda lehet, jobban is egy kicsikét beszélgessük. És akkor mondtad, hogy persze, meg minden, meg tegeződjük. Na, szóval, hogy így emlékszem, hogy ott volt ez, hogy akkor is így leizzadtam, hogy jó, honnan kezdjük. Persze, hát az óriási sportoló család.
10: Úgy kezdődik az én életem, úgy kezdődik így is, meg úgy is, mindenféle szempontból, hogy ki fia borja. Hát azért mégis elmúltam annyi, amennyi. Annyira vicces, hogy úgy kezdődik, hogy én vagyok akinek a kislánykája. De hát ez, és ma már nem is nagyon tudják.
9: Hát ezen gondolkodtam, hogy vajon ezzel, hogy ez, de hát azért mondjuk édesanyádról és édesapádról is van elnevezve. Úszoda apukádról.
10: Figyelj, ha úszoda, tér, akkor igen.
9: A Gyarmati Dezső tér az Óbudán van.
10: Igen, tudom, és van egy nagyon jó kinti fitness gép.
9: Abszolút.
10: Úgyhogy lehet ott bukfencezni.
9: Igen, igen, az a Gyarmati Dezső tér, így igen. Laktanya utca mögött.
10: Úgy van, hát tudom, mi környékünk.
9: Mert én ugye szoktam oda kijárni nyáron.
10: A kutyjal.
9: Meg a gyerekekkel, a kereszt gyerekeimmel ott edzünk, igen. De édesanyádról meg ugye a Csillaghegyi
10: uszoda. Igen. Hát ez, amikor az apuról el volt nevezett, ugye az én szüleim egész életükben, ezt már százszor elmondtam, szerinted már nekem
9: hát akkor
10: is.
9: Mondjuk el, Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó,
10: Székely Éva olimpiai bajnok úszó.
9: Minden idők.
10: Minden idők. És ezek egész életükben, amilyen hosszasan ismertem őket, állandóan versenyeztek valamint, állati helyesek voltak. Nem vették ezt olyan nagyon komolyan, de olyan lazán se. És amikor az apuról elnevezték a jó Isten tudja, melyik vidéki hódmezővásárhelyi úszodát,
9: igen, volt
10: akkor az anyu meg volt sértődve, hogy ő róla még nincs úszoda elnevezve.
9: De akkor megélt, ugye?
10: És akkor lett a
9: Csillaghegyi. De emlékszem, hogy mondtad is, hogy de hát anyu, hát apu már nem él.
10: Igen, és akkor fölhívott a Móci, akkor az RTL-nél dolgozott, a Móci a fiam, mint tudjuk, és azt mondta, hogy hát itt vagyok anyu a nagypapában, és mindjárt fogunk közvetíteni. Kérdezte valaki a nem is olyan nagyon régen, hogy milyen érzés abba az uszodába bemenni, ahol ami a szüleimről, vagy valamelyik szülemről van elnevezve, és azt tudom mondani, hogy uszodába bemenni mindig jó érzés. Hát ebbe a remek időjárásban nem érzem azt mindig, hogy nagyon szeretnék ideg vízbe úszni, de...
9: Mit, te még úszol?
10: Én úszom, igen.
9: Komolyan?
10: Aha. Meg járok kondizni is.
9: Oké, de hogy tényleg fogod meg, és elmész, és akkor a hideg vízbe, és...
10: A hideg vízbe, hát. Kellene egy olyan medence, ahol ilyen öreg asszonyoknak csinálnak ilyen kocsonyt.
9: És milyen gyakran?
10: Hát attól függ, hogy mennyire sikerül legyőzni a mindenkori lustaságomat. Hát azért hetente háromszor biztos, de inkább többször. Ebben az időben azért nem.
9: Nehezebb.
10: De valamit minden nap csinálok, szóval.
9: Uh-huh. Igen, te régebben futottál is.
10: Régebben futottam, aztán
9: jó, kicsit... végig.
10: Igen, az többek úgy gondolták, hogy én vagyok az elrettentő példa, aki lassan szörnyű szerelésekbe, mert nem ám elegáns ízékbe, hanem szakadt melegítőkbe, rémes stílusba futottam. Szóval meséltem valakinek, meg akartam csinálni a maratont, és mondtam, hogy meg akarom csinálni. És mondta, le akarod úszni? És elgondolkodtam rajta, hogy nekem az sokkal egyszerűbben ment volna akkor, most már nem.
9: Aha, de akkor valamit még mindig mai napig csinálsz.
10: Muszáj valamit mozogni.
9: Amellett, hogy dolgozol is.
10: Dolgozom.
9: Tehát, hogy akkor a sport az ennyire, oké, tehát nyilván anyatejjel beszívtad, aztán egyébként anyai kéz alatt, hiszen sokáig édesanyád az edződ
10: igen.
9: volt, tehát azért te ott alakultál. Az első férjed is, ugye Hess Mihály.
10: Olimpiai bajnokot ő is. Te tudod, van, akinek egy se jut, nekem mindjárt volt három.
9: Igen, te ebben éltél. Szóval, hogy neked a sport ott volt, ez azt jelenti, hogy ez akkor tulajdonképp élet hoztik. Tehát nincs ilyen, hogy egyszer csak
10: hát ez a lifelong learning című angol izi, hogy életed végéig tanulsz, hát én életem végéig sportolok, de nem azért, mert racionális megfontolásból ez nagyon egészséges, egyébként azért is, hanem azért, mert nagyon szeretem csinálni. És ha véletlenül kimarad egy-két nap, nem nagyon szokott, de ha mégis, akkor nem érzem jól magam a bőrömbe. Tehát valami nem stimmel.
9: Hát ez hozzátartozik, pont.
10: Igen, igen. Mint ahogy a mindennapi olvasás is hozzátartozik az életem.
9: Igen, ezt lehet róla tudni. Tehát, hogy aki követi akár az oldalaidon az írásaidat, akár pedig a megjelenő írásokat, te nagyon sokszor beszélsz arról, hogy az olvasás, vagy beszéltél arról, hogy neked az olvasás fontos.
10: Mostanában olvastam egy könyvet, azt kérdezik az íróját, mindegy is, hogy kicsoda, hogy lehet valakiből író. Most nem gondolom magam írónak, ne legyen tévedés, de a válasz az annyi, hogy nagyon sokat kell olvasni. Uh-huh. És bizonyára úgy van, hogyha valaki sokat fejt keresztrejtvényt, annak is gazdagodik a szókincse, de az olvasás által, és egy különböző időszakokból különböző szerzők különböző műveit olvasod, nagyon sok minden. Egyébként is szeretek beszélni, egyébként is fontos volt egészen kicsi korom ott, hogy megpróbáljam választékosan kifejezni. Tehát, hogy valóban azt mondani, hogy a mondandóm fedje azt, amit én belülről érzek.
9: Igen, igen, igen, ez nekem abszolút megvan, hogy az, hogy kifejezd, hogy pontosan kifejezd, amit akarsz mondani, hogy átadd, de én azt is gondolom, hogy ez a munkából is jöhet neked, mert nyilván rettentesen fontos átadni azt, amit gondolsz, ami a tény, hogy...
10: Igen, és ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy közvetítői feladata van az én generációmnak. Mert ez a rövidítésekkel és nem tudom én mikkel való kommunikáció, vagy beszélgetés. Tehát egy orvosnak az a dolga többek között egy, hogy kitalálja, hogy mi baja van. Tehát eljön egy beteg, vagy eljön a szülő, és van valami panasza, hogy a gyereknek ez vagy az a baja. Akkor meg kell értsem, meg kell próbálnom kitalálni. Ha nem tudom kitalálni, akkor ki kell találnom, hogy ki lehet az az ismerőseim közül, akivel előrébb lehet lépni. Tehát nem arról van szó, hogy nekem a tokától a bokáig mindent meg kell oldanom, és érthetően el kell magyaráznom, és le kell kontrollálnom, hogy az illető érti-e.
9: Így van.
10: Mert én 15-20-30 percet vagyok egy gyerekkel, az anyuka, vagy az apuka, vagy a család ott marad, és nem mindegy, hogy jól értik-e, hogy mit kell csinálni.
9: Igen. Egyszer mesélted nekem, milyen érdekes, hogy látod, most van egy interjúnk, és tényleg sokat csináltunk, és jönnek elő az emlékeim. Egyszer mesélted nekem, hogy milyen csodálatosak a gyerekek, hogy sokszor ők egész egyszerűen jobban megértik.
10: Igen.
9: Mondjuk főleg egy krónikus beteg gyereknél, de ezt hallottam egyébként másoktól is, hogy cukorbeteg gyerek pontosan tudja, hogy ő mikor ehet, mit ehet, hogy ehet, felfogja.
10: A gyerekek csodálatos.
9: Igen, tényleg, és ezt te mondtad nekem, hogy én volt egy pici gyerek, aki mondta, hogy igen, akkor anya, majd én elmondom, hogy ezt hogy kell szedni.
10: És azt figyelni, hogy szívja magába mindazt, ami a világot jelenti. Tehát színeket, illatokat, gesztusokat, bejön, és emlékszik rá, hogy mi volt. Legutóbb ebből már adtál, ebből a matricából, ebből most nem kérek. Mondom, ha mindegyiket megkérdezem mindig, hogy szabad-e megvizsgálnom. Azt mondja nekem az egyik ilyen okoska, mert vannak ilyen típusok. Miért kérdezed meg mindig, hogy megvizsgálhatsz? Hát itt vagyok, persze, hogy megvizsgálhatsz. Hát mondom, azért, mert egyrészt levetkőzöl, másrészt ezzel az izével, ami a fonendoszkóp hozzád érek, és hogyha te lázas vagy, vagy melegebb a tested, akkor nem biztos, hogy ez jól esik. Másodszor is engedélyt kérek. Azt mondja, de nekem olyan jól esik, amikor hozzám nyúlsz. Na most hát ettől elolvadsz. És néz rád, és őszinte is nyílt a tekintete, aztán jön persze a borzalom mellé, hogyha nagyon beteg, meg hogyha éppen nem lehet rajta segíteni, szerencsére azért ez nem olyan nagyon gyakori, de az borzasztó. Az mindennél borzalmasabb. Dolgoztam egy évet hematológiai osztályon, hát az nem az én lelki alkatomnak való, tehát... De
9: ezt megértem abszolút, hiszen ez is egy fontos kérdés, hogy a gyerekorvosnál ugye többnyire igen, a gyerekek az életbe mennek bele, és remélhetőleg a különböző kis átmeneti nyavajáikat kell.
10: Hát ezt az apu mondta a legvégén, amikor már a vége felé már nagyon nem volt jó. Azt mondta, tudod anyukám, az élet pelenkától pelenkáig tart, de hát az egyik befele, a másik kifele, úgyhogy ez nem mindegy.
9: Így van. De hogy nyilván ebben is előfordulhatnak szélsőséges helyzetek, amik nehezek, de ha már ezt csak így megemlítetted, akkor ezt te felismerted, hogy ez nem feltétlenül a te utad irányod.
10: Hát ez olyannyira felismertem, képzeld, de lehet, hogy ezt még nem meséltem neked, és talán a hallgatók között is van olyan, aki ezt a remek történetet még nem hallotta. A Heimpál kórházba úgy képeztek minket annak idején, hogy minden osztályon bizonyos időt el kellett tölteni, hogy minél többet lássál, tapasztoljál élőbe, és akkor utána eljutott az ember a szakvizsgáig. És mozdult bennem a szándék, hogy esetleg hematológia irányába, mert ez egy nagyon fejlődő állam az államba volt. Benne voltunk az európai, vagy időnként a világ gyógyszerelésébe, tehát sokkal jobb lehetőségek voltak a gyógyításra. És jött egy gyerek, aki napra, évre, hónapra, napra, egy napon született a Mátéval, mindegy, egy valamilyen betegséggel, és hazamentem, és elkezdtem a Máté hasát tapogatni, aha, hogy nincs-e tapintható lépe már, és akkor így megálltam, és azt mondtam, hogy most kell ezt abbahagyni, mert nem lehet össze. Tehát azt nem lehet, hogy én összekeverjem, és kényszerképzeteim legyenek.
9: Igen.
10: Akkor kitaláltam, hogy akkor elmegyek egy ortopédiát tanulni, abból van egy második szakvizsgám, vagy lett egy második szakvizsgám is, mert akkor azt találtam ki, hogy jaj, hát az milyen jó lesz, hogy a sportot összehozom az orvoslással, és akkor ugye ott nem halnak meg a gyerekek, mert azok krónikus betegek, de hát akkor majd azokat a gyerekeket, akiket megoperáltunk, azokat betesszük a vízbe, megtanítjuk úszni, és akkor nem lesznek másodlagos bajaik, amit újból meg kell operálni. Hát aztán kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert mindegy, nem egészen így van. Addigra meg már ott voltam 3 évet, akkor már leszakvizsgáztam belőle. Ott meg az volt a baj, hogy ugye hát nem lesz tökéletes a mozgásuk, úgyhogy mindig kitaláltam valami újat. És aztán 89-ben mentem ki körzetbe, ott vagyok azóta is, és azt gondolom, hogy a helyemre kerültem.
9: 37 éve. Adom, mert felnőtt egy pár generáció.
10: Hát abban most...
9: Egykori betegei gyerekei azok
10: sem. Tehát szól a telefon, doktornéni, te vagy, én vagyok, te ki vagy, drágám. Mondja a nevét, nem emlékszel, de emlékszem rád. Hát megszületett a kislányom, kisfiam, nem viszem máshoz. És akkor ez olyan, valami nagyon jó ez, nem tudom elmondani, de ez nagyon jó. És akkor emlékszem rá, hogy neki mi volt jó, meg mi nem volt jó, és akkor hozzá, és pont úgy néz ki, mint ő kinézett kiskorában. És hát mondjuk az asszisztens nénim se nagyon változott azóta, úgyhogy elbabázunk.
9: Úgy szépen elvagytok ott.
10: El.
9: És ez is egy olyan, ha jól látom, hogy élethosszig. Nem, mint hogyha nyugdíjba akarnálak küldeni.
10: Nyugdíjas vagyok én már, tudom, nagyon régóta.
9: Tudom, de te
10: sőt,
9: nem akarod
10: nagyon szép hagyni. Nyugdíjat, most már nagyon szép nyugdíjat kapok.
9: Na, hál' Istennek.
10: Igen.
9: De hogy nem akarod te ezt abba hagyni, ha jól gondolom, amíg bírod.
10: Nem, ha mindaddig, ameddig erőmből és lehetőségeimből futja, biztos, hogy csinálni akarom. Remélem lesz valaki, aki szól, ha már vészesen hűlök. És remélem, hogy nem fogok vészesen hűlni. Rettetesen feltölt a dolog. És miután szeretek otthon lenni, és hajlamos vagyok, rájöttem így néhány évvel ezelőtt, hogy hajlamos vagyok bevackolódni, nem biztos, hogy az nagyon jót tenne nekem. Mert azért, ha oda kell érni X időre a rendelőbe, és
9: ez struktúrál.
10: Igen, tehát olyan, mint a hordót a dongái, megtart.
9: Így van.
10: Az nem mondom, mert hazugság lenne, hogy hát minden nap úgy kelek föl reggel, hogy ja Istenem, hova lehetne már rohanni, rendelni, de ha elindulok és bent vagyok, akkor már nagyon jó.
9: Persze, ez struktúrál, lesz feladat, ebbe van sikerélmény, ebbe van kapcsolódás.
10: És nagyon sok nagyon szeretnivaló történet. Tehát a gyerekektől is, a szülőktől is. Tehát
9: ez igen, ezekből te azért merítesz. Hát ezekből,
10: hogy
9: te írsz történetetek.
10: Hogyne.
9: Szóval ez ilyen értelemben az életednek egy nagyon fontos lenyomata.
10: Én azt gondolom, hogy sokáig, nagyon sokáig tiltakoztam, hogy én nem az az úszó vagyok, aki orvos lett, illetve hogy van, hogy nem az az orvos vagy, nem tudom, kevertem a dolgokat, és akkor rájöttem, hogy hát ez egy hülyeség, hát ez egy életem belül 2 történet, vagy 3 történet,
9: persze,
10: és ezeket simán föl lehet vállalni.
9: Hát hogyne, és egyébként jól láthatóan megférnek egymás mellett.
10: Tehát meg ahogy... is fértek, akkor, amikor, ugye, mert mindig úgy kezdődik a dolog, hogy persze, mert téged felvettek, meg persze, mert te protekciós, de nem. Nem, de hát olyan régen volt már szívem, már végezni is 100 évvel ezelőtt végeztem, tehát az számít, hogy kerültem fel. Egyébként sehogy fölvételiztem.
9: Nem, hát az számít, hogy a pályán mit értél el, hogy a pályán megmaradtál, hogy a pályán segítettél embereket?
10: Azt én tudtam egészen kicsi koromtól, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni. És akkor először nyelvtanárnak készültem el. És akkor egyszer csak, mikor a Misa felvételizett, a Máté édesapja fogorvosira is felvették, na akkor jött az a történet, hogy akkor én is megpróbálom, mert nem tartottam magam elég okosnak ahhoz, hogy én elvégezek egy orvosi. Csendesen mondom, az orvosihoz nem okosnak kell lenni, hanem szorgalmas. Nagyon kitartónak. Persze ahhoz, hogy valaki jó orvos legyen, most nem én, hanem egyáltalán valaki olyan igazi jó orvos, ahhoz nyilván nem nem szabad hülyének maradni, hanem képződni kell. És ez egy olyan pálya, de szerintem minden ilyen. Hát a te szakmád is olyan, hogy csak meg kellett tanulni, hogy mind merre, meddig nem. Vagy nagyon sokat lehet a gyerekektől, meg a szülőktől is tanulni. Hát nagyon
9: persze,
10: sokat.
9: Persze. Ez egy folyam.
10: És aztán néha nagyon nehéz, mert ki vagyok én, hogy megmondjam valakinek, hogy viselkedjen, de mikor bejön és elkezdi rendelni, hogy ő mit szeretne, akkor...
9: És ezt hogy bírod? Hogy viseled? Hát, azért, neked, tehát azért neked van egy kemény stílusod, hogyha kell.
10: Mindenki azt mondja, hogy neked, hát mondjuk azt mondja, hogy ő kér ezt, meg azt, akkor nagyon kedvesen megkérdezte a múltkor, hogy és mást valamit adhatok, még esetleg tízdek a párizsit, és akkor röhögés volt. Nem vagyok abban a helyzetben, sem én, sem senki, akihez segítségért fordul bárki. Bármilyen életkorban bárki. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy én kioktassam. Egyébként se szeretek senkit kioktatni, valószínűleg szoktam egyébként. Leginkább saját magamat.
9: Innen fogjuk folytatni. Dr. Gyarmati Andrea a vendégem, aki olimpiai ezüstérmes úszó, Európa-bajnok, világcsúcstartó, egyébként gyerekorvos, és hozzátettük az író-olvasót. Ugye ez fontos. Jövünk vissza zene után, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégem továbbra is dr. Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes, úszó, Európa bajnok, világcsúcstartó, gyerekorvos, író.
2: Olvasom. Olyan szépen elmondott.
1: Figyelj, a legnagyobb kihívás. A legnagyobb kihívás ezeket így fejből mindig elmondani. Nem eltéveszteni, sorba tenni.
2: De ha eltévesztett, sincsen semmi baj.
1: Mindegy, lényeg, hogy itt vagy.
2: Itt vagyok. Na, pont jókor vagyok.
1: Pont jókor, igen. Na most, amit szeretnék, ez egy érzékenyebb téma, de azért bátorkodom ehhez hozzányúlni. Egyrészt, mert sokat írsz róla, tehát, hogy te emlékezel, és kvázi életben is tartod a szüleid eredményeit, a ti családotokat, az emlékeidet. Másrészt meg azt gondolom, hogy megengedi a köztünk lévő viszony, hogy arra hagyj kérdezzek rá, hogy édesanyád 2020-ban ment el. Lassan, márciusban lesz a vagy február végén, emlékszem, szökőnap, február 29-én.
2: Hát ezt is olimpiai évében szökőnap. Tehát igen. Ez is különleges
1: igen.
2: volt.
1: Igen. Igen, nagyon, nagyon különleges volt. Hát édesapád meg most már 13 éve, de hát végtelen fiatalságod ellenére is azt kell mondanom, hogy szinte az egész életedben voltak szüleid. Igen. Ami egy óriás áldás.
2: Az.
1: Tehát majdnem 60 éves volt, amikor édesapád meghalt, és majdnem 70, jó, amikor igen. az édesanyád. Igen. Tehát egyik oldalról biztos, hogy óriás áldás, másik oldalról meg azért gondolkodtam, hogy milyen, tehát hogy lehet...
2: Hogy lehet a hiányokkal együtt?
1: Igen, na, tehát hogy lehet azt a... Tehát azt már én is tudom, hogy ha az ember elveszíti a szülőjét, attól még a viszonyulása, a gyermeki szeretete és a kisgyerek, a benne élő kisgyereknek való hiány az ott van. Még akkor is, ha felnőttek vagyunk, és menni kell tovább, és nem
2: hát,
1: tudom.
2: És ez... És fizikai fejlettségétek.
1: Közben már te nagymama vagy, szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy szóval te most hogy vagy? Magyarán ezt kellene kérdezni. Ezekben a dolgokban.
2: Azt mondta valaki, mikor meghalt talán az apu, hogy majd jobb lesz. Nem jobb. Megszokod. Nem lesz jobb. Van egy fajta
1: körben
2: olyan...
1: Körben az élet, de ettől még nem jó. Nagyon más.
2: Még most is mozdul a szándék, ugye ott laktunk egy rakáson, ahol, uh-huh. ahol lakom én most is, és megyek hazafele, és mindenféleképpen arra fele megyek, ahol vagy az anyu, vagy az apu, uh-huh. vagy nem tudom, mi történt. Most azzal szórakoztam például néhány héttel ezelőtt, hogy megyek Pesten, hát ugye ide-oda betegekhez, meg az embernek dolga van, és azzal azt játszottam közlekedés közben, hogy ezen a helyen vajon milyen olyan történt, aminek így utólag is tudok örülni, és a város tele van olyan helyekkel, ahol örömök értek. Mm. És ez egy nagyon jó játék, amikor állsz a, nem tudom én, dugóba. Hiányoznak, de tudomásul vettem, hogy elmentek, szerintem jó helyen vannak és foglalkoznak velem. Érdekes módon szeretek kimenni a temetőbe, miközben pontosan tudom, hogy nem ott vannak.
1: Persze.
2: De jó esik.
1: De az emlékeinek ez a lényege.
2: Igen, és lemegyek az uszodába, van egy hely, ahol az apu mindig ült. És oda kapom a fejemet. Uh-huh. És jön le a Faragó utánam, Faragó Tamás, nem hiszem, hogy be kéne bárkinek is mutatni, és látom, hogy arra fele fordul. Mondom, keresed az aput? Azt mondja, miért? Látom, ahogy jössz, te is köszönsz neki. És akkor kitaláltam, hogy kinn a falon, kinn van az apu is, meg az anyu is a Komjádi uszoda fala. Bemegyek, megsimogatom mind a kettőt, bevonulászom, leúszom a magam adagját, kifele elköszönök. Van egy csomó megmaradt album. Nem azt mondom, hogy amit az elején mondtál, vagy itt a beszélgetés közben, hogy ha elvesztett fiatalon, azt hiszem, a szüleidet, akkor egész életedben árva vagy, és sírsz, hogy te árva vagy.
1: Így van.
2: Ha sokáig elkísérnek, mint ahogy engem elkísértek, mert ilyen szerencsém volt, akkor meg nem érted, hogy hol vannak. Hát mindig itt voltak. Hát nem mondom, hogy nem hiányoznak, de nem elviselhetetlen a hiány, ha ez...
1: Tudsz ezzel együtt élni.
2: Igen, ezt biztos meséltem már neked.
1: Meg hát talán az is benne van, nem? Hogy láttad a leélt életeket.
2: Láttam egyrészt, másrészt hogy mondjam neked? Teljes egész volt az ő élet.
1: Ezzel mondom a leélt
2: és
1: életet.
2: És azt láttad, mondta hogy... valaki, hogy túl sokat beszélek, vagy túl sokat, vagy sokat beszélek a szüleimről, és elkezdtem gondolkodni, hogy igen, hát az nem normális, hogy 72 éves leszek most már májusban, és még mindig anyuci meg apuci történeteit mondom, de a történetek jók. A történetek egy bizonyos időszakáról a magyar sportnak szólnak, ami egy érdekes időszaka számomra legalábbis az volt. Szerintem a mai élethez is van annyiban köze, hogy tanulság lehet, vagy érdekes történet lehet, vagy bármi, és azért emlegetem őket sokat, mert egyrészt jól esik emlegetni, uh-huh. másrészt valóban ezzel, és nagyon szépen fogalmaztad, életben tartom saját magamnak őket, mert hiszen élő valami,
1: fontos.
2: Amit beszélek.
1: Hogyne, nagyon fontos dolog szerintem, meg hát ezzel a magadat is pozícionálod, Tehát azért az embernek a valahova
2: tartozása. Tudod, van ez a bizonyos játék, hogy megszólal a hang föntről, hogy ki vagy te, és akkor az a válasz, hogy én vagyok a Székelyem és a Gyarmati Dezső lánya. Oké, de nem azt kérdez, hogy kinek a lánya vagy, de nem azt kérdeztem, hogy kinek a lánya vagy, azt kérdeztem, hogy ki vagy te. Hát akkor én vagyok a Hesz Máté, a édesanyja. Nem azt kérdeztem, hogy kinek azért, hogy tagozod be magad, vagy hogy determinál, ha ide jó a determináló. Talán jó.
1: Uh-huh. És akkor mondod, hogy én vagyok a Gyarmati Andrea?
2: Nem, mikor mi határoz meg? Néha a foglalkozásod, néha a viszonyulásaid, néha a családod, néha a lakhelyed.
1: Ezek a personáink.
2: Igen, igen, igen.
1: Szóval, hogy igen, ezek a különböző szerepeink, és közben, tehát ahogy...
2: Hogy is van a színház az egész, ez mom, színház az egész világ, és színészek bennem mind a férfiak és nők, és az is, a szerep, amit felveszel magadra, az is minősít. Tehát én mondjuk biztosan egészen nehezen játszanék el egy csendes, halkszabú, visszahúzódót. Nem?
1: Hát valószínűleg ez is helyzet adja, de azért én volt már olyan, amikor azt láttam, hogy csendes és visszahúzódó vagy. Tudod mikor? Amikor a könyveiden gondolkodtál. Tehát amikor a történeteket, ugye volt egy olyan könyved, amiben az apróságaim, én azt nagyon szerettem, amiben régi sztorik voltak, és amikor arra készültél, akkor ezt érzékeltem, de valószínűleg elmerültél, és annak talán még a borítója is olyan, hogy egy medence alján volt, tehát hogy elmerültél a történeteidbe. Azt én nagyon szeretem azt a könyvet.
2: Én is szeretem, amiket megírtam, most van egy nagy álmom, és a nagy álmokkal tudod, a nagy álmok, majd amikor itt az ideje, akkor beszélek neked róla, mert megírnék egy olyan könyvet, amiben ezt az egész érdekes családot így, mint család összerakom, de nem tudom, hogy képes vagyok-e rá, úgyhogy ez, tudod, az élet maga egy nagy kihívás, de azért nem árt, ha az ember olyan célokat, ugye ezt megtanultam a sportban, hogy vágyakozzál utána, tűzd ki a célt, találd meg az utat, és csináld meg. Ja, ebben nőttem fel.
1: Igen, igen, igen. Neked
2: és ez szerintem...
1: Mindig a sárga úton.
2: Mindig a sárga úton, igen. Ja. És időnként verd össze, hogy csinálja az izé? Hogy hívják a főszereplő lányt? Igen. Mindig össze kell koccantania a lábadat, és akkor valóra válnak az álmait, ha csak nem jön a nyugati boszorkány.
1: Nagymama szereped?
2: Hát a nagymama szerepem az...
1: Néha is el is kezdte nagymamással beszélni. Hát a nagymama szerepem.
2: Hát mert...
1: Az nagyon jó.
2: A nagymama szerepembe szeretnék. Azt szeretném, ha elkísérhetném a Rozit hosszasan, és elmondhatnék neki. Azért jól tudsz te kérdezni nagyon, mert ez az egész családról szóló valami, ez álmaim, vagy az én ábrányaimban úgy van, hogy én ezt a Rozinak raknám le. És ez úgy néz ki, hogy beszélgetek a Rozival, mert amilyen az élet, és amilyen a rohangászás, én sokkal kevesebb időt töltök a Rozival, mint amennyit szeretnék. És ezért hiányérzeteim vannak, tehát úgy gondolom.
1: Már abban is, hogy mit adsz még át neki, hogy át kell örökíteni történetet?
2: Nem kell átörökíteni.
1: Hát hiszen ő csak, figyelj, ezért hálás lesz. Ez nagyon fontos.
2: Én nem azt várom, hogy ő hálás legyen. Nekem jól esik erről beszélni.
1: Neki meg jó lesz majd bekötődni.
2: Ő neki, tehát az, hogy tudom, hogy honnan jövök. Ugye két fontos dolog van, hogy honnan jövünk és hova megyünk. És ha ezt a kettőt tudod, akkor nagyjából sinem vagy. Hogy ez egy látlelet arról az időről. És nyilván vannak olyan, először is a Rozinak nincs már emléképe az anyujékról. Rólam sem.
1: Kicsi volt, igen. Hát,
2: amikor anyu elment, hát van még egy-két kép, ahol a nagyon picire össze aszalódott anyu fogja a nagyon picikén, nem tudom, egy-két hetes hónapos korában Rozikát. Úgyhogy én mesélnék erről nagyon szívesen, és azt gondolom, hogy ez másoknak is. Olyan kedvesek az emberek, és én tudom, hogy sok minden volt nem jó az én életemben is, vagy volt az én életemben is néhány olyan dolog, ami nem volt nagyon jó. de összességében véve egy olyan fajta szeretetet érzek áramolni felém, ami engem megtart. És ennek az egyik, tudom, ne olvassál kommenteket, mindenki elolvas. Uh-huh. Hogy írjál, hogy jó nekünk, hogy olvashatjuk, hogy szeretjük a történeteidet, uh-huh. hogy nyilván ez egy réteg, tehát nem gondolom azt, hogy a gimnazisták az én meséimet olvassák, de akár az is.
1: Dehogy nem, persze. Akármi is lehet.
2: És hogyha valaki ettől kap kedvet orvosnak lenni, sportolónak lenni, már megérte.
1: Igen, egyébként, ha akarod, akkor szívesen visszajelzem neked, hogy egy barátnőm mondta egyszer, hogy ő tőled szedte azt a mondatot, hogy a gyerekkel minőségi időt tölteni, tehát hogy ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy a anyuka, apuka közben mennyit dolgozik, meg mennyit hódol a hobbiának, meg a ide megy, meg a oda megy, tehát nem arról szól feltétlenül az anyaság, vagy apaság, vagy szülőség, hogy 0-24-ben rendelkezésre állsz látszólag, hanem az, hogy minőségi időt töltesz, és akkor, amikor vele vagy, akkor megszűnik a világ, akkor nincs telefon, nincsenek ezek, nincsenek azok, és ez az én barátnőm, ő azt mondta, hogy neki ez marha felszabadító abba, hogy ő, amikor elmegy és csinálja a dolgát, mert a karrierje fontos, vagy tök mindegy, miért, akkor az is rendben van, viszont, amikor meg ott van, akkor tudja ezt az időt
2: nézd,
1: adni.
2: Két, nem vagyok, nem értek én ehhez, csak jó régóta csinálom, igen, hogy jól csináltam-e, vagy nem, azt nem lehet tudni. Minden esetre az biztos, hogy ha érdeklődéssel fordulsz a gyerek felé, bármelyik gyerek felé, azt a gyerek érzi. Azt a gyerek pontosan leveszi, hogy te valódi vagy, vagy valamit igyekszel álcázni.
1: Igen, a gyerekek ezt tudják.
2: És szerintem csak kicsi, de nem hülye.
1: Igen, ezt mondani.
2: Tehát pontosan, és ha azt mondod, hogy ne haragudj, csillagocskám, nem volt a múltkor igazam, attól nem leszel kevesebb. Tehát megpróbálunk, nem én, hanem egyáltalán a világ megpróbálja az embert mindenféle klisékbe beleszorítani. Hát ha valaki karriert akar csinálni, az menjen és csináljon karriert, ha valaki otthon akar menni 2 évig, és megengedheti magának, akkor maradjon otthon. De az, hogy a gyerekkel töltött idő, mondom, nekem szerencsém volt, mert én annyira imádtam a Mátéval együtt lenni, hogy időnként most is nagyon hiányzik, hogy nincs velem, ami teljesen abnormális. Hát van egy külön élete, egy külön család.
1: Meg már nem az a kisgyerek, igen.
2: Hát és messze nem erről van szó, de én a betegeimtől és a Mátétól, pontosabban fordított a sorrend, a Mátétól és a betegeimtől tanultam a legtöbbet. Persze, közben a szüleim is neveltek, meg az élet is nevelt, meg nem tudom én micsoda, de gyerekekkel lenni jó.
1: Ha most azt kérdezem, hogy ugye mondtad, hogy 72 éves leszel májusban, most azt kérdezem, hogy melyik az az életszakasz, amin a legtöbbet elmélkedsz, mert azt viszont tudom, hogy te folyamatosan elmélkedsz. Hát, hogyha a saját életedből meg kéne nevezni egy szakaszt, akkor melyik az? Nem az, amelyik a legboldogabb.
2: Nem. A legboldogabbat azt tudom, mert azzal nincs.
1: Hanem amin elmélkedsz. Hát,
2: ha ilyen nagyon nagy kérdőjel van, akkor legszívesebben azon elmélkednék még, hogy mi van még. Uh-huh. Mi az, amit még lehet, és miután...
1: Az lenne a következő kérdésem, hogy mi az, amit gondolsz, hogy előtted van még, amit még te akarsz, amit megtennél, amit terv, ami álom. De hogyha azon elmélkedsz, hogy mi lesz, akkor összeköthetjük.
2: Szóval azt hiszem, hogy akkor, amikor egy nagy család volt körülöttem, tehát a második házasságom idején sok gyerek,

0: hogy kívülről olyan az élete, ami erre én vágynék, azok vajon miben és hogyan tudnak többet, vagy mást, mint amit én csináltam. Ezen úgy el tudom tölteni, ezzel úgy el tudom tölteni az időmet, és hogy mi van még előttem? Segíteni. Adni, segíteni. Most ez mindegy, hogy írott szó, vagy bármilyen egyéb segítségnyújtás, tehát ha azt mondjuk, hogy mi volt teli találatos, akkor a pályaválasztásom biztos. Mert hát itt ugye alaptétel, hogy egyrészt segíteni, másrészt munkaköri leírás, hogy szeressem a gyerekeket, nem?
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: És pont jókor.
1: Pont jókor. Remélem,
0: én köszönöm,
1: jössz hogy még.
0: Jövök jókor. Bármikor, amikor hívsz, szívesen, és remélem, hogy tudtam valami olyat mondani, amit egy dolgot valaki magával tud vinni.
1: Én biztos vagyok benne, hogy jól érezték magukat a hallgatók, és köszönöm.
0: Köszönöm én sikert. Is.
1: Dr. Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes úszó, Európa-bajnok, világcsúcstartó úszó, gyerekorvos, író, olvasó volt a vendégem itt a Pontjókorban.
0: Nyilatkozó,
1: igen. Ami ezzel most véget ért, köszönöm szépen a figyelmeteket. Hétfőn 11-kor jövök friss adással, addig is vigyázzatok magatokra, szép napot mindenkinek, maradjatok itt a Rádiókafén, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod.

0: Rádiókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod!
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café Residencé szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Új főépítésze van az országnak, lesz balatoni első segély. Marad a meleg idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új országos főépítész nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemerei Samu látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemerei Samu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese. Hozzátéve, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
4: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, hogy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
3: Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasútársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utas kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasútársaság. Újra utazhatunk közvetlenül Budapestről Kanadába. Az Air Canada elindította első járatát Toronto és Budapest között. A légitársaság júniusban hetente 4-szer, majd augusztus közepéig hetente 5-ször, a lecsengő nyári időszakban pedig hetente 3-4 alkalommal köti össze a magyar és a kanadai nagyvárost. Ilyen a koronavírus kitörése óta nem volt. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula sok napsütéssel. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, még 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 19 fokig hűl a levegő. Holnap is a maihoz hasonló időre van kilátás, akár 32-33 fokot is mérhetünk. Kettől azonban megérkezik a csapadék, szerdán pedig már záporok, zivatarok, viharok is érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
5: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
6: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni. Emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg, sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a da Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
7: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt, szóval hogy nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
5: De jó. Igen, mert ugye a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismertetni ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós?
6: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, egy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőkkel, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik. És ez a tökéletes, kilátástalan magány az, ami végül is, hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de a nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog, tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
5: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
7: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernáció van lelkileg is. Amber-nek kell ő neki a nevét ejteni?
6: Franciaul Ambre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de Ambre.
7: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjává, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettőjük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a több ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak, tehát hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6 hét leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind-mind-mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük. Ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Idaló talán a...
5: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
7: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, igen. Ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál mint ami egyébként az előző témája is a Dacostának, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez így traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek, tehát hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig a olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
5: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
6: Ez egy elég fontos motívum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Dacosta közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldás, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virág, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, ha megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy, tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
5: Elmondod a címét?
6: Ez az ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebben az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva a címe, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
5: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk itt még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
6: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ba írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végül is aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Dacosta akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt, és ő azt mondta, hogy igen, ebben van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele, és ahogy az lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyan elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példa, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag a Dacosta története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak, van egy nagy éves összesítés az értékesítések, tehát ami könyv franciáknak, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén. Például a Musso nevű, Guillaume Musso, aki szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt, és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
5: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
6: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás dőfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt. És azzal hálálják meg, hogy megveszik.
7: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
6: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye? És megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom. Megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz. Mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik. Nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és a mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Dacosta nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat cizélik például.
7: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, folyamatosan az első 10-be, de hogy a Mannon virága is a 20.
6: És az igaz, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Mannon virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
7: Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából
6: nem, nem az
7: is.
6: A típusú irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
7: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy olvas olvasni, mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, ami neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tátra, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az leröpülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen Wattpadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
6: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, akik igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
7: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni, azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik igen, valószínűleg ezt meg fogják
6: látni. Szaladnak az események után, és próbálják beérni.
7: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
6: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens ilyen, nem tudom milyen ügyekbe, tehát...
7: Kellően unalmas.
6: Lehet, első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyből ott hagyta értelemszerűen.
7: Igen. Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
5: Borbély Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa Visszatérés című regényéről beszélgetünk, és csak néhány percre hagyjuk abba, rövidesen visszajövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
1: És van-e visszaút?
0: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom felé, gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó. Tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk. De hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak. Tehát, hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia. Érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dakosta.
1: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
2: Igen, ez elég természetes, és igen, amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, jó esetben ez így van.
0: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és az a napi egy kérdéssel jöhetsz. A Rosalie ez meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tími működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tím javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
1: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy ezért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
0: Igen, talán azt is így az erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején a legeslegaljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervezhet 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan

0: alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből, kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik a tehát, hogy azok mellett a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát ezt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátort programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
1: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
2: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
1: De a témát tudjuk?
2: Nők, több nő alak.
0: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Szerintem talán fél év alatt ír meg egy regényt.
2: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír, tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
0: Például is ilyen hosszú regényeket.
1: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
2: Másképp azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
1: Igen.
2: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa, ilyen. Így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzni, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
0: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez azt hiszem decembertől vannak ott májusig talán.
1: Igen, 6 hónap, igen.
0: Tehát ugye ez az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
2: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal, azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
1: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó. De hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
0: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, ez az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. Kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
2: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkahelyen, megoldható az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás, megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
0: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
2: Kezdjük a műszak.
1: Igen,
2: lement a műszak, meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
1: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben.

0: helyzetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több tonna dohányt foglalt le a NAV, új éghajlati portál jön, közeleg a mozgás éjszakája. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohány terméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 egyenruhás és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte a letartóztatásukat. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon elérhetők az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira. Mondta a rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
4: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
3: Nyárindító sportfesztivál lesz a pénteki mozgás éjszakáján. A Hősök terén és a Városligetben több mint 20 sportág várja a mozogni vágyókat. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt, Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula sok napsütéssel. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, még 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 19 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló időre van kilátás, akár 32-33 fokot is mérhetünk. Kettől azonban megérkezik a csapadék, szerdán pedig már záporok, zivatarok, viharok is érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kettes Számrendszer, Behumi Dórival, Veres Dórival. Üdvözlünk benneteket! A mai délutánon köszöntjük a stúdióban Balázs Elemért.
2: Szervusz! Köszöntelek titeket és a kedves hallgatókat is.
3: És hozzá kell most már tenni, nem tudom, hogy ehhez a kérdéshez hogy állsz, idősebb Balázs Elemért.
1: Mert tényleg,
3: hogy
1: most már ezt
3: kell mondani. El, hogyha beütöm a nevedet a Wikipédiába, akkor már a kisfiad jön ki először, és nem te.
2: Igen, amire ez nagyon büszke vagyok, és tök jó érzés. Ugye szokták mondani, hogy miért adja a szülő ugyanazt a nevet, mert hogy nem biztos, hogy a jó ötlet. Hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy a fiamat is Balázs Elemérnek hívják, mert fantasztikus dolgokat csinál. Ugye ő klasszikus zongorista, most végzett az akadémián, Kálmán tanár úrnál végzett, és hát egy fantasztikus tehetség, nem csak zongoristaként, hanem nagyon jó zeneszerző, és írtóan büszke vagyok rá. Tehát, hogy a diplomáján a Zeneakadémia nagy termében nagyon büszkén hallgattam őt, és ez így nagyon jó érzés, hogy ő is kijön most már, mint Balázs Elemér.
3: Erre vissza fogunk mindenképpen térni, majd a fiadról még fogunk biztosan beszélgetni, de én nagyon szeretném, hogyha téged mutatnánk be. Elsősorban is téged vennénk itt előre, hiszen pont a Dórival beszélgettünk, így mondtam neki, hogy hát én nem tudom, hogy tudja, vagy a hallgatók tudják-e, de gyakorlatilag, amikor készültem erre a műsorra, meg elhívtunk, akkor az jutott eszem, hogy te abszolút így az állócsillaga vagy a magyar jazz életnek, hát és nem csak a magyarnak, ugye ez egy komoly nemzetközi hírneved is van, de hogy amikor én elkezdtem a pályafutásomat így, az sem...
1: Tavaly
3: előtt. az sem most volt. Tehát itt tudom én így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, akkor te már a Balázs Elemér voltál. Hogy ez hogy te ezzel tisztában vagy egyébként? Most itt bólogat.
1: Az állócsillaggal.
3: Az állócsillagsággal tisztában vagy. Mert azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy mondjuk, ha csak magyar előadókat mondunk, akkor Babos Gyula idősebb, Szakcsillakatos Béla, Dés László, Pega Alader, de bárkit egyébként, akár még a könnyű zenei színába is felsorolhatunk, nem csak kifejezetten a jazz színába, vagy a külföldiek közül az Al Jarreau, a Pat Metheny, és itt a Joshua Redmantől kezdve rengeteg sztárt fel tudnánk sorolni, akikkel volt szerencséd játszani. Tehát itt ülsz szerényen, de hogy ennek tudatában vagy? Hogy te egy állócsillag vagy?
2: Nagyon megtisztelő, hogy ezt mondod, és nagyon szépen köszönöm. Én inkább úgy fejezném ki ezt a gondolatot, hogy egy nagyon boldog ember vagyok, hogy amit én szerettem, amiről álmodtam, ami az egész gyerekkoromat meghatározta, amikor megismerkedtem a jazzzel, akkor így szépen lassan kezdett bebizonyosodni az, hogy jó úton járok, és hogy érdemes volt csinálni, mert ezek a dolgok, amiket letettem így az asztalra, ezek mind azt bizonyították, hogy érdemes volt csinálni, és érdemes volt azokat az igazán nagy energiákat belefektetni, amiket egy zenésznek kell, ezt sokan nem tudják, de ez nem egy egyszerű dolog.
3: Erre majd most akkor részletesen ki fogunk térni erre is, hogy akár így tételesen felsoroljuk, hogy mi kell ahhoz, akár fizikailag is, és napi szinten, hogy az ember erre a szintre eljusson. De nézzünk akkor egy kicsit vissza a te múltadba, vagy onnan.
1: Mondjuk menjünk az 5 éves Ozdi kis Elemérhez, mert hogy én azt olvastam, hogy te állítólag még életedben nem láttál dobfelszerelést akkor, amikor a szüleid gyanakodni kezdtek, hogy az, hogy te mindenen csörömpölsz, és ráadásul rendes ritmusban, tehát jó ritmus érzékkel a lakásban, az sajnos mindenképpen ahhoz vezet, hogy téged el kell vinni egy dobtanárhoz, és ott láttál először dobfelszerelést, ami mögé beültél, és tudtad, hogy mit kell csinálni.
2: Ez pontosan így volt, igen. Tehát, hogy én 3 éves koromban jöttünk föl Budapestre, édesapám zenész volt, hát most már nem aktívan, de
3: Neki mi a hangszere?
2: Klarnétos volt, egy igazán folk zenével, cigány zenével foglalkozó zenész, de szintén egy nagyon nyitott zenész, aki bejárta az egész világot, és ugye hát nyilvánvaló volt, hogy Budapestre kell jönnie, az, hogy a zenei életbe ő is bekerüljön, és hogy próbálja ki magát, és aztán el is jött, és hál' Istennek nagyon hamar sikerült neki beilleszkedni, és hát nagyon hamar a legelitebb zenei körökben volt, és így akkor már a családját is el tudta hozni, és akkor én így 3 éves koromban jöttünk föl Budapestre, és igen, az volt a lényege, hogy bármi szólt, bármilyen zene, mindig mozgott a kezem, lábam, és azonnal mentem valamit ütni.
1: Tudod, most mi lenne? Most elvinni ennek egy ADHD klinikára. De akkoriban nem ez jutott az eszükbe
3: szülőknek. Hogy csapkod ez a gyerek, valami baja van.
1: Hanem, hogy vigyük el egy dobtanárhoz.
2: Hát az osztályban ki is néztek emiatt egyébként, aztán utána az általános iskolában. Nem, mert folytattam én ezt. Tehát, hogy sokszor ilyen zenei dolgok jártak a fejembe órákon, általános iskolában is járt a kezem, ugye ceruzával, meg minden, és hát sok intőt kaptam emiatt, úgyhogy...
1: Jaj, úgyhogy... milyen dolog ez, nem?
3: És milyen zenét hallgattatok otthon?
1: És mi járt a fejedben?
2: Hát 3 évesen, ami szólt a rádióba, bármi. Egyébként azt mondták, hogy az Omegának a Gyöngyhajú lány című szerzeménye volt a kedvencem. Azt így, ha meghallottam, akkor majd azonnal mentem is.
3: Pedig az nem is egy gyors dal. Tehát, hogy ez egy
2: lassú. Hát az volt a kedvencem.
1: Ezért dobolni kell benne.
2: És jó, akkor édesapám rengeteget járt külföldre, mint ahogy említettem, és akkor hozott, ő nagyon szerette a jazzt, meg a komoly zenét, tehát egy nagyon nyitott zenész volt mindig is, és hát egy fantasztikus hifi szerelést hozott Kuwaitból, soha nem felejtem el, és akkor berakott egy George Benson Bakelit lemezt, aminek az volt a címe, hogy Brazin, egy 1976-os lemez, és én igazság szerint akkor lettem tisztában, vagy legalábbis akkor dőlt el bennem, hogy én ezt a zenét szeretném csinálni, vagy hogy a jazz felé szeretnék menni konkrétan, mert hogy az így nagyon elragadott, hogy milyen jó szól, meg improvizáltak is benne, és ez egy kicsit különlegesebb a ritmusvilága is. És akkor ez volt az első ilyen sok hatás, hogy akkor én most jazz szeretek.
3: Érdekes, hogy akkor nem jutott eszedbe, hogy más hangszere, mondjuk a gitár, hogyha már a Benzont említett, tehát egyértelmű, hogy a dob volt a te hangszered, ez rögtön kiderül?
2: Én nagyon szerettem volna zongorázni, és nekem egyébként az végig kísérte az életemet, vagy végig kíséri, ha lehet így mondani, mert hogy én valahogy annak ellenére, hogy dobos vagyok, de soha nem a saját hangszerem érdekelt, vagy érdekel. Tehát olyan szinten, hogy elég hamar rájöttem, hogy én azok közé, a dobosok közé fogok tartozni, akik inkább a hangokat és a zenét figyelik, mint a ritmusokat. Tehát az csak egy közvetítés az én részemről. Tehát én mindig a hangokból inspirálódok, és tehát mindig az volt a lényeg, a dallam volt. Tehát sokkal, de több. Általában azt mondják, hogy ez egy ilyen 50-50 százaléknak kellene, hogy legyen. Nálam 70-30 volt.
1: Mert hogy mi az 50, hogy egy dobos mennyit
3: dallam és
1: érzékel, igen, vagy figyel a dallamból?
2: Mert valahogy, nem tudom, nekem ezek a ritmusok így ösztönösen jöttek ebből a gondolkozásból, ahogy én gondolkodtam.
3: Azt nem kellett megfejteni.
2: Nem kellett annyira megfejteni, így van, de sokkal inkább a dallam volt a központ mindig, és valahogy az inspirált. Attól jutott eszembe még több gondolat a dobon.
1: De jó lenne a te fejeddel hallgatni a zenét, hogy vajon te hogyan hallgatod másképp a zenét, mint mondjuk én. Vagy bárki más, aki mondjuk...
2: Ja, jó lenne, hogyha ilyet lehetne csinálni, hogy
1: tehát például valahogy... te sávokat hallasz, te külön hallasz ilyenkor
2: nem,
1: hangszereket?
2: Nem, én mindent egybe figyelek, tehát hogy egy olyan kép van előttem, ami tehát valahol így össz, tehát hogy minden hangszer ott van a
3: Látod a partitúrát magad elő?
2: Igen. És hogy azt hallom ki, hogyha valami nem jó. Uh-huh. Tehát, hogyha meg valami nagyon jó, és hogyha valami nagyon egységes, akkor jó egy zene.
1: És ez nem kell, hogy hamis legyen, gondolom, tehát nem feltétlen csak ez a nem jó, hanem...
2: Nem, hanem hogyha valaki esetleg, ugye a jazzben, mivel egy improvizatív műfaj, nagyon sokat számít az, hogy ki mennyire tud alázatosan a zenére koncentrálni, illetve a zenésztársakra. Mert hogy nagyon sokszor a jazzben sajnos előfordul az is, hogy öncélúvá válik, amit be kell vallani. Mivel ez improvizáció, és itt mindenki saját magát akarja megmutatni, ha lehet így mondani. És ettől nagyon sok esetben öncélúvá válik a dolog, és akkor az nem csak nekem kellemetlen,
3: hallgatónak
2: is. Igen, hogyha van egy ilyen a zenekarban, valahol a hallgatók is észreveszik.
1: Fú, tehát nekem volt nagyon nehéz, egy ilyen
2: ez
1: élményem.
2: Egy nagyon nehéz dolog, igen, és én nekem ez nagyon fontos volt mindig, hogy egységben halljam a zenét, vagy hogy próbáljam úgy csinálni, mert ez olyan, hogy mint hogyha így kiszállsz magadból, és akkor így lenézel, és akkor nézed a zenei képet.
3: Felülről
2: látod a zenei képet, és akkor mint ezeken a mai modern grafikákon, amikor már veszed fel a felvételt, és látod, hogy mi, hogy mozog, mikor játszol, meg énekelsz, a sávok ugye mozognak, uh-huh. Minden. Na most ugyanilyen ez a kép is, hogyha egy valamit kicsi már jobban kilóg, vagy nem úgy
1: nem simul
2: megy,
1: bele.
2: Nem egyenletesen uh-huh. Szépen megy, akkor az már ott valami nem stimmel. Tehát, uh-huh. Hogy nekem mindig ez egy nagyon fontos szempont volt.
3: És hát lett a családban mások izongorázik. Hiába akartál te zongorázni.
2: Ja, igen, hát az öcsém is.
3: Lett egy öcséd, Balázs
2: Józsi. Igen, a Balázs Józsi, aki egy fantasztikus zongorista, és én nagyon örülök neki, mivel 11 éve fiatalabb nálam, hogy a Józsi elérte azt, amit megérdemelt, és saját maga lett, és nem az én árnyékomban lett valaki, hanem egyéniség lett, és egy fantasztikus zenész lett, mert azért neki így elég nehéz volt, ugye, hogy 11 évvel idősebb vagyok, és hát én tehettem róla, hogy ő a jazzt választotta, mert hogy gyakorlatilag állandóan ugye zenét hallgattam otthon, és hát nagyon sokféle jazzt, és aztán ő ebbe így beleszületett, de nagyon szépen kiforrott a Józsi, és nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy művész lett.
1: És hát a Balázs Elemér Group tagja.
3: Hát és ugye az alkotótársa.
1: És alkotótársad, így van. De engem azért érdekel ez a kis gyerek megélés, mert hogy ugye azt elég későn tudja meg az ember magáról, mert nem mindig hiszi el, meg nem is tudom, lehet, hogy valakinek nem is mondják elégszer, hogy valamiben jó, pedig mindenki jó valamiben. Neked ez megvan, hogy te mikor realizáltad ezt magadban, hogy jaj, ez nekem ez megy, és ráadásul a külső jelzések is azt mutatják, hogy tényleg valamit elkaptam, valamit megtaláltam, ami
2: ez
1: az
2: egy
1: enyém.
2: Nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Én mindig nagyon maximális voltam, és nagyon sokszor megdicsértek, de nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem az igazi. És akkor mindig elkezdtem egy ilyen öntépázós önostorzásba való gyakorlásba belekezdeni, és akkor amikor úgy éreztem, hogy az fejlődik, vagy egy kicsit jobb, akkor már elhittem azt, hogyha valaki megdicsér, és esetleg valami igazság is van benne. Mert nagyon sokszor olyan dicséretek is vannak, mikor valljuk be őszintén felszínes. Tehát, hogy valaki azt mondja, jaj, de jó vagy, és nem biztos, hogy most ezt teljesen így gondolja, most ebben nem akarok
1: belemenni. Hát csak úgy beriaskodik, igen.
2: Vagy csak akkor tetszett neki, de igazság szerint nagyon sokszor nem hozzáértő dicséretek vannak. Uh-huh. Én azt szerettem, vagy mindig azok a kritikák építettek, amikor valami nem annyira volt jó, vagy valamikor azt mondták, hogy figyelj erre, figyelj oda egy kicsit jobban. Nem volt ilyen sok ez a kritika.
1: Egy kezemben meg tudom számolni.
2: Viszont én valahol így megpróbáltam magamnak ezt így mindig kialakítani, hogy de ez nem igaz, még ennél leszel jobb, és mit, és nem hiába volt három inhüvelygyulladásom, mert hogy
1: annyit gyakoroltam.
2: Hogy a gyakorlás, igen, azért ez nagyon fontos része volt az életemnek, legalábbis ott a fiatalom koromban egy időszaknak, mert én azt gondolom, hogy a zenében kell egy időszak, mikor a technikát magadévá teszed, és az nagyon hosszú ideig tart.
3: Neked ez milyen hosszan tartott? Hónapokra gondoljunk, vagy évekre gondoljunk?
2: Hát ez évek, ez mindenféleképpen egy 10 év. És a harmadik
3: mondjuk
2: év...
3: el a hallgatóknak, hogy 10 év, és mondjuk napi mennyi gyakorlás az?
2: Hát ez 5-6.
3: Óra.
2: Igen, 5-6 óra. De a harmadik inhüvelygyulladásnál azt mondta az orvos, ha ezt így folytatom tovább, akkor abba kell hagynom, mert egy akkora dudor volt a jobb kezemen, hogy már nem tudtam vele fogni, tehát hogy olyan szinten fájt.
1: Hány éves korodban volt ez ilyen korai? Igen.
2: Hát akkor már játszottam azért bőven, hát az ilyen 23-24 éves koromban volt a leg rosszabb állapotban a kezem.
3: Most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor ez az egészen speciális technika, amiről te híres vagy, és lehet tudni, ez a nagyon könnyed és seprűvel való finom, tényleg nagyon finom dobolás, ez lehet, hogy akkor ennek köszönhető, hogy kímélni is kellett valamennyire a kezedet egy idő után?
2: Szerintem inkább annak köszönhető, hogy nem kíméltem, mert hogy...
3: Tehát, hogy egy idő után muszáj volt egy ilyen technikát kialakítanod.
2: Igen, de igen, persze nyilvánvalóan. Hát nagyon hosszú folyamat az, amire az ember megtanul halkan játszani, az és tudja a dinamikákat kezelni.
3: Hát és nem,
2: kezelni.
3: Mondom a hallgatóknak, hogy ez egyáltalán nem gyakori, hogy a dobosok halkan játszanak, tehát az elemérés egészen különleges tényleg, mert az, hogy úgy szólaltatja meg a dobokat, mint nem is dob lenne, tehát mint hogyha nem is zajkeltésre találták volna ki, hanem tényleg, mint hogyha egy nagyon összetett instrument lenne. Ez nagyon finoman. Én ezt értem, de hogyha előtted van mondjuk egy improvizáló jazzdobos, akkor nem a finomság az első szó, ami eszedbe jut, hanem mondjuk akkor ott tényleg megmutatja magát, és csapkod.
2: Na, sokfajta stílusa van a jazzdobolásnak. Egyébként az biztos, vagy legalábbis én azt választottam, hogy a legkreatívabb része az a swinges és az ahhoz kötődő mostani divatos, mit tudom én, straight ahead, vagy a mainstream, vagy a bebop, vagy a straight date, ezek a nyolcados játékok, bocsánat, csak ezek ilyen szakmai kifejezések, tehát, hogy én a jazzen belül inkább ezt választottam. Én nagyon szívesen játszottam a fúziózenét is, és voltak felvételek, ahol ezt játszottam, de inkább a kreativitást választottam, mert ugye a ezekben a swingesebb, vagy az ilyen más ritmusú jazzben ott több esély van festeni. Igen. Tehát, hogy ezt úgy hívják, a jazzdobolást ahhoz hasonlítják, hogy mint hogyha egy festőművész festene, mert ilyen színeket kell festeni.
3: Igen, de hát ez egy kicsit ellentmondásban van azzal, vagy hát így nehéz összerakni azzal, hogy ugyanakkor meg a bázisát adja meg az egész zenének. Tehát, hogy az oké, hogy te ott mindenféle ilyen színeket felfestesz, és megcsillogtasz, de hogyha nincs ez a lüktetés, akkor hiába.
2: Ez igaz.
3: A csillivili színek. Csináljunk egy reklámot, és jöjjünk utána vissza.
1: Most nézem, hát igen. Balázs Elemérrel jövünk nem sokára a kettes számlát.
3: Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: halok, jaj.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladj.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Balázs Elemér a vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben. Jazzdobos, zeneszerző, többek között a Balázs Elemér Group tagja, vezetője, kitalálója, névadója. És hát a gyerekkorodról beszéltünk egy kicsit, illetve arról, hogy hogyan fedezted fel magadban a tehetséget, hogyan kezdted el meghallani a zenét, és azóta hogy szól a fejedben, de te ilyen rendhagyó módon, ha jól értem, vagy jól olvasom, vagy jól értettem, amit olvasok, kerültél be a zenei képzésbe, tehát kvázi csoda gyerekként átugorva bizonyos szinteket. Ezt hogy élted meg? Ez milyen, ez hogy lehetett egyetlen átlépni?
0: Sokkal nehezebb így bekerülni, hogy úgymond ilyen csoda gyerekként, mert nagyon sokat szenvedtem attól, hogy mindig bizonyítsak. Tehát, hogy nekem mindig duplán kellett bizonyítani. Azért, pontosan azért, mert tehetséges vagyok, és többet vártak el tőlem. És én meg, ahogy meséltem, hogy elég önostorozó voltam, tehát, hogy semmi nem volt jó. És így én nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy abba hagyom a zenét. Tehát, hogy az nagyon nehéz dolog, hogy örökké egy olyan szintet tartani, amikor az ember magával is meg van elégedve, és a szakma is elkezdi elismerni, vagy szeretni, és még plusz a közönség. Tehát ez egy nagyon nehéz összetett dolog. Én egyáltalán nem akartam a fiamat például zenésznek, ez úgy adódott.
7: Emiatt a maximalizmus
0: igen, miatt? Csak mondtam, hogy tanuljon hangszert. Aztán olyan tehetséges volt a hangszerén, hogy ez kiütközött, és hát akkor nem már
7: nem
0: lehetett, nem lehetett ellent mondani, igen. De hogy ez egy, nem egy egyszerű dolog. Én nem szeretem a középszerűséget, tehát nem szeretem azt, hogyha már ezt választottam, vagy hogyha ez lett az én hivatásom, akkor én ebbe középszerű legyek.
6: Tehát, másban is zavar? Más emberben?
0: Igen. De azért, mert ezek a dolgok másról szólnak, ezek a dolgok arról szólnak, hogy add ki magadból, ami benned van, teljes mértékben. Tehát a tehetség már ezt is megköveteli. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor ahhoz nem elég a tehetség, hanem kell hozzá egy iszonyú alázatos munka, egy iszonyú fegyelem és egy nagyon komoly rendszer. Az, hogy mindig próbáld meg azt, hogy soha ne állj meg egy szinten, hanem mindig fejlődj, mert mindig kell fejlődni. Tehát, és nyilvánvalóan az szerint, hogy az ember most 30 éves, 40 éves, én most 60 éves leszek jövőre, az Isten is megsegít, és azt gondolom, hogy még mindig van hová fejlődnöm, de most másképpen egy picit. Tehát, hogy a zene az mindig ilyen, hogy nagyon, de nagyon sokat kell vele foglalkozni, és akkor leszel igazán olyan, hogy amit te mondasz, vagy amit adsz magadból, az legyen hiteles. És ezen én nagyon sokat vívottam már akkor is, amikor elkezdődött a...
7: És voltak segítőid ebben? Tehát így a mestereidre gondolok, amikor elkezdtél...
0: Őszinte vagyok, nem. Ezt magamban vívtam meg. Ebben nem tudtak segíteni. Tehát, hogy
7: de ilyen kapaszkodókat se. Tehát ugye Kovács Gyula volt a mestered.
0: Hát a Gyula bácsi nagyon aranyos volt, de
6: igen, ezek belső harcok voltak. Aha.
0: Nem a Gyula bácsi, egy nagyon kedvesem és egy fantasztikus jazzdobos volt. Én nagyon tiszteltem, de ő azt mondta, hogy jaj, de jó dobol szelemérként, felhozol egy kávét nekem, és akkor felvittem neki a kávét, és tök jól elbeszélgettem vele arról, hogy a Fradi most épp nem rúgott költ.
7: Hát lehet, hogy nem látta, hogy már nem tud neked mit tanítani.
0: Hanem az a dolog, amit ő mutatott nekem, az tök jó volt, hasznos volt, nagyon sokat tanultam belőle, de ugye egyébként ez a tanár is egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy én szerintem a tanár az egy útmutatás. Tehát, hogy egy tanár...
6: Egy ízlés,
0: igen,
6: ízlés
0: tehát, hogy én ez vagyok, és azért tanítalak téged, hogy esetleg próbálj meg arra az útra menni, vagy próbálj meg eszerint haladni. Tehát, hogy ők akkor a Nesztor Iván, a Kovács Gyula, egy kicsit tanultam a Kőszeg Imrétől is, szegény, aki most hunyt el, Isten nyugosztalja nemrégiben, de tőle nem sokat, még a kezdeteknél tanultam tőle egy másfél évet. Az ő útjuk szerint próbáltak nekem mutatni dolgokat, de az embernek a saját útját kell megtalálni, és a saját utadon kell járni ahhoz, hogy igazán hiteles művész legyél, és hogy a mondani valód az ne legyen ilyen középszerű, és bocsánat, ne legyen kamu.
7: És aztán később akár most nem is effektív mesterekre gondolok, hanem mondjuk zenésztársakra, azért a kollégáktól, a zenésztársaktól is más. Lehet tanulni.
0: Az inspiráció, azért. És az nagyon nagy fejlődés. Mm. Nekem vannak kortársaim, akitől rengeteg, Olá Kálmán, a mai napi a legjobb barátom.
7: Ugye, akivel a Trio Midnight zenekart
0: csináltuk.
7: Csináltátok.
0: Meg a Trio Midnight nevű formáciát, ami nagyon hamar berobbant a magyar jazz életben.
7: Hát nagyon hamar berobbant, és most volt 35 éves?
0: Igen.
7: Egész elképesztő.
0: Igen, igen, igen. Most így visszagondolok tényleg, tehát hogy hihetetlen. Például az egy nagyon nagy fejlődés, amikor a kortársaddal tudsz elmérkedni, erről tudsz beszélgetni.

0: és valahol szépen lassan kezdtem ehhez hozzászokni, és megtanulni azt, hogy tudjak ezzel bánni, hogy ilyen tehetséges vagyok.
1: De amikor azt mondtad, 3 alkalommal volt, hogy elbizonytalanodtál abban, hogy ezt kellett csinálnod, akkor mi volt az eszedben, akkor mi mást fogok?
0: 3 alkalommal volt inhüvelygyulladásom. 1 alkalom volt.
1: Ja, egy alkalom volt.
2: A számokat ne keverjük össze.
1: Ne haragudj.
0: Egy alkalom volt, mikor nagyon... És ez akkor volt, amikor befejeztem a jazz tanszakot pontosan, konkrétan. Engem akkor már nagyon sokat vittek játszani, de ugye akkor még iskolás voltam, valahol bennem volt az, hogy járok egy intézménybe, az akkori Bartók Béla jazz tanszék. Akkor még ezt úgy hívták jazz konzervatórium tanszéke. És akkor... Hát én oda 5 évet jártam, mert ilyen kivételes tehetségként vettek föl 16 évesen, illetve 15 évesen, és nekem közbe kellett a gimnáziumot csinálni, tehát én estire jártam, érettségiztem.
1: Hát mit nevetek, vagy így felgyorsítva kellett neki mindent, már annyira jó volt, hogy nem a korosztályával haladt,
2: hanem... Felgyorsítva, hogy hirtelen abba is akartam hagyni.
1: Tulajdonképpen már lehet, hogy holnap már taníthatsz is,
0: nem,
1: mondták ott, gondolom.
0: Nem, gyakorlatilag a Gonda János igazgató úr tényleg ilyen kivételt tett, tehát nem sok ilyen volt, akit felvett így előkészítőbe, ugye, mert érettségi után lehetett oda menni.
2: És hát igen, közben... Konzinak hívták, de tulajdonképpen igen. Ez egy felsőoktatás
0: hát akkor volt. Hát nekünk az volt a legfelsőbb, tehát akkor az volt a ilyen. Tehát nekem a diplomám is megvan erről. És amikor befejeztem a tanulmányaimat, akkor úgy hirtelen úgy csend lett.
2: De hogy érted, hogy akkor nem hívtak
0: hát,
2: éppen?
0: De hívtak játszani, csak akkor nem találkoztam annyit a társaimmal, a zenésztársaimmal. Nem volt ott mindig reggeltől este, én ott lógtam a jazz tanszéken, a zenekari gyakorlatokon, állandóan a zene körül, és akkor hirtelen így kijöttem, és akkor na most mi van?
2: Kiüresedett a
0: igen, és a akkor úgy egy kicsit megijedtem, hogy most mi lesz. És nem voltam magammal még akkor mindig megelégedve. Tehát ez egy plusz volt. Tehát azt mondtam, hogy én még nem tudom, hogy most akkor hogy fejlődjek ebbe, én még jobban szeretnék játszani. Nem igaz, amit mondanak, nem vagyok én még olyan jó. Tehát, hogy így állandóan.
2: És akkor mi számoljunk, akkor voltál ilyen 20 éves körül, 21?
0: 21.
2: 21. És mi volt, ami tovább lendített ezen a
0: hát az,
2: ponton.
0: Hogy hál' Istennek jöttek a koncertek, még többen hívtak el, és akkor kezdtem hozzászokni ahhoz, hogy még többet gyakoroltam, tehát az intim szférámban, akkor már nem a jazz tanszakon lógtam, hanem otthon elkezdtem az én gyakorlásomat fejleszteni még jobban, és akkor még több energiát fektettem arra, és aztán még többen hívtak. És ez egyre jobban működött, aztán jött a Trio Midnight, elhívott a Vukán György állandó zenekarába, a Creative Art Trióba, és akkor ezek már mint olyan pontok voltak, amikor elkezdtem megnyugodni, és akkor úgy kezdett még jobban.
2: Akkor már nem akartál abba
0: hagyni. Igen, akkor már nem akartam
2: abba hagyni. Zolánkámán, ahol találkoztál
0: vissza? A jazz tanszéken.
2: De osztálytársak?
0: Nem, ő 3 évvel, ő akkor kezdett ott, mikor én utolsó éves voltam, ő akkor jött oda. És akkor még egy Olá Kálmán trió formációval mentünk a Tallinni Jazz Fesztiválra. A Jazz Konzi küldött ki minket, a Hás Viktor volt akkor a bőgős, Olá Kálmán, Hás Viktor és én, és akkor megnyertük azt a fesztivált, a versenyt megnyertük, és aztán hazajöttünk, és rá fél évre vagy egy évre alakult meg a Trio Midnight, akkor a Kálmán alakította meg
2: és
0: a Trio
2: Egri János lett a bőgős.
0: És ott Egri János bőgözik, igen.
1: Na most ugye mind a ketten mélyen a jazzben úsztok, de hogy azért ez mégiscsak egy ilyen szubkultúra a mai napig Magyarországon. Kevesen értik az igazán bonyolult jazzt, bár te azt mondod, hogy inkább a hogy mondják, melyik típusú, amit te játszol, ez a...
2: Hát én mainstream.
0: Hát én sok mindent kicsit játszok, már de értem, amiről a beszéltem, az a mainstream, ez a swingesebb, igen.
2: Hát amit
0: igen.
2: Jobban, egyébként a Trio Midnight is abszolút.
0: Abszolút, igen.
2: Na, szerencsére a minősége ellenére nagyon érthető volt.
1: Igen, és azzal szerintem sokan tudnak menni, de azok, akik viszont

0: nagyon szeretnék ezt megérteni, megtanulni, azoknak szerinted hol kell kezdeni? Tehát hogy épül ez fel, hogy az ember egy jazzértő...
1: A hallgatást?
0: Igen.
2: Tehát nem a játék. Balázs Jeremér Groupot. De ezt most nagyon komolyan mondom. Aha. Balázs Jeremér Group egy olyan zene...
0: Jók, szerinted ők jók?
2: Ami nem a jazznek a legkeményebb igen. stílusa, hanem egy hallgatható, finom, és ugyanakkor nagyon sokfajta dolog, tehát nagyon sokfajta zenei kultúrából való merítés van benne, népdaloktól kezdve.
1: Hát igen, és ne felejtsük, hogy ez vokális, tehát hogy a Balázs Jeremér Group
2: és ezt is
1: az énekes, fiú-lány énekes
2: igen,
1: van
2: amikor
1: benne.
2: Elképzeltem ezt a zenei képet, akkor ez is egy szempont volt, hogy próbáljuk meg egy picit ezt a őrültséget, ezt az állandó megfejtés sorozatot, amit a kritikusok is nagyon sokszor hozzátesznek a jazzhez. Hogy,
0: tehát ilyen elitista szintre emelik.
2: Igen, hogy próbáljuk meg egy kicsit egy olyan zenei képet, vagy egy olyan zenét csinálni, ami ahol esetleg akik nem hallottak jazzt, vagy nem értik a jazzt, azok is próbálják meg megszeretni. És rajtunk, a Balázs Jeremér Groupon.
0: Jól lehet tanulni.
2: Így most visszagondolva, és ezt, tehát, hogy konkrétan tudom, hogy rengetegen megszerették a jazzt, akik uh-huh. most már jazz koncertekre járnak. És ezt konkrétan tudom. Tehát, hogy ez egy olyan folyamat, ami
0: amiben ti nagyon jó segítők
2: igen,
0: vagytok.
2: Igen, igen, igen, mert hogy dallamos, de ugyanakkor
0: követhető,
2: igényes,
0: és az érzelmekkel is el tud vinni, mert hogy a nagyon komplikált jazz, most bocs, hogy ilyen szavakat használok, te biztos hallottál már mindent, azzal, amikor az ember nem érti, akkor van egy elkeseredettség ebben, és akkor nem is tudja az érzelmeit sem teljesen átadni a zenének, vagy a zenéből nem tudja az erre a klassz érzelmi hullámasútra a zenével nem tud felülni, viszont amikor benneteket hallgat például, akkor ez meg tud történni. És akkor szerinted ez van, hogy akkor utána tovább tudsz lépni, és elkezd a füled ráállni arra, hogy mik azok, amiket egy
2: így
0: komplikáltabb
2: van.
0: Zenében
2: abszolút,
0: is értened kell.
2: Abszolút, pontosan így van, mert nem ijednek meg attól, hogy mi az, hogy jazz. Tehát, aha. hogy nagyon sokan megijednek attól, hogy úristen, a jazz az egy ilyen össze-vissza, ízén megfogom a fejem, mert olyan, meg ott a művészkednek, meg össze-vissza kalimpálnak, mint tudom, nagyon sokatnak ez
0: igen.
2: a jazz.
0: Igen.
2: És nem
1: mert
2: ez a jazz.
1: De van ilyen jazz is.
2: Igen.
1: Ez a reggeltől estig improvizás, tudod? Tehát, hogy de a jó jazz az attól jó, hogy az keretek közé van szorítva.
2: Pontosan erről van szó. Egyébként, hogyha már erről beszélünk, a free zene ilyen, amiről beszéltünk, de én most nemrég csináltam direkt azért egy free lemezt, hogy bebizonyítsam azt, hogy azt is lehet úgy játszani, hogy nem ilyen öncélúan, és nem ilyen, hanem azt is pontosan egyébként, ez egy nagyon jó kifejezés, amit mondta, hogy keretek közé vonni azt a szabadságot.
0: Keretek között improvizálni.
2: Igen, mert hogy az nagyon fontos, mert persze. attól nem lesz öncélú, szerintem.
0: Igen. Egyébként én arra kíváncsi lennék, hogy a zenész hogy van a színpadon akkor, amikor kinyílik valami az improvizációnak köszönhetően, tehát van egy olyan állapot, amire
2: persze.
0: nem is biztos, hogy emlékszel?
2: Hát nem, arra emlékszel.
0: Tehát mindenre emlékszel?
2: Persze, hogyha aha. valami nagyon jó, akkor arra emlékszel.
1: Önkívületben van.
0: Igen, tehát hogy mondjuk már igazából nem is az agyad visz, hanem valami más.
2: Nem, az önkívület van, de az pontosan olyan pillanat, amire mindig is emlékezni fogsz, tehát nekem is vannak top koncertjeim, amikre a mai napig úgy emlékszem, hogy az életem legmeghatározóbb koncertjei voltam.
0: És ilyenkor mi történik? Mitől lesz valami top?
2: Hát ilyenkor olyan boldog vagy, hogy ezt nem tudod elmondani, és ilyenkor tényleg olyan érzésed van, hogy na most megérte ez
0: na, de
2: a
0: nem
2: három
0: erre,
2: mindig
0: nem ezt kérdezem, hanem
1: az
0: hogy
1: adódnak össze a zenészek energiája.
0: Nem, hanem hogy te össze. Tudatosan is el tudod érni ezt, tehát hogy mondjuk direkt is lehetsz egy top
2: most,
0: koncerten.
2: Most értettem meg a kérdést, igen. Tehát az van, hogy én mindig próbálok eljutni ide. Tehát nekem ez a célja. Uh-huh. Most az, hogy ez nem sikerül, mindig, ez többfajta dolog. Ugye, amikor az van, hogy 3, 4, 5, 6 zenész összejön, ez már egy kamarazenélés. És ez nem csak rajtam függ, hanem pont, tehát hogy ez azért egy nagy dolog, de erről beszéltem, hogy a jazzben az egy nagyon, de nagyon, hogy mondjam, nehéz és meredek dolog, hogy mivel improvizáció, és mondjuk hárman vagy négyen vagytok ebben, akkor az nagyon sokban függ már a másiktól is. Tehát, hogy milyen ötleteket ad, mi az inspiráció, mennyire. És van, mikor ez annyira együtt, tehát mikor mondjuk most vegyünk egy alaptrió felállást. Ha mind a hárman elkapjátok azt a fonalat, és mind a hárman belementek abba a hatalmas, hogy mondjam, flow-ba, uh-huh. ami van, akkor sikerülhet uh-huh. egy ilyen. Ez uh-huh. nagyon ritka dolog, de akkor sikerülhet egy ilyen. Tehát, hogy ehhez kell nem csak az én hozzáállásom, hanem mindenkiből ez a maximális energikus és nagyon koncentrálós, odafigyelős dolog. Ez így előjöhet. És akkor az olyan, hogy a világ legboldogabb embere vagy.
1: És mi van akkor, hogyha ezt mondjuk rögzíteni kell? Mert ugye feltételezzük, hogy egy hanghordozóra, most ez mindegy, hogy most fizikai, vagy most már csak online, vagy virtuális, a legjobbat akarja feltenni az ember, hogy de akkor ezt valahogy ilyen stúdió keretek között elő kell idézni valahogy ezt az állapotot.
2: Igen, nagyon jól mondod, az más, teljesen más, mert egy live koncert közönséggel, hangulattal azért ez teljesen másfajta vibe-okat okoz, igen, de én valahol ezt kizártam, és hál' Istennek a stúdióban is tudom azt a szintet képviselni, hogy ne legyen olyan görcsös, ne legyen olyan merev, hanem próbálom ott is magam teljesen elrepíteni. Nem egyszerű, de hál' Istennek elég hamar ki tudtam ezt zárni. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, mert nehéz. Már nagyon sokan ilyen stúdió fóviával rendelkeznek, és a játékuknak az 50%-át lerontja, vagy nem
1: akkor
2: tudom.
1: Akkor te egy ilyen vanték elemér vagy? Látszett, hogy elsőre tudod.
2: Én nagyon szeretem a vantékeket, és általában egyébként a vantékek a
0: legjobb. Tehát, hogy első rögzítésre
2: igen. Hát én nagyon szeretem. Én megszoktam valahogy, hát majdnem 130 CD-n vagyok. Azért az nem semmi.
1: Egész elképesztő szám.
2: 130 CD-n vagyok, úgyhogy megszoktam.
1: Innen fogjuk folytatni Balázs Elemér dobossal a kettes számrendszert, mindenképpen maradjatok velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műsorában. műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Közel 200 körözött embert fogtak el Budapesten. Párbeszéd indulhat a turizmus fellendítésére. Marad a nyárias meleg idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Két hét alatt több mint 180 embert fogtak el Budapesten. Célkörözési akciót tartott a BRFK. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságokkal együtt mintegy 1600 ügyet vizsgáltak át. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogta. Szakmai párbeszédet kezdeményez a turizmus fellendítése érdekében a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. Az érdekképviselet egyebek mellett azt szeretné, ha kibővítenék a turizmus fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményeket, bevezetnék az 5%-os egységes áfát a turizmusban, valamint átalakítanák az egyszerűsített foglalkozásra vonatkozó szabályokat. A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta a rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
8: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oldalban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
7: Közeleg a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozója. 6 napon át 31 előadás várja a közönséget szombattól. A két évente megrendezett seregszemlére ezúttal 27 fellépő társulat érkezik Kecskemétre. Hazai és határon túli bábszínházak mutatkoznak majd be. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula sok napsütéssel. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, még 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 19 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló időre van kilátás, akár 32-33 fokot is mérhetünk. Kettől azonban megérkezik a csapadék, szerdán pedig már záporok, zivatarok, viharok is érkezhetnek.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a beszélgetés Balázs Elemér dobossal, és köszönjük, hogy itt vagy velünk még a második órában is, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk vagytok. Volt egy olyan jó kérdés a Dóri, de azt mondtad, hogy te azt nem akarod feltenni, de szerintem
2: ja,
1: ez egy
2: semmi,
1: jó
2: nem
1: kérdés.
2: Szégyellem, csak hogy már ezen lehet, hogy túl vagyunk ezen a jazz értés, hogy ki érti, ki nem érti, hogy kell ehhez eljutni, és csak azért jutott eszembe, hogy vajon, amikor külföldön utaztok, akkor ugye nektek hihetetlen rajongótáborotok van mindenfelé, mindenféle formációddal, minden jazz fesztiválokat is nyertél, többet is, mindenféle formációkkal, és az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan táj a világnak, ahol valahogy jobban értik ezt a zenét, vagy hát biztos, népszerűbb.
3: Hogy én azt gondolom, hogy most elsősorban Európáról beszélek. Nem feltétlenül, megmondom miért, mert ez ugye, tehát gyakorlatilag mindenütt rétegzene, ezt valljuk be őszintén. És Magyarországon, aki szereti a jazzt, azok ugyanúgy értik, vagy tehát ugyanúgy szeretik. Talán annyi, hogy picit felszabadultabbak az emberek. De ez nyugaton általában, amikor én először kimentem, akkor ez volt az első érzésem.
2: 80-as évek, nem?
3: Igen. Hogy ilyen teljesen más az emberek érzésvilága, ilyen felszabadultabb. És most már így sokat utazva azt is tudom, hogy miért. Mert hamarabb bejutott az emberekhez, tehát Európában sokkal, de sokkal hamarabb befogadták, az Amerikából jött, ugye ez a kultúra, ez Amerikából jött, ez a zenei kultúra, ez a része a kultúrának, és hát nyilvánvalóan sokkal, de sokkal hamarabb befogadták nyugaton ezt a zenét, és több jazzklub lett, több koncert, és rengeteg amerikai játszott Európában, tehát nagyon sok amerikai eljött Európában, és így sokkal hamarabb bejutott ezekhez az emberekhez a jazz, és így jobban megismerték, és valahogy a generációknak a sorrendjében már benne volt a jazz, tehát nyilvánvalóan.
2: Átöröklődött.
3: Igen, valahogy így, mert hogy Magyarországon is így van ez, tehát hogy azért azt látom, hogy nagyon sok olyan ember, aki nagyon szereti a jazzt, az esetleg, hogyha már így mondjuk a középkorban van, akkor elhozza a gyerekét, vagy esetleg az unokáját, és akkor ez így megy, mert hogy ez így alakul ki, szerintem ez mindenütt így van a világon. Egyébként nagy fejlődést látok Magyarországon ilyen téren. Azért itt most már egyre több fesztivál lett,
2: jazzklubok is elég népszerűek.
3: Jazzklubok is. Sajnos szűnnek is meg fesztiválok, de hát...
1: Meg jazzklubok is.
3: Igen, meg jazzklubok is. De ez kint is így van egyébként, tehát hogy ezt látom. Amerika az egy teljesen más dolog, de egyébként ott is rétegzene a jazz, de hogy azért ott tényleg a kultúrájuk, tehát hogy ezt ők találták ki ezt a zenét, és ott nyilvánvalóan...
1: Hát és népzenéjük egyébként, tehát hogy annyira benne
3: persze,
1: van a...
3: Persze,
1: benne
3: persze,
1: van
3: persze.
1: A minden
3: persze.
1: Napjaikban.
3: Hát az afroamerikaiaknál ez egy népzene, lehet így mondani tényleg, és hát nyilvánvalóan más. Én nagyon sokat játszottam New Yorkban, sokat játszottam így Amerikában is, és hát hál' Istennek a legjobb jazzklubokban, ami azért
1: felidézed
3: nem semmi.
1: Az első
3: alkalom? Hát az első alkalom az a Puppets-ben játszottam, a Puppets nevű jazzklubban, ami Brooklynban van, és nekem van egy nagyon kedves barátom, aki még a kezdeteknél együtt játszottam a Test nevű jazz formációban. Őt úgy hívják, hogy Győrikus Norbert, de most már Marius Norbert lett, mert hogy nagyon nehéz volt kimondani, hogy Győrikus Norbert. Ő elment az országba. A jazz tanszakos volt, ő is járt a jazz tanszékre, és aztán végül New Yorkba kötött ki. És akkor...
1: Mi a hangszeres?
3: Bassgitáros, és egy nagyon jó bőgős is, és aztán tartottuk a kapcsolatot, és akkor ő hívott meg először New Yorkba játszani a Puppets Klubba, ott szervezett meg egy ilyen turnét, egy amerikai szaxofonossal és az öcsémmel, a Józsival. Ez volt az első, hogy ott játszottam. Az nem az első volt, hogy Amerikában voltam, mert a Szakcsi Lakatos Bérával voltam először New Yorkban, de az csak ilyen
1: látogatás
3: volt, és és ott ájúldoztam a jobbnál jobb koncerteken, fesztiválokon, és hát ez egy nagy érzés volt, hogy egyszer csak én játszom New Yorkban, és az egy jó kis klub, a Puppet. Nagyon furcsa érzés volt, hogy így magyarként én játszom ott, és
1: jönnek
3: a turisták.
1: Szorongás?
3: Nem, hanem tök jó érzés volt, hogy magyarként ott, és most jönnek a turisták, és itt voltunk New Yorkban, és
2: lássunk egy igazi hallgatót.
3: Aztán nyilvánvalóan aztán a Tim Reese, akivel nagyon jó barátságba kerültem, fantasztikus amerikai szaxofonos, a Rolling Stones szaxofonosa egyébként, és ővel nagyon sokat koncerteztünk Amerikában, ő elvitt a legnagyobb helyekre minket, ami hát álmomba se gondoltam volna, hogy én a Blue Note-ba fogok játszani, vagy hogy a Jazz Standard-be fogok játszani, vagy hogy Bostonban a Regátában, az, hogy 10 000 ember előtt a Detroit Jazz Festivalon, az Esperanza Spalding után, vagy hogy a Deerheadingben, ahol a Keith Jarrett kezdte a pályafutását, és a John Coltrane minden vasárnap jam session csinált, meg a Bill Evans, tehát, hogy ilyen klubokba játszottam, és elképesztő érzés.
2: Azt akartam megkérdezni, hogy egyébként szerinted van valami jellegzetes magyar íz is, amit bele lehet vinni mondjuk a jazzbe? Vagy szóval vannak ilyen tájegységenkénti különbségek szerinted?
3: Hát,
2: vagy országok,
3: ezt,
2: vagy iskolák?
3: Én ezt nem mondanám így. Aha. Én ezt nem mondanám így, mert a jazz az egy nagyon
2: szabályos dolog.
3: A jazz az egy nagyon nemzetközi dolog, és a jazznek vannak törvényei. Inkább úgy mondanám, hogy kialakult egy olyan jazz is, ahol mondjuk a magyar népzenével összekeverve egy pici magyaros ízt is lehetett adni a jazznek. A Dress Misi volt ennek az első ilyen hát követője, úttörője, igen. Én inkább azt mondanám, ilyen magyaros, de az, hogy ahogy te játszol, az nem magyaros, hanem
2: Balázsos.
3: Hanem kell játszani a jazz. Tehát, hogy ha most én játszom a legnagyobb amerikaival, vagy játszom egy afrikaival, vagy játszom egy spanyollal, de akkor is a jazz nyelvét kell, hogy beszéljük, és a jazz nyelve az a bebop, a swing, ami az amerikai hát nyelvezet, ha lehet így mondani, és hogyha azt tudod, akkor azon belül bármi kialakulhat. Akkor már bármi kialakulhat, de az mindig a zene lényege, hogy milyen jellegű zenét játszol.
2: Azt hittem, ez olyan, tudod, mint hogy beszélünk angolul, de mindenkinek van egy akcentusa attól függően, hogy honnan jön. Hát az indiai másképp beszél angolul, mint egy spanyol, vagy egy magyar. Igen. Én ezt nagyon szeretem egyébként, és nem is törekszem soha arra, hogy tökéletes kiejtés legyen, mert hogy ettől izgalmas.
1: A jazzben van-e tájszólás?
2: Hát erre gondoltam konkrétan, de ezek szerint nincs.
3: Hát úgy van, hogyha például egyre több merítés van a jazzben, tehát például most én hallottam egy indiai zenekart, akik amerikaiakkal együtt játszottak ilyen nagyon érdekes fúziós zenét, ahol az indiai népzene és a jazz lüktetése így összekeveredett. De csak azért. De hogyha most mi beülünk egy jam sessionre, és mondjuk azt kérik tőlünk Dóra, hogy mondjuk játsszuk el az Autumn Leaves-t, a hulló faleveleket, akkor azt úgy fogjuk eljátszani, ahogy el kell játszani, vagy, vagy hát legalábbis ahogy Amerikában elhangzott ez a dolog, vagy ahogy úgy, úgy
1: hát
3: nagyjából.
1: Hát azzal a stílusjegyekkel és azzal az ízzel, igen. Hát legalábbis törekszünk rá.
3: Hát erre törekszünk, de, de...
2: És az idők se változtattak ezen? Tehát mondjuk, amikor egy klasszikus darabot valaki megnéz a Zeneakadémián, akkor azt, azt nagyjából úgy gondolom, vagy sejthető, hogy, hogy úgy jár most, mint 100 évvel ezelőtt játszották, hiszen a Kottában egyetlen a zenében, ahogy mondod, szóval törvényszerűségek vannak, és ahhoz és én mindig eltűnődöm azon, hogy például egy, egy Rómeó és Júliát hányféleképpen láttam már színházban, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni Bachal, vagy nem tudom,
3: de
2: akár...
3: Dehogy nem lehet megcsinálni, abszolút.
2: Meg lehet?
3: De persze, hát ne viccelj, hogyha belegondolsz abban, hogy a legnagyobb zsenik, mondjuk a Sziatoszláv Richter, vagy a Glenn Gould, aki az egyik legnagyobb Bach specialista, vagy a Horowitz, vagy a Márta Argerics, hogy mennyire másképp játsszák
2: de
3: a
2: miben?
3: Bachot.
2: De miben? Tehát én is észreveszem?
3: Hát persze, a felfogás, tehát hogy teljesen uh-huh. más. A Glenn Gould egy kicsit ilyen kötött tempójú, picit gépiesebb. A Richter ott már benne van ez a jó orosz érzés, ahogy ő zongorázik, ez az orosz, ez az orosz
2: lélek.
3: Lélek, ez az orosz vonal, és akkor még sorolhatnám, tehát hogy nem, tehát itt is nagyon nagy különbség, csak azért tudom ennyire, mert hogy a fiam
2: nyilván tudod,
3: klasszikus.
2: És akkor a jazz?
3: Tehát egyébként is nagyon nagy kötődésem volt mindig, ez nálam egy nagyon fontos dolog, hogy gyerekkorom óta a klasszikus zenéhez valami iszonyúan imádtam és rajongtam érte, és én jártam is klasszikus zongora talán, ez még a jazz tanszék ideje alatt, és nagyon bánt a szegény talárnő, hogy én abba hagytam, mert hogy mondta, hogy nagyon jó lettem volna, csak egyszerűen annyira nem volt energiám, mert már akkor nagyon sok koncertet játszottam, és a jazz elvitt teljesen, de hogy nekem ez valahogy mindig nagyon fontos volt, és én nagyon imádtam a klasszikus zenét, és hát imádom is. És most, hogy így a gyerekem ezt a vonalat képviseli, ezt így érzem, hogy egy hihetetlen nehéz dolog. Egyébként nagyon nehéz dolog, mert ott tényleg abszolút egy kötött dolog van, de hogyha az egyéniségedet és a gondolataidat, meg a szívedet, a lelkedet játszott ki, akkor más lesz.
2: Igen, azért ezek kötött. Szóval értem, amit mondasz, de ahogy a színházi analógiát hoztam, olyan nincsen, érted, hogy Farmer Ringbe játszunk Rómeót, vagy illetve hát ott van, de hogy ennyire nem tudtok elvonatkoztatni, vagy kortársra tenni egy régi művet.
1: Más módon tud az ember elvonatkoztatni.
3: Igen.
1: Más
3: igen,
1: eszközei vannak egy igen. klasszikus zenésznek arra, hogy elvonatkoztasson. Igen.
2: Te egyébként volna olyan műfaj, amiben nem játszottál? Te például heavy metal doboltál valaha?
3: Nem vonz.
1: De az sem vonzott például, hogy klasszikus zenészként legyél ütős? Hogy mondjuk benne is egy Wagner operát végigjátszál, és mondjuk
3: volna.
1: Ilyen 40 percenként üssél hármat.
2: Igen,
1: de egy árokban.
2: Nem.
3: Az nem.
1: Vagy elmulasztani.
2: Kicsit hosszabb a kávészünet, és már el is.
3: Az a része nem.
1: De az, hogy részese legyél egy...
3: Az már inkább, de nem engem a zongora. Engem a zongora vonzott mindig nagyon egyszerűen lenyűgöz az, hogy minden ott van, tehát
1: hát
3: a basszus.
1: Te az a szülő vagy, akinek sikerült, hogy a gyerekkori álmát és az egész vágyát, amire egész életében vágyott, a gyereke megvalósítja. Gratulálok.
3: Tényleg elképesztő csoda, mert nem így akartam. Tehát, hogy én nekem az,
1: ez
3: hogy a fiam...
1: Ez egy komoly manifestáció volt a részedről, hogy sikerült.
3: Az, hogy a fiam zongorázzon, az csak azért volt, hogy
1: hát valami hangszert adjál.
3: Igen, hogy legyen a zenéhez közel, mert azért az egy jó dolog, hogy te valaki zenét
1: pont
3: tanul.
1: Azt adtátok a kezébe. Egyébként nem elképzelhető, hogy akinek ilyen nagy tehetsége van valami, ez akkor lehet, hogyha mást adsz a kezébe, abba is ilyen tehetséges.
3: Nagyon jó dobolt az elemér, nagyon jó dobolt.
2: Csak azt mondtad, majdnem, hogy nehogy már fejemben nőjön,
3: majdnem
2: nem?
3: Majdnem annyi volt, mint amikor én kezdtem ilyen 3-4 évesen, oda jött a kis gumibugyiban, és akkor ott félmeztelenül szegény, úgy imádtam, nyár volt, és ilyen nagyon érzékeny bőre volt, és mindig bepirosodott neki, mert mindenki ölelgette, ugye, hát az összes zenész jött fel, Dés, Laci, Vukán, ott próbáltunk, és még elemérke, és akkor így megfogták.
2: Pusztíták, fogták.
3: Tiszta piros volt a bőre, és akkor oda jut a dobhoz, és megfogta a verőt, és ő is, tehát na úristen, mondom, nem áll le, és akkor így, tehát hogy aztán nem, aztán mondom, jó, akkor 6 évesen akkor legyen zongora, mert hogy abban ott a basszus, harmónia, és akkor egy kicsit a zenéhez legyen köze, aztán majd lesz, ami akar, majd úgy is meglátjuk. És nagyon sokáig, 10 éves koráig, nem is, kis versenyekre indult, meg elment, meg nagyon szépen zongorázott, de valahogy úgy nem vettük észre a feleségem.
2: Nem volt olyan kiugró.
3: Egyszer feljött a szakcsillakatos Robi. Próbáltunk. És mondta, hogy Elemérke, nem zongorázol nekem valamit? És akkor mondta az Elemérke, hogy de, akkor játszok valamit. És akkor eljátszott valami kis darabot, amit akkor tanult, és aztán ilyen nagyon nagy csend lett. Ott a Robin láttam, hogy így elkomolyodott, és akkor így mutogatott nekem, és nem tudom, mondom, most akkor ez ennyire rossz, vagy most mi van,
4: nem
3: hogy itt,
4: gondolt,
3: hogy itt van, valami gáz van, vagy mi? És akkor mondja nekem, hogy azt mondja, húha, azt mondja, itt nagyon komoly dolgok lesznek. Mondom, mi van, Robi? És mondja, hogy azt mondja, hát teljesen kirázott azt mondja, itt a bőröm ilyen egyszerűen, azt mondja, érzem, hogy itt ez a gyerek, ez akkora szíve van, és ez egy olyan zenész lesz, hogy ez mondta, az egyik
2: egy
3: legnagyobb zenész lesz.
2: És
3: az Elemér, ahogy befejezte, ott játszott, volt ilyen játék, hogy játszott, és erre felfigyelt. És soha nem felejtem el a szemét, meghallotta, és így mosolygott, jól esett neki, és most ezt nagyon komolyan mondom, tehát most nem pontosan, mit tudom én, egy hét vagy két hét múlva, de utána egy olyan párfordulat, tehát hogy elkezdett nagyon komolyan gyakorolni, elkezdett a zenével foglalkozni, de úgy foglalkozni a zenével, hogy 12 évesen beült a Wagner maratonra a feleségemmel, és gyakorlatilag majdnem, hogy végighallgatta a Wagner maratont, ami nem kis teljesítmény, mert hogy ennyire megszerette a zenét.
2: És elkötelezett lett.
3: Elkötelezett, elkezdett a zeneszerzőkkel hihetetlen sok zeneszerzőt hallgatni, foglalkozni vele, írt kis darabokat, már akkor elkezdett.
2: És 15 évesen a lemezetekre is felkerült
3: így
2: néhány
3: van, pontosan
2: kis
3: írt
2: nekünk zenéje.
3: Oda zeneszerzőként ilyen intro bevezetőket, de ami elképesztő volt, és amin elájultam, hogy ekkora párfordulat történt. És
2: csak
3: így.
2: Egy szakcsillakatos kell hozzá, és
3: hát
2: egy dicséret.
3: Igen, ez óriási volt, ezt a Robin
4: de
3: mondja.
4: De ez biztos, hogy így van, hogy valamit kinyitott benne. De ez egészen biztos.
3: 1000%.
4: Mert az ott volt benne végig. De milyen érdekes, hogy a feleségeddel meg akkor nem voltatok objektív, de most nem abból az értelemben, hogy túlnéztétek a gyereket, érted, hogy na, ez a kisgyerek aztán minden, ez a világsztár lesz, hanem lehet, hogy visszafele voltatok objektív, érted? Nem helyeztétek olyan magas piedesztára.
3: Nem ajnároztuk ilyen kis versenyeket, tehát pedig szépen zongorázott, meg rendben volt minden. Én őszinte vagyok, nem tudom én miért nem vettem észre, de most komolyan elkezdtem gondolkodni.
2: Mi apukája volt elsősorban.
4: Hogy én emlékszem, az én gyerekem, aki soha nem lesz zenész, és ezt mindig is tudtuk, hogy nem lesz zenész, de ő is ilyen pici versenyeken indult, és ő akkor teljesített jól, amikor minél többen ültek a terembe. Tehát, hogy őt meg az inspirálta, nem az, tehát, hogy pont fordítva működött, mint a többi gyerek, hogy nem attól tojt be, hogy őt nézik, hanem ő akkor tudott rendesen teljesíteni,
3: óriási.
4: Ha tele volt a terem.
3: Na,
4: ha csak egy osztályba
3: jó.
4: Kellett csellóznia, az nem érdekelte. Mondom, ez nem ugyanaz a szín, mert ő nem készült zenésznek, de hogy mi az a trigger, érted, ami kinyit egy gyerekbe,
3: tényleg
4: vagy elindítja.
3: Tényleg elképesztő, igen. Tehát, hogy igen, nem foglalkoztunk vele talán annyira még, hogy most akkor ennek itt az ideje, hogy most akkor az LMBK-ből tényleg lehet egy nagyon jó zenész. Tudod, játékos volt, iszonyú játékos volt.
4: Igen, de azt egyébként szülőként nem méri fel az ember, és csak mint mi kívülállók látjuk ezt a szituációt, vagy egy kívülálló látja, hogy azért a dinasztiák így működnek. Nem? Tehát az, hogy neki az a játék, hogy az apu barátai följön, neki ez a teljesen természetes közege.
3: Természetes, igen.
4: Hogy
3: igen,
4: följön
3: igen,
4: a Dézslászló, vagy
3: ezt
4: följön a
3: Szabcsi,
4: vagy bejön, és az apu beül a dob mögé, ez ugyanolyan, mint mit tudom én, a másik az Vasseszter Gályos gyereke, vagy az autószerelőnek,
2: meg ezekszeltáblák egyeztetése.
4: És akkor ő meg abban lesz szuper, mert ezt látta.
2: De egyébként azért is érdekes, hogy annyira nem fokuszáltatok a gyerek tehetségére, jó, most nagyon szar lesz az átkötés, de hogy mert hogy később aztán te a saját zenekarjaidban is figyeled nagyon a fiatal tehetségeket. Én úgy látom, hogy és például mondjuk a Balázs Elemér grupban cseréltél is többször énekeseket. Én úgy láttam, hogy mindig egy kicsit fiatalabbra, de persze ez nyilván nem az életkor, de hogy ezt nyilatkoztad is, hogy nézed a végzősöket, nézed a frissen végzetteket, a fiatal zenészeket, mit tudnak, mit hoznak, milyen a vibe. Szóval, hogy te erre azért fókuszálsz.
3: Hát és ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy mert hogy én is így merítek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része a zenei fejlődésnek, mert hogy én figyelem őt, aztán elhívom, ő figyel engem, és elkezd engem inspirálni. Hm. Tehát, hogy ez egy ilyen annyira jól működő dolog lehet, és hát nem beszélve arról, hogy rengeteg tehetség van itt Magyarországon, és tényleg egy nagyon tehetséges nép vagyunk, ha lehet így mondani, sok mindenben, és a zenében is, tehát, hogy a magyarok azért kiemelkedőek, és ezt most már tudják is a jazzben is, mert azért nagyon sokan híresbítették az országot a jazzben. Nekem is nagyon jó érzés volt, mikor kint voltam Amerikában, és odajöttek a Blue Note-ba, hogy de jó, doboltál is, honnan vagy, és mondtam, hogy Magyarországról, Budapestről jöttem. Azért ez egy mindig nagyon jó érzés. Tehát, hogy nagyon sok tehetség van, és figyelni kell arra, hogy kiben mi van. És hogyha én érzek valakiben valamit, akkor én úgy érzem, hogy tök jó lenne vele játszani, vagy tök jó, hogyha egy kicsit van egy ilyen közös bármi.
4: Na és azon kívül még, hogy ki mennyire fiatal, vagy hogy új impulzusokat.
2: Nagyon.
4: Egy zenekarban mi az, ami még fontos egy zenésztársban? Erről fogunk még többek között beszélgetni Balázs Elemérrel a utolsó szettjében a kettes szemrendszernek. Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában.
5: Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer. Benne pedig Balázs Elemér, a vendégünk még mindig. És hát felfestettük azért ezt a képet a te csodálatos pályafutásodról, és arról, hogy mennyi emberrel, és mennyi mindenkivel, és mennyi helyen játszottál az életedben és a pályafutásod alatt. De szerinted azon kívül, hogy szuper, szuper, szuper módon játszol a hangszere, de mi kell még ahhoz, hogy ennyire népszerű legyél, és ennyire szeressenek veled játszani? És ez tulajdonképpen végigkíséri az egész pályádat, tehát hogy nincs benne, tudod, ilyen hullámvölgy, hogy néha van, néha nincs, hanem amióta elkezdtél ezzel foglalkozni, tulajdonképpen töretlenül megy a pályád előre.
3: Az, hogyha én odaülök a hangszerhez a mai napig, legyen 5 ember, legyen 100 000 ember, legyen 20 ember, én akkor is az vagyok, aki vagyok. És hogyha ödöllök a hangszerhez, akkor minden percét megpróbálom úgy kihozni magamból, annak a koncertnek, vagy annak annak az időnek, amit együtt játszunk, hogy 100% kiszolgáljam azt, akivel játszom. Ez az egyik, azt gondolom, fő erényem, utam a mai napig. És hogyha egy picit úgy érzem, hogy ez már nem megy, akkor én valószínűleg abba is hagyom. Tehát, hogy most még meg tudom azt csinálni, hogy 100%-ig ott legyek minden percben, a zenében. És
1: gondolod, hogy ez elmúlik?
3: Nem az, hogy elmúlik, hanem azért bele lehet fáradni. Nézd, én nagyon őszinte vagyok. Leredukáltam ezt a dolgot én. Tehát, hogy én rengeteg zenekarba játszottam, és rájöttem, hogy sok. És akkor leredukáltam, és akkor azt határoztam el magamban, hogy azokkal az emberekkel fogok játszani nagy részt, akikkel jól érzem magam. És akikkel majdnem, hogy visszakapom azt, amit én adok. Mert elfáradtam. Annyi zenekarban voltam sideman, annyit adtam ki magamból, tehát olyan energiákat és olyan szinten, mert ugye ilyen vagyok, ezt mondtam, hogy ezt csak így tudom csinálni, hogy fárasztó volt, és azon vettem magam észre, hogy kezdek kimerülni. Egyrészt nagyon sokat utaztam, nagyon sokat koncerteztem, sok lemezfelvétel, több mint 150 CD-n vagyok rajta. És nagyon érdekes például, hogy egy csomóan hozzám vágták azt, hogy miért nem fektettem én arra energiákat, még több energiát, hogy Európában még elismertebb legyek, egy ekkora, hogy mondjam, tudással, vagy hogy egy ilyen névvel. És nagyon érdekes dolog, mert igen, erre odafigyelhettem volna, vagy legalábbis kialakítottam volna még nagyobb nevet, mint például a Tóni, a Lakatos Tóni. De ő az egész életét arra szánt, hogy sidemankedik. Tehát ő mindenkivel elment, akivel csak létezik. És így sikerült neki ezt a nagy nevet megcsinálni. Én erre nem lettem volna képes. Tehát én húztam egy határt, és ráfókuszáltam a zenekaromra, elsősorban a Balázs Elemér Grupra, ugye most már 25. éve.
2: 20.
3: Ez most már 26. éve, igen. És azokra a dolgokra, amiket csináltam, akikkel utaztam, és akikkel rengeteget játszottam. Ez ilyen a Trio Midnight volt, most már sajnos nem játszunk annyit együtt, de és akkor ezek a formációk maradtak. És így próbáltam, vagy így tudtam ezt megtartani, ezt a fajta hozzáállást, ami nekem nagyon fontos. És a jövőben is mindenféleképpen ezekre a dolgokra akarok számítani, tehát hogy a zenekaromat most például nagyon, még jobban szeretem, mint eddig, mert ez most egy nagyon jó felállás. Ez a két énekes fantasztikus, a Molnár Enikő és a Varga Dávid.
2: Ugye 4 éve jöttek ők
3: körülbelül. Igen, és ők ketten, tehát ennyire összhang még nem volt énekesek között a zenekaromban. Ugye, mert volt a Vinant Gábor, aki egy sztár volt, hát a Vinant Gábortól mindenki, az összes énekes nő félt, meg mindenki félt tőle, mert az egy olyan kvalitású énekes volt, hogy az Ázsáró elájult tőle. Tehát az Ázsáró azt mondta nekem, hogy játszottam az Ázsáró, és azt mondta a koncerten, hogy ez kicsoda. Ez nem mi? És akkor hát mondom, a Vinant Gábor mondtam. Azt mondja, hogy még ilyet a világon nem hallott, és el is hívta a koncertre 2 számba, mikor a kongresszus központban felléptem vele. Tehát, hogy például ott nagyon féltek az énekesnők, és volt egy ilyen... Aztán, amikor a Hajdú Klára volt a zenekaromba, és akkor... mikor a Szőkeniki jött a zenekaromba, és jött a Milán, a Szakonyi Milán, akkor meg a Milán élt meg nagyon a Szőkenikitől, és akkor tehát volt mindig egy ilyen...
2: Nem egy
3: egységes dolog. Aha. Igen, egy kicsit mindig volt ilyen egyes, és na, és most az van, hogy és ezek ketten pedig imádják egymást, és nagyon nagy alázat van, nagyon nagy szorgalom, és most érzem azt, hogy nagyon szervesen együtt van a zenekar, tehát most újra neki kezdünk egy komoly európai, most nagyon sokat akarok utazni ezzel a zenekarral, most hál' Istennek lehet, hogy találtam egy olyan menedzsert, aki végre, mert ez nagyon fontos, ez Magyarországon az egyik legnagyobb probléma.
2: A menedzser kérdés?
3: A menedzser kérdés.
2: Mert mit nem tudnak?
4: Hát nincsenek.
3: Semmit is nincsenek.
2: Kapcsolataik?
3: Igen. Aha. Illetve aki tud.
4: Nincs erre berendezkedve valahogy, és ez a jazz műfajra nincsenek egyáltalán berendezkedve. Hát kell nekik kapcsolati tők, érted? Tehát, hogy kapcsolatok kellenek valakinek, aki szervez, és ebbe a szénába valahogy nem alakult ki,
3: vagy
4: szerintem ilyen nemzetközi szinten.
3: Akkor, igen, vagy hogyha nincs kapcsolata, akkor viszont iszonyú nagy energiákat kell ebbe belefektetni, hogy legyen. Tehát itt akkor, hogyha az egyik ajtón kidobnak, akkor be kell menni az ablakon. Tehát, hogy itt egy ilyen kell, és most én találtam egy ilyen embert, aki most valószínűleg nagyon jó lesz, úgy hívják, hogy Timothy Péter, és ő Ausztráliában élt nagyon sokat, tehát teljesen más a felfogása, pont jó ahhoz, hogy ezt a fajta agilitást ezt meg tudja csinálni, és most nagyon sokat szeretnék utazni a zenekarommal, ez az egyik fő cél. Erre szeretnék nagyon koncentrálni, még most érzem, hogy ebben nagyon sok van, ebben a formációban, hogy most játszunk együtt. És most csináltam egy free lemezt, ami pedig a másik oldalamat elégíti ki, mert hogy én nem nagyon játszottam free-t. Játszottam sokat a Gadó Gáborral, meg egy csomó, de valahogy volt egy ilyen rossz érzésem a free zenészekkel kapcsolatban, valahogy soha itt Magyarországon ezt nagyon rosszul kezelik. Tehát itt a a legkülönállóbbak, vagy a legilyen berekeztettebbek a free zenészek. Itt egyébként nem tudom, mi alakult ki ez. Ezt nem, egyszerűen nem értem meg. Nekem volt egy...
4: De úgy érted, hogy nincs közönségük?
3: Nem, hanem
2: ők a maguk elszeparálódnak.
3: A szakmaiság, tehát nagyon...
4: Kirekeszti magából?
3: Így van, pont. Nem, ők rekesztenek ki másokat.
4: Értem.
3: Aha. Tehát ők például lenézik a mainstream zenészeket.
4: De ez máshol nem így van.
3: Nem.
4: Én azt hittem, hogy ez nem. Mindenhol így
3: nem,
4: van.
3: Nem. Ez sehol nincs így a világon. A free zenészek egy külön réteg, de én akiket ismerek, vagy akikkel játszottam együtt, azok nagyon tudnak jazzt játszani.
4: Ezt akartam mondani, hogy ez nem úgy kéne, hogy legyen, hogy a free az csak egy ágazata, tehát ahhoz mindent nagyon jól kell tudni játszani. Tehát a mainstreamet pontosan kell beszélni ahhoz, hogy aztán attól el tudjál térni.
3: Na most ez Magyarországon nem így van. Akik aha. a free-t játszák, azok nem tudják a nemzetközi jazz nyelvet.
2: De ez képzés problémája?
3: Hogy?
2: Ez képzéskor képződik ez a hozzáállás?
3: Ez egy rossz beidegződés. Ők azt hiszik, hogy ők a legnagyobb művészek, azért, mert ők a jazzt másképpen és másfajta attitűddel játsszák, mint azok, akik egy standardet játszanak. Hát kikérem magamnak, most mi van? Miről beszélünk? Ők meg egy blues nem tudnak lejátszani. Tehát, hogy ez
4: Elmondhatok egy viccet ezzel kapcsolatban?
3: Na mondjál.
4: Tudjátok, hallgatóknak, hogy mi a különbség a free jazz zenész meg a blues zenész között, hogy a blues zenész játszik 3 akkordot 10 000 embernek, a jazz zenész meg játszik 10 000 akkordot 3 embernek.
3: Igen, igen, igen. De nem, ez még jó, egyébként jó lenne, csak itt nincs akkord, az a
4: hang.
3: Hangot össze-vissza, tehát, hogy nem, itt a itt félreértés van, itt egy nagyon nagy félreértés van ezekben a zenészekben. Nem akarok neveket mondani, de nekem volt rossz tapasztalatom.
2: Veled szemben, az vicces.
4: Igen, de ez a te generációd, vagy a fiatalabb generáció
3: már
4: is?
3: Ez egy régi dolog. Ezt kialakították itt Magyarországon. Sajnos a Szabados, például a Szabados Gyuri, hát a Szabados György, ő például egy nagyon ilyen sajátos kört alakított ki, és nem volt egy nyitott ember. Uh-huh. Tehát például ő nekem egy nagyon rossz estét okozott. Volt egy jam session Szerbiában, szerb Kanizsán, és ez egy freehez kötődött fesztivál, de azért meghívnak egy-két mainstream ugye zenekart is, és én a Szaktyival voltam kint, és akkor egy ilyen nagyon jó kis mainstream program volt, 2 szaxofonossal, és minden este volt jam session. Na most ezek kimondott free zenészek voltak, egy csomóan jöttek át Kelet-Németország, akkor még Kelet-Németországból, NDK-ból, lengyelektől, és ott voltak a magyarok is, a magyar free zenészek, ugye, akik a magyar free-t képviselték, Szabados, mit tudom én, és akkor hát mondom, és én soha, tehát, hogy én már akkor játszottam ezt a zenét a Gadó Gáborral, meg úgy azért

0: És mondom, játszok. Mert mondom, hát megnézem, hogy akkor itt milyen a hangulat. És akkor beültem dobolni, és azon vettem magam észre, hogy egyre ilyen neheztelő arcokat láttam. Tehát, hogy így néztek rám, és így olyan érzésem volt, komolyan mondom, hogy így nem hittem el, hogy most ilyen van. Tehát, hogy így, te mit keresel itt, tudod? Te mit keresel itt? És
1: de nem lett, hogy félreértetted?
0: Nem, mert ez elsősorban hát Szabados indította el pont ezt a gondolatmenetet, és ez valahogy átment a többiekre is, és úgy éreztem, hogy úristen, na itt vége. Fogtam magam, kiszálltam. És ez bennem egy nagyon rossz mélysebb érzés.
1: Látom, hogy hát ez egy táblatában is egy rossz megérés.
0: Ez bennem egy nagyon rossz, és egyébként ez a, tehát, hogy ez a közeg, ez a mai napig van, tehát nem szeretnék neveket mondani, nem is akarom, de ez egy nagyon furcsa közeg.
2: Nem jó ez egymás ellen, mert hát ugyanaz a célotok, nem?
0: Tehát és igen, meg hát ez nekem olyan furcsa, hát most pont ebben a zenében kellene az, hogy az ember ilyen nagyon szabad legyen. Na mindegy, és akkor én most csináltam egy lemezt, ami...
2: Egy free jazz.
0: Tehát ennek a...
1: De remélem nem hívtál el senkit, aki mainstreamet játszik.
0: Mindenki nagyon jól játsza a mainstreamet.
2: Jó, de például a jazzzenészeknek nincsen ugyanilyen gondolatuk, ha mondjuk egy könnyedebb, mondjuk popzenésszel állnak szemben.
0: Dehogy nem. Ez van. Ilyen szakmai ellentétek vannak, nézd. Hát a Pat Metheny úgy neki ment a Kenny G-nek, hogy ez egy nagyon híres sztori, a Pat Metheny úgy kiosztotta a Kenny G-t, hogy mondta, hogy ha mi egy fesztiválon játszunk, akkor én arra a fesztiválra nem megyek el. No, tehát, hogy,
1: Istenem. Hogy... De ez olyan, nem, ez méltatlan egy kicsit, nem?
0: Hát nézd, az van, hogy...
1: Most ez miért öreg, miért kicsebíti egy ekkora művésznek a hírnevét azért, mert itt felnép egy fesztiválra?
0: Az van, hogy itt inkább olyan érzések vannak, hogy amiről én beszéltem, hogy ha az ember elér egy olyan dolgot, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, erről nem ennyit, hanem órákat lehetne beszélni, hogy mi van a zenében, amikor eljutsz már egy olyan szintre, vagy olyan magaslatokig, amikor tényleg azt érzed, hogy minőségi volt, hogy beérett az a sok gyakorlás, amit csináltál. És akkor jön egy középszerű bohóc, aki kimegy a fesztiválra, vagy mondjuk nem bohóc, de semmit nem tud abból, amiért te törted magad, aminek a lényege ez az egész, és fúj két hangot, vagy fúj három hangot, de valami miatt nagyon megszerette a közönsége őt, és vagy ugyanakkor a sikere van, vagy még nagyobb sikere van. Szóval, hogy ez...
2: Jó, de hát ő meg tud valami olyat a marketingjével, a kiállásával, a beszédstílusával.
1: Amivel fújják a haját.
2: Hát oké, de ez az előadó művészetben azért sajnos az is beleszámít, hogy például Dórika kiáll a színpadra, és hogyha olyan ruhát vesz fel, akkor jobban megnézik, jobban emlékeznek rá.
0: A Dórika...
2: Igen, de hogy
1: az igazság, hogy én bármilyen ruhát veszek fel, akkor jó.
2: Nem, de most érted, mit mondok? Tehát ez egy összetettebb dolog annál, hogy ki hogy játszik, pláne nekünk, akik mondjuk nem értünk annyira a zenéhez. Szóval, hogy az összbenyomás számít, hogy megveszed-e azt a lemezt, vagy elmész el koncertre.
0: Igen, de akkor te ezért küzdöttél? Vagy akkor te ezért csináltad azt?
2: Értem, mit mondasz.
1: Igen, de tudod, elmér egy bizonyos pont. Én ezt tökre értem, de egy
0: szóval,
1: bizonyos
0: érted,
1: ponton...
0: Mert a művészet azért ez a művészet. Tehát, hogy azért akárhogy is nézzük, tehát a művészt és a nem művészt az választja el. Én mindig azt mondom, három dolog. Az egyik, hogy te kezd el magadat megszeretni, vagy hogy juss el odáig, hogy te meg vagy elégedve magaddal. A második, a szakma tudja azt, hogy igenis, hú. Tehát, hogy azért a szakma nagyon fontos egy zenésznek, és a közönség. Tehát, hogyha ez a három dolog működik, akkor én akkor neveznék valamit művésznek, vagy művészetnek.
2: Mm. Jó, tehát itt nem a műfajokról beszélünk nyilván, hogy könnyedebb, nehezebb, nem tudom milyenebb, szofisztikáltabb.
0: Persze, de azért a jazz azért mégiscsak akár, hogy is nézzük, a komoly zene után szerintem az egyik legigényesebb műfaj, zenei műfaj.
1: És munkaigényes.
0: Igen, és hát nagyon munkaigényes, igen. De egyébként ez nagyon relatív.
2: Igen, azért nem felejthetjük el, hogy a tömegek viszont ugye a könnyedebb zené

0: veszik, vásárolják, eszik, mint a cukrot.
1: Hát igen.
2: De egyébként ez tényleg így van, hogy, hogy erről egy külön topikot nyithatnánk a következő persze műsorban, viszont azt már elmesélted, hogy, hogy egy új menedzserrel a zenekaroddal külföldi vizekre elvesztek, és minél többet szeretnél kint játszani, de addig még hol láthatunk benneteket, mondjuk belföldön?
1: Hát például most 11-én, június 11-én a Parkett Jazz Clubban
0: Balatonfüreden,
1: ami a Könyv és Bor Fesztivál keretén belül van, ez a nulladik nap, tehát június 11, aztán július 9-e, az pedig Budapesten a Várdkert Bazár, a fantasztikus öntő udvaron egy koncertünk, ami ha jó idő lesz, akkor az eszmetlen jó hangulatot, az tényleg egy...
2: Ez is a Balázs Elmér Group?
1: Ez is a Balázs, ez mind a két koncert Balázs Elmér Group. És játszani fogok a Trio Midnight a Budapest Jazz Fesztiválon most június 23-án majd. 23-án. Vagy lehet, hogy 27.
2: Nekem 27-et mondtál.
1: Igaz, és neked van igazad. Ez már az én memória kiadásom. Igen, június 27.
0: Pedig neked kell tudni számolni. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.
2: De naptár nem ugyanaz.
1: Igen.
0: Hányig számol a dobos?
1: Hát ez változó.
0: Komolyan.
1: Ez változó.
0: De százig
1: hát a metrumok
0: azért
1: szerint vannak 7-es metrumok, 5-ös metrumok, 13-as metrumok, de azt úgy számolok például, hogy...
2: De az
1: például,
2: már plusz-plusz,
1: igen,
2: tehát valami.
1: 1-2-3-4, 1-2-3-4. Várjál, 13-at mondtam? Igen. Akkor az 1-2-3-4, 1-2-3-4, és...
2: 1-2-3-4-5.
1: Igen.
0: És mondj egy számot, amit így kell, vagy egy zenét, amit így kell számolni.
2: Ez valami balkáni zene lehet.
1: Ezek ilyen balkáni zenek, de most már a jazzre, egyébként a mostani jazzbe egyre divatosabb, ez a sok páratlan. A New Yorkiak ezt nagyon régóta próbálják most így játszani.
2: Ők csak próbálják, de Balkánon ez már réges-régen
1: megy. Ez réges-régen, így van. Hát a bolgárok hát és a mit tudom, mint ezek a páratlan ritmusok.
2: 7-8-adok meg, minden jó kis.
0: Jó, hát akkor 13-ig kell csak számolni.
1: Vannak még. Még mehetnék tovább.
2: Ha jól van, gyerekek, be kell, hogy rekesszem itt a dobórát, így péntek délután 6 óra előtt 5 perccel, és megköszöni Balázs Elemének, hogy velünk volt az elmúlt két órában. Köszönjük szépen.
1: Örülök, hogy itt lettem, jó volt veletek beszélni.
2: Na, köszönjük szépen, és ti ne felejtsétek el, kedves hallgatók, hogy ezt a műsort, hogyha most csak egy pici részét hallottátok, az egészet meghallgathatjátok vasárnap délután ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián.
0: És azt akartam mondani, hogy lustaságom legyőzve a Spotify-ra is most felraktam egy pár adást, vagy felraktunk egy pár adást, és ez mostantól folyamatos, úgyhogy a régebbieket vissza tudjátok hallgatni.
2: Ez egy nagyon fontos információ, mert folyamatosan írtok nekünk, hogy hol lehet a régieket visszahallgatni.
0: Igen, kettes számrendszer, így hívják a műsort, keressetek rá. A több helyen is, nem csak ott, mindenféle ilyen megosztón. Úgyhogy, hello!
3: Puszi. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Balatoni mediterrán botanikus kert Kisapáti. A Szentgyörgy-hegy közelében különleges mediterrán kert található. Bicskei Sándor alapító ritkaságnak számító egzotikus növényeket, fügefákat és pálmákat telepített az egyedi mikroklímájú hegyoldalba. A kertben nyár elején különösen intenzív a fűszernövények, leánderek és levendulák illata. Csodás kerten magánarborétum Kaposvár. A több mint 26 éves kaposvári magánarborétumban közel 5000 négyzetméteren találhatóak juharok, magnóliák, rózsák, dendrológiai ritkaságok és különleges növénytársítások. A hely különlegessége ugyanakkor a fenntartható szemléletben rejlik. A beporzó barát, biodiversz kertben geotextília nélkül, esővíz hasznosítással, tudatos talaj élet fenntartással és víztakarékos megoldásokkal gondozzák a növényeket. Folli Arborétum és Borászat, Badacsonyőrs. A Badacsony oldalában megbújó, a Balaton édenkertjeként ismert arborétumban a hely különleges mikroklímájának köszönhetően ciprusok, cédrusok és illatos mediterrán növények között barangolhatunk. Az 5 hektáros kertben a világ összes ciprusfaja és a cédrusok mind a 4 alapfaja megtalálható. Az öreg arborétumban több mint 100 éves fák is szegélyezik a sétautakat.
0: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vasúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
6: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 000 sérülést láttak el.
5: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei Napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap még zavartan a nap lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat, záporokra, zivatarokra és élénk, helyenként erős szélre készülhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És velünk van a stúdióban Kis Viki, aki motorozik, és nem csak, hogy motorozik, hanem extrém motorozik, és kaszkadőr. Velünk van Jobbágy Robi, aki zenél nekünk, és velünk van Szabó Bence, aki autó, és egyéb, minden egyéb motorizációs szakértőnk. És arról fogunk beszélgetni, hogy Barbie vagy Ken?
2: Mind a kettő.
1: De hogy lesz az emberből egy ilyen nagyon helyes, kedves lányból, hogy lesz extrém motoros, ahelyett, hogy a Barbie bár tologatná otthon.
2: Ez egyébként végtelenül egyszerű. Van egy bátyám, 4 évvel idősebb, és ő motorozott, és mindent azt kellett csinálni, amit ő csinált. És az elején robogózott, aztán offroadozott, szupermotózott, és én is nagyon szerettem volna. És én ugye elkezdtem robogózni, majd amikor ott volt az idő, hogy kategóriaváltás, akkor így megkérdeztem apukámat, hogy akkor szupermotózhatok én is, az volt minden álmom, annyira tetszett, annyira vonzott.
1: Megyek ki a sudóba.
2: Majd azt mondta, hogy szerint ez nekem kicsit nagy lenne, úgyhogy mi lenne, ha lenne egy sportmotor. És így lett egy 250 köbcentis gyorsasági, annó még 16 évesen.
3: Mielőtt még egy nagyon picit jobban belemennénk a motoros témakörbe, Laci felsorolt neked egy 4-5 titulust körülbelül itt az elején, de még lehet, hogy van még ott, ahonnan ez jött. Mivel szoktál még foglalkozni? Mert te úgy tudom, még írsz is mellette. Meg influencerket, nem tudom, szereted ezt a szót.
2: Ezt ma hallottam először, ma láttam először a posztba, igen, hogy kisvikihűs.
3: Szoktak rád így hivatkozni, tehát nem a kis ujjongból vettük ezt a dolgot, szóval.
1: Lehetne inkább azt a szót használni, hogy véleményformáló?
3: Vagy tartalomgyártó, bármelyik ajtó kedves lehet a számodra.
2: Szóval valóban tesztelek tavaly óta. Egy kedves barátnőm Rupa Adri megkérdezte, hogy nincs-e kedvem tesztelni motorokat, és írni róluk, és úgy voltam vele, hogy hát végülis miért is ne? Nagyon szívesen.
3: De láttunk nálad autós tesztet is.
2: Igen, az egy nagyon új dolog, és attól meg egyébként nagyon izgulok, mert ugye az autókkal annyira nem ástam bele magam annyira a technikai hátterében, mint
1: de
2: mondjuk.
1: Van jogsid egyébként? Tehát csak így...
2: Van.
1: Minden, hagyj nyugtassuk meg a hallgatóinkat.
3: Mert bármilyen hihetetlen, ez egy autós műsor, szóval nem fogjuk megkerülni az autókról alkotott véleményednek a firtatását, szóval kezd el magad picit készíteni arra, hogy nem csak motorozásról
2: leszünk.
1: Okay, volt egy jó beköszönés, hogy akkor volt valami nagybácsi, meg családi behatás, de hát azért mégis csak úgy van szerintem, hogy Ken vagy Barbie, és hogy akkor hogy gondolja ezt az ember, amikor még gyerek, és akkor kétkerekű biciklizik, meg mountain bike-ozik, aztán átül hirtelen egy motorra, tehát hogy az én szüleim engem, mint fiút is borzasztóan féltettek mindenféle motoros eszköztől, aminek két kereke van. Hogy ütötted ezt át valójában a napi valóságba a szüleiddel, hogy te ezt csinálhatod?
2: Igazából megvolt az úttörő előttem a bátyámnak a személyében, hogy őt már engedték motorozni, mert apukám mielőtt megszülettünk, előtte motorozott, tehát hogy ő ezt ismerte, tudta, hogy mi ez a szabadságérzet, meg milyen érzés két keréken gurulni, úgyhogy inkább azt mondta, hogy legyen nekünk saját jogosítványunk és saját motorunk, mint hogy valakinek a háta mögé felüljünk, és máson múljon az életünk.
3: Nem szeretsz a mai napig ott ülni? Vagy szoktál egyáltalán?
2: Nem, soha senki mögé. Ezt így belém is nevelték meg. Azt gondolom, hogy szerintem egész jól vezetek, és volt, tehát előfordult, hogy ültem más mögött. És egy hideg kirázott attól, hogy reagáltak bizonyos szituációkra, hogy így éreztem, hogy ez mennyire veszélyes, vagy mennyire nem gondolták át a szituációt, és így ilyen, tényleg abból mekkora baj lehetett volna.
3: Ezt akkor... egyébként közölted az illetővel?
2: Abszolút, persze.
3: És az volt a védőbeszédének a lényege?
1: Randisztok az volt?
3: Hogy onnan másképp hat hátulról? Én ezt szoktam mondani mindig, amikor a Jobbágyból valaki próbál intervenálni a vezetésbe, hogy az onnan másképp látszik.
2: Próbált, hogy de hogy az még sima volt, persze megúsztuk, de nem feltétlenül rajta múlt, és így nem szeretném azt, hogy más hülyesége miatt legyen tényleg ilyen baj, mert kocsiban még mindig más, mert azért csak körülöttünk van a kaszni, meg biztonságosabb nyilván sokkal, mint ott a hátsülésen, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagy, és tényleg elég akár csak 15-tel elcsúszni, akkor is már ott a sérülésnek a veszélye.
1: de hogy milyen véleményt formálni motorozásról nőként. Azért ez egy viszonylag ilyen férfi világ, férfi közösségről beszélgetünk. Ha mondasz valami véleményt, elfogadjuk? Tehát mi elfogadjuk?
2: Elfogadjátok?
1: Nem tudom, győz meg.
3: Sikerült meggyőzni a férfi társainkat?
2: Igazából én nem is szeretnék senkit meggyőzni. És azt tapasztaltam, hogy nincs egy ilyen általános fogadtatás. Tehát, hogy valaki vagy jól veszi, vagy azt mondja, hogy jó, hagyjuk már. Hogy nő. És amikor például motorversenyeztem, akkor is még kaptam olyan kommenteket, amikor kint versenyeztem Mexikóban az első női világkupán, és ott álltam a magyar zászló alatt, és szólt a himnusz a rajtszeremónia előtt, és így visszamentünk a boxba, vagy akkor készülünk a rajtra, és így megnéztem, hogy mi újság a közösségi médiában, és kaptam egy ilyen kommentet, hogy így mit keresel ott a 15. helyen, miért nem vagy inkább a konyhában, mert odavaló vagy.
3: Ó, ez
2: oké.
3: Okay. Motiváló lehetett igen. Verseny előtt ez a igen. Komment.
1: Egyébként tudsz főzni?
2: Tudok.
1: És jó?
2: Jól.
1: Na, akkor jó. És akkor van a jövő.
3: Te írtad a kommentet?
1: Nem, csak hogy ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy ilyen férfi világban, ami férfi felségterület, megérkezel valami a nőként, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a motoros társadalomnak mint 85%-a a férfi.
2: Azt se lepődik meg, hogyha nagyobb
1: vagy
2: szám 90? Lenne.
1: Ha, és akkor van valaki, aki véleményt formál és nő, de ugyanakkor meg az is fontos, hogy ahogy én elnézlek, így azért a nőiességet megőrizted, és ez tök menő.
2: Köszönöm szépen, igyekszem. Én úgy gondolom, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, tehát hogy azért, mert motorozok, nem leszek maszkulinabb, vagy kevésbé nőies. Nyilván lehetne akár rövid hajam, vagy akár kopasz is, teljesen mindegy, de hogy...
1: Szerintem ezt ne erőltessük.
2: Nem, abszolút nem az, csak hogy nekem ez a kettő nem zárja ki egymást.
1: Jó, és akkor elkezdtél motorozni valahogyan, és hogyan lesz az életforma? Meg mit tanultál, meg valójában mi a szakmád? Mert hogy mi azt mondjuk, hogy véleményformáló vagy motoros influencer, vagy bármi egyéb, de egyébként mihez
3: ez most már rád ragad.
1: Így van, kemény belég, kemény belég, igen. Szóval, hogy egyébként ugye a szüleid elengedték a kezedet, és akkor elkezdhettél legálisan motorozni, gondolom én. Jó, hogyan igen. Tovább? Vagy nem legálisan? Mert itt forgattad
2: a szemedet. De abszolút legálisan. Szóval a következő.
3: Jó, már elévült be.
2: Jó, oké. Okay. Szóval elkezdtem motorozni 18 évesen. Kaptam egy lehetőséget.
1: Hogy milyen volt az első motorod?
2: Egy 250 köbcentis gyorsasági.
1: De az az első. Tehát...
2: Előtte volt egy robogó, egy 50-es kis robogó, amivel elkezdtem duhajkodni. Kecskeméten majd egy 250-es kis gyorsasági, amivel felcsaltak először a kecskeméti gokart pályára, hogy akkor próbáljam ki, hogy milyen. És egyébként először nagyon nehezen akartam kötélnek állni. Majd csak rávettek, kipróbáltam, úristen, hát ez nagyon jó, nagyon tetszik. És egy volt gyorsasági motorversenyző, Pap László azt mondta, hogy nagyon szívesen megtanítana engem.
1: Kecskemét Kawasaki.
2: Így igaz.
1: A szőke loboncos haj.
2: Az, igen, szőke göndörhaja. És ő mondta, hogy nagyon szívesen megtanítana engem pályamotorozni. És először akkor is úgy voltam, hogy nem, mert mi van, hogyha elesek, összetöröm a motort, mi lesz? Aztán csak kötélnek álltam, és nagyon tetszett, és mondta, akkor már betöltöttem a 18-at, és kihívott egyszer a pályára, hogy na gyere, Viki, van egy meglepetésem, hozd a bőrruhát. Mondom, jó, mi lesz az? És ott várt az X10-ese, egy ezres...
1: Nem akarom tudni.
2: Egy ezres sportmotor, hogy akkor tessék,
3: de ezt rögtön az első alkalom után? Tehát, hogy felmentél a gokart pályára, és ezzel fogadtak gyakorlatilag?
2: Először a 250-essel
3: tudom,
2: köröztem.
3: Tudom, de a 250-essel, igen. Tehát ez volt igen. Az a pillanat, amikor elkezdtél a versenyzési irányba menni, hogy nem csak utcán.
2: Amikor végeztem az első pályázással, az ezressel, akkor lejöttem, és a Lacika mondta, hogy de félme, Viki, nem szeretnél versenyezni? Volna keresni valód itt ebben a közegben.
1: Egyébként egy ilyen, nyilván ez egy ilyen kicsit szakmai, és talán nyilván nem minden hallgatónk érti a kérdés meg a felvetéssel, hogy ott azért Kecskemét ez nagyon szűk tudsz, hogy igen. Hogy megy az ember ott egy ZX10-essel? Tehát, hogy fordulsz ott el a célegyenes mögötti visszafordít. Tehát, hogy azért az nem egy ilyen nagy vasnak való.
2: Nem, abszolút nem. Tehát akkor még az átépítés előtt volt a pálya, nem volt egy kilométer. Tök szűk gokartokra van tervezve.
1: Kitalálva, arra van
2: igen,
1: kitalálva,
2: tehát, hogy ott kettesbe vetettük a motor, de aztán csak gyakorlatilag abban a fokozatban mentem körbe-körbe. Viszont arra nagyon büszke vagyok, és hogy mondjam el, jó, nyilván nem sokáig, de hogy volt olyan idő, amikor a Kecskeméti gokart pályán jobb köridőt motoroztam, mint a Talma.
3: Talma? Majd azért ezt
1: hívom az én nyáron, hogy
3: ezt felcsekkeljük gyorsan ezt a dolgot.
2: Nyilván.
1: Már mondjuk az is kérdés, hogy mivel ment, mert a szaladt.
3: Vagy én romettem.
2: A rákjárásba.
1: De azért ez menő egyébként.
3: És ott már először le is tetted a térdedet? Vagy ez mikor volt az a... Ez nem egy ilyen meghatározó pillanat?
2: Nagyon
1: meghatározó az ember a térdét meg a vállát?
2: Hát volt, hogy a fejem is leért, de ez már nagyon fájt. Az első esés, úristen, de rossz volt. De az első térdetétel az nagyon meghatározó, és mondták, hogy jó, majd amikor le fog érni, ne jegy meg. Persze nyilván az volt, hogy aszfaltot ért a térdkoptat, és jó, ez mi volt?
1: Ez nem körömcipőbe csinálja az ember az öröst.
3: Vannak, akik a könyöküket is le tudják tenni, nem? Sőt, elég sokan.
1: Meg a vállukat,
3: igen.
2: Igen, én nem motoroztam ilyen stílusban, hogy ez a nagyon lógós.
1: Az egy stílus kérdés egyébként, hogy igen. Lerakosgatod?
3: Igen. Ez nem csak a kamerának szól, igazából ezek egy ilyen hatékony dolgok?
2: Hát igazából az a sebesség, amivel már mennek a mai versenyzők, az
3: MotoGP-ben, Superbike-ban.
2: Tehát ez megköveteli, hogy annyira húzzák le a motort, mert olyan sebességen mennek, hogy muszáj. De mondjuk a régebbi motorokkal, amikor még nem volt akkor a tempó, akkor ez nem volt feltétlenül szükséges.
1: Nem volt elvárás.
2: Nem.
1: Uh-huh. És hogy akkor van egy ilyen ZX-10-esünk, és akkor hova tovább? Az ZX-10-es az egy ilyen, a hallgatók kedvére, az már ilyen 145 lóerő körül vagyunk.
2: 200?
1: Sok lóerő, nagyon könnyű súly, ilyen 180 kiló körül vagyunk.
2: Szerintem az még több volt, mint 200 valamennyivel, de ugye a súlyerő
1: arány az
3: veled együtt.
1: Ilyen keserves. 200
3: van.
1: És ez zöld.
2: Ez zöld.
1: És számít a színe.
2: És akkor számított a színe, igen.
3: Okay. Miért számított a színe?
1: Hát már...
2: Ez egy ikonikus darab.
3: Jó, kicsit alá kérdeztem.
1: Nem, hogy azt gondolom, hogy ez egy ikonikus valami volt.
2: Abszolút,
1: hogy megkaptál
2: a ninja.
1: A ninja, így van, és akkor ezt az ember az emberi megkapja, és akkor arra ráül, és akkor használhatja, de akkor hova tovább?
2: Haza kísért Lacika a szüleimhez, hogy elbeszélgessen velük, hogy akkor a lánynak...
3: Egy hiteles szemétől hallják, nem pedig a csillogó lehet. Szemű lányuktól.
1: Én is elbeszélgettem volna veled, ha Lacika hazahoz, akkor az, akival, az biztos, hogy Lacika nem ment volna hazai.
3: Hoztad volna a sörétes puskát a fészerből.
1: Nagy kaliberű sörétes.
2: Szóval, hogy szavarba jövök.
1: Ez nagyon jó.
2: Szóval hazamentünk, és megkérdezte édesapáminkat, hogy mit szólnának, hogyha a lány versenyezne, mert hogy úgy az a meglátása, hogy van keresni valóm ott,
1: gondolom,
2: és,
1: papa
2: és
1: örült.
2: Ki kellene. Apa abszolút örült. Technikai sport bolond a mai napig.
3: Ezek viszonylag olcsó sportok, úgy
1: olcsó,
3: tudom.
1: Olcsó, nem is beszélni.
2: Igen, akkor még olyan szerencsés helyzetben volt a család, hogy megtették, hogy ez ebben támogassanak, és segítsenek az elindulásba, és egyszer csak ott kaptam, azon kaptam magam, hogy április eleje van, és a Hungaroringen megyek 200 fölött 18 évesen, és gyakorlom a féktávot egy nyílt napon, hogy végül is milyen érzés, és hogy mint. Majd a hó végén elindultam az első versenyemen, egy női országos bajnokságnak a második futamán, és második lettem.
1: Ott mennyivel megy az ember a célegyenesbe? ZX-10?
2: ZX-10.
1: Mivel megy ott az ember ott a célegyenesbe, amikor jön a 200-100 egyes kanyar?
2: Igazából, hogy most őszinte legyek, nem nagyon emlékszem a végsebességekre ott, de hogyha így top speedről beszélünk, voltam Kumaderason végsebességmérésen, és egyszer motoroztam azzal az X10-zel 307 km/h.
1: Úgy kell neked.
3: Az igen. Kellemes érzés volt?
2: Izgalmas, de valójában szerintem mindegy, hogy az ember 240-nel megy, vagy 307-tel.
1: Nincs már hol
2: semmi, tehát annyira be van szűkülve már a...
1: Nekem az a szerencsém, hogy én is mentem a Hungaroringet, de csak kocsival. Motorral is mentem, de azt már nem szívesen. Hogy ott a menszelt, azt az ember elvállalja, amit nem lát?
2: Muszáj. Muszáj elvállalni.
1: Fél az ember ott, amikor ott a menszelbe mész fölfele, és nem látod, hogy hova fordulsz.
2: Az elején izgalmas, de aztán megszokod, és tudod, hogy ott van.
1: Kiadja.
2: Igen.
3: Van kedvenc szakaszod, vagy kanyarod a Hungaroringen?
2: A Menzet kifejezetten szerettem, és a kettes kanyart.
1: Na, igen. Nem.
2: Azt kifejezetten szerettem.
1: És akkor megyünk a Hungaroringen, és aztán hol megyünk tovább?
2: Nagyon sokat versenyeztem a Hungaroringen az első két évben, majd a következő évben versenyeztem az Alpok Adrián már. Ott mentem egy futamon, az egy ilyen közép-kelet-európai bajnokságnak nevezhető. Szóval ott versenyeztem férfiak között, illetve az első szezonomban is már versenyeztem férfiak között egy ilyen kupasorozatban, ahol több futamot is nyertem férfiak között, aminek nagyon örültem, majd bekerültem egy csapathoz, a Hámotó Teamhez 2012-ben, és utána gyakorlatilag végig a motorversenyzői pályafutáson végig velük voltam
3: kapcsolatban.
2: Még most
3: is itt vagy?
2: Nem, már nem versenyzem 2018 óta.
1: Miért nem? Ja.
2: Sajnos kiábrándultam a millióból. Nagyon szerettem versenyezni, de az a szenvedés, ami megy igazából a pénzen folyamatosan, az annyira kiábrándító, hogyha egyszerűen lehetne sokkal jobb dolgokat csinálni, de valahogy elfújik a pénz, nem oda kerül, nem úgy jönnek a szponzorok, és csak egy ilyen kellemetlen, nyögvenyelős szezon jön össze, és majd mindig várunk, hogy majd a következő szezonban majd összeáll, és csak telnek az évek.
3: És ezt te így kívülről állapítottad meg, vagy van valami személyes érintettséged is, aminél azt mondtad, hogy oké, ennyi, de nem tovább?
2: A személyes érintettségem az volt, hogy versenyeztem Katarban 2,5 szezont, férfiak között 600-assal, úgyhogy meghívásos versenyző voltam. Tehát a Katari Szövetség fizetett mindent, a repülőt, a szállást, a motort, a gumik, tehát tényleg mindent. Nyertem bajnokságot 600-assal férfiak között, tehát első nő voltam, aki...
1: Katarban.
3: Ezúton is.
1: Azért Katarban különösen könnyű.
3: Tapsgépünkbe indulni.
1: Különösen Katarban könnyű nőként férfi bajnokságot nyerni.
2: Igen.
3: Híresem.
1: Híresem nőbarát.
2: Erről híresem, igen. Majd lehetőséget kaptam versenyezni Mexikóban az első női világkupán, ahol szintén meghívásos versenyző voltam, tehát hogy az FIM Latin America fizetett ugyanúgy mindent, és közben ott voltam, hogy két verseny között gyakorlatilag soha nem tudtam edzeni, mert nincs rá pénz. Valahogy soha nem volt
3: ezt
2: az edzésre.
3: Ki mondja, hogy nincs rá pénz?
2: Hát akkor a csapat mondta, hogy sajnos nincs, és nagyon-nagyon kevés volt az az alkalom, tehát tényleg nagyon kevés volt az az alkalom.
1: Hát igen, emlékezetből menni rossz.
2: Nagyon rossz, úgyhogy közben meg mindenki
1: körülöz, igen, tehát úgy tud mindent.
2: Igen.
1: Nyilván van valamiféle minimális hasonlításom, mert ugye nem motorral, de autóval mentem vele, és ez borzasztó rossz emlékezetből menni, amikor így körülbelül tudod, hogy mi fog majd történni, amikor a világ elszalad melletted, és gumit tesztel, és motor tesztel, és bármit csinál valójában. Most azonnal tudnám folytatni, de jobb, mert Robi mondja, hogy szünetet kell tartanunk, mert zenélnünk kell, meg mindenféle.
3: Próbál pantomimezni valamit.
1: Úgyhogy kérlek, maradj még itt velünk.
2: Rendben.
1: Köszi.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Pincér! Pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
7: 3/4
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
8: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online. De a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
6: és még mindig az Autorádió 133. adása, de teljesen fölöslegesen pazarlom az időmet azzal, hogy elmondjam, hogy ki van még itt a stúdióban, a Jobbágy Robin, Szabó Bencén, és rajtam kívül a stúdióban, hiszen itt van velünk kis Viki, aki valójában egy csomó minden olyan dolgot csinál, amit én nem mernék. Például gyorsági motorozik, és most már éppen kaszkadőr, és az előbb mondta Robi, hogy összeverte valamilyen tékvándó, vagy nem tudom milyen szituáció.
10: Hát igen, mi a Vikivel úgy ismerkedtünk meg, hogy előbb bunyoztunk gyakorlatilag, mint beszéltünk volna, de ez annak köszönhető, hogy mi egy a Szentendre gymbe járunk közösen, illetve én most elhanyagolva egy kicsit, de oda járunk thai box edzésekre, viszonylag mondhatjuk azt, hogy közös edzőink vannak, és hát mi ott ismerkedtünk meg, tehát nekem ez egy teljesen más
11: kérdez. Van alatt
6: Van egy borzasztó nagy baj, hogy a Viki ráadásul viszonylag szép. Ellentétben ugye velünk, akik itt férfingek.
10: Hát az már egy másik kérdés, hogy egy ilyen koedukált bunyóban az ember mire figyel, hogy hova üthet, hova nem, hogy ez mennyire presszionálja, de hát ez egy technikai sport magazin. Most ez egy másik szegment, szerintem visszahívhatjuk majd egy ilyen küzdősportos műsorba a Vikit, és akkor másik vénáját fogja megmutatni, illetve hát ugye a kaszkadőr történetek keresztül nyilván ez is egy olyan dolog, amit lehet érinteni, de ez a ti műsorotok, és ti kérdeztek.
6: De azt hiszem, hogy mi próbálunk téged integrálni, ami nem könnyű, de megpróbáljuk, hogy az volt a mondás, hogy nem lehet hogyan lehet egy nőből profi motorversenyző, meg hogy lehet-e. És ha meg nem lesz profi motorversenyző, de ki akarja élni a mindenféle kalandvágyát, akkor elmegy kaszkadőrnek?
12: Gyakorlatilag ez is egy módja, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy milyen egy kaszkadőr szakma, bár hozzáteszem, elég nehéz bekerülni, és nehéz is benn maradni.
11: Neked hogy sikerült akkor? Mi volt a ajtó, amin bekopogtál?
12: Igazából megtalált a szakma a motorversenyzés kapcsán, hiszen amikor valami nagyon sportág specifikus jelenet van, akkor az a bevett szokás, hogy a adott sportágnak az élversenyzőjét hívják el, és ő csinálja meg az akciót. És amikor kellett női motoros, akkor mivel abban az időben én voltam itthon a legeredményesebb motorversenyző nő, engem hívták föl, hogy akkor Viki lenne itt egy jelenet, motorozni kellene, érdekel-e. És nagyon érdekelt mindig a filmezés, hogy áll össze egy produkció, és így akkor örömmel mondtam, igen, persze, nagyon szívesen.
11: Igen, tehát hogy ezt akartam kérdezni, hogy kevés ahhoz, hogy valamiben nagyon jó vagy, mert most van egy úszó jelenet, akkor felhívják a hosszú Katinkát, hogy be kéne ugrani, de nem biztos, hogy elvállalja, te ezt azért ambicionáltad valamilyen
12: igen,
11: szinten.
12: Igen, abszolút, és nagyon örültem neki. És így az első két nap után ott voltam, hogy úristen, ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik, nagyon élvezem.
6: Mi az első két nap? Hol vagyunk? Melyik filmben vagyunk?
12: Ez egy reklám volt, egy japán reklámot forgattak itt Budapesten, és egy Panigálival kellett motorozni.
6: Szegény, szerencsétlen, hátrányos helyzetű leányzó.
12: Igen,
6: egy Panigáli.
12: Igen, egy könycseppet azért én is elmocsoltam.
6: De nem kellett elesni vele, ugye?
12: Nem kellett elesni vele. Kanyarodni kellett vele, elindulni, megállni a várban. A várban motoroztam, az anker közben kellett egy kerékre felvenni egy kicsit, és így gumit füstölni.
6: Nem egy Dior reklámban vagyunk, hanem jó gumibüdös reklámban vagyunk. Igazi csajos tud. És aztán megcsinált az első reklámodat, és akkor utána megtalál a további, és akkor rendes filmekben mondjuk Nick Nolte-val, vagy akár Schwarzeneggerrel, vagy kikkel forgattál már életedben? Akiket mi is ismerünk, persze.
11: Meg a hallgatók is remélhetőleg.
12: Tavaly forgattam együtt például Emilia Clarke-kal. A póniszt, igen.
11: Tényleg.
12: A Hayley Lou-nak voltam a vezetős dublőre, a göndörhajú csajszínak.
11: Igen. Illés reméltó.
12: Igen, és most a legjobb dolog, hogy egy tündér az a nő.
11: Igen, én is ezt képzelem.
12: Igen, tehát egy végtelenül cuki nő.
6: Tudnám, miről beszéltek.
11: A trónok harcából
12: a sárkányokkal.
6: De ott kell motorozni?
11: A trónok harcában nem kell motorozni, ez egy másik sorozat.
10: Lehet, hogy lesz majd
6: szóval,
10: olyan rész is.
6: Tudsz olyan sztárt is mondani, akit én is ismerek? Tehát, hogy például...
12: Találkoztam Angelina Jolie-val.
6: Az menő. az menő vele. Én is találkoztam egyszer.
11: Sőt, én is.
6: És forgattál is vele, vagy pedig csak így elszaladt mellette?
12: Forgattam vele.
11: Az jó régen igen. Lehetett, nem? Az legalább
12: tavaly előtt. Itt forgatták egy opera énekes nőről szóló
11: filmet. Én azt hittem a kettővel ezelőtti, amit itt forgatott, de...
12: Nem, a legutóbbi filmjét tavaly előtt.
6: Hogy amikor így azt mondod, hogy dublőr vagy, akkor egy idő után az ember többre is vágyik, mint hogy ilyen technológiai valami legyen ebben, tehát az ember nem akar színész lenni, vagy nem akar esetleg jobban megmutatkozni valahogyan?
12: Vannak ilyen kaszkadőr színészek. Nekem úgy gondolom nem való az, hogy szöveget mondjak kamera előtt. Én ezt nagyon élvezem, amit csinálunk, végtelenül élvezem, és nagyon örömmel. Csak így szöveget ne kelljen mondani, köszönöm szépen.
6: Pedig jól beszélsz egyébként, szerintem vicces.
12: Úristen, megint a kecskeméti tájszólásom
6: van. Nem, abszolút, tök szórakoztató. És egyébként pedig mi az, amit csinálsz egyébként egy ilyen filmben? Most, hogyha elvonatkoztatunk abban, hogy egy panigáléval motorozol, hogyha a filmben kell valamit csinálod, akkor mit csinálsz?
12: Eddig a legtöbb akcióm az autós akció volt.
6: Na, a motorokról beszélek. Végre valami rendes dolog.
11: Igen.
12: Igen. Szóval volt kétszer autós ütközésem, háromszor. Az autós dolgokat annyira élvezem, annyira jó. Gyakorlatilag. Amikor először igazából bekerültem a szakmába, akkor gyakorlatilag két év után kaptam egy olyan lehetőséget, hogy ilyen 90 fokba kellett belemenni 60-nál egy másik autóba.
6: Hát azt hiszem, ez sokan intavációban is megcsinálják simán. Pénz nélkül is simán megoldják.
12: Na, lehet, hogy még fizetnek is.
6: És jól fizetik? Inkább a kérdésem arra irányul, hogy erre lehet alapozni életeket, hogy az ember ezzel foglalkozik? Vagy lehet abban hinni, hogy ez egy jövőmutató, előrevívő dolog? Vagy ez csak egy kaland?
12: Annál több, mint egy kaland, de nehéz életforma. Én úgy szoktam jellemezni, hogy szerencsejátékosok vagyunk, vagy szerencsejáték függők vagyunk, mert nagyon sokszor kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz a következő produkció, mikor lesz a következő napod a munkában. Mm-hmm. Van, akinek beesik 8 hónap munka folyamatosan, és utána meg fél évig nem tud menni sehova.
11: De valamennyire rentábilisnak kell, hogy legyen, hiszen amikor kérdeztük, hogy hogyan apostrofálnád magad, ezt mondtad legelőször. Tehát igazából ez a foglalkozásod, nem?
12: Ebből
11: élsz.
12: Ebből élek, igen.
11: Na, hát akkor végül is bejött, nem?
6: Még nem tudjuk.
12: ez mindig változhat folyamatosan.
11: Hát de már 5 éve csinálod.
12: Igen, igen. Volt egy nagyon iszonyatosan szerencsés helyzet, hogy bekerültem egy sorozatba, és ott a főszereplő dublőre lehettem. És azt a 4 évet azt végig tudtam dolgozni. Azóta már én is tapasztalom ezt a kis gambling részét, hogy akkor most mikor hívnak, mikor nem hívnak, mikor jöhetek, mikor kell egy kicsit szűkebbre húzni.
6: Kérdezhetek emberségeset? Hogy kezelnek téged a férfiak? Szóval, ha megtudják, hogy te ki vagy, akkor ez jó-rossz, mihez értesz, megvered-e őket, jobban motorozol náluk, jobban vezetsz autót, kaszkadőr vagy, hogy ez az emberi kapcsolatra hogyan hat, amikor egy nő olyasmit csinál, ami a Ken, és nem a Barbie?
12: Nehéz, mert akaratlanul is kialakul egy versenyszféra, amikor úgy gondolom, hogy én egyébként nem szoktam ebből ilyen kérdést csinálni, hogy akkor most én jobban motorozok, vagy jobban vezetek, vagy bármit.
6: Igen, csak én tudom, hogy jobban motorozom, mint én. De tudom, az a baj, hogy...
12: És hát nézd, ez igazából egyénfüggő szerintem, hogy ki mennyire tudja ezt kezelni, hogy ő bántja, hogy egy nő ilyen dolgokat csinál, vagy esetleg ügyesebb benne. Változó van, aki tök jól kezeli, de valakiből annyira olyan ellenséges reakciókat vált ki, hogy sokszor meglepődöm. És egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert visszacsatolva egy kicsit a motorozáshoz, hogy még amikor elkezdtem motorozni, volt itthon egy versenyző, férfi, aki segített, hogy találok körbe, mire figyeljek, nagyon sok jó tanácssal látott el.
6: De szép majd... ez, hogy találok körbe.
12: Majd volt egy verseny Szlovákiában, és nem tudom, hogy mi volt vele, tehát, hogy neki volt rossz napja, a motorja nem volt olyan, a csillagok állása nem volt éppen kedvező, de a lényeg, hogy a kettes kanyarban, ami viszonylag gyors kanyar, ott voltam, hogy ott vagyok az ember mögött, és annyival nagyobb volt a tempom, hogy hát nem megelőzöm, de külsőiben tudtam körbe kerülni.
6: Az mondjuk azt, hogy tud kínos lenni.
12: Igen.
11: A körbe motorozás?
12: Igen, ki a külsőiben. Igen. Tehát akkor a tempó különbség, hogy, és így ott voltam, hogy most mit csinálják, hát jó, megelőzöm. És utána az ember elfelejtett köszönni, de nem csak nekem, még édesapámnak is. Ellenben kint versenyeztem Katarban, és volt egy kuvaiti ember, aki szintén segített a pályával kapcsolatban, hogy mire figyeljek, stb. Majdnem, amikor gyorsan

0: Van, amiről azt gondoljuk, hogy ez a mi világunk. Egyébként Dakart is nyert már nő, kocsival Jutta Kleinschmidt, és emlékszem, hogy az nagyon fura fogadtatásban részesült, amikor a Jutta megnyert.
1: De azért te köszöntél neki.
0: Hát én nem elő... Én le is térdeltem. Köszöntem, a cipőjét csokogattam. Tehát, hogy én azt gondolom, mi férfiak azért azt nagyon nehezen kezeljük, hogyha valaki a mi világunkba nőként odaér. De ugyanakkor az előbb arról beszélgettünk, hogy mi kellhet ahhoz, hogy egy versenysportban, mondjuk egy MotoGP-ben egy nő odaérjen. Oda tudtok érni? Tehát, hogy ez egy olyan világ, ahol nem a fizikai különbségek döntenek, hanem egy nő is alkalmas lehet erre? Azért a mai világ az nagyon az egyenlőség világa, ahol mindenről azt mondjuk, hogy a nők ugyanarra képesek, bár még uránbányában sosem láttam nőt, de hogy a MotoGP-ben például egy nő odaérhet az elejébe, szerinted?
2: Szerintem volna rá lehetőség, tehát képesek lennénk rá.
0: És akkor miért nem?
2: Mint ahogy mondod, ez egy elég férfi uralta világ. És nem vagyok benne biztos, hogy azért az kellenek szponzorok, kellenek a támogatók, kell a csapat, hogy megkapják ugyanazt a lehetőséget, ami kell ahhoz, hogy odaérjenek.
0: De hát annak elképesztő marketing értéke lenne, hogyha egy nő odaérne. Tehát, hogyha nekem annyi pénzem lenne, és mondjuk én a Gucci lennék, vagy a L'Oreal, vagy nem tudom, hasonló világmárkának a tulajdonosa, én biztosan abba az irányba tolnám ezt a biciklit, hogy egy nő álljon oda, és mutassa meg a világnak, hogy ugyanarra képes, mint egy férfi.
2: Én is mindig ezt mondtam, hogy ebből egy annyira jó dolgot lehetne csinálni, és...
1: De hát vannak női szakágok, nem? Meg hát vannak női versenyek a Super Motóban, Super Bike-ban, MotoGP-ben is volt, talán azt mondtad itt a szünetben.
2: Van, egyébként most is van külön női világbajnokság, de
1: hát akkor nem ugyanazokkal ez a dolog, nem?
2: Nem ugyanazokkal nem a motorokkal mennek, nem ugyanaz. Mindenki egyforma motorra megy például, amit én mondjuk kifejezetten szeretek, hogy a technika az adott, és nem azon múlik, hogy kinek mennyi pénze van, vagy mennyit akkor tud a fejlesztésekre költeni, hanem ott az,
1: egy ilyen szigorú káposztaleves diétán, vagy mi múlik?
2: És a belefektetett energiában, és
1: Most a férfiakra is értettem egyúttal, vagy ők nem egy motorra, nem ugyanaz a motorra mennek?
2: Nem.
1: Kérdezem a motorversenyzésben hasonlóan járatlanok kedvéért.
0: Igen. Te mi leszel, ha nagy leszel? Mert ugye azért azt gondolom, hogy ez egy, én szerintem ez egy nagyon nagyon menő dolog, amit csinálsz, de hát kaland. De hogy akkor te látod magad 10 év múlva, hogy éppen terelgetsz valami két kis szőkebb, göndörhajú kislány, és közben pedig kaszkadőr jeleneket forgatsz? Vagy hogy hol képzeled el magad? Vagy mi szeretnél lenni?
2: El tudom akár képzelni. Eddig nem született meg konkrétan a gondolat, de ki tudja, hogy mit hoz az élet. Vagy hogy hogy alakul ez. Nyilván ehhez egy olyan partner is kell, aki azt mondja, hogy jó, neki szimpatikus az, amit én csinálok, és nem bántja a férfiasságát, hogy...
1: Egyébként nehéz ezzel a package-el ismerkedned?
2: Nagyon nehéz. Nagyon nagyon nehéz.
1: Elrettented a férfiakat?
2: Gyakorlatilag.
0: De egyébként akkor is mi szeretnél lenni? Tehát, hogyha ebben van, amit te csinálsz, ebben van valamilyen szakmai olyan kihívás, amire azt mondanád. Nyilván, hogyha színész lennél, azt mondanánk, hogy Oscar, vagy Cannes Film Fesztivál, vagy bármi egyéb, de abban, amit te csinálsz, abban mi az a szint, ahol az ember eljuthat, és mi az, amiben szeretnél?
2: Ugye sajnos a kaszkadőröknek nem osztanak Oscar-díjat.
0: De furi, mert ott azt hiszem, hogy talán a levegőkeverőnek is van Oscar-díja, meg a...
2: Konkrétan, igen.
0: Tehát ugye a díszlettervező segédjének is adnak valamit.
2: Ez így igaz, a kaszkadőröknek nem jár Oscar, viszont csináltak egy külön díjat, ez a Taurus-díj, és egyébként pont most nyertek a srácok Taurus díjat.
0: Kik a srácok?
2: Igen. Ez öten voltak, ebből volt egy amerikai, benne volt a Seregi Andris, az Orsány Iván, a Tóth Gyuszi és a Kovalik Robi.
0: Tehát magyar emberek, mi nem ismerünk feltétlenül,
2: igen,
0: emberek oda jutottak egy szakma csúcsára.
2: Igen. És elnyerték azt, amit a kaszkadőr elnyerhet.
1: Ez a legmagasabb polcon lévő díj, kaszkadőr.
2: Igen.
0: Mit kell azt csinálni, hogy az ember ezt megnyerje?
2: Ők például a Balerina című filmben égtek. Igen.

0: Mármint, hogy és szó melyeket, szerint.
1: Igen.
2: Mert hogy ugye díjat zsabáltak be, szóval nem annyira égtek be.
3: Nem, de hát a magának, azt hiszem a filmnek az a, azt hiszem az egyik ilyen ikonikus jelenet, amikor egy nagy tűz van, és akkor ezek a srácok ott megégetik magukat. Te vállalnál ilyesmit? Vagy azért ez sok. Hol nagyon... van az a pont, hol van az a pont, amit te még honnan ugrasz le? Milyen autóval mész neki, minek?
1: Ahonnan kell.
3: Oh, egyébként, akkor értek mindent.
1: Nagyon-nagyon várom az első filmes égésemet, ami még sajnos nem történt meg, viszont már égtem kétszer hobbiból.
3: Milyen irányból?
1: Nem leégtem, felgyújtottak. A tavalyi születésnapomra ez volt a kívánságom, hogy...
3: Ezt én bármikor hogy is mint szeretném.
2: De bármikor. Hogy a tortán, vagy már a gyertyán lévő tűz beleért a hajadba, vagy fordítva, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Megszerveztük a srácokkal, hogy akkor mikor lesz, hogy szeretném, mi legyen az, és egy szép nyári este összegyűltünk. A megfelelő óvintézkedéseknek megfelelően beöltöztem, bekentek égőanyaggal.
2: Naptejjel.
1: Igen, majd felgyújtottak.
3: Hát figyelj, ez...
1: Okay. Majd el is oltottak szerencsére.
3: Nincs tökéletes.
2: Ez lett van a következő.
3: Nincs tökéletes. Hát figyelj, ez menő. Egyébként pedig nyilván aki hallgat minket és nem lát minket, a Miki ez egy tök helyes szőke, nagyon tuki lány, aki azt kéri születésnapra, hogy gyújtsuk fel. Jó, legyen. Nem tudom, én azt gondolom, hogy én még tudnám ezt folytatni, de viszont az műsoridőnk az azt gondolom, hogy Robi szigorú tekintetét nézve az lassan...
4: A szigorú tekintetem azt mondja egyébként, hogy még van egy percetek.
2: Akkor még ilyen villámkérdéseket tegyünk fel. Kedvenc autó és motor, ezeket nem úszod meg.
1: Most a jelenlegi kedvenc motorom az a GS Adventure. Fantasztikus. Igen, tudom, nem illik a cofunkhoz, de ez van.
3: Kedvenc Form 1-es pilótánk?
1: Schumacher volt.
3: És most?
1: Nem nézek. Már Form 1-en.
3: Kedvenc MotoGP pilótád, mondd azt, hogy Rossi.
1: Rossi.
3: Oké, okay, akkor a kedvenc
1: minden
3: számod.
1: Minden nyomás nélkül.
3: Kedvenc számod. Mondd a kedvenc számodat, Rossi.
1: Melyik is? A hetes.
3: 46. Hányal közlekedünk a városba?
1: Melyik városba?
3: 46-tal bárhol is. Azt, hogy mondtad, hogy 300 fölött mentél már, igen, tehát akkor a legmagasabb tempót 3. És kocsival?
1: Kocsival, azt hiszem 260-nal, de nem vagyok benne.
3: Kedvenc pályád?
1: Kettő is van. A Katara az emlékek miatt, Európában egyébként Mizánó, imádom, nagyon gyors pálya, de a legextrémebb és legkedvencebb pályán Portimao, az mint egy hullámvasút.
3: Pedig az olyan. egy ilyen szűk.
1: Az egy zseniális pálya, olyan, tehát említetted a Mansellt, az gyakorlatilag egy sík terep.
3: Soha nem fogunk összeveszni Portimaón. Én is mentem ott, és nem fogunk rajta összeveszni.
2: A szűkről jut eszembe, a Mantétére vágysz.
1: Nézőként.
3: És a Dakarra?
1: Bármikor. Most gyerünk.
2: Két hét múlva megy a Laci, azt hiszem, a bazdájban.
3: De hogy motorra?
1: Motor, autó, mindegy. Két kerék, négy kerék.
3: Mert hogy valami keretbe foglaljuk ott, nekem van egy nagyon kedvenc barátom, egy japán lány, egy Tanaka Ai nevű japán lány, aki 44 kiló vasággyal, és ő egy ilyen KTM 450-esre végcsinálta úgy a Dakart, hogy nem bírta fölállítani, tehát annyira kicsi lány, hogy nem bírt úgy mögé állni, hogy fölemelje. Te sem vagy olyan mérhetetlenül erős külsejűnek tűnő, de azért azt gondolom, hogy ez, hogy el tudom alatt képzelni, hogy végcsinált, de azért az tud zuhanyzás nélkül élni?
1: Hogyha Dakaron kell menni, megoldom.
3: Jó, persze.
2: Még a kedvenc autóval lóksz, aztán zárjuk a műsort, már Robi nagyon integet.
1: Az all time kedvenc autóm az Audi R8.
2: Itt nincs rossz válasz.
3: Nincs rossz válasz, így valójában. Bár Rossi egy BMW-vel köröz mostanság, ha jól emlékszem, a Le Mans-ban is.
2: Nem tudtam, tényleg.
3: Le Mans-ban nyert, azt hiszem, hogy Le Mans-ban Rossi.
2: Hát a Vikinek is komoly BMW-s kötődése van. Szóval ebben hasonlítotok már.
3: Intézzünk valamit.
1: Jó.
3: Hát tökre köszönöm, tökre jeveztem.
1: Hálásan Bence. Köszönöm.
2: Nagyon-nagyon jó volt. Folytathatjuk bármikor.
4: Én köszönöm, hogy végighallgathattam.
3: Miki, köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Hálás köszönetem.
3: Isteni volt. Akkor jó motorozást, most motoros időszak van. Jaj, nagyon fontos, hogy motorozol a városban?
1: Motorozom a városban, igen.
3: És vigyázol magadra? Vagy hogy érzed magad? Vagy biztonságban? Vigyázom vagy egyre inkább biztonságban? Vagy nagyon, nagyon védekező módon motorozol?
1: Élvezettel, lendületesen motorozok, de nagyon figyelek. Tehát, hogyha engem bárki lát az utcán motorozni, soha nem mondaná meg, hogy én pályamotoros voltam, és 8 évet versenyeztem. Óvatosan motorozok, nagyon figyelek, de azért szeretek lendületesen közlekedni.
3: És nem félsz?
1: Nem.
3: Almát ismerted?
1: Nem.
3: Tudod, ő Dakaron versenyzett, és tavaly egy motoros balesetben életét vesztette, és nagyon jó barátom volt, és...
1: Nagyon sajnálom.
3: És hogy nagyon furi, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy jól csinálja, és nagyon tudja, de nem tudja annyira, mert nem vagyunk védettek mindennel, de hát én nagyon kívánom, hogy sose forduljon veled elő, és nagyon vigyázz magadra.
1: Köszönöm, igyekszem.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
5: Minisztárszki és Hadzsess Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Ki vagy?
9: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
8: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
9: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyházfő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
11: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
10: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
5: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádiókafén.
12: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonos, a szervusztom.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A mai műsorban arról beszélgetünk, hogyan változik az automárkák szerepe a városi térben, és mit jelent ma valójában egy prémium márka jelenléte a fogyasztók mindennapjában. A Mercedes-Benz ugyanis egy olyan új koncepcióval kísérletezik világszerte, amely kilép a hagyományos autószalonok világából, és sokkal inkább közösségi, kulturális és élmény alapú kapcsolódási pontokat hoz létre a városban. De hogy mit jelent ma egy márka számára a városi jelenlét, hogyan lehet az elektromos mobilitást élményé tenni, és miért fontos, hogy egy automárka ne csak értékesíteni akarjon, hanem kapcsolódni is az emberekhez. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban pedig Trencsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Induljunk onnan, hogy miért tartottátok fontosnak, hogy a Mercedes kilépjen a hagyományos keretekből, a hagyományos showroom keretekből, és utána beszéljünk arról is, hogy a koncepció hogyan jelenik meg a márka globális stratégiájában.
3: Lehet, egy kicsit meg is fordítom, mert talán az a legnagyobb alapja az egésznek, hogy az márkánk idén lett 140 éves, tehát 140 éve volt, amikor Carl Benz szabadalmaztatta az azóta híressé vált patent motorvágent, amivel megalapította az első autót gyakorlatilag. És ennek az apropóján, hogy ünnepeljük meg a születésnapunkat, ezt az évfordulót, volt egy központi tender, amit a központi csapat írt ki, és minden olyan ország, ahol hivatalos importőri tevékenység van, jelentkezhetett az úgynevezett Key City projektre, tehát hogy mi lehetünk a Key City-jei ennek a megmozdulásnak, és 14 ország került be végül ebbe a szűkített körbe, Tokiótól kezdve Los Angelesig, természetesen Stuttgart a központunk, de Magyarország is bejutott ebbe. A 14 országba, hogy mi is lehetünk egy ilyen központi eleme ennek a 140 éves ünneplésnek. És a koncepció kialakítása számunkra volt nagyon fontos, hogyha már Key City-ről beszélünk, akkor szerettük volna azt mondani, hogy mi tényleg kimegyünk oda azokra a telekre, ahol az emberek vannak, ahol az emberek járnak a mindennapokban, és megmutatjuk nekik, hogy mi is az a Mercedes-Benz, hogyan lehet velük kapcsolódni, és mit jelent számunkra a márka, és talán megkérdezni őket, hogy számukra mit jelent a márka.
2: Egy időben indult egyébként ez a kampány, ezt nem is tudtam egyébként, hogy ez egy ilyen globális kampány, úgyhogy ez egy izgalmas kérdés.
3: Igen, tavaly november, októberben kezdődött el ez a tender folyamat, ez egy 3 szakaszos tender volt, a koncepcióládása, és tavaly november végén, december elején volt a végső eredményhirdetés.
2: És azt lehet tudni, hogy mi szükség volt, hogy egy kicsit kilépjen a márka így a hagyományos keretekből?
3: Igen, azért azt láthatjuk, hogy a piaci helyzet nagyon változik. Nagyon sok új belépő jelent meg a piacon, itt főleg az ázsiai márkákra gondolok, és azért mi, mint az autózás és az automobil megalkotója, úgy éreztük, hogy fontos egy kicsit erre a heritage vonalra építeni, és ennek apropóján jött létre az, hogy kicsit a Mercedes-Benz, amikor asszociálják az emberek egy prémium, egy luxus brandnek tekintik, így nehezebb a kötődés hozzá. De azért az fontos elmondani, hogy a Mercedes-Benz mindamellett, hogy prémium márka, vannak entry modelljeink is, vannak core modelljeink is, tehát hogy tényleg mindenféle olyan modell megtalálható a palettánkban, ami a legtöbb ember igényeit kielégít, és ezt szeretnénk igazából átadni az embereknek, hogy mi nem csak egy autót értékesítünk, hanem az összes azzal járó élményt és későbbi after sales és szolgáltatást.
1: És ugye május 21-én vágtatok bele ebbe az útba, mert hogy ennek több állomása lesz egy ilyen térben, most akkor már az első tapasztalatok alapján mit látok, mennyire más a fogyasztók, a hozzátok kapcsolódó embereknek a viselkedése, mint mondjuk egy klasszikus autószalonban?
3: Ami nekem nagyon tetszik, és talán egy kicsit igazolja is a koncepció választásunkat, nagyon sok ország választott úgynevezett showroom koncepciót, tehát hogy igazából, mintha egy üzlettérben helyezkednének el, kivették az üvegeket, és egy nyitottabb teret hoztak létre, de mi direkt szerettünk volna ezt teljes mértékben közterületen megalkotni, ezt a koncepciót, és látva az emberek érdeklődését, főleg az első két napot 6 autó volt kihelyezve, plusz egy a pergolában, gyönyörű autó line-upot hoztunk fel, tényleg a 140 év ikonikus modelljeit, rengeteg érdeklődő, rengeteg kérdés, nagyon szerette az utca népe, aki megállt, amikor az újságíróknak, hogy a VIP vendégeknek hangosítottuk az autóbemutatót, a két termékmenedzserünk mutatta be az autókat, és őket valamilyen szinte jobban is érdekelte ez az attrakció, hogy kicsit hallgathatták a modellekről a hátteret. Én azt mondanám, hogy ez a legjobb visszaigazolás arra, hogy az embereket ez érdekli, az emberek nyitottak erre, és befogadóak.
2: Ez egy eseménysorozat, ugye? Tehát, hogyha valaki esetleg ezt nem tudja, kicsit magáról a koncepcióról tudnál beszélni?
3: Igen. Május 21-én, ahogy említettétek, megnyitottunk a Fashion Street-en, itt június 7-éig leszünk. Minden nap lesz kettő kiállított autó, egy a pergolában, ő egy üveg kalicka, hívjuk így, és egy kinti autó is, akit kicsit közelebbről meg lehet nézni, illetve lifestyle programok vannak, mint akusztikus koncert, Cars and Coffee találkozó, majd június 4-én nyitunk a Csónakázó tavon, igen, a Csónakázó tavon rajta lesz egy platform, amire rákeül a modellfrissített EQS.
1: Igen, ez mindenképpen egy új izgalmas koncepció, vagy látásmód a marketing szempontból
3: így
1: is.
3: Így van, szerettük volna egy kicsit kimozdítani, illetve a Csónakázótó környéke már lehetővé teszi azt is, hogy 5 modellünket fogjuk tudni tesztvezettetni az arra jelentkezőkkel. Itt kimondottan elektromos modellekről beszélünk. A városi élethez kicsit ezt éreztük jobban passzolónak, bár azért azt is fontos elmondani, hogy ezek a modellek már 700-800 kilométeres hatótávval rendelkeznek, tehát tényleg minden területet lefednek, hogyha az ember elektromos autót szeretne használni, majd júliusban átköltözünk Balatonfüredre a Vitorlás kikötőbe, és ott ugyanezek a modellek és ugyanez a koncepció lesz egyébként, mint a Csónakázó tavon. Mindkét helyszínen akusztikus koncertek, piknikek, morning yoga, tehát nagyon széles körűen várjuk az embereket, hogy élményeket szerezzenek, ne csak autót vezetve, de a márkával kapcsolódva.
2: Itt meg is lehet venni egyébként az autót, tehát az értékesítési pontként is működik, vagy inkább csak így az életérzést szeretnétek átadni, vagy élményt adni a fogyasztónak?
3: Aki autót szeretne vásárolni, ott nagyon szívesen a jelenlévő értékesítők bekísérik egy showroomba, ahol hivatalosan is végezhető az értékesítői tevékenység.
4: Igen, én meg pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire fontos a nem értékesítési pont jelleg. Így van, tehát így itt mind így a kettő van, kérdés megállja a helyét.
3: Automárka vagyunk, importőr vagyunk, az értékesítés a fő célunk egy adott ponton, de azt szeretnénk, hogy ez most ne csak egy kampány legyen, és talán ez a legjobb kifejezés, ez egy élményplatform. Hogy itt élményeket szerezve, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy autót szeretne venni, és abban gondolkozik, hogy ez milyen márka legyen, akkor az itt megszerzett értékek mentén ne legyen más döntése, mint hogy ez egy Mercedes-Benz lesz.
1: Most itt a 140 évről beszélünk, ami nagyon hosszú idő, viszont adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, vagy voltak elvárásaitok azzal kapcsolatban, hogy a fiatalabb generációk másként kapcsolódnak-e ma egy automárkához, mint korábban?
3: Teljesen, igen, igen. A fiatalabb generáció másféle bánásmódot, másféle kommunikációt igényel. Nekik már sokkal gyorsabb az életük. Nekik teljesen más jelent az autózás is. Még egy elnézést a kifejezésért, idősebb generációnak a Mercedes-Benzben fontos a megbízhatóság, a biztonság, az, hogy prémium, az érzés az, hogy beül, és nagyon sok esetben ez egy nagyon-nagyon vágyott márka számukra, tehát egy álommodell, amikor megvásárolják. A fiataloknak a funkcionalitás a lényeg. A digitalizáció, az, hogy a közösségük elférjen az autóban, jól érezzék magukat, az AI megoldások az autóban, és hogy minél könnyebben és jobban kezelhetőbb legyen az autó, miközben együtt tudnak tölteni időt.
2: Ez tök jó, hogy megkérdezted, mert én is azon gondolkoztam, hogy szélesedett-e egyébként a célcsoport, mert én magam nem gondoltam volt, tehát hogy én úgy képzeltem el, hogy mondjuk egy golfklubban, egy divat eseményen jelenik meg a Mercedes, nem a városi forgalomban. Tehát összefügg a kettő.
3: Amit mondtam, hogy nagyon széles a modellpalettánk, tehát a most bemutatott S-osztály, ami jelenleg is kint van a Fashion Street-en, ez az a közönség, igen, az igazi biznisz embereknek, aki tényleg a prémiumra vágyik, a Mercedes-Benzre, az mindig is az S-osztály lesz. De vannak kisebb kategóriában is autóink, amik kimondottan a fiatalok kedvencei, vagy olyan ügyfélkörnek is lehet a kedvence, aki igazából nem vágyik erre a nagy robosztus autóra, vagy nem vágyik arra, hogy ennyire prémium megítélése legyen, de mégis benne van az összes olyan alapérték és összes olyan quality, amit a Mercedes-ben tud hozni.
4: És ugye az elektromos modelleket már behoztad a beszélgetésbe, és ennek kapcsán jut eszembe, hogy ezek az elektromos modellek, ezek esetében még mindig inkább az edukációra van szükség, vagy már valódi kapcsolódás, vagy érzelmi kapcsolódás van a termékek irányába a fogyasztók részéről?
3: Arra van szükség, hogy kipróbálják, mert ez nem egy olyan élmény, és nem egy olyan tapasztalat, amit olvasva, vagy hallani róla könnyű.
4: Tehát ezt nem magyarázni kell?
3: Nem. Itt ezt meg kell tapasztalni, főleg itt a töltési para, ami nagyon erős az emberekben. Én most már 2 éve elektromos autót vezetek, elmondhatom, hogy fel se tűnik, hogy töltöm az autót. Tehát, hogy annyira része az életemnek.
4: Mint
3: az,
4: a telefonunkat?
3: Így van. Az, hogy pontosan tudom, hogy mikor, hol tudom lerakni, hol tudom gyorsan feltölteni, vannak bevett töltési pontjaim. Tehát, hogy nekem már az lenne a kihívás, hogy úristen, tankolnom kell, el kell menjek egy benzinkútra, ki kell szálljak az autóból, ki kell válaszolom, hogy melyiket vegyem le, utána be kell menjek, beszélnem kell egy kutassak, ezt borzasztó tortúrának tűnik számomra jelenleg.
4: Változik a világ.
3: Változik
4: ezzel
3: teljesen.
4: Illetve, hogy kell kommunikálni.
3: Így van, beülsz az autóban, nagyon más vezetési stílust is igényel. Amikor átülök egy belső égési modorba, érzem, hogy elengedem a gázpedált, és úristen, miért nem lassul az autó. A rekuperáció érzése az, hogy amikor gyorsítanom kell, amikor sávot kell váltsak, az a fajta nyomaték, ami hirtelen ott van, és adja az energiát, teljesen más érzés. Ezt ki kell próbálni. Én most ezt elmondom, és emberek azt mondják, hogy úristen, de hogy is elképzelni se tudom, hát nagyon nehéz tölteni. Ezért kell kipróbálni az autókat, és ezért választottuk ezeket az autókat az adott pontokra, hogy ki lehessen próbálni.
2: Biztos Judit is megkérdezte volna, hogy mi a helyzet a női célcsoporttal, de most én megkérdezem, mert ha jól emlékszem, akkor a Mercedes mindig kiemelten foglalkozott a hölgyekkel, mint célcsoport, hogy ebben a sorozatban van valamilyen kiemelt olyan speciális dolog, amit a nőknek szántok, vagy...
3: Úgy gondolom, hogy a felsorakoztatott modellek mind egyformán érdekesek lehetnek nőknek és férfiaknak. És most gondolkoztunk benne, de kimondottan nem szerettem volna női programokat. Tavaly volt egyébként női tesztvezetési rendezvényünk, és úgy gondolom, hogy igazából a női vezetés és a női igények másak, mint a férfiaknak, sokkal fontosabb a biztonság, sokkal fontosabb, hogy könnyen kezelhető legyen az autó, hogy komfortos legyen az autó,
4: a csomagtér, parkolás,
3: igen, nekem is ugyanez. És ezeket az autókat azért is válogattuk így össze, mert van benne mondjuk egy GLB, ami egy kimondottan férfiasabb autó, de ott egy CLA, ami egy kellemes lágy női autó is lehet, de kipróbálható kombit is viszünk, tehát egy elektromos kombit. Ezért nem gondolom, hogy kimondottan nőknek kellene programokat, hanem hölgyeket is szeretettel várunk, hogy megtapasztalják azt, hogy ezekkel a modellekkel az ő igényeik is 100%-osan kielégíthetőek.
4: Úgyhogy itt a programsorozatot elmesélted nekünk, ez jutott eszembe, hogy itt egy hosszú távú márkaépítési eszközről beszélünk, vagy itt ennek már rövid távon is lesz hatása, üzleti eredménye, mire számítotok? Ugye az első héten vagytok túl, tehát most még inkább csak előre nézzünk, hogy mi várható.
3: Igen, ez mindig nagyon jó beszélgetés, amikor KPI-okat kell riportálni, és elmondani, hogy mit is értünk el. Úgy gondolom, hogy van olyan ügyfélkör, hívjuk őket ügyfélkörnek, akinek ez hosszú távú lesz. Van olyan ügyfélkör, aki már gondolkozik, itt beszélhetünk a Hamar Marketing, a klasszikus Customer Journey-ről. Tehát, hogy aki már egy kicsit abban a szakaszban van, amikor gondolkozik az autóban, egy nagyon jó lehetőség, hogy itt helyszínen kipróbálhatja akár mind a 4 különböző modellt, 5 autóval, amit szeretne. Úgy gondolom, hogy ebben igazából ez a szép, hogy a Customer Journey bármely szakaszában tart valaki, megtalálja a maga programját, helyszínét és lehetőségét arra, hogy megbizonyosodjon a döntésében.
4: Igen, és ha ti mentek oda az emberekhez, nem azt várjátok, hogy mondjuk egy szalomba bemenjen
3: van,
4: a potenciális
3: van.
4: Későbbi vásárló.
3: Igen, kicsit levettük ezt a stresszt az emberekről, hogy olyan nehéz bemenni a szalomba, meg az már nagyon végleges, meg akkor oda jönnek hozzád, megkérdezik, hogy miben segíthetek, borzasztó, de itt oda tud sétálni, körbe tud sétálni, és ott tényleg senki nem akar neked semmit a kezedbe nyomni és eladni. Egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy beszélgessünk a márkáról, tényleg mindenki mesél el, hogy neki mit jelent a Mercedes-Benz. Ezt feltettem a múltkor a sajtóeseményen, nagyon jó válaszok érkeztek, hogy kinek mi az első élménye a márkával. Tényleg ezekre a beszélgetésekre vágyunk. És ha bárkinek modellkapcsolatos kérdése van, arra is örömmel válaszolunk.
4: Ugye Budapesten kezdtetek, mennyire inspirált benneteket a főváros, és egyébként a koncepció kialakításánál mennyire volt fontos mondjuk az, hogy mit tud adni Füred?
3: Alapvetően a fővárosra a legtöbb, sőt, az összes többi ország egyetlen egy városban jelenik meg. Nekünk is egyértelmű volt Budapest, hiszen ez a főváros, és létszámban itt jelennek meg a legtöbben az ügyfeleink. Viszont elengedhetetlen az, hogy ha azt mondjuk, hogy az ügyfeleket akarjuk megközelíteni, akkor a nyári időszakban, egy főszezonban, igenis Balatonfüred az a helyszín, ahova követjük gyakorlatilag az ügyfeleinket, akik ebben az időszakban tényleg levonulnak. Így van. Tehát nagyon adta magát ez az átállás Füredrei Budapestről.
2: Lehet ezt egy tesztkampánynak felfogni? Tehát elképzelhető, hogy lesz ennek folytatása, és más városokba is elmentek?
3: Úgy gondolom, hogy ez egy jó koncepció, és hogyha megvalósul úgy, ahogy szeretnénk, és sikerül olyan eredményeket hoznunk, amiket szeretnénk, a mi célunk is az, hogy fenntartható legyen bármilyen koncepció, amit megalkotunk, főleg, hogyha egy 3 hónapos rendezvénysorozatról van szó, van mögötte munka, akkor akár jövőre is, vagy jövő után is, ha nem is ugyanebben a volumenben és megvalósításban, de valamilyen szinten igen. Azért az fontos, hogy nekünk nem csak Budapesten és a környékén vannak márkakereskedéseink, hanem 18 telephelyünk van Magyarország szerte, és ők rendszeresen rendezvényeznek, rócsóznak, különböző tesztvezetési rendezvények, de így központilag még ilyen szinten nem vonultunk ki vidékre.
1: Onnan indultunk, hogy 140 év, amit most megünnepeltek, 14 ország vesz ebben részt, és az jutott az eszembe, hogy mennyire fogtok akár menet közben a 14 ország tapasztalatot cserélni? Tehát van itt ebben együttműködés?
3: Minden induló ország tart egy pitch előadást, hogy mi az, amit terveztek. Mi egy klaszterben dolgozunk, amiben összesen 5 ország van, ami Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Így nyilván mi egy kicsit szorosabban is kommunikálunk. A cseh kollégák kezdtek egy kicsit korábban, mint mi, és velük már volt meeting az első időszak tapasztalatairól és megosztásáról. Ahogy mondtam, ők kicsit más koncepciót választottak, ők egy hónapig lesznek elérhetőek egy showroom-szerű létesítményben, mi meg kimegyünk teljesen az utcára, de alapvetően cserélünk élményeket és tanulságokat természetesen, igen. Főleg a szervezés terén.
1: Egyébként ez nagyobb erőforrást igényel, amit ti választottatok marketinges szempontból?
3: Mi számít erőforrásnak?
1: Kollégák száma, ráfordított energia.
3: Ugyanakkor a csapatunk. Ez a mi döntésünk volt, hogy ez egy hosszabb koncepció lesz. Én azt mondanám, hogy azzal az ügynökséggel, akivel mi dolgozunk, megvalósítható, nélkülük nem lenne. Ez kivitelezhető abszolút. Szóval itt az ügynökség az, aki elsősorban a döntő kérdés ebben. Velük nagyon jó az együttműködésünk hosszú évek óta, és ezután is köszönjük szépen nekik.
2: Én még visszamennék egy kicsit az elektromos modell, nagyon elhivatottan beszéltél az elektromos autókról, tehát látom, hogy szereted a márkánál, ez mennyire fontos, vagy mennyire fogja teljesen átvenni a hagyományos motoroknak a szerepét, hogy látod?
3: Nagyon fontos a divers portfólió, és nagyon fontos, hogy hagyjuk az ügyfeleket választani. De fontos az is, hogy az elektromobilitás most az, amit a jövőnek tekintünk. És nyilván minden fejlesztés is abba az irányba megy, hogy ezeknek az autóknak a legnagyobb kihasználtsága, a legnagyobb teljesítménye legyen, hogy mindenféle igényeket ki tudjon elégíteni. Én úgy gondolom, hogy azért egy 700-798-800 kilométeres hatótáv, amit már értem, hogy ezek WLTP adatok, de tudják az autók, az már azért nagyon-nagyon kevesen vezetnek le egy ülésre megállás nélkül 600-700 kilométert. Tehát, hogy ezek az autók már nem igényelnek olyan szintű kompromisszumot, így úgy látom, hogyha tényleg sikerül az emberek életében ezt a hatótávparát, ez a hivatalos neve, megszüntetni, akkor ők is érteni fogják, hogy ez az átállás igazából nekik is egy komfortos döntés. Még egyszer mindamellett, hogy most több modellbevezetésünk van, és érkeznek belső égésűek is, illetve az AMG modellcsalád is fejlődik, és érkeznek újabb modellek, szintén belső égésű változatban. Tehát a divers portfólió az marad, az elengedhetetlen, de nagyobb hangsúlyt kap az elektromobilitás, igen.
1: És mindez ott lesz az utcán, közvetlen a környezetünkben, úgyhogy köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, a többit meg gondolom meg kell nézni.
3: Így van, szeretettel várunk mindenkit.
1: Köszönjük szépen, Trencsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője volt ma a vendégünk, akivel a Mercedes-Benz Stúdió Budapest programsorozatról beszélgettünk. Most egy rövid szünet következik, majd a zene után folytatjuk a Business Lunch-ot, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmedia, az Indamedia és a Mastercard.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A következő fél órában pedig a munkáltatói márkaépítés kerül a fókuszunkba, kifejezetten az MBH bank kapcsán. A bank ugyanis az elmúlt években látványosan újra definiálta, hogy mit jelent ma Magyarországon egy modern dolgozóközpontú nagyvállalat. A bank 24-ben, illetve 25-ben is elnyerte a Top Employer minősítést, miközben olyan programrendszert épített fel, amely a teljes munkávállalói életutat támogatja, a pályakezdőktől a kisgyermekes szülőkön át egészen a 60 pluszos korosztályig, de majd beszélgettünk részletesen mindenről. Vendégeink a stúdióban Ág Anikó, az MBH Bank fiókhálózat és digitális csatorna marketing támogatás vezetője, aki egyébként egyben a vállalat Employer Branding és ESG marketing támogatásáért is felelsz. Szervusz!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Illetve itt van velünk Fertig Balázs, toborzás és onboarding igazgató, szintén MBH Bank. Örülök, hogy itt vagy, Balázs!
4: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
1: És akkor a hosszú bevezető után vágjunk is a közepébe. Hogyan foglalnátok össze az MBH Bank munkáltatói márkájának lényegét, Balázs? Kezdenél?
4: Igen, igazából mi, amikor az MBH Banknak a munkáltatói márkájának a megalkotásáról gondolkodtunk, akkor az egy első és legfontosabb szempont az volt, hogy olyan legyen, ami önazonos a munkatársak számára, tehát ne az legyen, hogy valamit felírunk a falra, vagy ilyen nagy plakátokra, és aztán mindenki azt mondja, hogy hát fogalmam sincs, én ennél a cégnél dolgozok, de ez nem igaz. Úgyhogy nagyon sok belső kutatást végeztünk első körben saját magunk is, Anikóékkal közösen is, rengeteg felmérést végzünk, és ezekből visszaköszönő témákat próbáltuk rendszerezni, és három olyan témakör volt, ami gyakorlatilag minden egyes esetben visszaköszönt. Az első és leghangsúlyosabban az a csapat, a közösség, az, amiben az emberek együtt dolgoznak, azt kapjuk meg folyamatosan, az akkori felmérésekben és azóta is folyamatosan minden évben végzünk ilyen felmérést, hogy az a csapat, akikkel együtt dolgozik szorosan a kolléga, az egy nagyon nagy erőssége a szervezetünknek. A kisebb közösségek nagyon nagy megtartó erővel bírnak, és nagyon nagy motivációs erővel is bírnak annak érdekében, hogy kivel tudok együtt dolgozni, mert egy nagyon magas szintű szakmaiság jelenik meg a banknál. Ugye mi három bank összeolvadásából jöttünk létre, nagyon sokan vannak, akik még az előző tagbankoknak az a munkavállalói voltak, illetve folyamatosan ugye toborzunk is, én, mint toborzási igazgató, ezeket a számokat egész jól látom, folyamatosan hozzuk be kívülről is a kollégákat, ott is nagyon sok banki tapasztalatú kolléga jön be, és ez a tudás, ami felépül a kisebb csapatokban, ez egy nagyon nagy megtartó erővel bír, és egy nagyon komoly szakmaiságot és egy büszkeségfaktort jelent a kollégáknak.
1: Ugye kihangsúlyozta Balázs az önazonosságot, illetve a kisebb csapatoknak a nagy megtartó erejét, mivel egészítenéd mindezt ki?
3: Marketing oldalról azt gondoljuk, hogy nagy feladat volt stratégiát építeni, és ugye az employer branding alapvetően egy stratégiai célkitűzés, úgyhogy ahogy Balázs is említette, rengeteget kutattunk, hogy megalapozzuk azt a releváns és kívülbelül hitelesen kommunikálható munkáltatói márka üzenetet, ami mellé be tudnak állni a kollégák is, és ami attraktív a jelöltek számára is, úgyhogy így alakultak ki a pilléreink, amit Balázs már elmondott, a stabilitásunk, mert egy nagy bank vagyunk, egy országos jelenléttel is, egy stabil hát térrel, a jó csapat, ami jelent mindent, ami így a belső közösség és az együttműködés, a szakmai fejlődés, ami nagyon sok célcsoport számára egy fontos szempont, és a szakmai feladatok sokszínűsége, mert egy majdnem 8000 fős vállalatban, vagy talán többen is vagyunk, nagyon-nagyon sokféle tapasztalatra, szakmai tudásra és különböző szintű tudásukra van szükségünk, szóval tényleg óriási a paletta, amit kínálunk.
2: Milyen versenyelőnyt jelent a banknak, tehát hogy mit éreztek a piacon, érzik ezt a munkavállalók?
4: Igazából ezek a megkülönböztető elemek, ugye EVP-nek hívjuk, Employee Value Proposition-nek, amikor kampányt folytatunk Anikóékkal közösen, ugye most volt nemrég a tél és tavasz folyamán nagy munkáltatói márka kampányunk, azt láttuk, hogy ezek olyan értékek, amik egyébként a piacon is fontosak. Ez a stabilitás, akár ha nézzük mondjuk egy covidos időszakhoz képest is, fölértékelődött a stabilitásnak a szerepe mondjuk egy Babzsákkal szembe, ami mondjuk ha nem tudom, 2020 előtt beszélgettünk, akkor legyen gyümölcsnap, meg Babzsák, meg nagyon fiatalos csitti-fitti minden. Ma már az, hogy van stabilitás, kiszámíthatóság, hogy olyan szakmai feladatokon dolgozok, amik egyedülállóak a magyar piacon. Ugye az nagyon fontos, hogy az MBH Bank egy magyar tulajdonú vállalat. Itt nincs egy nemzetközi anyavállalat Ausztriában, Németország, vagy akár Amerikában, aki megmondja, hogy hogy kell elvégezni a feladatokat. Itt az összes dolgozónak ez egy fontos kihívás a mindennapjában, hogy olyan feladatokon tud dolgozni, amit máskor elé adnak, hogy ezt már pedig innen ide kell rakosgatni minden esetben, míg amikor nálunk végezel egy ilyen feladatot, akkor akár ő is alakíthatja ki ezt a munkamódszert, és ez azt látjuk, hogy ez igen, ez egy vonzó és akár megkülönböztető szegmens is a piacon.
2: Stabilitáson kívül még tudsz mondjuk kettő fontos szempontot mondani?
4: Igen, ahogy említettük, ez a sokszínűség a feladatoknak, illetve nagyon fontos a felhatalmazás is. Tehát, hogy mivel mi pár éve létezünk brandként, ugye a három banknak az összeolvadásából kifolyólag, van nagyon sok minden, ami még most alakul ki, most végezzük el az utolsó simításokat, ugye a folyamatokon van már nagyon sok minden, ami már fontos volt, hogy minél előbb meglegyen, de még mindig vannak dolgok, amik folyamatosan tudnak alakulni, akár például mondjuk egy employer branding stratégiában is, tehát egy nemzetközi vállalatnál ezt Amerikában megmondják, hogy akkor ezekkel a szereplőkkel, ezzel a mondattal kell létrehozni. Itt meg Anikóékkal közösen leültünk, hogy akkor mi legyen egyáltalán a szlogenje az employer branding stratégiánknak, hogy tudunk ezzel a legjobban a munkaerőpiacra lépni. És ez csak az én részem, de ez a bank egészére igaz, hogy van egy ilyenfajta felhatalmazás és ilyen egyedisége is a feladatoknak, ami azért abszolút titkosság a magyar piacon.
1: És hát gondolom az új belépőkkel bizonyos szempontból, branding szempontból könnyebb dolgotok van, hiszen már egy most kialakult új csapatba lépne be. Mi a helyzet azokkal, akik a korábbi vállalatoktól érkeztek ott a fejekben, mi változott és mennyire ennyi idő alatt?
4: Ugye nagyon fontos feladatunk volt egy egységes vállalati kultúrának a felépítése. Ugye a három tagbanknak mindegyiknek megvolt a maga vállalati kultúrája, és az több lépésből, vagy több ilyen milestone-ból álló stratégiát határoztunk meg a vállalati kultúráknak a felépítésében. Ennek az első lépése az volt, hogy higgyen mindenki abba, hogy most egy jó irányba megyünk, egy jó vállalatot fogunk közösen létrehozni, mert mindenki azért sokszor ragaszkodott ahhoz, amiben ő szocializálódott, amit ő megismert, látott, és amit ő tapasztalt.
1: Vagyok kíváncsi, igen.
4: És akkor elindultunk abba, hogy jó, akkor határozzuk meg, hogy mik lesznek nekünk, mint MBH Bank a vállalati értékeink. Mik azok az értékek, amiben hiszünk, és amit akarunk is magunkról kommunikálni. Például egy ilyen értékünk ez a Magyarországon itthon vagyunk, és most az Employer Branding kampányba az Employing Branding üzenetet ráültettük a vállalati értékre is, hiszen közel 400 fiókkal azt lehet mondani, hogy 20-30 kilométeres körzetbe az ember talál magának egy MBH bankhoz kapcsolódási pontot, ezáltal tudjuk erősíteni ezt a Magyarországon itthon vagyunk életérzést, de akár beszélhetünk arról is, hogy volt egy, vagy egy másik értékünk, ami alapvetően arról szól, hogy többet adunk. És akkor ez, amiről beszéltünk az elején is, vagy említetted te is az elején ezt a dolgozóközpontú nagyvállalatot, hogy hogyan tudjuk ezt megjeleníteni a kollégák számára. Van például egy, magyarul nincsen jó megnevezés az Employee Assistance programnak, de egy ilyen munkavállalói segítségprogram, amiben a jogsegélytől, a pszichológusi segítségen át, a bármilyen probléma felmerül, abban tudunk segítséget nyújtani a kollégáknak, szakértők bevonásával vannak telefonszámok, vagy e-mail cím, amire lehet adott kérdéssel vagy problémával fordulni, és akkor ebben is tudjuk az adott kollégáknak az egyéni élethelyzetét menedzselni. Ugye Anika említette, hogy azért ez egy nagyon nagy szervezet. Magyarországon az egyik legnagyobb munkáltatója vagyunk, vagy a legnagyobb munkáltatók között van. Mégsem működik az, hogy akkor mindenkinek egy egységes megoldást kínálunk. Itt a 8-9 ezer ember az 8-9 ezer történet, 8-9 ezer élethelyzet, amire megoldást kell kínálni. Erre hoztuk a generációs diverzitási programunkat, ami próbál ebben egységesített megoldásokat kínálni, de mindenképpen arra mentünk, hogy 8-9 ezer egyénnel kell helyzetbe hozni, vagy 8-9 ezer embert kell helyzetbe hozni, és kideríteni, hogy nekik mi a fontos, és arra tudjunk nekik megfelelő választ adni.
2: Pont ezen kezdtem el gondolkozni, hogy nem elég nektek csak jó munkahelyet csinálni, hanem jól is kell kommunikálni, tehát hogy milyen csatornákon és hogyan kommunikáltok a dolgozók, munkavállalók felé.
3: Még egy pillanatra visszakanyarodnék oda, hogy versenyelőny és hogy branding, mert hogy van a 4 LVP-nk, de hogy szerintem pont ettől fog életre kelni egy employer branding stratégia, vagy önmagában egy szlogán vagy üzenetünk, hogy ezt hogyan fogjuk egyedivé tenni, érthetővé tenni, hogy mit jelent nálunk a jó csapat, vagy mit jelent nálunk a szakmai feladatok, és hogy mitől leszünk egyediek, akár a saját piacunkon, akár kicsit szélesebb körben, hiszen a pénzügyi szektorban azért már nem csak a pénzügyi szektor a versenytársunk, hanem elég sok más szolgáltató szektor is lő ezekre a jelöltekre. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, és a te karrierjed a mi útunk szlogenben. Azt gondolom, hogy össze tudtuk sűríteni mindazt, amitől egyediek vagyunk. Tehát azt a fajta partnerséget a vállalat és a munkavállaló között, hogy tudjuk, hogy mindenkinek egyéni karrierútja van. Ma már sokkal többféle motiváció van mögöttünk, sokkal több az emocionális érv is, nem csak a racionális, hogy most a bérek vagy a rugalmasság tekintetében, hanem a work-life balance, a fejlődés. Egy csomó minden helyzet alakíthatja azt, hogy döntünk,
1: hogy
3: hova megyünk.
1: Hát meg ahogy Balázs is említett, hogy ennyi fajta generáció van. Egyszerre 4 generáció
3: így
1: egyébként
3: van,
1: a munkaerőpiacon, tehát nagyon különböző életutakra kell megoldást választ adnatok.
3: És ebben vagyunk hitelesek, hogy 3 oldalról érkeznek ezek a programok, léteznek ezek a programok, tehát nem csak mondjuk, hogy figyelembe tudjuk venni a te egyéni karrier célodat, de ezért ez egy partnerség is, mi adjuk a hátteret, a stabilitást, a biztonságot, és nyilván azt gondoljuk, hogyha te fejlődni tudsz, elégedett vagy, jól érzed magad, az a vállalat céljait és a vállalat előrelépését, fejlődését is támogatod.
1: Van olyan kezdeményezésetek, programotok, aminek a sikere egyébként akár meglepet, vagy többet kaptatok, mint amit célként kitűztetek?
4: Pár évvel ezelőtt elkezdtünk azon gondolkozni, hogy az új belépő kollégáknak az élmény szintje az hogyan alakul. Ugye a jelölt élmény, munkavállalói élmény, ez egy ilyen folyamatosan a buzzword kategóriában ott van minden HR-esnél, meg marketingesnél, hogy ezzel mit és hogyan tudunk kezdeni. De ugye van az a pont, amikor már nem jelölt az ember, de még nem munkavállaló. Van egy ilyen köztes állapot, jó magasra feltoltuk az ő élmény szintjét, az ő elvárásait azzal, hogy folyamatosan odafigyeltünk rá, kommunikáltunk a kiválasztás során, megkapja az ajánlatot, azt, amit szeretne, egy olyan cégnél, ahova szeretne eljönni, majd eltelik X idő, ez mondjuk a felmondási idő, vagy bármi miatt, amíg ugye belép, ez lehet egy hónap, lehet egy hét, két hónap. Mi történik ebben az időszakban a kollégákkal? És erre találtuk ki, hogy egy ilyen preboarding koncepciót építünk, hogy amíg még nem vagy nálunk, de már azért nagyjából elengeded az előző helyet, hogy tudunk veled kapcsolatban maradni, és hogy tudunk neked minél több információt átadni, hogy azt érezd, hogy jó döntést hoztál, mert ugye itt az elbizonytalanodási faktor azért nagyon magas, és az embert meg ugye megpróbálja megtartani az előző munkáltatója, ráígérnek, ghosting, és minden, ami előfordulhat, az itt megtörténik ebben a preboarding időszakban, és erre alkottunk egy játékosított keretprogramot, egy preboarding rendszert, mert gyakorlatilag egy közel olyan 6 órányi tartalmat raktunk bele, ezeket nem kell, ezt a 6 órányi tartalmat egybe elfogyasztani, ez akár 5 perces ritmusokban is lehet, kvízektől kezdve különböző, gyakorlatilag tudásátadást végzünk egy játékosított formában, úgy, hogy a kolléga, amikor már az első napján bejön, akkor érteni fogja, vagy tudni fogja, hogy miről fogunk neki az első napján beszélni, mert minden cég, vagy hát a legtöbb cég foglalkozik azzal, hogy legyen egy onboarding napod, legyen egy indukciós napod, ahol mindent a nyakadba zúdítunk. A legtöbb esetben az ember ilyenkor a saját nevére emlékszik a nap végén, de hogy abban a 8 órában mi történt vele a legritkább esetben. Ebben a preboarding időszakban el tudunk neked mondani azt, hogy egyébként hogy néz ki az MBH bank, hogyan jöttünk létre, mik azok a dolgok, amik számunkra fontosak, mik a vállalati értékeink, akkor már majd tudsz kapcsolódni akár az indukciós naphoz
1: is. És azt mondod, hogy ez volt az, ami viszont abszolút pozitív eredményt hozott.
4: Ez abszolút pozitív eredményt hozott, ugyanis ez teljesen unikális volt a piacon. Korábban ilyen nem volt senkinél se a piacon. Ami versenyen elindultunk vele, azt megnyertük, még az év bankja versenyen is a HR megoldások kategóriát

0: 30% megnyitja, akkor nyissunk pezsgőt. 85% nyitja meg, és 79% végig tolja 6 órát. Tehát, hogy azt látjuk, hogy csináltunk valami olyat, amire
1: igény
0: volt
1: van.
0: Igény, vagy mi keletkeztettük, hogy van ez az igény, de hogy azt látjuk, hogy tényleg az emberek élvezik, szeretik, és...
1: Hát meg az elkötelezettséget növeli, ami növeli. Ugye a cél
0: igen.
1: A brandingben.
2: Mennyire jellemző az, hogy más szektorból jönnek esetleg a munkavállalók, vagy mennyire cél ez?
0: Alapvetően ugye vannak olyan területek, marketing, HR, ahol nem feltétel az, hogy valakinek legyen banki tapasztalata, tehát itt azért elég, és én például az energetikai szektorból csatlakoztam az MBH bankhoz. Azért vannak olyan területek, ahol elengedhetetlen, tehát vannak olyan munkakörök, ahol nem is tudunk fölvenni olyat, akinek nincsen banki tapasztalata. Nagyjából azt mondom, hogy ilyen fele-fele arányban vannak a felvett kollégák, akik banki tapasztalattal rendelkeznek, és vannak olyan területek, ahol pedig nem szükséges, hogy banki tapasztalat legyen. Ott ugye ez a preboarding meg még azért is hasznos, hogy megismertetjük, hogy egyébként mi az, hogy bank, meg miről szól egy pénzintézet.
3: Például, amikor ezt a kampányt elkezdtük feltervezni, ott az nagyon fontos kérdés volt. Honnan jönnek a jelöltek, és milyen insightok, vagy milyen motivációk mentén tudjuk őket megszólítani. És ugye a bankban két nagyon karakteres célcsoportunk van, az egyik a back office, a másik a front, amik gyakorlatilag a márkánk arcai, az ügyintézőink innülnek a fiókokban, országosan egy direkt kapcsolat van az ügyfélnel, és tulajdonképpen a márkánkat is közvetíti, és náluk azért egy kicsit más motivációk vannak, más élethelyzetek vannak, mint mondjuk a budapesti back office vagy marketingen, vagy egy HR-en. És ugye ezt meg kellett értenünk, meg kellett ismernünk, és azt láttuk, hogy ott is nagyon erős a maga a banki munka, az ügyintézői munka, az egy pálya is, egy szakma, amit sokszor egész életen át végeznek a kollégák. Tehát, hogy ez egy nagyon markáns célcsoport is ebben nagyon sok lehetőség van, vagy nagyon sok értéket tudunk felmutatni. Nagyon szeretnek azért ezen a pályán lenni, mert valódi segítséget nyújtanak pénzügyi tudásukkal, a direkt kapcsolataikkal, az ügyfeleikkel. Egy kis városban, egy kis településen ez életszerű, személyes kapcsolódások, személyes ismeretek, és mondjuk ténylegesen azt érzi, hogy a saját közösségében ő pénzügyileg támogatja a helyi építkezést, fejlődést. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon erős insightok voltak, és a másik mondjuk olyan szektorban, mint a kereskedelemből érkezők, akiknek esetleg az élethelyzetük változott meg az idők során, és egy stabilabb munkahelyre vágynak, egy biztosabb munkarendet szeretnének, más egy kisgyerekkel kereskedelembe dolgozni, meg ugye fiatalon. Tehát, hogy itt láttunk több célcsoportot, és a kampányban ezeket az insightokat, meg üzeneteket akartuk megfogalmazni régiósan, tehát régiós kreatívokkal mentünk, hiszen különböző régiókban más a toborzási céljaink, vagy mások a lehetőségeink is, úgyhogy ez nekünk nagyon fontos volt.
1: Kevés időnk maradt, egy kérdésem lenne viszont, hogy mi az a tévhit, már employer brandingről beszéltünk, amit a legtöbben gondolnak egy nagy banki munkahelyről, és amit legszívesebben eloszlatnátok?
0: A bankszakmának még mindig van egy ilyen poros, régies elképzelés, hogy itt öltönyös emberek dolgoznak, és van ez a nagyon ilyen poroszos rendszer. És itt ezeknél a belső kutatásoknál láttuk azt, amit az Anikó is már mondott, hogy az itt dolgozó kollégáknak alapvetően az, hogyha mondjuk ők tényleg így a front office-ba, a fiókhálózatba dolgoznak, akkor ők sokkal inkább azért vannak ott, hogy segítsenek az embereknek, segítsenek a családoknak, segítsenek a vállalkozásoknak, és ez pont az egyik ilyen kutató beszélgetésen merült fel, vagy mondta az egyik kolléga, hogy mindenki más gondol menőnek, mi a bankszakmát gondoljuk menőnek. Uh-huh. És hogy
1: ez a
0: gondolat az, amit szeretnénk átadni a kollégáknak, vagy a hozzánk jelentkezőnek, hogy a bankszakma igenis menő. Mert menő dolog az, hogy tudok segíteni, menő dolog az, hogy az MBH banknál gyakorlatilag nincsen olyan probléma, amire nem tudnánk valamilyen terméket hozni. Nagyon széles termékskálával rendelkezünk, ugye itt az évek folyamán is, meg ugye a régmúltra visszamenőleg is, tehát hogy nincsen olyan, amiben nem tudunk megoldást találni. Az egyik kolléga mondta, hogy azért szeretem, ha hozzám bejönnek, mert én olyan vagyok, mint egy karácsonyfa. Kér valamit, csak úgy forgatom magamat, hogy tudok neki ajándékot adni, azt, amit ő szeretett volna, ami egy megoldás lesz. Ezek azok az insightok, amiket akkor tudja az ember, ha már bent van, és ezeket kell mindenképpen elmondanunk.
2: Mi nálatok a koncepció? Minél több fiók, most a digitalizáció miatt kérdezem, vagy pedig ebben van egy ilyen csökkentés?
3: Nincs csökkentés.
2: Nincs csökkentés, tehát minden településen
3: fiók. De két lábunk kell állunk. Tehát, hogy azt kell érteni, hogy a digitalizáció itt van, és egyre többet szeretnénk bankolni mobilon, digitálisan, online, és erre fejlődik.

0: az egész szektor fejlődik, hozzuk az újabbnál újabb digitális megoldásokat, de azért azt látni kell, hogy vannak bizonyos pénzügyi szolgáltatások, komplexebb ügyek, amiket az ügyfelek bár online tudnak tájékozódni, vagy digitálisan tudnak utána járni, de még mindig megvan az a pont, hogy szeretnének egy szakértővel, egy tanácsadóval személyesen leülni, átbeszélni a lehetőségeket mélyebben, és aztán lehet, hogy megint a konkrét vásárlást, vagy a döntést már újra digitálisan fogja meghozni, de hogy erre még nagyon nagy szükség van.
1: Akkor legyen már ez a végszó. Anikó Balázs, köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Ága Anikó, az MBA Bank fiókhálózat és digitális csatorna marketing támogatás vezetője, mint Fertig Balázs, az MBA Bank toborzás és onboarding igazgatója voltak ma a Business Lunch vendégei. Én Ritter Tamással együtt köszönöm a mai figyelmet. Business Lunch legközelebb 2 hét múlva Kutasi Juditot hallották. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
2: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
1: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális_ egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a Nébih. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A Nébih kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szép Szó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
5: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
4: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás a romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea a vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök Fengyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat, záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
7: Ja, ott már voltunk, ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
6: Na és mi lesz a moziban?
7: Van ez a Funtinelli boszorkány című regény, nem olvastam, és annak a filmadaptációjának a zenéjét Grabowski álmodta meg.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Grabowski volt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Egyelőre marad a napos nyári idő, szolgálatban a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
4: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket kagylóvágásról, csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
3: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék csak elrétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Itt vagyok ebben a lakásban, olyan, mintha a díszlet már meglenne. Annyi minden csodálatos tárgy van itt most körülöttem, itt a Saci élete, itt ez a nagy hagyaték, hogy annyi mélység és magasság van benne, hogy mint valamilyen hollywoodi film, akár három is kijönne belőle, hogy ilyen nagy bukások és nagy újratalparálások, hogy csináljunk ebből valamit, és akkor már nem is tudom, melyikünk mondta ki először, hogy legyen ebből egy lakásszínházi előadás.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két különleges független alkotóval találkozhatunk, akik a Jurányi Házhoz fűződő projekteken keresztül nyitnak új utakat a Kortárs Színházban. Gyurica Katarina író, újságíró, aki a Monspartház lakásszínházi projektjében a személyes történeteket és a társadalmi narratívákat hozza közel a közönséghez egy valódi otthon intim terében. Lefkó Esztella színésznő, tanár, a Sarolta kulturális és közéleti tér megálmodója férjével Boros Tamással, melynek egyik projektje a Kislányom mond, hogy nem igaz, dokumentarista koncertszínházi előadás, ahol történelmi és személyes narratívákon keresztül teremti meg az élő közösségi élményt a nézők számára. Örülök, hogy itt vagytok.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Kétféle saroltáról fogunk ma beszélgetni. Az egyik Monspart Sarolta, az a ház, ahol élt hosszú-hosszú évtizedeken, talán egész életében, férjével Feledi Péterrel, és itt most ez a lakás színházzá változik a Monspart Ház című előadás kapcsán. Hogy született ez a gondolat, hogy ebben a lakásban láthassanak a nézők egy előadást?
1: De valóban Saci szinte az egész életét ilyen kisebb megszakításokkal ott abban a lakásban töltötte. Ott született, 44 novemberében lent a pincében. Megörököltük ezt a lakást, tavaly elhunyt az apóson Feledi Péter, és ahogy jártunk így a üres szobák között, ez egy viszonylag nagy lakás, tele könyvekkel, az egész életüknek a különböző emlékei ott vannak a falakon, a polcokon, a Sacinak a tájfutó serlegei, a kupái, mindenféle maratoni díjai, akkor az járt a fejünkbe, hogy akkor most mi legyen a következő lépés. És annyira nem adta magát az, hogy annyira beleborzogtunk, hogy el se tudtuk volna képzelni azt a lépést, hogy akkor most pucoljuk ki az egészet, és fessük újra, és újítsuk fel, hogy valahogy még ezt a mostani állapotot szerettük volna így konzerválni. Tavaly nyáron együtt dolgoztunk Tasnádi Istvánnal, aki az egyik regényemből készített színpadi adaptációt, és neki is mondtam, hogy hát itt vagyok ebben a lakásban, olyan, mintha a díszlet már meglenne, annyi minden csodálatos tárgy van itt most körülöttem, itt a Saci élete, itt ez a nagy hagyaték, hogy annyi mélység és magasság van benne, hogy mint valamilyen hollywoodi film, akár három is kijönne belőle, hogy ilyen nagy bukások és nagy újratalparálások, hogy csináljunk ebből valamit. És akkor már nem is tudom, melyikünk mondta ki először, hogy legyen ebből egy lakásszínházi előadás.
2: Egy lakásszínházi előadás, ami a saját életükről szól.
1: Igen.
2: Igazából mi az, amit megfogtok ebben a házastársak találkozásától a nem túl régi jelenig? Vagy mitől lesz fel?
1: Olyan, minthogyha a nézők vendégségbe érkeznének a Monspart Feledi házaspárhoz. Saci és Péter az életük alatt is rengeteg bulit szerveztek. Én is számtalanul ilyenen részt vettem, amikor meghívták a barátokat, vagy a barátaiknak készítettek ilyen meglepetés, születésnapi összejövetelt. Oda sokan jártak. Ugye ilyen nagy rendezvények szintere volt ez a lakás. És akkor megvolt ennek a forgatókönyv, hogy a Péter mindig sztorizgatott, elmesélt a környéknek a történetét, és ugyanígy lesz majd az előadásban is. Péter Gyabronka József alakítja, aki zseniálisan hozza ezeket a jó kis anekdoktákat, vagy igaz, vagy nem igaz, kiszínezzük ezeket a történelmi drámákat. jó kis történetekké, és Sacit pedig Péter Fibori alakítja majd.
2: Az is elhangzott már, hogy nagyon figyeltetek arra, hogy ez semmiképpen ne legyen indiszkrét vagy bulváros, tehát hogy gyakorlatilag, amikről ők nyilvánosan is beszéltek már, csak azok a témák vagy konkrétumok kerülnek nyilvánosságra ezen az esten is. Tehát, hogy nem mentek bele, nem tudom, privát dokumentumokba, naplóbejegyzésekbe, stb., ami esetleg eddig nem tartozott ránk, most se fog.
1: Mindketten nagyon sok mindent megosztottak az újságírókon keresztül a hallgatókkal, nézőkkel, és hát Saci imádta ezt, ő sztorizgatott, ő annyi mindent elmesélt, és hát az is egy ilyen bőséges anyagot adott számunkra. Úgyhogy ott volt ez a rengeteg anyag, és abból már csak így húzni kellett igazából, hogy nem, és valóban semmi olyasmit nem dolgoztunk fel, és nem kezdtünk el turkálni, és nem kezdtünk el újra kutatni, vagy nem kezdtünk, nem nyitottunk meg olyan témákat, amit úgy gondoltunk, hogy se ránk, se másokra nem tartozik.
2: A sztorizgatások mennyiben reflektálnak a korra, amiben éltek, vagy akár még korábbi történelmi helyzetekre, amiatt, hogy adott a Szilágyi Erzsébet Fasor Városmajor és környéke történelme.
1: Szerintem nagyon, számunkra is ilyen nagyon izgalmas volt, ilyen új tudással gazdagodtunk, hogy Saci elmondta többször is, a beszélgetések alkalmával, hogy őt, amikor 89 előtt, mondjuk a 70-es években meghívták egy futóversenyre, akkor mindig kellett egy minisztériumi dolgozó is, akit ugyan a nyakára ültettek, és kísérgette őt ide-oda. Aki aztán jelentett, hogy kivel találkozott a Saci, kivel nem, meg ilyennek. És ezek is ilyen, hogy most már így mosolygunk rajta, és így az előadás része lesz valahogyan, de belegondolni, hogy akkor abban a történelmi kontextusban ez mit jelentett, akkor az embernek így feláll a szőr a hátán, és így beleborzunk, hogy jaj. De közben meg olyan, ez a lakásszínház szerintem annyira ilyen különleges lesz olyan dolgok miatt is, hogy Péter, amikor készítette Antal Józseffel a pizsamás interjút, akkor szóltak neki vezetékes telefonon, hogy akkor várjon otthon, majd délután jeleznek, hogy mikor jön érte az autó. És akkor várta az autót, és akkor nézett kifelé az egyik ablakon át, ahonnan pont rálátott az utcára, és akkor ugye ott az ablak, ugyanaz az ajtó, ugyanaz a helyszín, csak eltelt több évtized.
2: Most Esztellához fordulok, hogy te még a Sarolta névnél maradva, úgy nálad a Sarolta egy utcanévben köszön vissza, és az egyik lakásban élte a családoddal, és elhatároztátok, hogy tulajdonképp egy picit, mint amire Katarina is reflektált, hogy nagyon komoly társasági életet éltek, hát ez a Bródi házban is hasonlóan történt, hogy ezt egy picit visszahozzátok, tehát hogy egy ilyen közéleti, kulturális, illetve hát így a gazdasági szereplők ismerik meg a kulturális szereplőket, hiszen másfelől jöttök a férjeddel. És hogy egyáltalán ennek a gondolatnak a megvalósításáról, ha beszélnél, hogy ezt a kontinuitást folytatját.
3: Az az érdekes ebben az egész történetben, hogy mi nem tudtuk a férjemmel azt, hogy abban az épületben, ahova mi beköltöztünk, 100 évvel ezelőtt ugyanolyan közösségi élet, ugyanolyan szalonok zajlottak, mint amilyeneket mi elkezdtünk szervezni. Tehát azt kell tudni erről a Sarolta utcai, annyit lehet mondani, modernista épület. Épületről, hogy ez a 30-as években épült, és egy akkori iparosnak Kudelka György tervezte. És 6 év elteltével eladta ezt az épületet, és akkor vette meg a Pollacsek Bródi család ezt a házat. Pollacsek Lili festő művész és Bródi János. A férje, aki az író Bródi Sándornak a fia. És hosszú éveken keresztül ők éltek ott, és ők szerveztek kulturális közéleti szalonokat. Ők ezt, a János úgy hívta, hogy ide jönnek a piszkos körműek, a művészek, a férj így hívta, és ezen kívül pedig akkori grófok, politikusok jártak, ott járt a Csortos Gyula, a Bajor Gizi, a Dinyés Lajos, tehát rengetegen megfordultak ebben a házban. Aztán végigvonult a háború is a házon, ehhez kapcsolódik majd a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadásunknak a története. És ebben a házban nevelkedett Alexander Brody, aki később Amerikában egy nagyon híres reklámszakember lett. És visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan alakult az, hogy a férjemmel egy ilyen kulturális közéleti szalont hoztunk létre. Tulajdonképpen nekem egy nagyon kedves ismerősöm még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt mondta, hogy Esztele, hogyha maga jó férjet szeretne magának, rendes férjet szeretne magának találni, akkor szervezzen szalonokat. Ekkor még sehol nem volt a férjem, hamarabb jött a férj, és aztán utána lett a szalon, de valahogy ez bennem megmaradt. És azt is hozzátett, hogy hívja meg a karafiát, orsolyát, aki a szalonban akár mint háziasszony jelen van, és az első szalonunkban tényleg ő volt az egyik meghívott vendég. A férjemben, aki meg a politikából érkezik, ő politikai elemző, ő pedig mindig is szeretett volna egy olyan helyet, egy kávézót, egy filmklubot, vagy egy olyan közösségi helyet létrehozni, ahol mondjuk utazásokról lehet beszélgetni. És akkor itt találkozott, és rádöbbentünk arra, hogy tulajdonképpen nagyon másak vagyunk, más világból érkezünk, más buborékokból, de rengeteg a metszéspont, és hogy mind a két buborékban nagyon nagy a vágy arra, hogy találkozzanak. És már megszületett ennek a találkozóhelynek, ennek a szalonnak az ötlete, amikor nézegettük a háznak, ennek a Sarolta utcai háznak az alaprajzait, és akkor fedeztük föl, hogy az építetők az a Polacsek Lili volt, mert ők hozzá kiegészült a ház egy extra épülettel, amit a Polacsek Lili és a Bródi János építetett, és elkezdtünk utána nézni annak, hogy ki ez a Polacsek Lili, mert mi őt akkor nem ismertük, és akkor derült ki, hogy az ő fia volt Alexander Brody, és akkor még élt Alexander, és ő is a Szeretlek Magyarország klubnak a tagja volt, mint ahogy a férjem is. És ez így, nem tudom, egy szerda este 11 óra volt, és valahogy megszereztük az e-mail címét, és írtunk neki, hogy kedves Alexander, a volt otthonodban élünk, és 15 perc múlva hívott minket telefonon, hogy ő most Budapesten van, akkor már a Mányoki utcában lakott, és hogy pénteken találkozzunk. És akkor tudtuk meg igazából, hogy ő ebben nőtt föl, ebben a szalon életben, és hogy tulajdonképpen ott is ez a két világ találkozott az ő gyerekkorában.
2: És hát azóta is rendszeresen vannak események nálatok, akár több napos események, vagy egész napos események, és tényleg, hát ha jól tudom, ez azért a kerületre jobban koncentrált, tehát nagyon sok kerületben élő vagy alkotó embert hívtok meg. Miért fontos ez, hogy a kerület szóba kerül itt?
3: Igazából arra jöttünk rá, hogy az nagyon rengeteg izgalmas, értékes alkotó a második kerületben dolgozik. Szerintem nagyon fontos, hogy visszaadjunk ennek a közösségnek. Tehát olyan erősen kapcsolódik a kerülethez ez a ház, a háznak a történelme, hogy fontos, hogy egy párbeszéd kialakuljon a kerület és köztünk.
2: És akkor azon kívül, hogy vannak nagyon érdekes kerekasztal beszélgetések, adott esetben egy témához kapcsolódó színházi élmény, itt akkor most a Soha Rózával való együttműködésre forduljunk rá, és ez, ahogy említetted, a kislányom mond, hogy nem igaz dokumentarista előadás is kapcsolódik a Saroltához. Hogyan?
3: Itt is visszakanyarodnék a háznak a történetéhez, mert amikor az oroszok bevonultak Budapestre, akkor még a Brody család a házban élt. Uh-huh. És egyrészt csillagos ház is volt a miénk, másrészt pedig tartozik egy óvóhely a házhoz. És ezen az óvóhelyen tartózkodott az akkor, ha jól emlékszem, 9 éves Alexander és a húga Zsófi, aki pár évvel volt fiatalabb nála. És a Budapestre érkező orosz katonák megérkeztek a házhoz is, és az egyik orosz katona el akarta vinni Zsófit. És Alexander az édesapja Filip Patek óráját ajánlotta föl az orosz katonának, és így mentette meg. Erre úgy emlékszik vissza, hogy életem legjobb üzlete volt ez. És ez a történet végtelenül inspirált engem. És ekkor találkoztam Kunt Gergely kipontozva című, ez egy antropológiai írás, ami a II. Világháborúban megerőszakolt nőknek a napló bejegyzéseit és elemzést tartalmaz ez a könyv. Gyarmati Fanni és még két fiatal hölgynek a napló bejegyzéseit, és akkor fogalmazódott meg bennem, meg egy kolléganőmben, Szágár Zsuzsában, hogy szeretnék beszélni ezekről a történetekről. És akkor még sehol nem volt az ukrán háború. És ahogy formálódott ennek az előadásnak a koncepciója, szomszédunkban kitört a háború, és elkezdtek érkezni a hírek, hogy ugyanaz történik tulajdonképpen Ukrajnában, mint a II. Világháború idején. Tehát a nőkkel ugyanaz történik. És egyre aktuálisabbá vált ez a téma. És nekem az volt az álmom, hogy hát ez a Saroltában kell, hogy legyen ez az előadás. És ott a felolvasó színházi verziója ez a Saroltában is, tehát a mi nappalinkban. Az óvóhely sajnos az nem hozzánk tartozik, de a mi nappalinkban volt a felolvasó színházi előadás, és a rendezőnk pedig Gardenő Klaudia egy nagy színpadi előadást álmodott meg ehhez az anyaghoz, a Soha Róza kórussal, és így kerültünk a Jurányiba, mert erre a legalkalmasabb hely a Jurányi nagy színpada volt, ahol egy 10 fős kórus plusz 3 színésznő előadását kiválóan megél, és ami számomra egy ilyen nagyon kedves, nem az elég tétel a jó kifejezés, mert fantasztikus, hogy játsszuk a Jurányiban is, de hogy visszatudtuk hozni a Saroltába is az előadást most télen. Jelenleg a ház egy része felújítás alatt áll. Mert szeretnénk visszaadni a régi szalonnak az eredeti helyét, és amellett, hogy felújítás alatt áll, olyan, mint a háborúban, egy háborús körülmények uralkodnak, és éppen ezért ebbe a térbe én ezt lenti térnek nevezem, ez a volt szalonnak a tere, a házon belül a volt szalonnak a tere, azon belül, tehát ott adtuk elő, a kislányom mondta, hogy nem igaz című előadást, ilyen háborús körülmények között tulajdonképpen.
2: Hú, ez nagyon izgalmas így összességében. Még azért ehhez így mindig eszembe jut, hogy az ember, amikor azt mondja, hogy a saját nappalimban, szóval, hogy annak van egy olyan ereje, meg közben szerintem egy ilyen, hogy igazából az intim teremet kinyitom, de csak ideiglenesen aztán bezárom, szóval, hogy ez az átmenet, ez hogy zajlik nálatok? Mindkettőtöket kérdezlek, hogy egyszerre csak így eltünteted a személyes tárgyakat, és utána visszahozod, vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Szó szerint.
1: Igen, és az elején én azt vettem észre, hogy ugye nálunk most így a próba folyamatok zajlanak, és az elején még így én nagyon gondosan elraktam a kis piperet utcaimat a fürdőszobába, hogy hát még, és azért azt nem kell, hogy mások. És hogy ez így idővel változik, és most már így mindenkit családtagnak érzek. Itt egy kardigán, itt van felbontva bármi, hogy ez most már így kicsit ilyen cserkésztáboros viszonyok vannak, hogy minden mindenkié, nyugodtan.
2: Lesz, ami lesz.
1: Használd, hozd vissza majd, hogy ne.
3: Nálunk is arrébb toljuk a kislányomnak a rózsaszín autóját, és sőt, a legutóbbi decemberi eseményen hát zajlott kint a nappalinkban az egyik előadás, én meg bent altattam őt az ő szobájában, tehát igen, tulajdonképpen ez egy nagy közösség, amit így létrehozunk.
2: Hát itt folytatjuk, a tandem pár perc múlva folytatódik itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két vendégem van, Gyurica Katarina író, újságíró, és Levko Esztella színésznő, tanára Sarolt, a kulturális és közéleti tér egyik megálmodója. Lakásszínházakról beszélgetünk. Ti hogy definiálnátok azt, hogy a lakásszínház, mint olyan, az túlig mit jelent?
2: Hát valahol ez egy intim tér, hogy nem egy ilyen nyilvános, steril, hivatalos keretek között működő valami, hanem egy ilyen sokkal spontánabb, sokkal lazább, ahol a ruhafogasok nem üresek, és nem bizonyos 10 centis hézagokra egymástól vannak elhelyezve oda a dolgok, hanem ilyen random, hogy ott a sínadrág, ott van a lányomnak a tavaly kinőtt rózsaszín kabátkája, és akkor oda jön a nézőknek is a kabátja, oda kerül.
3: Szerintem az végtelenül inspiráló, amikor egy színész a szemedbe nézd, és úgy mesél, és ez megtörténet a lakásszínházban. És ami még nekem szintén egy nagyon inspiráló dolog volt, az még amikor Londonban színművészeti egyetemre jártam, akkor ilyen immerszív színháznak neveztük, hát már nem mondom hány éve volt, hogy egy pici terekben egy színésszel hárman, négyen leültünk, és ennek volt egy olyan intimitása, egy olyan egyedi és megismételhetetlen hangulat, hogy szerintem ezt adja vissza, és engem ez is inspirált abban, hogy nálunk is legyenek színházi események a mi nappalinkban is.
1: Én arra gondolnék, hogy amiben még nagyon más egy lakásszínház, hogy általában valamiféle ilyen megvendégelés jellege is van, tehát most mindegy, hogy ott falatkák vannak, vagy inni lehet, de utána beszélgetni is lehet, tehát hogy azok az emberek, akik egyébként egy rendes közszínházi előadás után vennék a kabátjukat és mennének Isten hírével, ott maradnak, és oda mernek menni azokhoz, akikkel szeretnének néhány szót váltani. Nekem ez lenne talán a legnagyobb különbség.
3: Abszolút, ez a közvetlenség, ami ilyenkor ki tud alakulni. És szerintem ennek a gasztronómiának is fontos szerepe tud lenni akár ebben, vagy a bornak, vagy bármiben, ami hozzátartozik az ilyen eseményekhez. Meg van egy olyan, egy ilyen exkluzív érzése is az embernek, amikor elmegy egy privát térbe, hogy ő most itt lehet kevés emberrel, megoszthat valamit közösen.
2: Igen, a mi esetünkben pedig ez egy valós lakótér, szóval így élt a feledi Mózpart házaspár évtizedekig, hogy azok között, a tárgyak között, hogy nem nyúltunk kanapéhoz, nem újítottunk fel ott semmit, ők is ugyan azokra a szőnyegeken jártak, és ugyanarra a fotelbe huppantak be. És hát ezt így a néző is érzi, és látja, hogy ők már nincsenek, az ő hagyatékuk viszont itt van, és akkor most ezt így be lehet járni.
3: Meg szerintem izgalmas, és hogy ezzel mit lehet kezdeni, ezzel a hagyatékkal. Mert ugyanez nálunk is a nappaliból, az volt Alexander Brody-nak a gyerekszobája, ahonnan nézte Budapest bombázását. És hogy mit kezdünk ezzel a hagyatékkal, hogyan gondoljuk tovább, mit teszünk mi most hozzá ezekhez a történelmi tényekhez tulajdonképpen?
1: Hát mind a kettő nagyon izgalmas, hogy ez a lakásszínház mennyire egy ilyen jelen igényre reflektáló dolog, vagy hogy ez mindig volt, illetve hogy milyen víziótok van, vagy jövőbeli elképzelésetek vele. Mert hogy Katarina, hát valahogy azt érzem, hogy ez egy, de lehet, hogy rosszul, hogy ez egy ideiglenes dolog, valamiféle ilyen elköszönés, búcsú, majd meglátjuk.
2: Így indult. Igen, hogy akkor legyen a gyászfolyamatnak egy ilyen lezáró része, de most már annyira kitágult ez az egész, és olyan népszerűvé vált, mert nagyon jól fogynak a jegyek, és nagyon nagy média visszhangja van, és nagyon sok embert érdekel, amiért nagyon hálásak vagyunk, és igazán örülünk neki. hogy most már olyan szereplő is lettek ennek az egész projektnek, akik így vinnék tovább, meg látnak benne fantáziát. Úgyhogy igazából nyitva hagyjuk, hogy ennek mikor és hogy lesz majd vége. Nem tudjuk, nem látjuk, ez most így valahogy lényegtelen is. Most arra koncentrálunk, hogy igen, hogy a jelenlegi színházi évadban ilyen 5-6 előadást havonta tudnak játszani a színészeink, és ennek örülünk.
3: Ha jól értem, mi nekünk sem ez a fő szakmánk, hogy csináljuk a Sarolta szalont, és ez egyfajta szabadság, hogy úgy alakul a jövő, ahogy mi alakítjuk. Mi eredetileg onnan indultunk, hogy egy baráti összejövetel. Most már ott tartunk, hogy én minifesztiváloknak nevezem egy vagy két napos események, ahol te is meghívott vendég voltál, és téged is meg szerettünk volna, hogy résztvevő legyél. Tehát ilyen minifesztiválokat is szervezünk, ahol kiállítások, felolvasó színházi vagy színházi előadások vannak, szalonbeszélgetések. Ezt szeretnénk folytatni, és van még egy hosszú távú célunk. Egyrészt felújítjuk most a háznak egy bizonyos részét, ezt már említettem, és így visszakerül a szalon az eredeti helyszínére. És ott egy alkotóműhelyet szeretnénk létrehozni kifejezetten fiataloknak, és ezt is a szalon koncepciója mentén, tehát hogy egyrészt egyfajta művészeti oktatást szeretnénk nyújtani a diákoknak, de nem szeretnénk egy újabb buborékot létrehozni, ezért társ szakmákból is szeretnénk meghívni építészet, politika, pszichológia oktató. Nem az oktató a jó szó, de olyan egyéniségeket, akik tudnak adni a fiataloknak, és tehát tulajdonképpen azt az űrt egy picit feltölteni, ami most hiányzik, hogy egyáltalán nincs a középiskolában művészeti oktatás például a fiataloknak. Ez egy ambiciózus terv, de hogy kifejezetten szeretnénk a fiatalokra is koncentrálni.
1: És ezt talán mióta csináljátok ezt, sok mindent tanultál a kerületről, vagy a
3: abszolút,
1: rengeteg sztori kúszott be?
3: Igen. Nekem a férjem, Boros Tamás, ő igazi második kerületi patrióta, és mindig azon szoktunk viccelődni, hogy ameddig ő a Vérhalom térről a Pusztaszeri útra költözött, vagy nem tudom, 5-6 helyre, addig én Iránból Londonba költöztem, tehát mind a ketten rengeteget. Számomra nagyon megható, hogy a kislányom most ugyanabban a homokozóban játszik, ahol a férjem annó, és ezért is érzek egy nagyon erős kötődést a kerülethez, a kislányomon és a férjemen keresztül, és így nagyon sok történettel is megismerkedtem az elmúlt években.
1: A kislányom mondta, hogy nem igaz előadás a Jurányiban látható, kivéve amikor a Sarolta szalonban, de te is foglalkozol az írásaidban hasonló témákkal. Tehát, hogy olyan női sorsokat vagy élethelyzeteket mutatsz be, ami nekem egy kicsit rezonál arra, amiről Esztella beszélsz. Egy kicsit mesélj ezekről a könyvekről.
2: Hát talán ami a legjobban rezonál, azon Dunaszerte helyen a 90-es évek női áldozatainak a története, amit a Rendes lányok csendben sírnak című regényemben írtam meg. Én arról a környékről származom, és ott nőttem föl, úgyhogy a családom, a rokonaink egy csomóan részesei voltak ennek a kornak, ennek a borzalomnak, és ebből készült egy előadás, ami a Víg Színháznak a házi színpadán látható. Ott fut. Szerintem nagyon jól sikerült, ilyen nagyon, nagyon jó feldolgozás lett. A legutolsó regényemben a kelet-európai béranyákkal és petesájdonorokkal foglalkoztam. Annak ellenére, hogy Magyarországon ez tilos, annak ellenére ez virágzik, és nagyon sok anyagi gondokkal küzdő nő vállalja a béranyaságot, vagy kényszerítik rá, hogy vállalja. És ez egy ilyen nagyon, nagyon csúnya világ. De foglalkoztam prostitúcióra kényszerítéssel is, hogy Kelet-Magyarországon hogy megy a behálózás, hogy készítenek bosszú pornó felvételeket 18 alatti lányokról és fiúkról, és aztán hogy zsarolják őket bele mindenféle undorító helyzetekbe. És ez nagyon megviselő volt, és aztán írtam két gyerekkönyvet.
1: Hogy egy kicsit lenyugodj.
2: Igen.
1: És mi vezetett oda, hogy az ilyen periférián, vagy egy szükségből bizonyos helyzetekbe belekerülő nők témájával foglalkoz?
2: Mert itt volt mellettem ez a Dunaszerdahelyi jelenség, ez annyira erős volt, hogy, és annyira kibeszéletlen volt, és talán ez a, ez a második jelző a legerősebb kapocs az én személyes indítatásomhoz, hogy ugye mindenki tudta, hogy mi történik, mindenki tudta, hogy középiskolás lányokat a nagyszünetben összeszednek, és elvisznek egy hétvégére, és csoportosan megerőszakolják őket, vagy hogy fiatal lányokat, akik éppen a utcán sétálnak, az nagymamától mennek haza, vagy pedig, ha valaki nem tudta megadni a uzsorakamatot, akkor elvitték a feleségeit, vagy a lányát, hogy ezeket így tudtuk,

0: így befeszült a testem, emlékszem már a testi reakcióra, miközben, mert mindenki tudta, hogy ki volt az ő fia. Az ő fia nem egy áldott jó lélek volt, mint ahogy ő emlékszik, hanem egy vadállat, akitől rettegtek, akitől féltek az emberek, hogyha megjelent az utcán, vagy megjelent a lakóparkban, akkor az emberek így összerezzentek. És hogy tegyük már a megfelelő polcra ezeket a dolgokat, hogy mondjuk ki, hogy nem mi erőszak, mondjuk olyat, hogy áldozat, hogy elkövető, hogy ez a, amikor úgy érzem, hogy így valami sérti az igazságérzetemet, hogy nincsenek kimondva, így fekete-fehéren a dolgok, hanem így sumákolás megy meg. Utáltam azt, amikor így mondják, hogy hát igen, ezek a fiatal lányok, és hát jobb elmenni prostinak osztrákba, mint egyetemre menni. És hogy ezek így megjelennek, ezek a narratívák, és hogy de hát ilyen nincs, ez a mesében van, ez nem így működik, ez mindenki sokkal szívesebben menne egyetemre, mint ilyen undorító, megalázó dolgokat végezni. És hogy meséljük el azt a történetet az ő szemszögükből, hogy ezeket a sztorikat.
1: Milyen utóélete lett mindkettőtök ilyen jellegű projektjének? Szóval, hogy túlélők vagy elszenvedők megkerestek titeket a saját történeteikkel? Hogy segített ez a feldolgozásban nekik?
2: Nagyon friss élmény. Pár hete játszottuk az előadást a Jurányiban, és utána volt egy közönség találkozó. Hosszasan beszélgettünk, aztán többen hozzászóltak a közönségből, és az utolsó hozzászóló egy hölgy volt, nagyon halkan, a nem tudom hanyadik sorból, hogy ő köszöni, hogy beszélünk erről, mert az ő anyukáját nem hiába hívják Katalinnak. És kiderült, hogy azért, mert a nagymamája testvére belehalt abba, hogy megerőszakolták az orosz katonák. És a nagymamája így akarta a testvérének a nevét továbbvinni a családban. És most is kiráz a hideg, mikor erről beszélek, és többen jelzik azt, hogy igen, ez nálunk is megtörtént, csak nem beszéltünk róla. Vagy elhangzik a polcelen, tehát a polcelen írásait is felhasználjuk az előadásban, amikor a polcelen anyja mondja, hogy hát hallottuk, hogy megerőszakoltak nőket. És akkor mondja a polcelen, hogy igen, de hát azokat, akik kurvák voltak. Tehát, hogy ez az áldozat hibáztatás, és talán itt is ezt hallom ki abból, amit te meséltél, hogy nagyon hasonló narratíva mentén történnek ezek a szörnyűségek.
0: Nagyon sok olyan könyvbemutatón volt, tartottunk, ahol lement a beszélgetés, és akkor itt teret adtunk, hogy bárki kérdezhet, és akkor senki nem tette fel a kezét, és akkor hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet, és akkor ott volt egy tucat hozzászólás, vagy egy nézőtérből azt a kérdést, amit nem mert feltetni, vagy azt a történetet, amit nem mert elmesélni, azt úgy érezte, hogy meg akarja velem osztani. Talán az volt a legdöbbenetesebb mondat, egyszer így elhangzott, hogy az anya lányával ültek le így a könyvvel olvasása után beszélgetni, és ez a miért nem mondtad soha, miért nem kérdezted soha, hát mindig nagyon megvisel, meg főleg, hogyha visszagondolok ezekre a visszajelzésekre is.
3: Hát köszönöm mindkettőtöknek, hogy ma eljöttetek. A műsorok végén mindig van egy ilyen kis játékos levezető villámkérdések formájában, hogyha van kedvetek egy gyors ilyet játszani. Próba vagy premier?
2: Próba.
3: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
2: Határidő.
3: Terüne?
0: Teljes alkotói szabadság.
3: Merészség, vagy biztonság?
2: Merészség.
3: Zenés, vagy prózai színház?
2: Zenés.
0: Igen, ha jó a zene.
2: Igen.
3: Egyedül, vagy csapatban?
0: Ha jó a csapat.
2: Igen.
3: És ha nem, akkor egyedül?
0: Akkor egyedül, akkor inkább egyedül.
2: Saját fejünk után.
3: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
2: 10 lelkes rajongó, azt hiszem.
0: Vagy attól függ, hogy az évnek melyik szakaszában, vagy az életemnek melyik periódusában néha nagyon szeretem a 10 lelkes rajongót.
3: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád?
0: Ugye mi most ilyen különleges helyzetben vagyunk, hogy két valós személyiségnek az életét visszük színpadra. És hát az mondjuk, hogy így a Saci Péter ezt látná.
2: Benedict Cumberbatch.
3: Miért?
2: Egyik leginspirálóbb színész számomra, és én meg is hívtam őt a Sarolta

0: szalonba. És még annyira kedves is volt, hogy válaszolt, hogy nagyon elfoglalt.
1: Amikor itt forgatott, igen, akkor
0: igen,
1: hívtad
0: igen, meg? Igen, igen, igen, igen.
1: Hát jó, nem hangzik rosszul.
2: Csend vagy taps?
1: És hogy? Mikor, hogy?
2: Színészet vagy rendezés?
0: Színészet.
1: Rendezés.
0: Akkor fogjunk össze.
2: És a végén kedvenc szerep, mégis bukás, vagy érthetetlen siker?
0: Talán, nekem talán a kedvenc szerep mégis bukás.
3: Hát, mind a kettő. Igen, itt is, az is. Azért olyan jó, amikor az embert megtapsolják, vagy megveregetik a vállát, vagy jönnek ilyen elismerő mondatok.
2: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek a tandembe, és sok sikert kívánok azokhoz a fontos dolgokhoz, amiket te csináltok, akár lakásszínház, akár írás, akár szalonok, egyebek. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán. Minden vasárnap este 10-től.
7: 1-2-3-4. Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Minisztárszki és Hot Jazz Club. Ez most kőkemény jazz lesz, mert múltkor olyan kis ellazáztam a műsorokat. Nem mondom, hogy popzenés, de majdnem tánczenék mentek. Most néhány alkalommal, egy kicsit most akkor legyen keményebb, de bitang erős lesz, nagyon jó. Stanley Clark Trio with Hiromi és Lenny White. Jazz in the Garden című lemez, 2009-es Heads Up International kiadvány, és Szokásostól eltérő módon hátulról fogom elindítani a lemezt, ami elég érdekes dolog lesz. De mert mindig a lemez vége az ugye időn túli blokkba kerül, aztán vagy hallják, vagy nem. Most legyen az, hogy a lemez eleje kerül időn túli blokkba, aztán vagy hallja a hallgató, vagy nem. A Hiromi Uehara zongorista jelenségnek egy Chicora Hiromi Duo Spain videó szembejötte az oka, hogy kerestem olyan lemezt, ahol Hiromit hallhatjuk, mert az van, hogy hát ez egy elképesztő jelenség a japán zongorista nő. Tehát az valami, ez olyan szinten volt játékostársa Chicorának ezen a felvételen, hogy leestem a székről, 99-es videófelvételt láthattam. Az internetnek hála, de csak úgy jött szembe, de azt szokottam, hogy legyen egy ilyen is. Na nézzük akkor ugye a közreműködő zenészeket, ugye Stanley Clark, ő a basszus, ugye, természetesen, hogy másképp. Lenny White ugye a dobos, közreműködik zongorán Hiromi. A Mad Hatter Studiosban vették fel Los Angelesben, Kaliforniában, ez Chicora örökség lehet. Csak mert igen. Tehát én ezt gondolom, a Mad Hatter az egy legendás lemeze Chicorának. Részben az áldott át a sötét oldalra. Nagyon kis túlzással, ez nem igaz, csak így jól hangzott ez a mondat. Most így neveket többet nem tudok mondani. Na nézzük akkor a hátról a felvételeket. Az utolsó öt felvételt konferálom föl. Az Under the Bridge, ugye ez egy ismert rockzenei melódia, Anthony Kiedis, Chad Smith, John Frusciante és Michel Balzaria szerző négyes, igen, négy név. Utána jön a Brain Training, Hiromi Uehara a szerző, ugye a Solar követi ezt, ez már a lemez 10-es felvétele, 12-ből indultunk, tehát a 10-esnél tartunk, ez Miles Davis szerzemény, a Global Tweak lesz Hiromi Uehara és Stanley Clark közös szerzeménye, a 9-es felvétel, majd pedig a 8-asig jutunk el, ez egy Stanley Clark szerzemény, ez a Bass Folk Song numero 5 and 6, és ezután jön a műsornak a felezőpontja nagyjából, aztán innen a folytatás tovább, induljanak a felvételek.
6: A Starsky és Hutch, ez mi a görcs? Ez...
7: Nincs ott a néve.
6: Tudom, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevédenek. A Starsky és Hutch klub, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ott volt fönt a tetején.
7: Nem ez volt.
6: Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
7: Leírom a Starsky és Hutch klubot neked újra.
6: Starsky és Hutch klub, így?
7: Igen, Starsky és Hutch klub.
6: Na, ezt felejtettem el, jó.
3: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: A következő bejátszásban 2010. május 16-17-ei gyártási napomra emlékezek.
1: Emlékszik a kedves hallgató arra a pár napra, amíg víz alá került a fél ország? Május 16-17? Ezt a műsort akkor készítettem, hála Istennek dombtetőn vagyunk. Kicsit fúj a szél ma este is.

0: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálójáratod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Csak egy maradhat!
5: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Egy Hiromi Uehara és egy Csikkore a zongora duót láttam, egy Spain átiratott két zongoristával. És ezért gondoltam, hogy olyan zenét akarok most hallani, ahol Hiromit is halljuk. Ez a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in the Garden című lemeze, a Heads Up International-nek 2009-ben jelent meg a produkció, és szokásunktól eltérő módon a lemez végéről indultunk el előre irányba. Így jutottunk el a 8-as felvételig, tehát 12-től a 8-ig, ez ugye 5 felvételt jelent, és újabb 5 fog következni, hogy ezt a utolsó két felvétel a lemez első és második felvétele időn túli blokkba kerüljön majd. Az izotóp Joe Henderson szerzemények fog jönni mindjárt, a Someday My Prince Will Come, Frank Churchill és Larry Morey szerző páros a 6-os felvétel. Ezután jön a Three Wrong Notes, a Stanley Clark a szerző, majd pedig a 4-es, a Take the Car Train, Duke Ellington szerzeményről van szó. Aztán a Sicilian Blue, Hiromi Uehara szerzemény a 3-as, ekkor följövök búcsúzkodni, hogy aztán egy tradicionális dalam és egy Stanley Clark szerzemény kövesse ezt, a Sakura Sakura, a tradicionális újabb dallam, ez lesz első időn túli zenénk, majd pedig a Paradigm Shift, az Election Day 2008 Stanley Clark szerzemény pedig abszolút full időn túli zene. Induljon akkor most az említett 5 felvétel.

0: Elindult.
1: Megy.
0: Aha.
1: A fiúk hét...
0: Sokkal közelebb oda.
1: Ide.
0: Nézzem, hogy beszél.
1: A fiúk hétvégén...
0: Újra.
1: A fiúk hétvégén... Jó?
0: A te a gyertyát, nálad, ugye hangzod a figyelj.
1: Égetik a gyertyát.
0: Egy picit, egy kis szentet tartsatok, mindig vagy, hogy az én utolsó hangzomba már belekezdesz, tehát, mind, tehát nincs csönd előtte.
1: De akkor ne beszélj annyit. A fiúk hétvégén égetik a gyertyát. Hát, meg ez volt.
0: Majd valahogy összevágom.
2: Megint elrontották, minden nem hiszem el.

0: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvópont, melynek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke meg nem egyezik.
1: Abszolút értékben meg nem egyezik.

0: be vagy adva.
1: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Klub, egy eléggé vad jazz-t hallgat. Ha egy eléggé vad jazz-t bemutató műsort hallottok, az elmúlt két adásban popzenés voltam, egy picit megföllazítottam a feszültséget, most egy kicsit szerettem volna abból a irányból is adni zenét, hogy azért a matematikai átlagban kiér egy ilyen jazz műsor jelleg. Bocsánat. Szóval a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in the Garden lemezét hallgatjuk, majd a Heads Up International 2009-ben jelent meg, és annak ugye hátulról előre fel a haladva jutottunk egészen a harmadik felvételéig. Ez a műsor utolsó felvétel, ez a Sicilian Blue, Hiromi Uehara a szerzője, és akkor most két időtúli zenét fogok felkonferálni, melyek a technika sorsára vannak bízva, lesz, ahol azonnal lekeverik a műsor búcsúdán, lesz, ahol még belekezdenek, és lesz, akkor pedig akár végig is adják, függetlenül attól, hogy átlógunk a túloldalra. A Sakura Sakura a tradicionális dallal fog jönni elsőként, utána pedig... és ezt követi a Paradigm Shift, ami a Election Day 2008 címet viseli, és ez egy Stanley Clark szerzemény. És akkor hát most ezzel megköszönöm a kedves rádiolgatók figyelmét, bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W-ban zsufajazz.hu, és ezt idegen hallgatóink kedvéért most így is elmondom a www.zsufajazz.hu, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Egy, kettő, egy, kettő. Egy, kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.

0: Rádió Café. Rézmálon az FM 98-as frekvencián.
1: Persze, te sike, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Gyulai Zsolt vagyok. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is.
1: Rádió Café. Sashegyen, az FM 98-as frekvencián.
2: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma.

0: szegedi paprika, meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel, meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek volt egy álmom. Most is magam előtt látom, hogy boldog a családom. Egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok. Hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: a napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

vízbe pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetem.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: dobd ki!
1: Ki ne dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Van barátom.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.